0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csabai Vince, Szabó Eszter és Prisz Boglárka. A Vízvilágnapját minden évben március 22-én tartják. Az ENSZ által 1993-ban hozták létre, hogy felhívják a figyelmet a víz fontosságára és azokra a kihívásokra, amelyekkel a világ vízkészletei szembesülnek. Célja, hogy összehangolja a vízkészletek védelmére, fenntartható használatára és fejlesztésére vonatkozó erőfeszítéseket a világ minden tájáról.
1: Minden évben más témával foglalkozik, és világszerte számos rendezvényt, konferenciát, oktatási programot, kampányt és más tevékenységet szerveznek, hogy felhívják a figyelmet a víz problémákra, és ösztönözzék az embereket a cselekvésre.
2: Mekkora az ivóvízkészletünk? A föld területének 71%-át víz borítja. Ennek körülbelül 2,5%-a édesvíz, a többi sósvíz. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában található részét, nem számítva az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos megóvni. Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. Kanada rendelkezik a legnagyobb édesvíz tartalékokkal, a források 25%-ával.
0: Miért fontos a víz? Az emberi test körülbelül 60%-a vízből áll, ezért fontos szerepet játszik az anyagcserében, emésztésben, hőszabályozásban és a testtömeg szabályozásában is. A víz nem csak a szervezetünk számára kell, hanem fontos szerepet játszik az élelmiszertermelésben, az iparban és a gazdaságban is.
1: A mezőgazdaságban a növények növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges, az iparban pedig számos folyamat alapanyaga. A víz az energiatermelésben is fontos szerepet játszik, illetve a háztartásokban is elengedhetetlen.
2: Azonban a víz egyre inkábban korlátozott erőforrás, és az éghajlat változások hatására egyre nagyobb a vízhiány veszélye. Ezért rendkívül fontos, hogy fenntartható módon gazdálkodjunk a vízforrásainkkal, és megóvjuk őket a káros hatásoktól. Ennek kulcsa a víz észszerű és hatékony használata, és a vízszennyezés elleni védelem.
0: Rengetegen isznak palackozott ásványvizet, ám ennek vannak előnyei és hátrányai is. A palackozott ásványvíz előnyei közé tartozik, hogy könnyen hozzáférhető, kényelmesen vihető magunkkal, általában hosszú ideig eltartható, emellett tiszta és biztonságos. Tartalmazhat fontos ásványi anyagokat, amelyek jótékony hatással vannak az egészségre. Az ásványvíz palackozása és forgalmazása munkahelyet teremt, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez.
1: Azonban vannak hátrányai is. Az egyik legnagyobb probléma a környezeti hatása, mivel a palackokat egyszer használatos műanyagból készítik, amelyek sokszor nem újrahasznosíthatók. Az ilyen palackok gyakran kidobódnak a természetbe, és sok évtizedig eltart, amíg lebomlanak. Ezért a palackozott ásványvíz túlzott fogyasztása jelentős környezeti terhelést jelent. Emellett sokkal drágább a csapvíz, és a minősége sem mindig jobb.
2: Hogyan óvjuk meg a vizeket? A víztakarékosság fontos szerepet játszik a vízkészlet megőrzésében és a fenntartható jövő elősegítésében. Íme néhány tipp.
0: Zuhanyozzunk fürdés helyett. Egy átlagos fürdő több vizet igényel, mint egy tusolás.
1: Vegyünk rövidebb zuhanyt, a zuhanyzás rövidítése jelentősen csökkentheti a vízfelhasználást.
2: Zárjuk el a csapot. Amikor fogmosást, borotválkozást, samponozást és bármilyen más tevékenységet végzünk, amikor nem használjuk a vizet, zárjuk el a csapot.
0: Használjunk öntözőrendszert. Ha van kertünk és a növényeinket öntözni kell, használjunk öntözőrendszert, amely automatikusan öntözi a növényeket és segít a víz megtakarításában.
1: Javítsuk meg a szivárgó csöveket és csapokat. A szivárgó csövek nagy mennyiségű vizet pazarolnak el. Ha észleljük, érdemes minél hamarabb megjavítani őket.
2: Használjunk ökobarát tisztítószereket. A vegyszeres tisztítószerek használata növeli a vízszennyezést. Használjunk inkább természetes alapanyagokból készülő ökobarát tisztítószereket.
0: Öblítsünk csak szükség esetén. Ha mosogatunk vagy mosógépet használunk, csak akkor öblítsünk, ha feltétlenül szükséges.
3: 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Gázsombor és Kovács Réka. Shakespeare újraírva. Gimesi Dóra és Jeli Viktória, az időfutár méltán híres írónői, újra csomagolva nyújtják át nekünk Shakespeare drámáit. A mai nyelvezettel és stílussal megírt könyv az eredeti szereplőket és helyszíneket is megőrizte. A legfőbb különbség annyi, hogy az eredetileg színdarabnak írodott művek most regényes formában kerülnek elő. Érdekes az is, hogy az időfutár utolsó két része is a Shakespeare korai Angliában játszódik, amit szintén ajánlok azoknak, akik már olvasták a sorozatot. A könyvben a Makrancos hölgy és a Romeo és Júlia újraírt változatát találhatjuk meg. Mindkettő szerelmi történet, de még az egyik vicces, komolytalanabb hangvételű, a másik jobban a drámára fókuszál.
1: A Makrancos hölgy Padovában játszódik. Az első fejezetben megismerkedhetünk Lucencióval és szolgájával, a Tranióval. Az ifjú Lucenció egy velencei kereskedő fia, aki Padovába jött egyetemre, hogy bebizonyítsa rátermettségét. Hogy nem azonban nem sokkal a városba érése után, már teljesen kimegy a fejéből az egyetem. Beleszeret ugyanis főhősnőnk, a Makrancos hölgy Kata udvarias és szende húgába, Biancába.
2: Lucencióék egy botrány közepében látják először Biancát, amit egészen pontosan Kata robbantott ki. Apjának ugyanis szigorú elhatározása, hogy csak akkor adja férjhez a kívánatos Biancát, hogyha Katalinnak is bekötik a fejét. Ezért aztán minden eszközt bevet, hogy idősebb lányának férjet találjon. Ezt pedig a lány nem viseli túl jól. De ekkor váratlanul beállít egy ifjú, hogy feleségül vegye a makrancos hölgyet. Ezzel szabaddá téve a pályát Lucenció számára. Na de tényleg olyan szabad a pálya? Hiszen ő tanulni jött ide. Vajon hogy másnak ki ebből a helyzetből Tranióval? És olyan Kata, hogy viseli a hirtelen rászakadt házasságot? A könyvből megtudhatjátok.
0: A könyv Rómeó és Júlia történetével folytatódik. Ki ne ismerné szívszorító szerelmüket? Attól kezdve, hogy először találkoznak az állarcos bálon, a híres erkély jelenetig, hogy szakadnak el egymástól, hogyan változtak meg sorsok másodpercek alatt. Hogy veszítette el Rómeó, Júlia unoka testvére miatt a legjobb barátját és a jó hírét is.
1: Hogyan fordultak a családok egymás felé gyalászkodva? Már a szolgáikban is annyi gyűlölet lakozik, hogy egyből nekiugranak a másik família személyzetének. Hogy egy jó szándékú pap mégis hogyan rontott el mindent? Hogy egész Verona megoszlik két család viszálykodása miatt, amiről már azt se tudják miért tört ki. A szülőknek végül a gyerekek pusztulásából kellett tanulniuk.
2: És hogy tényleg így szerették egymást ennyire gyerekként? A Romeo és Júliáról tényleg számtalan teória kering, valamint ezerféleképpen feldolgozták. Csináltak belőle filmet, musicalt, újraalkotott színdarabokat, tehát bőven lehet miből válogatni a történet megismeréséhez, de úgy gondolom ez a könyv az egyik legjobb feldolgozás lett, ahogy a Makrancos hölgy is egészen új arcot kapott. Ajánlom olyanoknak, akik klasszikus kedvelők, de szeretnének valami újat látni, valamint fiataloknak, akik már megszokták a mai könyvek pörgő stílusát.

0: 95. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Szépleki Emma. A Dobberman egy német kutyafajta, amely kitenyésztőjének Fredrik Lois Dobbermannak a nevét viseli. Karl Fredrik Lois Dobberman adószedő volt, de egyúttal ellátta a gyepmesteri és a sintéri teendőket is, így feladatai közé tartozott, hogy a kóborkutyákat befogja. Ezek közül választotta ki a legvadabb egyedeket, amelyeket párosztatások során felhasznált. A fajta tenyésztésében a legnagyobb szerepet az úgynevezett mészáros kutyák játszották, amelyek akkoriban egy tudatosan szelektált fajtának számított, amely a mai Rottweiler korai ősinek tekintendő.
1: Ezeket elsősorban Türingiában előforduló fekete rozsdabarna jegyekkel rendelkező juhászkutyákkal keresztezték. Dobberman ezeket a keverék egyedeket használta föl tenyésztő munkája során az 1870-es években. A ma ismert Dobberman jellegzetes fajta jegyei többnyire a Rottweiler, a német juhászkutya, a német pincser és a weimári vizsla fajtáktól kapta a tenyésztés során.
0: Alkalmazása. Ez a fajta nem csak mint éverjelző kutya, hanem mint őrzővédő feladatokra kiválóan alkalmas munkakutya és házi kutya került be a köztudatba, a 20. század elejétől pedig rendőrkutyaként is széles körben elterjedt. A Dobermann tenyésztés célja egy középnagy, erőteljes, izmos felépítésű kutya létrehozása, amely tömegessége mellett igen elegáns és nemes felépítésben testesül meg. A Dobermann napjainkban kísérő, védő és munkakutyaként alkalmazható, de a családi környezethez is kitűnően alkalmazkodik.
1: Általános leírása. Elegáns és nemes felépítésű, erős és szikár a testalkata. Régebben vágták a fülét és a farkát, ez a kupírozás. Hazánkban, úgy mint Európa legtöbb országában, az állatvédelmi törvény 2012. augusztus 1-jei hatályba lépésekor megtiltották a fül csonkolását mindenfajta esetében. A fajgondozó Németország módosította az addig érvényben lévő standardet, és 2016. augusztus 1-e óta az FCI által jóváhagyott standard fajta szerint is tilos a fül és a farok vágása.
0: Elfogadott szín. Fekete vagy barna tisztán körül határolt rozsdavörös jegyekkel. A kék és az Isabella színek nem elfogadottak. A Dobermann nagy mozgásigényű, igen okos és könnyen tanuló fajta. Szeret feladatokat végrehajtani, ezért minden egyeddel rendszeresen kell foglalkozni. Általában indokolatlanul áll agresszív kutya hírében, bár fontos, hogy már kölyök kora óta határozottan és következetesen neveljük. Könnyen képezhetők, engedelmesek, hűséges házőrzők. Nem csak bátrak, hanem éberek, mozgékonyak és energikusak is. Méretei. A kanok marmagassága 68-72 cm, a szukájé pedig 63-68 cm. Testtömegük 32-45 kg között van, várható élettartam pedig 10-14 évre tehető. 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Atlantis és az elveszettek, vagy elveszett atlantisziak? Tény, hogy mindenki tud valamit róla, de nem biztos, hogy csak is a szintiszta igazságot, ugyanis nagyon nem mindegy, melyiket hallja az ember. Persze, legendák keringenek körülötte, viszont ezek közül sokat cáfolható feltevés. Mégis mi történt valójában? Tényleg létezett? Nem lehet egyhangú választ adni, ezért társunk jobban bele ebbe a témába, ha téged is érdekel, akkor itt a helyed.
1: A legfontosabb dolog. Atlantisnak két nagy korszaka volt. Az aranykor, ez volt az angyalok kora, és mikor már mellőzték az angyalokat és magát Istent is. Ebből következik Platón. Ismerős a neve? Görög filozófus, akinek leírásaiból ismertük meg a rejtélyes várost. Erre épül a későbbi elméletek nagy része. Efelől nincs kétség, ahogy afelől sem, hogy óriási sziget volt, nagyobb, mint kis Ázsia és Líbia együttvéve. Héraklész oszlopain feküdt egy kisebb szigetekből álló szigetvilág alatt. Kb. 9000 évvel Szolón előtt Atlantis hatalmas királyság volt. Amikor mohó és agresszív birodalommá vált, az istenek parancsára elöntötte a tenger. Platón meséje Kritiasztól származik, aki 10 éves korában a 90 éves nagyapjától hallotta, akinek szintén a nagyapja mesélte. Az ő apa Szolón elbeszéléséből ismerte meg a történetet.
0: Tudományosan megfogalmazva, a jég olvadásával nőtt az óceán vízszintje, így keverezett be szigeteket, szárazföldeket, beleértve az elsüllyedt Metropoliszt is. Viszont az sem kizárt, vulkánkitörés okozott mindent. Régi háborút elbeszélve ismerhetjük meg a szigetet, mely titkokkal, rejtélyekkel tel is teli. A 2000-es évek elején egy kutatókból álló csoport modern technológiával felszerelkezve vágott neki a felfedező expedíciónak. Nagy esélye meglelték Atlantiszt, mert kísértetiesen hasonlítottak azok a romok, amik ott hevertek a tenger legmélyén. Bizonyítékként a Yucatán kultúrákban és Yucatán nincs lehetetlen távolságban a Bermuda háromszögtől, úgy tartják, őséki kataklizmus sújtotta elsüllyedt szigeten éltek, melynek neve Atlantikú volt.
1: Népe magasan fejlett, technikájuk megelőzte koruk tudományát is, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Korszakukat meghazudtoló szépségű építményeket hoztak létre. A tengeri lakosok olyan piramisokat építettek, amire mi, a mostani évszázadunk képtelen lenne annyi idő alatt és olyan szerszámokkal felépíteni ilyen csodákat. Valószínűleg arra a szintre emelkedtek, amelynél már csupán a pusztalok gondolataikkal képesek lehettek irányítani, vagy esetleg kitalálni dolgokat, amik hozzájárultak az alkotásaik elkészítéséhez.
0: A vízből kiemelkedve a megmaradtak, akik nem voltak ugyanolyan okosak, mint társaik, Egyiptomba mentek, ahol piramisokat készítettek, de Dél-Amerikában és Ázsiában is egyaránt. Gondolták, ha sikerült víz alatt, akkor itt is menni fog. Céljuk még mindig tisztázatlan, mire használatosak, ám szóba jöhet a harmonizálása, a helyreállítása annak, aki vagy ami benne volt. Ők építhették ezek egy részét, amely megmutathatja útjukat. Felmerül a kérdés. Nem jöhettek a Földön kívülről? Sokan állítják idegenek, akik egy nagy csillagközi bárkával utaztak vissza a sötét űrbe, ezért nincsenek meg maradványaik. A régészek 2015-ben bukkantak rá atlantiszi fémre, amely a Szicília partjainál egy elsüllyedt hajóban találtak. Görögországból vagy Kis-Ázsiából szállították.
1: Nem csak egy bizonyítékot lehet felmutatni társadalmuk létezésére, például az atlantiszi gyűrű, amely rendkívüli erővel és hatáskörrel bíró tárgy. A 20. század elején egy francia kutató és író, Roger de la Forest rávilágította lényegre, az ékszer eredetére. Azuszáni homokkő az anyaga, egy szóval a gyűrű mintája az egyiptomi kultúra előtti civilizáció terméke. Négyzetekkel, körökkel, háromszögekkel, téglalapokkal díszítve ezeknek jelentésük is van. Jót ígér viselőjének, különböző védelmet attól függően, melyik ujjára húzza fel.
0: Gondoljuk, most már téged is hajt a vágy, hogy kiderítsd, mi is történt igazából.
2: 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kulina Jászmin és Vány Viktória. A mostani adásban megismerkedhettek a légtornával.
1: Valószínűsíthető, hogy már te is láttál légtornász előadást életed során, csak nem tudsz róla. Ez hogy lehet? Bár a cirkuszokban is elképesztő előadásokat nyújtanak az előadók, azért a sport sokkal színesebb, mint egy cirkuszban lehet látni.
0: A légtorna lényegében egy saját testsúlyos edzésforma, ami a levegőben zajlik. Mint minden sportban, a légtornában is lehet versenyezni. Versenytől függ, hogy milyen eszközökön, kategóriákban lehet elindulni, de általában 4 kategóriát különböztetnek meg. Karika, hamok, szilk és open. Mit is jelent az open kategória? Ide lényegében bármilyen szerel lehet jelentkezni. A legtöbb versenyen minden kategóriában el lehet indulni szólóban vagy duóban.
1: De hogyan is néznek ki az előbb felsorolt eszközök? A karika, mint a neve is mutatja, egy nagy filmből készült karika, amit legtöbb esetben körbetekernek bandázzal. A hamok nem más, mint egy hosszú anyag, aminek mint egy hinta formájában fel van kötve 2 szára, egy vagy 2 ponton. A szilk egy pontból kiinduló 2 hosszú anyag, aminek a teteje összekapcsolódik a felkötött pontban.
0: Ez a sport rengeteg módon fejleszt téged. Az állóképességed, erőnléted, hajlékonyságod, memóriád, előadóképességed, bátorságod és ügyességed is fejlődni fog általa. Ezek közül a legtöbb evidens, de gondolom azt, hogy a memóriádat hogy fejleszti, te sem tudod még. Mivel rengeteg elem van a légtornában, és nem mindegy, hogy melyik oldalról, milyen irányból kötöd az elemeket, hiszen a biztonság az első, ezért nagyon óvatosnak kell lenned és emlékezned mindenre.
1: Milyen magas szinten lehet űzni? Hazai versenyek között az országos bajnokság, magyar kupa, magyar bajnokság és még sok kisebb verseny is. Nemzetközi szinten rendeznek nagyobb versenyeket is. A 2 legrangosabb rangadó nem más, mint az Európa, illetve világbajnokság. Aki kijut ezekre a versenyekre, az biztosra veheti, hogy jó abban, amit csinál. Sajnos jelenleg hazánkból csak szilk és karika eszközöktől lehet kijutni erre a 2 versenyre, viszont ugyanúgy van hamok kategória is a versenyekben.
0: Hogyan kezdhetsz el légtornázni? Először is a legfontosabb, hogy keresd rá az interneten a közeledben, milyen egyesületek vannak, és konzultálj velük az edzések időpontjairól. Amellett tudnod kell, hogy a légtorna nem egy fájdalommentes sportág, és ha szeretnéd sportolni, készülj fel rá, hogy szerezhetsz jó néhány kék-zöld foltot. Sajnos ez nem kikerülhető, hiszen a karika megnyom, a szilk és a hámok pedig rátekeredik. A szépségért szenvedni kell, így szól a mondás, ami erre is igaz. De szerencsére a fájdalom is elmúlik pár alkalom után, ahogy a tested megszokja az eszközt, és már csak az esetleges bonyolultabb, új elmek okozhatnak némi kényelmetlenséget.
1: Mit kell tudnod az első edzésed előtt? Mindenképpen rövid vagy hosszú ujjú pólóban, esetleg tornadeszben, illetve hosszú szárú leggingsben menj, mert égési sérüléseket okozhatnak az anyagok. Akik már egy jó ideje űzik a sportot, lehet, hogy alulöltözöttebbek lesznek, mivel a bőrük már jobban hozzászokott.
0: Kinek ajánljuk a légtornát? Bárkinek, aki szeretné kipróbálni, hiszen semmilyen előképzettség nem kell hozzá. Mint minden sportban, itt is nagyon fontos a kitartás, illetve a veszélyfaktor miatt az is, hogy gyakorlás közben maximálisan figyelni tudj minden egyes mozdulatodra, ezért általában az edzők is csak iskoláskortól ajánlják ezt a sportot. Reméljük, hogy kedvet kaptál kipróbálni ezt a különleges mozgásformát, és semmiképpen se add fel az első edzésed után, hanem mersz mindent megcsinálni, hiszen tapasztalataim alapján ez egy olyan sportág, aminek muszáj egy kis időt adnod, hogy meglásd, szereted-e.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dükei Alexandra. A legtöbb emberrel nagy eséllyel már szembe jött a Vámpíraplók című sikersorozat, de vajon elgondolkodtál már azon, ez mennyire hasonlít a könyvben megírtakhoz, vagy hogyan zajlott a forgatás? Mystic Falls. Mint azt sokan tudják, a kisváros tényleg létezik Virginiában, közel 7000 lakossal, viszont azt nem, hogy a könyvben a kisvárost Falls Crunchnak, feltemplomának hívják. Ám a producerek túl vallásosnak tartották ezt az elnevezést.
1: Forgatás nagy részre egy virginiai kisvárosban készült, ami Covington névre hallgat. Egyéb érdekesség az is, hogy a lakosok nem örültek, hogy ott forgattak, mivel a vámpírok miatt a legtöbb felvételt hajnalban vagy este, akár éjjel vették fel.
0: A szereplők más nyelveken is beszélnek. Ami azt illeti, a stábnak nem okoztak gondot a nyelvek. Ninda Dobrev, aki többek közt Catherine Pierce-t is alakítja, Bulgáriában született, és folyékonyan beszéli is a nyelvet, így nem jelentett gondot, amikor az ifjú Katarina Petrovát kellett eljátszania, méghozzá az anyanyelvén beszélve.
1: A Salvatore név, ami azt illeti eredetileg a két fivérnek, Stefannak és Démonnak, a könyvben Salvatore a család neve, ám a sorozatban majdnem megváltoztatták Whitmore-ra, mivel a rendező szerint a Salvatore túl olaszosan hangzik.
0: A románcok. Bár azt sokan tudják, hogy Ian Somerhalder és Nina Dobrev jártak, viszont azt nem, hogy a Mettet, valamint Caroline-t alakító színészek is. Paul Weasley pedig feleségül is vette Tori DeVivont, aki Meredith-et játszotta, ám két év után elváltak. Viszont Joseph Morgannek összejött a happy end, mivel az Abby Bennettet alakító színésszel még mindig boldogan élnek.
1: További sorozatok. Ami azt illeti, a sorozat nagy sikerének köszönhetően készült két társsorozat is, mely egyikében az eredeti család tevékenységeit mutatja be New Orleansban, a másikban pedig Hope, valamint Caroline és Alaric ikreinek életét.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Most az alkalmazkodási zavarokról lesz szó. Az alkalmazkodási zavarról akkor beszéltünk, ha valaki szorongást vagy rettegést, félelmet él át egy hétköznapi helyzetben is. Ennek sok kiváltó oka lehet, ilyen a családi problémák, szociális fóbia vagy a megszokott környezet megváltozása. Ez a zavar rombolja a szociális kapcsolatokat, de a tanulási teljesítményt is rontja. Valamint az egész életvitelt rossz irányba befolyásolja. Az alkalmazkodási zavar lehet múló is, ekkor 3-6 hónapos időtartamról beszélhetünk. Azonban krónikussá is válhat, a szenvedő személy pedig depresszióba is eshet.
1: Az igazi kockázatot az jelenti, ha az illető nyomás hatására pszichotikus állapotba kerül, és elveszíti a valóságérzetét. Akár az öngyilkosság is megfordulhat a fejében, vagy éppen ellenkezőleg erőszakossá és agresszívá is válhat. Előfordulhat memóriazavar, mániás állapot vagy negativizmus, azaz semmilyen reakciót nem produkál a személy. Az is lehetséges, hogy nem eszik, nem iszik és nem is beszél. Ilyenkor azonnal orvosi beavatkozásra van szükség.
0: Az ilyen zavarok kialakulása szempontjából a tinédzserek a legveszélyeztetettebbek. De bármelyik életkorban felléphetnek, többnyire iskolai problémák vagy a szülők válása miatt kialakuló traumák hatására. Felnőttek esetében pedig inkább párkapcsolati vagy házassági viszály állhat a háttérben. Azonban ritkábban a költözés vagy jogi problémák is állhatnak a háttérben. A krízis helyzetek érintettjei között egyenlő számban találhatunk férfiakat és nőket is.
1: A legjellegzetesebb tünetek a hangulatzavarok, a szorongás, a magatartás zavara, a reményvesztettség érzése, valamint ezek kombinációi. A szorongás rengeteg módon jelentkezhet, például szívdobogás érzés, fulladás, átmeneti alvászavar, fogyás, kézremegés, minden zavarja a normális életvitelt. A panaszok rendszerint maguktól elmúlnak, azonban, ha az elhúzódik, akkor érdemes szakember segítségét kérni. Társulhat viselkedészavar is a problémákhoz, emiatt az illető megsértheti az adott szociális normákat vagy mások jogait. Akár vandalizmushoz, gondatlan autóvezetéshez vagy verekedéshez is folyamodhat.
0: A pszichoterápiának fontos szerepe van az alkalmazkodási zavarok kezelésében. De átmenetileg gyógyszeres kezelés is szükséges lehet, például altatók, enyhe nyugtatók formájában. A krízis helyzetek kezelésekor elsősorban az életet veszélyeztető állapotot kell megszüntetni. Ez jó esetben kórházakban történik.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kovács Jázmin. Sokszor nem könnyű megállapítani, hogy szimpatikus vagy-e annak, akivel még csak néhányszor találkoztál, mert nem mindenki mutatja ki egyértelműen, hogy kedveli a másikat. Most 10 olyan dolgot mondunk el, amiről megállapítatod, hogy valaki kedvele vagy sem.
1: Első, felét fordítja a lábfejét. Ez elsőre furán hangzik, de érdemes néha lepillantani a beszélgető partner lábfejére, ha szeretnéd tudni, szimpatikus vagy-e neki. Ha ugyanis igen, akkor általában feléd néznek a lábujjai, esetleg kicsit kifelé, de mindenképpen a te irányodba. Az összekulcsolt boka vagy a hátrahúzott lábfej például nem jelent túl jót.
0: Második, látható helyen vannak a kezei. Nem csak a lába, a keze is árulkodik. Ha kedvel, a legtöbbször látható helyen vannak a kezei. Például nem teszi őket zsebre vagy keresztbe. Nem fogja őket össze maga előtt, ezek ugyanis az elzárkózás jelei.
1: Harmadik, őszintén mosolyog-e. Egy-egy erőltetett mosolyt könnyű elereszteni, még akkor is, ha egyáltalán nem bír valakit az ember. Ez viszont nagyon más, mint az őszinte nevetés. A valódi mosolynál látszanak legalább egy picit a fogak, és a szem is mozdul a mimikával, összehúzódik picit, és megjelennek a mimikai vagy mosolyráncok.
0: Negyedik, oldalra fordítja a fejét. Ha a másik kissé oldalra fordítja a fejét, miközben beszélsz, az nagyon jó jel. Ez ugyanis azt üzeni, hogy tényleg kíváncsi a mondandódra, érdekli, amiről mesélsz, és szimpatikusnak talál. Bár ezt mindenki tudattalanul csinálja, nagyon is árulkodó.
1: Ötödik, néha elakad a szava. Azt veszed észre, hogy keresi a szavakat? Néha kicsit elakad, esetleg korrigálja a saját mondatait? Ez azt jelenti, hogy izgul a jelenlétedben, és zavarban van, ami nagyon is pozitív. Ilyenkor ugyanis jó benyomást akar kelteni, azt szeretné, ha kedvelnéd, méghozzá azért, mert ő is kedvel téged.
0: Hatodik, megérinti a nyakát. A nyak, illetve a torok a sebezhetőség és kommunikáció területe. Ha valaki gyakran megérinti magát ezeken a részeken beszélgetés közben, akkor nagy valószínűséggel érdeklődik irántad, és aggódik, hogy jó úton-e jár afelé, hogy megkedveltesse magát veled.
1: Hetedik, közeledés. Előremutatóbb jel, amikor megpróbálnak közeledni hozzád. Nem akarnak hátborzongatónak tűnni, de közelebb húzódnak, hogy kényelmes távolságban legyenek veled. Ha közelebb hajolnak hozzád, az szintén az érdeklődés egyik kifejező eszköze.
0: Nyolcadik, a hangszín. Ez egy nyilvánvaló jel. A fiúk csökkentik, a lányok pedig növelik a hangjuk magasságát. Ha mindig új témákat hoz fel, hogy tovább beszélgessetek egymással, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy hosszabb legyen a veled való kapcsolata.
1: 9. Tükröződés. A beszédstílus lemásolása szintén érdeklődő jel. A testbeszéd tükrözése ugyanis a kapcsolatteremtés és a megértés kialakításának egyik módja. Ezt ösztönösen használjuk, anélkül, hogy tudatában lennénk. Maga a tükröződés egyébként azt fejezi még ki, mintha azt mondanánk, hogy olyan vagyok, mint te, és én is pontosan így érzek.
0: 10. A szemkontaktus. Ebből nagyon könnyen megtudhatjuk, hogy kedvele a másik személy. Hiszen ha nem tud a szemedbe nézni, akkor nem figyel rád eléggé. Azonban ha tartja a szemkontaktust, akkor igenis figyel rád és érdeklődik irántad. És az iránt, hogy mit mondasz.

0: Turík, Pleťgár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. Dubajban épül a világ legnagyobb genetika mintatárolója. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. Mikrofonnál a Bádi Hanna. Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. A közös ügyünk az Állatvédelmi Alapítvány közleménye szerint a platformhoz az induláskor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is. És a csatlakozók köre folyamatosan bővül. Az Óvádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával elindított platformot a gazditkeres.hu állatvédő alapítvány csapata hozta létre. Állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés non-profit alapon működik. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen közvetíthetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek. Az érdeklődők pedig elvesznek az információk között. A gazditkeres.hu erre kínál választ egy modern, átlátható és könnyen használható rendszerrel. Dubaj futurisztikus múzeumában 10 000 veszélyeztetett faj genetikai mintáit fogják lefagyasztva tárolni. Olvasható a tervet kezdeményező cikk közleményében. A Colossal Bioscience a világ legnagyobb biológiai mintatárolóját tervezi létrehozni az Egyesült Arab Emírségekben, vagyis egy biovaultot a veszélyeztetett fajok számára. A biotechnológiai vállalat neve már bejárta egyszer a világot, amikor genetikai technológiák segítségével feltámasztották az évezredekkel ezelőtt kihalt óriás farkast. Most egy globális természetvédelmi infrastruktúra kiépítésén dolgoznak. Colossal Biovaultnak elnevezett mintatároló Dubaj ikonikus Museum of the Future épületében kap majd helyet. A tervek szerint mintegy 10 000 fajhoz tartozó több millió fagyasztott szövetmintát, sejtet és egyéb biológiai anyagot fognak ott tárolni, ami magába foglalja 100 az Egyesült Arab Emírségek legveszélyeztetettebb élőlényeihez tartozó mintát is. Felfedeztek egy 2 méter magas Athén szobrot, rendkívül részletes faragással, írja az Akronyusz. A szobor Törökország délnyugati részén fekvő, laodékiai ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták. Pallas Athéni görög istenőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és idegenforgalmi miniszter. Szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkátok során tárták fel. Laodekia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének ezúttal is a szilvásváradi Lipicai Lovas Központ ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy hazai vagy határon túli település nevez.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: A napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, enyhe lesz a szél. Délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin, Garamvölgyi Glória Bella és Radics Dorka Hiromi. Nézzünk bele a delfinek világába. A delfin az egyik legjátékosabb és kedveltebb vízi emlősünk. A Földön mindenhol vannak olyan emberek, akik rajonganak értük. De most, hogy jobban megismertük őket, kezd úgy tűnni, hogy a delfin különleges intelligenciával rendelkezik.
1: A delfin több tudományos egyetem is kutatja, és kimutatták, hogy az ő agyuk az eddigi legfejlettebb az emlősök között. Sőt, azt is kijelentették, hogy agyuknak az a fele, mi a gondolkodásért és az érzelmekért felelős, nagyobb, mint a többi. A tudósok és még sok más ember szerint is etikátlan a delfineket emberi szórakoztatásra használni, fogságban tartani vagy megölni, mert a delfin tulajdonképpen olyan intelligenciával rendelkezik, mint egy ember, és úgy is kéne rá tekintenünk, mint egy emberre.
2: Sokan tudják, hogy a delfinek hangokat használnak a térbeli tájékozódáshoz, de úgy tűnik felépítettek egy kommunikációs rendszert is. Sok hangot és vokalizációt használnak, valamint testi érintkezést és testbeszédet is. De képesek megtanulni egymás jeleit, hogy kommunikálni tudjanak. A tudósok továbbra sem pártolják, hogy egyes helyeken azért öljék őket, mert finom ételnek számítanak. Ezek közé a helyek közé tartozik például Japán, Peru, a Salamon-szigetek és a Feröer-szigetek. Itt több ezer delfint ölnek le évente.
0: De most térjünk át egy ritkább példányra. A rózsaszín delfin egy egyszerű delfin, csak hogy rózsaszín színe miatt igen ritka. A hivatalos magyar neve keleti delfin, de hívják gadamunak is. Főleg a trópusi és szubtrópusi tengerekben és folyópartokon élnek.
1: Minden keleti delfin feketének születik, de fokozatosan kifehérednek, így felnőtt korukra teljesen fehérek lesznek. A kínai partok közelében élő delfinek azonban rózsaszínek, és ez nem a bőrüket érő pigmentnek, hanem a hőmérséklet szabályozás miatt túlfejlődött véredényeiknek köszönhető.
2: Samuel Hung, a hongkongi delfinekkel foglalkozó állatvédő szervezet vezetője szerint, ha elkezdődik a hongkongi repülőtér építése, a delfinek végleg eltűnnek. 2003-ban 158 egyedet, idén viszont csak kb. 60 delfint számoltak. Nem tudják, hogy a többi elúszott-e, vagy meghalt. De pusztulásukban nagy szerepet játszott a Makaóval összekötő 50 kilométeres híd építése, a túlhalászat és a vízszennyezés.
3: 97.5 Táskarádió.

0: péntek. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Egy sziget, ahol az emberek eltűnnek. Sok titokzatos hely van a világon, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Különböző furcsa jelenségek esnek meg ezeken a helyeken, például különös fények vagy levegőben lebegő tárgyak mutatkoznak. Az emberi eltűnések az ilyen helyeken nem ritkák. Az Enlightened sziget erről is híres. Helyi neve szigetet jelent, ahonnan senki nem tér vissza. A Kanalában található Rudolf-tó közepén helyezkedik el. Ezt a szigetet nagyon egyszerűen meg lehet közelíteni egy egyszerű tutallyal. Ennek ellenére senki nem ér rajta, sőt a természet feletti kutatók sem látogatják meg soha.
1: Állítólag, aki sokat tartózkodik ezen a szigeten, lehet, hogy nem tér vissza többé. A helyiek szerint az ősi időkben volt itt egy egész falu, majd 1630-ban hirtelen eltűnt az összes benne lakó ember. Egyes vélemények szerint a szigeten van egy tüzes barlang, ahová az emberek akaratlanul bemennek, és amelyben örökre eltűnnek. De vannak más vélemények is arról, mi történik a titokzatos szigeten. A különböző időkben mindig akad bátor ember, aki megpróbált a szigeten letelepedni.
0: Az elmúló törzs benszülöttjei egy ideig a szigeten éltek, és úgy tűnt, minden rendben van velük. Aztán a telepesek egyszer csak nem mentek többet a tópart közelébe, és amikor egy másik falu lakói elmentek felkeresni szomszédaikat, kiderült, hogy nyomuk veszett. A sziget ismét lakatlan volt. Ugyanakkor a házak megmaradtak, és az edények is érintetlenül hevertek szerte szét. A 18. században a sziget holland és német felfedezőket vonzott be. Nem hallgatták meg a helyi lakosok figyelmeztetéseit, és a szigetre mentek. Senki nem látta őket többé.
1: Az utóbbi időkben, 1935-ben kutatók látogattak el a szigetre. Az angol tudósok Vivian Firth vezetésével érkeztek, és ketten átmentek a szigetre. Mivel egy ideje nem jött hír tőlük, Firth mentő csapatokat küldött utánok, de azok sem találták meg őket. Mindezek után repülőgépeket küldtek a sziget fölé. A gépről két teljes napig böngészték a területet, de emberi jelenlétnek nyomát sem látták. Soha nem találták meg az eltűnt európaiakat. Óriási jutalmat kínáltak a helyi törzseknek a kutatók megtalálása érdekében, de azok nem voltak hajlandók segíteni. Jelenleg csak krokodilok, kígyók és vadkecskék élnek a szigeten.
2: 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. A Halloween az ősikát a hagyományokból kialakult autentikus űrünnep, amit október 31-én éjszaka, minden szentek katolikus ünnepeleti estén tartjuk, mert elsősorban az angol száz országokban tartanak. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, amikor sok elszegényedett írföldműves vándorolt ki Írországból, akik magukkal vitték az ősi kelt eredetű hagyományaikat is. Történelem során több hasonló római kori ünnep is elvegyült a kelt a halálkultus Samhain nevű ünnepével. Ezért a mai állapotában ez az autentikusnak ismert pogány ünnep az ókori mediterráneumból származó elemeket is tartalmazza, melyek kiegészültek az ír népszokásaival és az észak-amerikai nyugat-európai védelmi ünnepi és gasztronómiai bolondozással, töklámpás faragással, jelmezes kéregetéssel, beltözős partikkal és almahalászattal is.
1: A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, az élők félelmükben különféle álcázó maskarákat öltöttek, mert ezzel akarták becsapni és összezavarni a holtak szellemeit. Stefan Moser, az Salzburgi Kelta Múzeum igazgatója szerint az a tény, hogy a Halloween kelta eredetű szokás olyan mítosz, amely a Halloween elterjedésével kezdődött, és azóta nem távolították el. Azonban nincs komoly kapcsolat a két dolog között. Amerikában az 1900-as évek elejétől vált egyre népszerűbbé, majd a legkedveltebbé a Halloween ünnepe. Ezeken az ünnepi fesztiválokon szörnyek, boszorkányok, földönkívüliek, kalózok, rajzfilmek és mesék szereplői, állatok, valamint hírességek maszkjait viselő jelmezesek jelennek meg.
0: A Halloweenhez kapcsolódó szokások eljutottak Magyarországra is. A bulizós és játékos hangulatú harsányszokásokkal és a vicsorító vagy vigyorgó, de rendszerint világító töklámpás szimbólumával, mely jellegzetes kellékként az írnépszokás faragott karórépájában az évszázadokig tartó változások során. A mai halloweeni fesztivál legnépszerűbb elemei mégiscsak a boszorkányok, a kísértetek, a fekete maskák, misztikus természet feletti lények. Az eredeti kelta Samhain ünnep idején a kelta hisz szerint szeretteink szellemei felbukkanhatnak, ezért gondoskodni kell a megvendégelésükről, és ételáldozatot kell hagyni számukra.
1: Ezért ételt-italt tettek ki ezeknek a szellemeknek, megemlékeztek róluk, a tűz körül kuporogva történeteket meséltek egymásnak. Az eredeti pogány Samhain ünnep saját komor hangvételén keresztül valójában mélyen tisztelte az ősök szellemeit, annak ellenére, hogy a keresztény, kelta és római elemekből kialakult, már a nagy divattá vált Halloween ünnep ma már merőben elrugaszkodott az archaikus kelta gyökereitől, és modern félelemkeltő szellemek, töklámpások, divatos mágikus formulák és egyéb kellékek jellemzik.
0: A Samhain, a minden szentek és halottak napja római ünnepekkel együtt már a végérményesen összefonódta a közös termékük, pedig az egyre divatosabbá váló Halloween. Azonban, amikor a Halloween alapjairól beszélünk, érdemes őket egymástól elkülöníteni és nem összemosni, hiszen az emberi civilizáció fejlődése során történelemben egymástól függetlenül kialakult szokásokról, hiedelemvilágokról van szó, melyek ugyanúgy fontosak ma is azok számára, akik magukének vallják ezeket a régi ünnepeket. Ezért nem lehet számon kérni keresztény nézeteket jóval ősibb vallásokon, szokásokon is teljesen felesleges keresztény elemeket párosítani mitológiai alakjaihoz.
1: A későbbi értelmezésekben boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepének tartják, ám ilyen értelemben véve ez tévhit. A kísértetek és az ártó szándékú gonosz démonok, misztikus természetfeletti lények, például rosszakaró tündérek, koboldok megjelenhetnek ezen a napon. Az ősi Samhain ünnepén sem a kelta emberek, sem pedig papjaik nem törekedtek a világ megrontására és a világot vagy az emberiséget megrontani és elpusztítani akaró gonosz entitások imádatára. Ezen tény ellenére a jelenkori Samhain és ezzel együtt a Halloween divatja évről évre magához vonza a sátán és az ördögimádó köröket, alantas módon felhasználva és kiforgatva ezzel őket, megalapozva vele a Halloween és a Samhaint ért sorozatos tévhiteket.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. A pizza eredete. Mindenki szereti, vagy ha nem, evett már. Egy mágikus étel, melynek nem tudtuk az eredetét. Eddig. Ugyanis most be fogjuk nektek mutatni a pizza történetét.
1: A pizza egy olasz étel. Az eredeti margarita pizzán paradicsomszósz, mozzarella sajt és bazsalikom található. Ezt szinte mindenki tudja. Azt viszont már kevésbé, hogy a még kialakulóban lévő, régen kenyérféleségnek számító étel egyáltalán nem tartalmazott paradicsomot. Az ugyanis az új világból, Amerikából került Európába. Akkoriban az európai ember a bivajtejet sem ismerte, amiből az eredeti mozzarella készül, hiszen az indiai vízi bivajt régen még nem tenyésztették földrészünkön.
0: Na de hogyan készült az eredeti pizza? A kenyér tészta maradékát, ami a dagasztótában ott maradt, kinyújtották, majd megsütötték. Ez a szokás Dél-Olaszországban terjedt el, hiszen ők sokkal szegényebbek voltak, mint északi társaik, szükség volt az efféle spórolásra. Ezt az egyébként magában is isteni kenyeret olívaolajjal, fűszerekkel és mézzel ízesítették, ami ma is kapható az éttermekben focaccia néven, bár szinte majdnem mindig méz nélkül szolgálják fel.
1: Igaz, hogy Amerikát már 1492-ben felfedezték, így a paradicsom elérhetővé vált az európaiak számára, viszont egészen a 18. század végéig nem használták a szakácsok, mivel tévesen mérgezőnek hitték. Először paradicsomot Nápolyban tettek a pizzára, ami nagy népszerűségre tett szert, és helyi nevezetességnek számított. A klasszikus margarita pizza feltalálása egy nápolyi péknek, Raffaele Espositónak köszönhető.
0: Történt ugyanis, hogy 1889-ben az olasz királyi házaspár, nevezetesen első Umberto király és Margherita di Savoia királyné Nápolyba látogatott. Raffaele kapta az egyik ott töltött vacsorájuk elkészítésének a feladatát, és egy különleges pizzát készített. Az olasz zászló színeit utánozva zöld bazsalikomot, fehér mozzarellát és piros paradicsomszószt tett a pizzára. Az ínyenséget a királynének való kedveskedésből Margherita pizzának nevezte el. Leo, ha te lennél Raffaele Esposito, mit tennél a pizzára? Biztos van valami ízösszeállítás, amit nagyon szeretsz.
1: Én személy szerint alapnak fokhagymát tennék, rajta lila hagymát, sonkát és kukoricát. Lackó, te kóstoltál már pizzát vad ízkombinációkkal? Te szereted az ilyen fura dolgokat.
0: Igen, egyszer ettem radicchios, tonhalas, édes, paradicsomos pizzát. A radicchiót azt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon keserű saláta, és vastag a szára, általában azt szokták felhasználni. Az édes paradicsom pedig olyan, mint a paradicsom, csak hát édesebb. Ez a három dolog magában egy kicsikét furának tűnhet, de együtt kifejezetten finom volt.
1: Ha ti is ettetek már különleges pizzát, azt írjátok meg nekünk!
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Kellemetlen érzés a lelapuló, zsíros vagy száraz haj? Ugyan a helyes halápolás elsajátítása igazán nem atomfizika, sokan mégis újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Utána néztünk lépésről lépésre a helyes halápolás folyamatának.
1: Első lépés. Fejbőrápolás. Az egészséges haj alfája és omegája a fejbőr egészsége. A fejbőrt azonban gyakran terheli a rajta maradt hajformázók és szennyeződések rétege. A maximális megtisztulásért használj hetente egyszer fejbőrradírt, amely nem csak tisztít, hanem a vérkeringést is kellemesen fokozza. A táplálásról és hidratálásról sem szabad megfeledkezni, ami különleges hajtonikok és hajvizek adhatnak meg a frizurának. A tonikat a hajtövekhez vidd fel, majd végezz gyengéd masszást a beszívódás elősegítésére. A gyönyörű hajkorona nem várat sokáig magára.
0: Második lépés, helyes hajmosás. A hajmosáshoz használt víz hőfokát állítsd kellemesen langyosra. A forró víz irritálja a bőrt és károsítja a hajszálakat, a hideg pedig nem tisztít eléggé. Masszírozd be a sampont a hajtövektől a hajvégekig, eközben ne kócold túlzottan össze a hajat. Alaposan öblítsd le. És milyen gyakran kell hajat mosni? A szakértők tanácsai szerint legfeljebb hetente egyszer vagy kétszer. A túl gyakori mosás ugyanis megviselhető. A hajat. Ha a hajad erősen zsírosodik, vagy gyakran sportolsz, akkor a mindennapos hajmosás sem okozhat gondot, de használj kifejezetten erre kifejlesztett sampont.
1: Harmadik lépés, a haj táplálása és hidratálása. Tudtad, hogy hajmosás megnyitja a haj szerkezetét, amely így sérülékenyebbé válik. Így jut szerephez a kondicionáló, amely lezárja a szerkezetet és kisimítja a haj felszínét. Hetente egy vagy két alkalommal használj pakolást is a haj intenzív regenerálásáért. A leöblítés nem igénylő termékek a must have kategóriába tartoznak. Hajvégápoló szérum, hajolaj vagy hajsimítókrém. Ezek kiegészítő ápolásként vagy gyors mentőövként is működhetnek. És hogyan is használod a kondicionálót vagy a hajpakolást? Vidd fel a terméket a megmosott törölköző száraz hajra. A hajtövektől mindig legalább 3 cm-es távolságra. A csomagoláson feltüntetett ideig hagyd hatni, majd alaposan öblíts le.
0: Negyedik lépés, a haj kifésülése. Kezd a megfelelő fésű kiválasztásával, amely hajat hosszának és sűrűségének is megfelel. Ne feledkezz meg a hajmosás előtti fésülködésről. Samponozás közben csak finoman nyomkod meg a hajat ferde helyzetben, majd alaposan csavard ki belőle a vizet. A nedves hajfésülés közben fokozottabban hajlamos károsodásra, ezért hagyd megszáradni, mielőtt kifésülnéd. Ha könnyen gubbancolódó hajad van, először használj kifésülést megkönnyítő sprét.
1: Ötödik lépés. Hő elleni hajvédelem. Mielőtt kézbe vennéd a hajvasalót vagy hajszárítót, vigyél fel hővédőkrémet vagy sprét a haj teljes hosszában, amely így megelőzi a hőkezelés okozta károsodásokat. A sérülések kockázatát a megfelelő készülékek is csökkenthetik. Az ionos hajszárítók és a keratinos vagy párával működő hajvasalók jó választások, mert nem teszik tönkre a hajszálakat. Légy óvatos a hőhatásokkal. Minél vékonyabb szálló és minél erősebben károsodott a hajad, annál alacsonyabb hőmérsékletet válasz. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garambölgyi Glória Bella.
1: Kényszerből vagy kalandvágyból, dolgozni vagy nyelvet tanulni, netán egy szerelem miatt költözik az ember külföldre. Egy biztos, az élete 180 fokos fordulatot vesz.
0: Ki könnyebben, ki nehezebben veszi az akadályokat. Az új emberek, kultúrák és nyelvek megismerése mindenkinek csak a saját javára válik. Összeszedtük, melyek a kompetenciák, amikkel mindenképpen gazdagabb leszel, ha külföldön élsz.
1: A kihívások önbizalmat adnak.
0: Az élet ott kezdődik, ahol kilépsz a komfortzónádból, tartja a mondás. Az országhatár átlépésével pedig a komfortzónádat is garantáltan elhagyod, hiszen valószínűleg teljesen idegen, merőben új környezetben kell berendezkedned és helytállnod, és ez már önmagában is kihívás.
1: Külföldön pedig, főleg eleinte és különösen akkor, ha nem beszéled tökéletesen az ország anyanyelvét, egy sima ügyintézés is hatalmas megmérettetés lehet, az álláskeresésről nem is beszélve.
0: Ha jól veszed az akadályokat és belerázódsz az adott ország szokásaiba, méltán büszke lehetsz magadra.
1: Nyitottabbá, barátságosabbá válsz.
0: A magyarok alapjába véve igencsak zárkózottak, erre többek között akkor döbbenhetsz rá igazán, ha rövidebb, hosszabb időt eltöltesz például Angliában, ahol teljesen megszokott, hogy két idegen szóba elegyedik a busz megállóban, vagy hogy egy ismeretlen csak úgy, minden hátsó szándék nélkül rád mosolyog az utcán.
1: Noha az angoloknál a szokásos how are you, hogy vagy, a legtöbb esetben nem igazi érdeklődés, sokkal inkább egy udvariassági forma és a köszönés része, mindenképp barátságosabb, mint egy szót sem szólni például várakozás vagy sorban állás közben.
0: Persze a jelenség okait hosszan lehetne boncolgatni, ám egy biztos, ha valaha éltél olyan területen, ahol a barátságosabb mentalitás a jellemző, biztosan rád is ragad belőle, és ha el is költözöl, a többi emberrel szembeni nyitottság remélhetőleg egy életre megmarad, bármilyen vidékre is sodorjon az élet.
1: Elfogadóbb, toleránsabb leszel.
0: Ha olyan helyen élsz, ahol az adott ország lakosai között is sok a külföldi, nem csak a helyi kultúrát szívhatod magadba, de egy-egy új ember megismerésével más országok sajátosságaiba, szokásaiba is bepillantást nyerhetsz.
1: A különböző országokból érkező, más kulturális háttérrel rendelkező emberekkel együtt tanulni vagy dolgozni nagyfokú alkalmazkodást igényel. Külföldön élni húzamosabb ideig kétségtelenül felér egy toleranciafejlesztő tréninggel.
0: Az előítéletek leküzdésére is remek alkalom, ha minél többféle, különböző anyanyelvű, hátterű, személyiségű és életkorú emberrel ismerkedsz meg, erre pedig a legnagyobb esélye tényleg külföldön van.
1: Átértékeled a kapcsolataidat.
0: Amennyiben nem egyedül vágsz neki a külföldre költözésnek, a változás mindenképpen hatással lesz a kapcsolatodra azzal, aki társad az új életben. A szerelmeket és barátságokat is megerősítheti, az egymásra utaltság és az új kihívások, ám sajnos gyakran az ellenkezője is előfordul.
1: Minden esetre kiváló erőpróbája a kapcsolatoknak, ami természetesen az itthoni barátokra is érvényes, hiszen hamar kiderül, ki az, akivel csak addig volt szoros a viszony, amíg elérhető közelségben voltál, és ki érdeklődik felőled akkor is, ha épp néhány ezer kilométerrel odébb élsz.
0: Ugyanakkor, ha éltem már külföldön, hazaköltözve biztosan jobban fogod értékelni a szeretteiddel töltött időt, ami korábban természetesnek tűnt, hiánya azonban bizonyára megviselt téged és őket is.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Csókás Dávid, Gál Zsombor, Török Marcell, Porkolá Boldizsár, Széplaki Emma és Durján Boglárka.
1: Ellátogattunk Iszka-Szentgyörgyre, a Mosolyvár lovárdába, ahol a hely történetét ismerhettük meg. A tulajdonos, Kálmán Kata megmutatta, hogyan zajlik a lovas terápia. Édesanyja mesélt lánya balesetéről is. A helyszínen éppen két kislány lovagolt.
2: A foglalkozáson karikákkal egyensúlyoztak, kártyajátékokkal játszottak a lovakon, és akadálypályákon is átmentek. A lovaglás végén beszélgettünk a lányokkal. Ezután finom bodzaszörpet és műzivel kínáltak meg, és elmehettünk a többi pónit is megismerni.
0: Mi a lovasterápia?
3: Lovasterápia lényegében egy nagyon komplex fogalom, ezt én nem is tudnám megfogni, illetve inkább arról mesélnék, hogy nálunk a lovas foglalkozások alatt mi történik. Jelenleg is zajlanak az órák, most jelenleg egy szociális lovas foglalkozás zajlik, ami azt jelenti, hogy két gyerek ül a lovon, és párosan oldanak meg csoportos feladatokat. Ez az olyan gyermekeknek jó például, akik visszahúzódóak, vagy nem annyira barátkozóak, és így el tudják sajátítani a barátkozást a ló által. Most jelenleg, ahogy oda nézek, Fekete Péter kártyajáték folyik, mert hogy egy lovon ilyet is lehet csinálni.
0: Mit jelent ez a játék?
3: Ez a játék szerintem mindenki számára egy klasszikus, egy kártyajáték, ezt éppen egy ilyen zöldséges kártyajátékkal játszák. Ez a kártyajáték annyira nem fejlesz, ez inkább így a kikapcsolódást, szórakozást, az, hogy egymással megtalálják a gyerekek a közös hangot, azt szolgálja, és mellette ugye, ami nagyon fontos a gyerekeknél, a játék, a versenyszellem az már ekkor felébred bennük, és hogy odafigyeljenek a másikra, meg koncentráljanak.
0: Mit lehet a lovasterápiával fejleszteni?
3: Lovasterápiával lehet fejleszteni a koncentrációt, a figyelmet, ajánlatos egy olyan gyermekeknél, ahol megkésett beszédfejlődésről beszélünk, mozgásfejlesztésre nagyon jó, egyensúlyfejlesztésre, és nagyon jó egyébként önismeretre is, tehát a ló egy tükörként szolgál, hiszen nem csak olyan embereknek jó, akiknél valamit fejleszteni kell, hanem az olyan embereknél is, akik egyszerűen csak önmagukat szeretnék megismerni, vagy kikapcsolódni szeretnének, hiszen a lónak a mozgása egy olyan mozgást ad, mint amit még gyerekkorunkban, nagyon pici babakorunkban az anyamében megtapasztaltunk, egy olyan ritmusos mozgást ad, és ezáltal a biztonsági élmény, a kapcsolódás, az, hogy a jelenben legyünk, ezt mind meg tudjuk tapasztalni.
0: Milyen lovak alkalmasak a terápiára?
3: Terápiára azt mondanám, hogy majdnem minden ló alkalmas, akinek olyan az idegrendszere, de én mégis azokat a lovakat preferálom, mint ahogy itt is látható, ők póni méretűek, 140 centis pónik, hiszen így a gyereket pont olyan közelből érjük el a hátáról, hogy tudjuk neki adni a játékot, ami akár lehet egy logikó, vagy valamilyen táblajáték, és közbe tudunk avatkozni, hiszen tudjuk fogni, vagy ha adott esetben mozgásfejlesztésnél kell neki a segítség, akkor oda tudunk állni mögé, és akkor tudunk neki segíteni a különböző mozgásfajtáknál, úgyhogy én ezeket a pónikat preferálom, de ettől függetlenül nálunk megtalálható 80 centitől a nagy lóig minden méretben, mégis ezt a kettőt szoktuk leginkább a gyerekeknek használni, és a gyerekek is nagyon szeretik, hiszen sokszor az az élményük, hogy már nagy lovon ülnek, de még mindig ugye egy póni kategóriába tartozik ez a kettő.
0: Milyen kiképzést igényelnek a lovak?
3: Szintén ez egy nagyon komplex választ igényel, hiszen a lovak képzése az folyamatos kell, hogy legyen. Ezek a lovak napi szinten munkában vannak, ha nem a gyerekek jönnek hozzájuk, akkor igénylik azt, hogy mi is rájuk üljünk, és egy kicsit átlovagoljuk őket, meg adott esetben kivigyük terepre őket, hiszen az nekik egy nagy élmény, egy feltöltődés, és erre is figyelnünk kell, mint ahogy most ebben a nagyon nagy melegben arra, hogy ilyenkor kevesebb lovas munkát csinálunk, hiszen nem csak lovas fent. Tehát nem csak fejlesztés történik nálunk, hanem a lovas tudásnak az alapjait is megtanulhatják a gyerekek, de egy ilyen időben figyelnünk kell arra, hogy kevesebb ügető munkát csinálunk, és inkább ilyenkor a játékos részére.

0: velük lenni, és ez nálunk meg is valósul, hiszen a lovaknak ugyanúgy van egy személyisége, mint ahogyan az embereknek. És azt is nézni kell, hogy például egy olyan gyerkőc, aki kicsit introvertáltabb, akkor azt melyik lóra teszem, hogy azok a képességek, készségek, azok fejlődni tudjanak megfelelően, amikkel ő érkezett, hogy fejlesszük.
1: Milyen területen tudjátok fejleszteni azokat, akik ide jönnek?
0: Alapvetően megkeresnek minket koncentráció, figyelemzavarral, ADHD-val, megkésett beszédfejlődéssel, tanulási zavarral, de éppen csak azért is, hogy egy kicsi önbizalmat adjunk a gyermeknek, magabiztosságot, vagy hogy kikapcsolódjon a hétköznapi mókuskerékben, ami az iskolában történik, de alapvetően ilyen területekkel érkeznek hozzánk. 97.5. All the time. Táskorádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Extrém madárnevek. Rengeteg madár létezik, és azt kell mondjam, a felének kisé érdekes neve van. Persze vannak normálisak is, mint a veréb, de mennyivel menőbb már a jé, ott egy veréb, helyett azt mondani, hogy jé, ott egy csíkosbegyű bolyhosfarkú madár.
1: Van például olyan, hogy flitteres drongó. Ez a kékes-fekete madár piros szemmel a verebek osztályába tartozik, és villes farkáról ismerhető fel. Leginkább Ausztráliában őshonos.
0: Vagy itt van a széles farkú halfarkas, aki egy tengeri madár, időnként mégis megjelenik a szárazföldön. Főleg ősszel fordul elő valamilyen vízfelület mellett. Úgy néz ki, mint egy sirályi barna szárnyal.
1: A következő a sápatlábú fazekas madár. Ez a 18 centis madár.

0: halvány és sötétbarna foltos hosszú lábakkal és sárga szemekkel. Leginkább esőerdőkben él, de gyakran kimerészkedik erdőkbe vagy legelőkre is.
1: Itt van még a szürkefejű hernyófalú. Ennek is érdekes neve van, igaz? Ez a pici 12 cm-es madár sárga és szürke, egyettől függő, hogy mennyire arányos a két cím. Az összes kontinensen előfordul és azt teszik, amit talál.
0: A csíkos farkú kacikának is elég eredeti neve van, azt meg kell hagyni. Ez a madár kicsit nagyobb, 33 cm is lehet. Leginkább Dél-Amerikában fordul elő, így az esélye, hogy találkozunk vele, elég kicsi.
1: A következő a csónakcsőrű ricsóka. Na ez a madár épp oly érdekesen néz ki, mint amilyen érdekes a neve. Piros hasa van, fekete háta és elég nagy türki színű csőre, ami eléggé feltűnő, főleg ha felfelé nézünk. Nem valami nagy, csak 23 cm-es lehet, általában párban vagy kisebb csoportokban él.
0: Itt van még a bormellő karvaj. Ez a madár is megéri a pénzét, elég pufók, a hasát fekete-fehér csíkos toll fedi, a háta barna. Ragadozó életmódot folytat, mint az összes karvaj.
1: A fehérfülű nyávogó madár is ide számít. A zöld szárnyú, de mint a nevében is említett fehérfülekkel rendelkező madár 24 cm-es körülbelül. Leginkább gyümölcsökkel és rovarokkal étkezik, de nyilván nem valami finnyes. Kivéve, ha elkezd nyávogni, ha nem tetszik neki valami. Vajon a macskáktól tanulták?
0: Az utolsó a kontyos zacskó madár. Ez az általában 47 cm-es madár, a kék szemével elbűvölően néz ki, már ha nem számítjuk az éles csőrét és a farktolla belső élénk citromsárga színét. Talán még így is elbűvölő.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Harry, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Máli Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1300 éves kardot talált az osztálykiránduláson egy kisfiú. Tengeri T-rexet fedeztek fel a kutatók. A mikrofonnál Brezné Jaura. Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Az énekesnő a csillagavató ceremónián többször is könnyekig hatódott, miközben beszédet mondott az őt ünneplő közönség előtt. Most már tényleg elérzékenyülök, mondta. A családomnak, a jövőbeli családomnak, a szüleimnek, az édesanyámnak, a testvéreimnek, a barátaimnak és minden alkotótársamnak köszönöm, hogy nem csak a döntéseimet támogatjátok, hanem a félelmeimet is elfogadjátok és együtt élitek át velem azokat. Az énekesnő hozzátette, ez egy olyan pillanat, amelyet soha nem felejt el, és örökre a szívében őrzi majd. A ceremónián mellette volt édesanyja, T. Cyrus, testvére, Brandy Cyrus, valamint vőlegénye, Max Morando is. A különleges vendégek között szerepelt Donatella Versace és Anya Taylor-Joy, akik szintén beszédet mondtak az eseményen. Miley édesapja, Billy Ray Cyrus azonban nem vett részt az ünnepségen. Vikingkori kardot fedezett fel egy iskolás gyermek Norvégiában. A fiú egy Grand nevű település területén találta meg a leletet, ahol osztálykiránduláson volt. Írja a Heritage Daily. A 6 éves Henrik Refsnes egy kis fémdarabot vett észre kiállni a földből, amire azt hitte, valamilyen ócskavas lehet. Hamar kiderült azonban, hogy egy középkori fegyverről van szó. A tanárok értesítették az illetékes régészeket a felfedezésről, akik a helyszínre érkezve megvizsgálták a leletet. Egy vasból készült, egyélű kardként azonosították, amely meglepően jó állapotban vészelte át a századokat. Pengéje ugyan elrozsdásodott, de egyben van és alakja jól megőrződött. A szakértők szerint a fegyver mintegy 1300 éves lehet, időszámításunk után 550 és 800 között készíthették. Az ilyen típusú fegyverek jóval ritkábbnak számítanak, mint a később elterjedő kétélő vikingkardok, ezért a régészek számára értékes leletnek számítanak. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt fedeztek fel, amely Tylosaurus Rex, röviden T-Rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szállhatta az óceánt. Írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tylosaurus Rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mosasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen különágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az új fajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tylosaurus Rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, és különösen erős állkapcsa volt. A szakértők úgy vélik, hogy a T-Rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorta rátámadhattak. A Károlyi Kastély parkjában június 5-e és 7-e között kerül sor az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokra. Az érdeklődőket kiállítás, vásár, szakmai programok és koncertek várják egy inspiráló hétvégén, ahol a kertek világa, a természet szépsége és a kultúra találkozik.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: A csakfoci.hu információi szerint jó eséllyel új névadója lesz az NB1-nek, amely nem Fizliga néven folytatja. Az elmúlt napokban hozzánk eljutott információk szerint ennek oka az, hogy a névadó Fiz, vagyis az OTP csoport piasztereként működő projekt jövője bizonytalan. Vagy értékesítik, vagy átalakítják, de a jelenlegi formában nem finanszírozzák tovább, ami értelemszerűen hatással lenne a Fiz marketing stratégiájára is.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk. Enyhe lesz a szél. Délután 22 és 27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Hoztunk neked 6 érdekes úti célt és pár elképesztő helyi szokást.
1: Ha Angliából képeslapot küldenél, vigyázz, hogy a királynő arcképével ellátott bélyegeket még véletlenül se fejjel lefelé ragaz rá a képeslapokra és borítékokra, ugyanis illegális cselekedetnek számít. 1965-ben ezt a büntetést eltörölték, ám 1998-ban előírták, hogy életfogytiglani börtönbüntetés jár érte. A törvény elvileg még azóta is érvényben van, de nem tudunk róla, hogy valakin alkalmazták volna. Ha netalántán Svájcban érne egy nukleáris katasztrófa, itt állítólag az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha itt érne egy nukleáris katasztrófa, nem kell aggódnod, az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha el kéne bújni a föld alá. Úgy tudni, 8000 bunker bújik a föld alatt országszerte, köztük több még ma is felfedezetlen. De jól ismert például Lucernben a 20000 fő befogadására képes föld alatti folyosó.
0: Ha pedig Etiópiába készülsz, jó, ha tudod, hogy Etiópia naptára 7 évvel le van maradva az általunk használt Gergely naptárhoz képest. Eleve 13 hónapjuk van, melyek közül a 13. hónap mindössze 5 napos, illetve szökői év esetén 6. Az etióp új évnapja szeptember 11-e, vagyis nemrég léptek be a 2012. évükbe. A karácsonyt január 7-én ünneplik, csak náluk Gannának hívják, és Sziklábovály templomokban tartják a miséiket. Utána azonban nem feltétlenül otthon üldögélnek családi körben, hanem akár az egész éjszakát is kint, az utcán töltik imával és kántálással. Ezeket leszámítva azonban náluk is 7 napból áll egy hét, 24 órából áll egy nap, és ugyanazt a 4 évszakot tartják számon, amelyeket mi is.
2: És hogy mit csinálj, amikor szavak nélkül akarsz odahívni valakit magadhoz Ázsiában? Jellemzően felfelé fordított tenyérrel a mutató ujjaddal teszel göndörítő mozdulatot, igaz? Sok ázsiai országban csak kutyák hívogatására használják, ha pedig a Fülöp-szigeteken csinálod, akkor akár le is tartóztathatnak érte. Egy tájföldi tapasztalat alapján megtévesztő a hívogató kézmozdulat. Ugyanaz a lefordított tenyerű integetés, mint ami nálunk a menny innen jelentést hordozza.
0: Ha Afrika kicsiny országába, Ruandába készülnél, talán meg fogsz lepődni, micsoda tisztelet övezi ott a nőket. Ruanda még az USA-t, de Angliát, Írországot, Franciaországot vagy Németországot is lekörözi női egyenjogúság terén. 2018 óta az 5 legfontosabb ország között szerepel e tekintetben. Az 1194-es népírtás után a kormány elkötelezett lépéseket tett afelé, hogy egyenlő jogokat biztosítson a nők számára is. Ez az elképzelés kiterjedt a nők kormányzati szerepére, az oktatásra, illetve az egészségügyi ellátásra is. Az afrikai ország egyébként 3,5-szer kisebb, mint Magyarország.
2: Mi az, amit helyből összekötsz a fejedben New Yorkkal? Hát a szabadságszobor. Képzeld, a szabadságszobornak saját szigete van, hozzávetőlegesen 2,5 kilométerre Manhattan déli csücskétől. Vagyis a körülötte lévő víz New Jersey államhoz tartozik, a szigetért New York állama felelős. A sziget csak 1956-ban kapta meg a Liberty nevet, előtte Bedlónak nevezték. A részszobor egyébként 1886. októberében készült Franciaország ajándékaként az Egyesült Államoknak.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
4: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Fonai Dorka. A járvány, amely ismétli önmagát.
1: Napjainkban jól ismert COVID-19, más néven koronavírus, világszerte elterjedt már. Ezzel nem kis pánikot keltve társadalmunkban. Fontos megjegyezni, hogy a történelem során nem először történt ehhez hasonló eset. Ugyanis a kínai, európai és amerikai kutatókból álló tudós csoport szerint a COVID-19 betegséget okozó új típusú koronavírus egyik legközelebbi ismert őse 40-70 éve bukkanhatott fel denevérekben, és már egy jó ideje készen állt arra, hogy emberre is átterjedjen.
0: Az első koronavírusokat az 1960-as években fedezték fel, köztük John Almeida skót tudós rájött, hogy a látszat néha csal. Legalábbis amit ő egy egyszerű influenza vírusnak gondolt, abból bizony koronavírusra lehet következtetni. Főleg a kinézete miatt a szürke kerekfoltokat apró küllőszerű képződmények veszik körül, úgy nézett ki, mint egy napkorona, tehát az elnevezésben a CO korona, a V a vírus, a D a betegséget disease, a 19 pedig a megjelenés évére utal.
1: Alattomosan támad, mert gyakran nincsenek tünetei. Ezzel elősegíti a további terjedését egyik emberről a másikra. Na de mire ismerhetjük fel, hogyha ez a saját szervezetünkben bújik meg? A száraz köhögés, láz, légszony, fáradtság a leginkább jellemző rá. Ám nem csak ez a gond, hanem szövődmények is kialakulhatnak. Például tüdőgyulladás, akut légzőszervi szindróma, szepszis, illetve vesekárosodás is egyaránt. Többnyire forgalmas közösségi terek látogatása, krónikus betegségek, magas vérnyomás, szív- és rákbetegségek, valamint az időskor játszik a kockázati tényezőként.
0: Kíváncsi vagy rá, hogyan tudod megelőzni? Hallgass továbbra is a Táska Rádiót, mert a következő cikkünkben mindenképpen szó lesz róla.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska.

0: 95.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté.
1: Felnőttek és gyerekek rajonganak egyaránt a sci-fi műfajáért, akár regényről, filmről, sorozatról vagy videójátékról van szó. Ezek egyik legnagyobb képviselője a Star Wars, amiről valószínűleg mindenki hallott már egyszer az életében. Sokan nem tudják, hogy még a Star Warsnak is volt egy nagy sikerű elődje, Frank Herbert híres legénye, a Dűne.
0: A Dűne talán azért maradt sokáig a háttérben, mert a többi sci-finél sokkal több filozófiai kérdés vett fel, és rengeteg eleme a való világból lett átemelve. A regénynek már volt egy 80-as évekbeli filmfeldolgozása, de ez a film eléggé nagy bukás lett elavult látványa miatt. A 2000-es évek elején minisorozat is készült a Dűnéből, de ez szintén nem hagyott nyomot a köztudatban. Mivel idén ősszel támasztották fel a Dűnét, most összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat Frank Herbert kissé bonyolult, de annál érdekesebb világáról.
1: Az 1965-ös Dűne és annak folytatásai a több ezer évvel későbbi jövőben játszódnak, amikor az emberiség már szétszóródott az ismert világegyetemben. Ebben a korszakban hárman osztoznak a hatalmon. A nemesek tanácsa, vagyis a Lanzrad, az űrutazást és kereskedelmet irányító űrliga, és negyedik Shadan Paris a császár. A történet központjában két nemesi család harca áll, az Atreidesek és a Harkonnenek között. Ha ez az alaphelyzet a trónok harcára emlékeztet, ne lepődj meg, mivel George R. R. Martin is merített ihletet ebből a világból.
0: A Dűne világában mindenfajta gondolkodó gép használata szigorúan tilos a gépek esetleges lázadása miatt, ezért a legtöbb technológia az emberi elme erőforrásaira támaszkodik, így jöttek létre az úgynevezett mentátok, akik lényegében emberi számítógépnek is tekinthetők. A legfontosabb anyag azonban egy tudatmódosító erőforrás, a fűszer, ami amellett, hogy meghosszabbítja az életet és megváltoztatja a fogyasztó külsejét, lehetővé teszi, hogy a használója rövid ideig a jövőbe lásson. Emiatt pedig különösen fontos az űrliga számára, hiszen a navigátorok így találják meg a biztos utat a galaxison keresztül.
1: A fűszer ugyanakkor az egész univerzumban csak egyetlen planétán lelhető fel, az Arrakis nevű sivatag bolygón, amit leginkább csak Dűneként emlegetnek. Ezt a bolygót nem olyan egyszerű gyarmatosítani, mint ezt sokan hitték, mivel a száraz felszínen fűszer hatása alatt álló nomádok, a fremenek portyáznak, akiket indiánok ihlettek. A felszín alatt laknak a Dűne talán legikonikusabb alakjai, a hatalmas homokférgek, amik egy kis dobbanás hallatára is prédejük felé siklanak.
0: A sci-fi főszereplője Paul, aki az Atreides ház hercege, és egyfajta messiás szerepet tölt be a történetbe, mivel egyfolytában látomások gyötrik az Arrakisról és a fremenekről. Paul kénytelen elhagyni otthonát, mivel apja Leto Atreides azt a feladatot kapja a császártól, hogy ő feleljen a fűszerbányászatért az Arrakiszon. A kegyetlen Harkonnenek helyett, akiket az erősen félelmetes és erősen túlsúlyos Harkonnen báró irányít. Mikor az Atreides háza sivatag bolygóra érkezik, hatalmas tragédiák veszik a kezdetét, és hiába istenítik az őslakos fremenek, még Paul sem tudhatja biztosan, hogy az univerzum megváltója lesz belőle, vagy csak egy újabb könyörtelen uralkodó.
1: Ez lenne hát a Dűne szövevényes világa, ami a Star Wars mellett a modern sci-fi új jövője lehet. Ti láttátok már az új filmet? Írjátok meg Facebookon!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Takács Hanna, beszélgetőtársam Blauman Marcell, az Arak rövid távfutója. Mikor kezdtél el sportolni?
1: Hú, hát nekem ez a versenyszintű sportolás, ez úgy 3 éve kezdődött, szóval nekem ez az itt lévő fehérvári atletizálásom, ez 3 éve kezdődött, és azóta is az életem szerves része, úgyhogy most már nehéz lenne tőle megszabadulnom, úgymond abba hagynom.
0: És mikor kezdted el ezt a sportot?
1: Hát magát, az atlétikát még általános iskolában, de akkor még nyilván nem ez a nagyon profi szintű versenyzés volt, inkább csak ez a, hát ez a diákolimpia szintű, szerintem egy 8 éve.
0: Miután elkezdted, az eredmények miatt kezdtél versenyszerűen sportolni?
1: Igen, az eredmények miatt.
0: És akkor senki nem ösztönzött, vagy a szüleid ezt szerették, hogy csinálod?
1: Igen, a szüleim motiváltak ebben mindenképp, főleg édesapám. És hát neki, főleg neki köszönhetem, hogy itt Fehérváron vagyok.
0: Hány edzésed van egy héten?
1: Hát ez a hét erősségétől függ, ha mondhatom így. A gyengébb héten 4, erős héten pedig 6.
0: Miből állnak az edzések?
1: Hát nekünk 4-től 6-ig van edzésünk minden nap. Ez 2 óra, fél óra a bemelegítés, gimnasztika, és igazából minden nap mással foglalkozunk, szóval nincsen ilyen monotonitás benne. Szóval egyáltalán nem unalmas, igazából tényleg a naptól függ, hogy mit csinálunk, hogy mit futunk.
0: Mennyi időd van az edzések mellett a barátokra és a tanulásra?
1: Jut mindenképp persze időm mind a kettőre, a tanulásra is, meg a barátokra is. Nyilván nem annyi, mint hogyha mondjuk nem edzenék, szóval ez sokat elvesz, de úgy gondolom, hogy ad annyi pluszt a sport, hogy megéri ezt csinálni emellett a tanulás és a barátok mellett.
0: Mi a jó a futásban? Milyen érzésként lenni egy versenyen?
1: Hát régebben, mikor én belecsöppentem ebbe a versenyszerű atletizálásban, akkor rég izgulós voltam. Szóval igen, azért mindenképp sokat számít, hogy nyilván edzésen vagyunk, vagy versenyen futok, de most manapság már ez inkább ez a pozitív adrenalin, ami eláraszt versenyzés közben, úgyhogy jó érzés futni nagyon.
0: Van, hogy ad egy nagyon nagy hype-ot, hogy ott vannak a nézők, hogy szurkolnak neked.
1: Persze, mindenképp hát a szüleim, a Kínez Egyesület társaim, mindenki a barátok, ismerősök, igen, azért ez mindenképp jó, hogy vannak ott kint nekem.
0: Azt áruld-e nekem, hogy van olyan, hogy csak úgy futsz, mert ahhoz van kedved?
1: Van ilyen, de valami őszintén van ilyen. Most már ez odáig fajult, hogy 2 napot nem bírok ki edzés nélkül, úgyhogy ezek a hétvégék elég szűkösek szoktak lenni.
0: Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
1: Hát a legbüszkébb az mindenképp a magyar válogatottság, ami most idén is sikerült, már másodszorra, ami igazából nagyon felemelő érzés, hogy a magyar címert igazából úgymond magamra vehetem. Emellett még talán a feledpályás országos bajnokságon elért címvédésemre 200 méteren vagyok a legbüszkébb.
0: Hát ezek nagyon szuper eredmények. És milyen terveid vannak a jövőre nézve?
1: Hát nyilván most az egyetem itt a kérdés, hogy hova szeretnék menni tovább tanulni, és hogy az egyetem mellett szeretném-e tovább csinálni sportot, ezt egyre még nem nagyon tudom megválaszolni.
0: Esetleg valamilyen óriási álom, hogy olimpia?
1: Hát nekem most, ami így be van tervezve, és szeretném megvalósítani, az a jövőre megrendezésre kerülő 2022-es U20-as világbajnokság, amit így kitűztem magamnak célul, és boldogan mondhatom, hogy teljesen reálisan tűztem ki magamnak célul, szóval van rá esély. Én oda kijutok.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked. Az elmúlt percekben Blauman Marcellal beszélgettem. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax Motor elnevezésű cég kezdte meg a járművek gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km/h sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okos telefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rolleresekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka és Bali Villő. Érdekes tények a nagyvilágból.
1: Tudtad, hogy minden évben több mint 2500 balkezes ember hal meg, mert jobbkezes eszközöket próbálnak meghasználni. A többség persze időben átáll a jobbkezes világba, de akik nem, azok bizony bajban vannak, ha jobbkezes ollót kapnak, vagy nem tudják normálisan kinyitni a konzervet.
0: A világ legsűrűbben lakott szigete meg, akkora, mint két focipálya. Kolumbia partjainál van San Bernardo szigete, ahol Santa Cruz del Islote található. Érdekessége, hogy akkora, mint két futball. A 2016-ban készült felmérés szerint 485 ember lakott a szigeten, ahol posta, kórház és iskola is található. Összesen mintegy 97 ház van rajta, és a The Guardian szerint a világ legsűrűbben lakott szigete.
1: Wyomingban összesen két mozgó lépcső található. Ebben az államban összesen 560 ezer ember él, ám ennek ellenére csak két mozgó lépcső található benne, és mindkettő az alig 60 ezer ember lakta Kaspert településen. Még az államban található repülőtereken sincsenek mozgó lépcsők, mivel azok kivétel nélkül egyszintesek, így nem is volt rájuk szükség.
0: Stephen King, a híres horrorkönyvíró felkapcsolt lámpáknál alszik. Nyilván azok is, akik olvasták, de azért, hogy az író is ráéjeszte saját magára. Hát borzongató.
1: 2015-ben több ember halt meg szelfizés közben, mint cápa támadásban. Lehet, hogy épp szelidek voltak a cápák, de azért elég rosszul hangzik. Talán az okostelefon mégis ártalmas lehet? És vajon hogy haltak meg azok, akikkel a szelfi végzett? Túl bátran mentek egy szakadékhoz, vagy olyan rosszul sikerült a kép, hogy rosszul lettek?
0: Hétfőn nagyobb valószínűséggel kaphat szívrohamot az ember. Több mint 10 000 eset megvizsgálása után kiderült, hogy a 7 napjai közül hétfőn kapnak a legtöbben szívinfarktust. Azt, hogy az esetek kiugró száma mögött pontosan mi állhat, egyelőre még nem sikerült tudományosan bizonyítani, az azonban szinte biztosan közrejátszik, hogy az általános munkahét hétfőn kezdődik. Lehet, hogy tényleg itt az idő bevezetni a 4 napos munkaheteket? Természetesen csak az egészségünk érdekében.
1: Végül, ha boldogok vagyunk, kevesebb alvásra van szükségünk. És a fordítottja is igaz, ha rossz paszban vagyunk, többet alszunk. Szegény Csipke Rózsika gyűlölhetett mindent és mindenkit.

0: 95.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témával jövünk, ami talán a legfontosabb kérdés minden fiatal életében. Ki vagyok én? Milyen ember szeretnék lenni? És hogyan találjam meg önmagam egy olyan világban, ami minden percben mást vár el tőlem?
1: Ez tényleg a legnagyobb kérdés ma, mert a mai fiatalok rengeteg elvárással találkoznak. Legyenek sikeresek, szépek, jól tanulók, okosak, kedvesek, magabiztosak, kreatívak. De közben azt érzi, de ki vagyok én valójában ezek nélkül?
0: Régen a fiataloknak volt idejük lassan kialakítani azt, hogy kik ők. Ma viszont minden felgyorsult. Az internet, a közösségi média, az állandó összehasonlítás miatt a fiatalok úgy érzik, már 15 évesen ki kell találniuk az egész életüket.
1: És ez óriási teher, mert ma te 16 évesen nem tudod, hogy mihez kezdj. Már azt hiszed, le vagy maradva. Pedig ez nem igaz. Nem lehet 17 évesen tudni, hogy ki lesz belőlünk, erre 20-25 évünk van.
0: A fiatalok azért érzik magukat elveszettnek, mert a világ minden pillanatban üzen nekik valamit. Legyél ilyen, ne legyél olyan. Ha más vagy, kilógsz, és közben az identitásuk még épp csak formálódik.
1: Ezért lesznek bizonytalanok, ezért akarják el az érzéseiket, ezért próbálnak tökéletesnek látszani, mert félnek attól, hogy ha megmutatják a valódi énjüket, akkor elutasítják őket.
0: De az identitáskeresés pont arról szól, hogy megmerjük találni azt az embert, akik mi vagyunk a maszkok nélkül. Az ember, aki megmeri mondani. Én ilyen vagyok, és ez rendben van.
1: És fontos tudni, a fiatalok nem azért keresik magukat, mert bizonytalanok, hanem mert fejlődnek. Az identitás nem egy pont, amit el kell érni, ez egy út, amit végig kell járni.
0: 16 évesen természetes, hogy nem tudod, mihez akarsz kezdeni. 17 évesen természetes, hogy változik a személyiséged. 18 évesen teljesen normális, hogy egyik nap azt érzed, minden világos, másnap pedig az, hogy fogalmad sincs merre tovább.
1: És aki ezt sem érti meg, az vagy sosem volt fiatal, vagy elfelejtette, milyen volt keresni önmagát. A mai fiatalok nem rosszak, nem lusták, nem szétszórtak, csak egy túl gyors világban próbálnak megtalálni valamit, ami lassú önmagukat.
0: És ebben nincs semmi szégyelnivaló, mert a világ tele van zajjal, elvárással, szerepekkel. De egyetlen dolog biztos, senki nem tudja megmondani neked, ki vagy. Azt csak te találhatod meg.
1: És talán ez a legszebb az egészben, hogy minden fiatalnak joga van időt kérni, tévedni, váltani, felfedezni, újrakezdeni, mert az identitás nem mások véleményéből épül, hanem abból, ahogy lassan-lassan megérted saját magad.
0: A valódi önmagunk megtalálása nem sprint. Ez egy hosszú, emberi, néha kaotikus, de gyönyörű út. És ha egyszer megtalálod, akkor már nem tudnak összezavarni a világ elvárásai. Mert akkor már tudod, nem kell másoknak megfelelned, hanem önmagadnak. És ez a valódi szabadság.
2: 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Dittinger Léna és Dudás Bálint. Agy nélkül tanul, eszik és megrögyítja magát a világ legkülönlegesebb élőlénye. Nincs agya, de képes tanulni, nincs szája, de mégis eszik, 2 percen belül megrögyítja magát, és láb nélkül mozog. Most egy olyan érdekes élőlényt mutatunk be, amiről még biztos, hogy nem hallottál. Még a biológusok sem tudják, hogy hova rendezzék ezt a különleges sárgás színű egysejtű élőlényt, amelyet a párizsi állatkert elsőnek mutatott be. A közönség már élőben láthatja a masszabece nevű gomba kinézeti organizmust, az élőlénynek nincs szája, nincsenek szervei, mégis tudja észlelni a táplálékot és elfogyasztja azt. Nincsenek lábai, de anélkül is tud mozgást végezni, és ha félbevágják, 2 percen belül helyreállítja önmagát, és 24 óra alatt képes a duplájára megnöveszteni méretét.
1: Külön érdekesség, hogy becenevét a Massa című 1958-ban bemutatott film után kapta. A Steve McQueen főszereplésével készült B-listás horrorban egy földön kívüli massa minden útjába kerülő dolgot elfogyaszt egy pennsylvániai kisvárosban. Természetesen a valóságban nem jelent veszélyt az állatkerti látogatókra. A kiállított massa csak néhány centiméter átmérőjű, és egy terráriumban a fatörzsre helyezve láthatják a látogatók.
0: A massa a természet rejtélyeinek egyike, mondta Bruno David, a Párizsi Természettudományi Múzeum igazgatója. Meglepő számunkra, mert nincs agya, mégis képes a tanulásra és a probléma megoldásra. És megosztja a tanultakat. Vagyis, ha egyesül 2 massa, az egyikük tudása átkerül a másikba is. Biztosan tudjuk, hogy nem is növény, nem is állat és nem is gomba. A természet rejtélyeinek egyike. Nagyon meglepő módon mozog ahhoz képest, hogy olyan, mint egy gomba. Állati jellegű viselkedése van, képes a tanulásra, fejtette ki a szakértő.
1: Bálint, te már hallottál ilyenfajta élőlényről?
0: Hát, még nem. Egy kicsit ez is megdöbbentett, hogy létezik ilyen élőlény. És te hallottál már ilyen élőlényről?
1: Igazából hallottam már sok furcsa a dologról, viszont ilyen élőlényről még egyszer sem.
0: Szerinted mitől érdekes ez az élőlény?
1: Szerintem azért érdekes, mert képes olyan emberi dolgokra, amikre mi is, viszont olyan szervek nélkül, amik nekünk szükségesek azoknak a lefolytatásához. És szerinted?
0: Hát, egy kis megjegyzés mondanék, hogy még az lenne a habatortán, ha még elkezdene beszélni is, úgy, mint egy ember, de hát szerintem az érdekes benne, hogy amit te is mondtál, hogy képes olyan dolgokra, amit egy ember is képes, szóval megnő, meg ilyenek.
1: És te megnéznéd ezt az állatot az állatkertben?
0: Biztos, hogy megnézném élőben. Nagyon érdekelne, hogy hogy néz ki.
1: Igen.
0: És te megnéznéd ezt az élőlényt a
1: Igen,
0: élőben?
1: Persze, szerintem nincsen olyan ember, akit ez ne érdekelne.
0: És most jöjjön még néhány érdekesség a lényről. Óránként 4 cm-es sebességgel mozog, és a kutatók szerint szívesen fogy a zapkását vagy zappelhet, a sós dolgokat azonban nem kedveli. Színe az elfogyasztott táplálék szerint is változik. Például, ha céklát kap, vöröses árnyalata lesz. A szakértők szerint alvó állapotba is lehet helyezni, majd szükség esetén felébreszteni, és szinte lehetetlen elpusztítani. Sőt, ez az első eset, hogy a massza fogságban is életben tudott maradni. A tudósok remélik, hogy minél többet megtudnak majd erről az élőlényről, bíznak benne, hogy az új ismeretek segíthetnek majd az újrahasznosításban, az erdők talajának, vagy más szennyezett talajok megtisztításában, sőt, akár új típusú gyógyszerek, baktériumok felfedezésében is. Reméljük, neked is tetszett. A szíves meg is

0: 98.5 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 5 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. Dubajban épül a világ legnagyobb genetika mintatárolója. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. Mikrofonnál a Bádi Hanna. Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint a platformhoz az induláskor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is. És a csatlakozók köre folyamatosan bővül. Az Óvádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával elindított platformot a gazditkeres.hu állatvédő alapítvány csapata hozta létre. Állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés non-profit alapon működik. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen közvetíthetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek. Az érdeklődők pedig elvesznek az információk között. A gazditkeres.hu erre kínál választ egy modern, átlátható és könnyen használható rendszerrel. Dubaj futurisztikus múzeumában 10 000 veszélyeztetett faj genetikai mintáit fogják lefogyasztva tárolni. Olvasható a tervet kezdeményező cikk közleményében. A Colossal Bioscience a világ legnagyobb biológiai mintatárolóját tervezi létrehozni az Egyesült Arab Emírségekben, vagyis egy biovaultot a veszélyeztetett fajok számára. A biotechnológiai vállalat neve már bejárta egyszer a világot, amikor genetikai technológiák segítségével feltámasztották az évezredekkel ezelőtt kihalt óriás farkast. Most egy globális természetvédelmi infrastruktúra kiépítésén dolgoznak. Colossal Biovaultnak elnevezett mintatároló Dubaj ikonikus Museum of the Future épületében kap majd helyet. A tervek szerint mintegy 10 000 fajhoz tartozó több millió fagyasztott szövetmintát, sejtet és egyéb biológiai anyagot fognak ott tárolni, ami magába foglalja 100 az Egyesült Arab Emírségek legveszélyeztetettebb élőlényeihez tartozó mintát is. Felfedeztek egy 2 méter magas Athén szobrot, rendkívül részletes faragással, írja az Akronyusz. A szobor Törökország délnyugati részén fekvő, laodékiai ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták. Pallas Athéni görög istenőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és idegenforgalmi miniszter. Szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkátok során tárták fel. Laodekia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének ezúttal is a szilvásváradi Lipicei Lovasközpont ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy hazai vagy határon túli település nevez.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: A napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, enyhe lesz a szél. Délután 22-21 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Mindenki jól tudja, hogy a bolygónk felszínének 70%-át a víz teszi ki. Legyen az patak, tó, folyó, tenger vagy óceán. Bár a tavakban és folyókban tudjuk, milyen állatok élnek, az óceánok lakosai nagy részben még mindig ismeretlenek. Azonban ma egy olyan állatfajtát hoztam, ami talán az egyik legismertebb az óceánok vízében. A cápák már az őskor előtt, sőt, még a dinoszauruszok kora előtt is éltek, mivel az első életforma először a vízben fejlődött ki. Mint a mai világban, már akkor is több cápafaj létezett, ám van egy fajta a sok közül, amely már az őskorban, a félelmetesen nagy termetével és hatalmas állkapcsával hírnevet szerzett magának. A megalodon. Az emberek manapság már leginkább csak filmekből ismerik az állatot, de a lelkes cáparajongók tudják igazán a rettenthetetlen őscápa történetét.
1: Az ősállat neve szó szerint nagyfogút jelent, ami nem meglepő, ugyanis 15-18 cm-es nagy, cakkos foga volt. Az állkapcsát pedig akár 3 méter szélesre is ki tudta nyitni, és az halálos fogakkal felsorakoztatva akár még az akkori óriás bánákban is nagyobb kárt tudott okozni. A megalodon 15-17 méter hosszú volt, és a tömege elérte akár a 40-50 tonnát is. Mondanom sem kell, hogy a cápa a történelem egyik legnagyobb ragadozója volt, pedig rajta kívül voltak más nagytestű ragadozó vízi élőlények is, mint például az óriás kalmárok vagy a fogascetek.
0: Az utolsó megalodon körülbelül 2 millió éve tűnt el a föld felszínéről. Ehhez képest a cápák családjába tartozó állatfajok már több mint 400 millió éve jelen vannak a bolygón, habár az első cápafajok többsége kihalt. Ez azért lehet még meglepő, mert a sok-sok eltelt évhez képest biológiájuk keveset változott. Maga a megalodon cápának valódi méretét és felépítését viszont nehéz meghatározni, mivel a tudósok számára kevés olyan kövület anyag van, ami támpontul szolgálhat a pontos adatokat illetően. Ugyanis a megalodonnak, hasonlóan a többi cápafajhoz, a váza szinte teljes egészében porcból áll, ami az óceánok magas sótartalmától és egyéb baktériumaitól hetek alatt széthullott és szerte foszlott. A kutatás egyetlen segítsége a partokra kisodort fogak, a váz egyetlen része, amely csontból van. A kutatók a fogakat, mint egy építőkockát úgy használják fel a cápák rekonstrukciójához. A fogak alapján ugyanis meg tudják határozni az állat állkapcsának, és abból következtetve pedig az egész testének méretét.
1: A megalodon, mivel senki sem mert szembeszállni vele, 25-40 évig is elélt. De hogy mennyi élelmet kellett elfogyasztania ahhoz, hogy ennyi évig életben maradjon? A becslések szerint a napi fogyasztása 600-tól az 1200 kg-ig terjedt. Viszont akkor mégis hogyan tudott egy ilyen rendkívüli erővel és magas túlélési képességgel rendelkező faj hirtelen kihalni? A tudóska mai napig nem biztosak abban, hogy mi okozta a vesztüket. Talán egy másik ragadozó tüntethette el a föld felszínéről őket. Egy másik lehetséges válasz az éghajlatváltozás lehet, ugyanis az óceánok hűlni kezdtek, és ezt a meleg vízhez hozzászokott cápák nem bírták. Egy úgymond éhínség is lehetett a kihalás oka, mivel a nagyobb testű állatok, a bánák egy idő után elkezdtek vándorolni északabbra, és így nem maradt a hatalmas cápáknak más nagyobb élelem, mint a saját fajuk. Viszont bármi is okozta vesztüket, a megalodonok örökre a tengerek és óceánok koronázatlan királyai maradnak.

0: Hátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Hoztunk pár dolgot, amit a gyermekek nagyobb eséllyel örökölnek az anyukájuktól, mint az apukájuktól. Az első például az alvási szokások. Amikor egy kisbaba megszületik, az anyukája teljesen szinkronba kerül az ő alvási szokásaival. Hiszen ha alapjáraton nehezen alvó típusról beszélünk, aki álmatlansággal küzd, vagy alapból nagyon éber alvó, azt a gyermek is megérzi és átveszi magára. Ezért aztán szinte biztos, hogy anyukáddal idősebb korodban is hasonló alvási szokásaitok lesznek.
2: Például a hajad állapotát is örökölheted. Első körben nem kizárólag az anyától örökli egy gyermek a haja színét, azonban sokat elárul a gyermek hajszínéről az anyáé. Sőt, az esetek többségében az édesanya hajának típusa öröklődik tovább, azaz ha az anyuka göndörhajú, az apuka pedig nem, nagyobb eséllyel lesz göndör a kisgyerek is.
1: A harmadik a temperamentumod. A gyermekek sokszor a szülők temperamentumát öröklik, különösen az édesanyjukét. Noha a nevelési körülmények is jelentős szerepet játszanak ebben, szakértők szerint inkább az számít, hogy az anyára mi jellemző. Ha ő nyugodt természet, akkor te is nagyobb eséllyel leszel hidegfejű, de ha lobbanékony, akkor meg lehet, hogy te is inkább ráhasonlítasz ezen a téren, és nem az apukádra.
2: Sőt, még a balkezességedet is inkább anyukától örökölheted. Mivel a balkezesség alapból ritkaságnak számít, elég komplex a genetikai háttere. Ha az apuka balkezes, akkor van némi esély arra, hogy a gyerek is az legyen. Ha viszont az anyuka az, akkor az esélyek erre jelentősen megnövekednek. Ha pedig mindketten balkezesek, majdnem biztos, hogy a gyerek is az lesz. Sőt, ha az anyuka családi ágából mindenki balkezes, tuti, hogy a gyermeke is örökli majd ezt.
1: Felsorolásunkban szerepel a migrén is. Ha egy anyukának viszonylag gyakran vannak migrényei, sajnos nagy az esélye annak, hogy ezt a gyermeke is örökli majd tőle. Az édesanyja vércukor szintje is fontos, hiszen ha diabétesszel küzd, lehetséges, hogy ez később a gyermekénél is jelentkezzen.
3: 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Tóth Janka, Benkei Panna és Kis Viktória. Elhoztunk nektek 6 tippet, hogy hogyan kerüljétek el a betegségeket. Használjatok kézfertőtlenítőt. Olyat keressetek, amely 60% alkohol tartalmaz, ez a mennyiség szükséges a baktériumok elpusztításához. Nem kell túlzásokba esni sem, de a napi 1-2 alkalommal élhetünk vele, például a tömegközlekedés után, hazaérést követően és evés előtt, ha nem tudunk kezet mosni.
1: Jobb, ha nem használjuk a kézszárítót. Nem csak zavaróan hangos, de veszélyes is lehet. Ezek a képek tanulmányok szerint 1300-szor több baktériumot terjesztenek, mint a papírtörlők. Vagyis, ha tennénk a megfázás és influenza ellen, inkább az utóbbit alkalmazzuk, vagy szárítsuk meg kezünket a levegőn.
2: Mossatok minél többet kezet. Az emberek 5%-a most csak elég ideig és hatékonyan kezet. Legyetek ti is köztük.
0: Ne fogjunk kezet és ne ölelkezzünk olyan emberekkel, akik betegnek tűnnek. Mindenképp magyarázzuk meg azonban, hogy nem bántóak akarunk lenni, csak az egészségünket védjük.
1: Ne érintsük meg arcunkat. Piszkos kézzel sosem tanácsos arcunkhoz, orrunkhoz, szemünkhöz, szánkhoz érni, mert így a legnagyobb az esély arra, hogy megfertőzzük magunkat.
2: Mozogjatok minél többet. A testmozgás fontos, hogy az immunrendszerünk erősödjön, és gyorsabban le tudja küzdeni a betegségeket. De azért töröljük le az edzőtermi felszerelést. Ez talán kicsit meredeken hangzik, ám ha tennénk a megfázás és az influenza ellen, jobb, ha megtesszük, mert a gépek nagyon piszkosak lehetnek.
1: Reméljük, hogy hasznosak voltak ezek a tanácsok, és elkerülitek a betegségeket.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97-es Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kuruc Regina. Sok szülő tanácsolom, mit nézzenek karácsonykor a gyerekével. Első, reszkesetek betörők egy. Kevin hatalmas családja utazásra készül Párizsba, de késve kelnek és sietnek, hogy elérjék a repülőt. A nagy felfordulás közepette valami fontosat otthon felejtenek, Kevint.
1: Második, a télapu. Az igazi Mikulás nagyon megöregedett, és hogy leesett Scotték tetőjéről, teljesen alkalmatlanná válik. Scott a hidegben felveszi a Mikulás kabátját, mit sem sejtve arról, ezzel mit tett.
0: Harmadik, a Grinch mese. Kifalva határán, a Kobakhegyen magányosan érdegél a Grinch, hűtársával megszel a kutyájával. A Grinch egy rossz emlék folyamán ki nem állhatja a karácsonyt és azzal járó vidámságot. Egy nap egy szörnyű gondolat fogalmazódik meg benne.
1: Negyedik, Karácsonyi krónikák 1. Két pír szokásosan felvételt küld a Mikulásnak, de bátya cukkolja ezért. Két édesanyja kórházban dolgozik, ezért sokat vannak otthon kettesben Teddyvel. Karácsony estéjén is maguk vannak, kétezt kihasználva meggyőzi Teddyt, hogy lessék meg a Mikulást, de valahogy a Mikulás szárnyán kötnek ki.
0: 5. Klaus, a karácsony titkos története. Az önző postást messze-messze küldik otthonától, hogy karácsony gyűjtsön össze 6000 levelet egy komorvárosba, ahol a népek hadban állnak. A postás egy nap találkozik a világtól elzárkózott játékkészítővel, csodás barátságot kötnek és megmentik a karácsonyt.
1: 6. Karácsonyi cserebere. Egy hétköznapi életet élő cukrász és egy jövőbeli királynő egy véletlen folyamán rájön, hogy olyanok, mint két tojás. A következő hetekben pedig próbálnak feltűnés nélkül szerepet cserélni, így megtapasztalhatják, milyen a másik élete.
2: 97.5. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bődi Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozs Geri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is.
0: Habozás nélkül elfogadtad, amikor az Ázsia Expressbe felkértek?
2: Igen. Igen, igen és igen. Én az első évadot látva úgy voltam vele, hogy ha egyszer lesz lehetőségem kipróbálni magam tévés kereteken belül bármilyen sportműsorban, vagy olyan műsorban, ami a teljesítményről szól, akkor bíztam benne, hogy az Ázsia az köztük lesz, és hát igazából nem árulok zsákba macskát, sem titkot nem árulok el azzal, hogy az All-Star-ban volt kint egy olyan személy, akit megkörnyékeztem ezzel, és kérdezgettem, hogy hogyan is lehetne az Ázsiában szerepelni. Több mint valószínű, hogy ez vezetett oda, hogy fel is kerestek, és ajánlottak egy szereplési lehetőséget, aminek nagyon megörültem. Tehát tényleg az első évad láttán életem vágya volt. Kipróbálni azt, egy telefon, pénz, minden dolog nélkül tényleg kiraknak. Egy ismeretlen országban el kell jutni A-ból B-be, nap mint nap újabb feladatokat kell teljesíteni. Elsőként kell beérni, vagy legalább az első háromba legyél benne, hogy egyáltalán a medálokat össze tud gyűjteni. Számomra ez akkora élmény volt, és mindig is kíváncsi voltam, hogy egyáltalán ilyen helyzetben lesokkolok-e, lefagyok-e, vagy tényleg magamon felülkerekedve józan paraszt észre tudok-e gondolkodni, és csak a feladatra, illetve az előre menetelre koncentrálni. Ezért is mondtam rá egyből azt, hogy semmi más nem érdekel, csak az, hogy kijussak, és ott is helytáljak.
3: Mennyire volt megrendezett a műsor?
2: Még ha szerkesztő lennék, sem tudnám megválaszolni neked a kérdést. Én, mint versenyző, egyáltalán nem tapasztaltam, de még a csíráját sem annak, hogy megrendezik ezt a versenyt. Ha az All-Star-ra vetítjük sport eseményt, igazából nem nagyon tudsz megrendezni, tehát ott ez ugyanolyan, mintha ti kimennétek egy atlétika versenyről, hogy se tudjátok befolyásolni az eredményeket. Az Ázsiában sem tapasztaltam ugyanezt. Mindenki hajtott, ment, valakinek rosszabb napja volt, valakinek jobb napja volt, valaki szerencsével kelt föl, valaki nem, volt, hogy nekünk nem ment a stoppolás, azt sem tudott befolyásolni tényleg, de erre inkább azt mondom, hogy gyere, menjünk ki valahova, közeli 100 kilométeres körzetben, és próbáljunk meg haza stoppolni, hidd el, senki nem fog minket hazahozni amúgy. Nagyon nehéz a stoppolás amúgy, és az volt inkább, ami befolyásolta a beérkezési sorrendet, illetve az eredményeket. Minden más csak rajtunk múlott.
4: Voltál valamivel kapcsolatban félelmed?
2: Félelmem az Ázsiában. Mondjuk már az első nap, tehát én a rákokhoz biztos, hogy nem nyúltam volna be. Ott ugye volt egy ilyen kis vizes feladat, a rákok egyik csápjára volt rákötve egy kulcs, amivel ugye ki tudtunk nyitni egy lakatot. Hát én oda biztos, hogy nem nyúltam volna be, bár élethelyzete válogatja, biztos, hogy lett volna az a szituáció, amikor gond nélkül, illetve gondolkodás nélkül belenyúlok, de úgy nagyon félelmem nem volt, tényleg. Maximum az, hogy kiesek. Ez a legnagyobb. Ami aztán ugye meg is történt az első héten sajnos. Hát a szaglás az nem az erősségem. Itt gondolok a parfümök analizálására. Tényleg az egy nagyon nehéz feladat volt. De ugye a játékszabályokban meg határozottak szerint ugye Timivel volt lehetőségem visszamenni. Az egy nagyon jó páros volt. Nagyon jól teljesítettünk, én úgy gondolom. De a grúziai hajszán sem gondoltuk volna amúgy, hogy mérünk be utoljára. Az mondjuk egy igen kemény hajsza volt, már csak azért is, mert folyamatosan láttuk a másik kettő csapatot, tehát tényleg egymás mellett haladtunk el, egymás után teljesítettük a feladatot. Annyira szoros volt, hogy annyira benne volt az abszám, hogy nem is foglalkoztunk azzal tényleg, hogy most ki van mellettünk. Jó, oké, tudomást vettünk róla, de hajtottunk tovább, és hát ugye nem tudom, ki követte a műsort. Annyira szoros volt, hogy ugye Armanddal és Fannival, azaz nem az a lányjal futottunk egy olyan véghajrát. Megérdemelten nyerték meg azt a hajszát. 9.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya Luca és Pitman Titanilla. A mai adásban megtudhatjátok, hogy hogyan bánjunk a lovakkal. A lovakkal pont úgy kell bánni, mint az emberekkel. Szépen. Monty Roberts élő legenda a lovas világban. Módszere egészen új alapokra helyezte a ló és az ember közötti kapcsolatot. Kommunikációin alapuló erőszakmentes technikáit instrukcióira közvetítik szerte a világon. Az ember legjobb barátja a kutya után a ló. Mégis róluk nem sok mindent tudunk. Sokan vannak, akiknek az életük a lovaglás, míg mások nem is kedvelik ezeket az állatokat. De csak azért, mert nem ismerik őket. Sok állatról, köztük a lovakról is, az emberek úgy formálnak véleményt, hogy nem is ismerik őket.
1: Most pedig megosztunk veletek pár tudnivalót a lovakról. A legtöbb ló 25-35 éves koráig él. A világ legidősebb lova Old Billy névre hallgatott, és 62 éves korában múlt ki. A legtöbb esetben a csikók hajnalban születnek. Születésük után 1-2 órával már lábra állnak és járni kezdenek. A csikók 3-4 éves korukig nőnek. A lovak nem képesek szájon át lélegezni. Egy ló képes 45 liter vizet meginni naponta. A ló tud járni, ügetni, vágtatni és galoppozni. A ló látja a színeket.
0: Egyszerre két irányba is lát. Szemük nagyobb, mint a többi más állaté. A fej két oldalán helyezkednek el, és nem előre nézőek. A szemek szabadon mozognak, mindkét szemüket külön tudják használni. Tehát a ló képes egy időben látni testének a két oldalán történő eseményeket. Mind emellett képes mindkét szemével egy irányba fókuszálni, így biztosítva a távolba látást. A ló az emberi beszédből nem a szavakat, hanem a hangsúlyokat ismeri föl. A lovak tudnak arckifejezésekkel is kommunikálni. Hangulatukat orrukkal, fülükkel és szemükkel fejezik ki.
1: A lovak mindazat érzékkel rendelkeznek. Fellett az íz, tapintás, hallás, szaglás és a látás érzékelésük. A lovaknál felfedezhető még egy titokzatos 6. érzékelés, amely a tájékozódásban segíti őket, és ez igen hangsúlyosan jelentkezik náluk, viszont rendkívül ritka az embernél. A ló nem nevet. Amikor felemeli felső ajkát, vicces látványt nyújt, amit sokan nevetésnek, grimasznak vélnek. Ez a viselkedés azonban az úgynevezett Flavman reakció. Ez az állatoknál előforduló viselkedési forma, melynek célja a feromonok és más illatanyagok továbbítása. Tehát ez nem a ló mosolya, hanem a ló szaga. A lovak meg tudják különböztetni az emberi hangból áradó érzelmeket. A lovak kedvelik a zenét, de ízlésüknek leginkább a nyugtató vagy vidám hangszeres zene felel meg. A hangos dübörgő zene, mint a rock, izgatottá teszi őket.
0: 180 fokban tudják mozgatni a fülüket, melyet 10 különböző izom mozgat, ezáltal képesek bizonyos hangok irányába orientálni a hallásukat. Fülüket az egymás közötti kommunikációhoz is használják. Egy nap 45 percre fekszik le. A lovak fekve több energiát használnak el. Körülbelül 4 órát alszanak és képesek állva is aludni, mert ilyenkor ízületeik egyedi módon rögzülnek. A lófogazata nagyobb helyet foglal el a koponyájában, mint az agya. A lófogazata elárulja az állat életkorát. Hasonlóan a rágcsálókhoz, a lovak nem tudnak hányni, ezért a toxikus anyagok nehezebben szabadulnak a szervezetükből.
1: A ló memóriája olyan, mint az elefánté. 10 év elteltével is pontosan emlékszik, hogyan reagált egy adott helyzetre, még akkor is, ha közben egyetlen egyszer sem került hasonló szituációba. Mindenki felett Camargue ló fehér. Ez azért különös, mert feketén jönnek világra. Bármilyen mintát a ló homlokán csillagnak nevezzünk, mindenmilyen az alakja. A lovak lehetnek tarkák vagy egyszínűek. Általában fekete, pej, krém vagy szürke színűek. Végül jöjjön pár extra érdekesség a lovakról. A világon élt legmagasabb ló Samson volt a maga 215 cm-es marmagasságával.
0: A ló patája olyan, mint a köröm, folyamatosan nő és rendszeresen vágni kell.
1: Tudtad, hogy a lovak is szeretnek puszit adni ugyanúgy, mint a kutyák vagy a cicák? Lehet, hogy megnyalnak, de valószínűbb, ha gyengéden az arcodhoz élesztik a pofájukat, esetleg megragadnak az ajkaikkal. Ilyenkor azt mondják neked, szeretlek, adsz nekem egy almát.
0: Tudjátok, hogy miért a lovak bal oldaláról szállunk fel? Ezzel a szokással egy régi magyar hagyományt őrzünk meg. Régen a lovas huszárok a kardjukat a bal oldalukra tették. Ezért a másik oldalról nehézkes lett volna a felszállás.
1: Közel 160 fajtát ismerünk a világon, de ezek közül egyedülálló az alapteli vér, mely a legtisztább vérű lófajta.
0: A ló sokkal intelligensebb, mint azt sokan feltételezik. Egyes lovak képesek kinyitni a karám, vagy az istálló ajtaját és kiengedni a többi lovat.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Tudod, hogy milyen tragikus élete is volt József Attilának? 1905-ben született Budapesten. Félárvaként nőtt fel, mivel az apja 3 éves korában magára hagyta őt, 2 lány testvérét és édesanyját. Az asszony Pőce Borbála mindenkinek azt mondta, hogy férje Amerikába vándorolt, hogy segítsen a családjának. De ez hazugság volt, igazából a férfi Romániába ment, és új családot alapított, a régit elfelejtve. A gyerekek anyja úri házakhoz járt mosni, takarítani, vasalni. 7 nappal átéve dolgozott, de így sem tudta eltartani a családját, és még az albérletet sem tudta kifizetni, ezért folyamatosan költöztek.
1: Amikor Attila 5 éves volt, ő és egyik testvére, Etus, az Országos Gyermekvédőligához került. Ők Ücsödre küldték őket, ahol egy parasztgazdaháza körül segítettek eltartásért cserében. Itt viszont azt mondták neki, hogy nem létezik az a név, hogy Attila, ezért új nevet kapott. 7 évesen a testvérével együtt hazatért, ám anyjukat munkaközben súlyos baleset érte, pénzünk hamar elfogyott, és a külváros nyomorgó szegényei közé kényszerültek. A kisiskolás József Attila szeretett volna pénzt keresni, így a pénzkeresés szabályos és szabálytalan eszközeivel is megismerkedett.
0: A fiú 1914-ben próbálkozott meg az öngyilkossággal, miután összeveszett nővérével. Lukővel akarta megmérgezni magát, de tévedésből keményítőt ivott. Ugyanebben az évben anyja betegségeinek első jelei kezdtek mutatkozni, méhrákja lett. 5 év múlva szabadszálláson érte a hír József Attilát, hogy szeretett édesanyja meghalt. Ő és Etus a legidősebb testvérükhöz és férjéhez Makai Ödönhöz kerültek. 1920-ban magánvizsgát tett a polgári iskola 4. osztályából. Ugyanebben az évben gyámja beiratta egy gimnáziumba, amit 3 év múlva abbahagyott, ezért gyámja megvonta tőle a támogatást, hogy jobb útra térítse.
1: Ezek után Eszperzit Jánosnál kap szállást, vagy más barátainál húzza meg magát. Kizárólag a művészetnek akar élni, és ezek is lettek a legtermékenyebb évei. Lázadó Krisztus című művéért 8 hónap fogházat és 200 000 korona pénzbüntetésre ítélték istengyalázás miatt. Később végül felmentették, a sajtó sokat foglalkozott a perével, ezáltal pedig sokan megismerhették.
0: Barátai és családja szavára hallgatva egyetemre ment, az egyetem alatt írta meg Tiszta szívvel című versét. Erről a versről tudomást szerzett Horgár Antal, egyetemi professzor is, aki ezért ki akarta csapatni az egyetemről. József Attila ezt hatalmas sértésként élte meg, és végül nem is fejezte be az egyetemet. Bécsbe utazott, ahol beiratkozott egy egyetemre, és megismerkedett többek között Hatvani Lajossal és Ignotusszal. Később Párizsba is kiutazott. Itt folytatta a megszokott bohém és nélkülözéssel teli életét. Kapcsolatba került a francia kommunista párt magyar szekciójával. 1927-ben tért újra haza nagy tervekkel. Beiratkozott a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, és kiadta 3. verseskötetét.
1: József Attilának Vágó Márta volt az első nagy szerelme. Itt érezhette, hogy milyen viszont kölcsönös ragaszkodás. Szinte euforikus állapotba került, Márta családja viszont csak akkor egyezett volna bele a kapcsolatukba, ha Attila biztos állást vállal, amire képtelen volt. Ezek után szerelme Londonba költözött, Szántó Judittal talán csak az első szerelmét akarta elfelejteni. Hiszen a szomorú igazság az, hogy soha nem írt verset a nő számára. Talán az egyetlen dolog, ami összekötötte őket, a közös nyomor volt. Mivel a pénz, amit kerestek, sokszor arra sem volt elég, hogy egyenek. Judit egyszer megtalálta a költő egy másik nőhöz írt versét, ezért a végső elkeseredésében megpróbált öngyilkos lenni, de nem sikerült neki. Mint később kiderült, a nő és József Attila között semmi nem történt. 3. szerelme Szijjátere volt, hozzá több verset is írt. Ezek a versek egy lelki beteg ember kapaszkodásai voltak egy nőbe, aki meghallgatja és megbocsát neki. Feltehetőleg borderline személyiségzavarra is küzdött, de ezt nem tudják pontosan. Kapcsolata a terapeutával annyira megromlott, hogy késsel támadt a nőre. Ezután egy Kozmutza Flóra nevű gyógypedagógusba szeretett bele. Ismételtem viszonzatlanul, hiszen vágyait inkább tünetekként lehetett értékelni.
0: Egy új munka miatt akart volna Pestre menni, ám számára már nem volt hely az autóban. Az egyik utas kinyitotta az ajtót, és azt mondta, látod Attila, itt még egy kutya sem férne el. Ez a tréfásnak szent megjegyzés szíven ütötte a beteg embert, aki bizonyítani akarta barátainak, hogy nincs semmi baja. Másnap 1937. december 3-án este felé sétálni indult, és a Balatonszárszói vasútállomáson elütötte egy vonat. A halálának körülményei nem tisztázottak, a rendőrségi jelentés szerint baleset történt, de sokak szerint öngyilkosság.
1: Ugyancsak 32 évet élt, és utódja nem született, költészete talán örökre meghatározta a magyar irodalmat. Hihetetlenül tehetséges volt, mégis egész életében szenvedett. Nélkülöznie kellett. Az igazi boldog kiteljesedett szerelmet soha nem tapasztalhatta meg igazán. Élete, amilyen szörnyű és hányattatott volt, művei legalább olyan gyönyörűek és örök életűek.

0: 90 itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Virág és Hedrik Mira. Most megmutatjuk nektek a top 5 legveszélyesebb állatot a világon. 5. helyen a kocka medúza áll. A kocka medúzák hírhettek halálos csípésükről. Az ő mérgük a legerősebb az állatvilágban. A csalánsejtjeikből kilövelő tüske felsebezi az áldozatuk bőrét, és egyúttal belefecskendezi a méreganyagot. Akit kocka medúza csípés ér, valójában igen kevés esélye marad a túlélésre. A fájdalomtól az áldozat sokkot kap, és képtelen mozogni, így könnyen megfullad. 1884 óta legalább 5564 ember halálát okozta, bizonyítottan a kocka medúza csípése. A becslések szerint napjainkban évente 100 ember hal meg medúza csípésben. Természetesen a méreganyag elsődleges funkciója nem az emberölés. A medúzák a ragadozók elleni védelemre és zsákmány szerzésre használják. Észak-Ausztria partjai mentén nyaranta, novembertől áprilisig tömegesen fordulnak elő.
1: Ezen a listán a 4. helyet a skorpiók kapták, bár a világon élő 1500 skorpiófaj közül mindössze 25 veszélyes az emberre, ezek az ízeltlábúak mégis 800-2000 ember halálát okozzák évente. Ez száma valóságban ennél nagyobb is lehet, hiszen a skorpió támadások többsége a külvilágtól elzárt területeken történik. Az áldozatoknak csupán kis hányada jut orvosi segítséghez. A skorpió általában védekezésként támad az emberre, amikor odacsap egyet méregtövisével, vagy egy levetett cipő mélyéről támad. A legveszélyesebb skorpiófajok a Szaharában, az amerikai Arizonában és Mexikóban élnek. Általánosságban elmondható, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem azok a skorpiófajok a halálosak, amelyek veszélyesnek tűnő, ám de ártalmatlan, hatalmas ollóik vannak, hanem éppenséggel azok, amelyek ollója kicsi. Ezek a fajok ugyanis zsákmány szerzésük közben nem ollóik erejére, hanem az előre nyújtható testvégükön lévő tüskéből lövellő méregre támaszkodnak.
0: 3. helyen a krokodilok állnak. A világon élő krokodilfajok közül az Afrikában élő nílusi krokodil és a Délkelet-Ázsiában honos, sósvízi krokodil a legveszélyesebb. Egyedül a két faj támadásai évente 600-800 ember életet követelnek. A parton is meglepő gyorsasággal képesek prédájukat üldözni. Az Észak-Amerikában honos, amerikai aligátor kevésbé agresszív, ritkán támad az emberre provokáció nélkül. Az eddigi legvéresebb krokodil támadás sorozat 1945. február 19-én történt a Ramres szigeteki csatában, a mai Myanmar területén. A japán hadsereg az angolok elől vonult vissza, miközben átkeltek egy sósvízi krokodiltól hemzsegő mocsárom. A 900 katonából 500 élte túl a kalandot. A többiek jó részét széttépték a krokodilok. A szúnyogcsípések után 2001-ben a krokodil támadásban halt meg a legtöbb ember.
1: 2. helyen az indiai kobra áll. Évente több mint 5 millió kígyóharapás éri az embereket, ebből 125 ezer eset végződik halállal. Bár nem a legerősebb mérgű kígyófaj, mégis az indiai kobra okozza a legtöbb tragédiát. Évente 50 ezer ember hal meg a marásaitól. Mint meg annyi állat, a kobrák is csak a legvésső esetben támadnak az emberre. Akkor, ha nem látnak más esélyt a menekülésre. A kígyómarások nagy része a mezőgazdasági munkák végzésekor éri az embert, például India és Ázsia egyéb rizstermelő országainak lakóit. A kobrák mérge neurotoxikus hatású, tehát blokkolja az emberi idegrendszer működését, sok kobra mérge mellett véralvadó gátló hatású is. Az összes kobra támadás tizede végződik halállal, ha az áldozat nem jut idejében orvosi segítséghez,

0: fél órán belül légzési elégtelenségben veszti életét.
1: Az első helyen pedig a malária iszonyog áll. A történelem leggyilkosabb állatai kétségkívül a halálos fertőző betegségeket terjesztő gazdaszervezetek. A múltban a pestis kórokozója, a pestis baktérium követelte a legtöbb áldozatot, amelyet leginkább egy patkányon élősködő bolha terjesztett. Hasonló szerep jutott a cecelegyeknek, amely az álomkort okozó egysejtűeket viszi át egyik fertőző állatról és emberről a másikra. Napjaink legveszélyesebb állatok által terjesztett betegség a malária. A malária, avagy váltóláz kórokozója. Maguk ártalmatlanok, mégis leggyilkosabb állatfajok közé tartoznak. A Föld mintegy 100 országa fertőző a maláriával, és évente több mint 1 millió, egyes feltételezések szerint akár 2 millió ember hal meg a fertőzéstől, főként Afrikában és Ázsiában. A legvédtelenebbek a kisgyermekek, illetve azok, akiknek gyenge az immunrendszere. A betegséget csak nőstény szúnyogok terjesztik, és az általuk szívott vér közvetítésével jut egyik emberről per állatról a másikra. 97.5. Táskará.

0: Torik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello, hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1300 éves kardot talált az osztálykiránduláson egy kisfiú. Tengeri T-rexet fedeztek fel a kutatók. A mikrofonnál Brezné Aura. Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Az énekesnő a csillagavató ceremónián többször is könnyekig hatódott, miközben beszédet mondott az őt ünneplő közönség előtt. Most már tényleg elérzékenyülök, mondta. A családomnak, a jövőbeli családomnak, a szüleimnek, az édesanyámnak, a testvéreimnek, a barátaimnak és minden alkotótársamnak köszönöm, hogy nem csak a döntéseimet támogatjátok, hanem a félelmeimet is elfogadjátok és együtt élitek át velem azokat. Az énekesnő hozzátette, ez egy olyan pillanat, amelyet soha nem felejt el, és örökre a szívében őrzi majd. A ceremónián mellette volt édesanyja, T. Cyrus, testvére, Brandy Cyrus, valamint vőlegénye, Max Morando is. A különleges vendégek között szerepel Donatella Versace és Anya Taylor-Joy, akik szintén beszédet mondtak az eseményen. Miley édesapja, Billy Ray Cyrus azonban nem vett részt az ünnepségen. Vikingkori kardot fedezett fel egy iskolai gyermek Norvégiában. A fiú egy Grand nevű település területén találta meg a leletet, ahol osztálykiránduláson volt. Írja a Heritage Daily. A 6 éves Henrik Refsnes egy kis fémdarabot vett észre kiállni a földből, amire azt hitte, valamilyen úcskavas lehet. Hamar kiderült azonban, hogy egy középkori fegyverről van szó. A tanárok értesítették az illetékes régészeket a felfedezésről, akik a helyszínre érkezve megvizsgálták a leletet. Egy vasból készült, egyélű kardként azonosították, amely meglepően jó állapotban vészelte át a századokat. Pengéje ugyan elrozsdásodott, de egyben van és alakja jól megőrződött. A szakértők szerint a fegyver mintegy 1300 éves lehet, időszámításunk után 550 és 800 között készíthették. Az ilyen típusú fegyverek jóval ritkábbnak számítanak, mint a később elterjedő kétélő viking kardok, ezért a régészek számára értékes lehetnek számítanak. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt fedeztek fel, amely Tylosaurus rex, röviden T-rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szállhatta az óceánt. Írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tylosaurus rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mosasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen különágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az új fajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tylosaurus rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, és különösen erős állkapcsa volt. A szakértők úgy vélik, hogy a T-rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorta rátámadhattak. A Károlyi Kastély parkjában június 5-e és 7-e között kerül sor az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokra. Az érdeklődőket kiállítás, vásár, szakmai programok és koncertek várják egy inspiráló hétvégén, ahol a kertek világa, a természet szépsége és a kultúra találkozik.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A csakfoci.hu információi szerint jó eséllyel új névadója lesz az NB1-nek, amely nem Fizliga néven folytatja. Az elmúlt napokban hozzánk eljutott információk szerint ennek oka az, hogy a névadó Fiz, vagyis az OTP csoport piac terén működő projekt jövője bizonytalan. Vagy értékesítik, vagy átalakítják, de a jelenlegi formában nem finanszírozzák tovább, ami értelemszerűen hatással lenne a Fiz marketing stratégiájára is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk. Enyhe lesz a szél. Délután 22 és 27 fok között tetőzik a hőmérséklet.

97 a Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Bekker. A mikrofonoknál Dúrján Benedek, Sarf Janka, Bali Villő és Kovács Jászmin. A következő fél órában megtudhatjátok, hogy a világ legdrágább sajtos szendvicse az mennyibe kerül, és hogy miből is készül, valamint, hogy egy macska polgármester lett. De előtte hallgassuk meg Sabrina Carpentertől a Taste-et.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A macska, aki polgármester lett. Az alaszkai Tákintna városában 20 éven keresztül egy Stubbs nevű macska volt a tiszteletbeli polgármester. A helyiek annyira elégedetlenek voltak a húsvér jelöltekkel, hogy inkább a cicát írták be a szavazólapra. Stubbs minden napot egy helyi étteremben kezdett, ahol vizet ivott egy poros pohárból. Ti elfogadnátok azt, hogy egy macska legyen a polgármesteretek?
1: Simán. Én még szavaznék is rá.
2: Hát ugye ő ilyen tiszteletbeli polgármester lett, szóval nem ő hozza a döntéseket, nyilván. Bár amúgy szerintem fán lenne. Ha, tudod, így mint a, vannak ilyen videók, hogy kutya elé kiraknak két tálat, és akkor amelyikbe beleszik, akkor mit tudom, mondjuk egy ilyen versenyen, amelyik tálba beleszik, az a csapat fog nyerni, és akkor így kitalálnak valamilyen törvényt, vagy megszavaznak valamit ott a izébe, a városba, és akkor a macska dönti el végül, hogy melyik tálba is lesz.
1: Vagy akkor mondják neki, hogy oké, nyávok kettőt, hogyha elfogadod, és nyávok egyet, hogyha nem.
0: De ez amúgy jó ötlet, meg ez szerintem így aranyos is abból a szempontból, hogy tényleg nem egy ember a polgármester.
1: Meg biztos ez különlegessé teszi a várost.
0: Igen, hogy legyen valamilyen kincs a városnak.
1: Lehet, hogy lesz arra kabalája is.
2: Nekem erről, ami még eszembe jutott, volt egy magyar város, és nem tudom, talán Lajos Mizsát, de nem vagyok benne biztos, ahol nem volt szerintem tiszteletbeli polgármester, de volt egy macska, ami mindig ott volt a hivatalban, és már azt mondták rá, hogy a macska polgármester, mert hogy mindig ott volt. Szóval ilyen Magyarországon is volt.
1: Igen, olyan másra is történnek.
0: Nagyon sok helyen az állatokat helyezik előnybe, meg előtérbe.
1: Ugye, mert sokkal
0: cukibbak, meg ők nem tudnak beszélni.
2: Jó, de mondjuk ezért ilyen poén jellegű dolog, de hát igen, így szerezték magunknak egy kis nevet a macska polgármesterre.
0: A macskától eltekintve, ti milyen állatot szeretnétek ilyen tiszteletbeli polgármesternek most, ahol laktok?
3: Egy hangyát.
0: Miért?
1: Ne így lenne megtalálni.
3: Mert hangya.
0: Te ilyen hangya fan vagy?
2: Ilyen hangyás?
1: Bogaras.
3: Az még nem, majd nem tudom. Még nem őrültem meg. Hát nem, még van egy másfél évem.
0: Janka, neked mi?
1: Amúgy azt mondják, hogy a delfinek a legokosabbak, mert tudják használni több, szerintem a 10-20%-ot kárt az agyuknak.
0: Amúgy ez menő lenne.
2: Egy delfin lenne a polgármester. Egy delfin lenne a polgármester, az egyébként extra lenne. Én nem is tudom, milyen állatot akarnék egyébként.
1: Majmot. Csak mondd ki.
2: Nem, amúgy majmot nem akarnék polgármesternek. Szeretem a majmokat, de nem akarnék majmot polgármesternek. Vagy
1: most
2: nem az lenne az első gondolatom.
1: Villa, most elárultad a majmokat.
2: De úgyis. Nem is akarnának polgármester lenni. Szerintem.
0: Nekem ezek a gyűrűsfarkú makik, meg a szurikáták tetszenek nagyon.
2: Az legyenek ők a polgármesterek?
0: Igen.
2: Így kaptak kis cilindert, meg nem tudom.
0: Én több polgármestert szeretnék.
2: Nem, ilyen egész
1: országgyűlés lesz.
0: Írjátok meg nekünk, hogy ti kit szeretnétek polgármesternek, most pedig menjünk tovább Miles Smith és Niall Horan közösével a

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A világ legdrágább sajtos szendvicse. Egy New York-i étteremben újra kapható a Quintessential Grilled Cheese szendvics. Nem aprózzák. Nem aprózzák el. 24 karátos ehető aranyfüsttel vonják be. A kenyeret pezsgővel kelesztik, a sajtot pedig ritka olasz tehenek tejéből készítik. Az ára? $214, azaz körülbelül 78 ezer forint. Ti kiadnátok ennyi pénzt egy
1: nem, biztos, hogy nem. Miért? Úgy is megeszed. Úgy is megeszed. Igen, nem fogod többet látni. Igen, én egyébként
2: ezzel az ehető aranyjal vagyok, úgyhogy én ezt láttam már, hogy így, meg hogy rászórják ilyen sütire, meg mit tudom én, és hogy ez jaj, de jó, oké, de most ehető arany, bevonod vele, megeszed, nem ad hozzá semmit, csak rohadt drága, és megetted a helyet, hogy a, nem tudom, az aranyból csináltál volna aranygyűrűt, a fingom nincs.
0: De hogy igen, így, szóval, hogy elrakhatod volna későbbre is mondjuk.
2: Tehát, hogy szerintem ez a, az aranypor, ez ilyen gazdagoknak hülyeség. Tehát, hogy ennek tényleg szerintem semmi értelme.
0: Hát ez a tipikusan nem is csak
1: a gazdag, egy banán
0: hanem
1: helyet.
0: A hülye gazdagoknak.
1: Több millióért.
2: Igen. Tehát, hogy
0: ez olyan, mint vannak a márkáknak is például ez, hogy eladnak egy szemetes zsákot, nem tudom én, 1 millió forintért.
2: Szemetes zsáktáska.
0: Igen, és hogy ez milyen menő? Hát ez konkrétan olyan. Meg már bocsánat, de az se normális, aki ezt tényleg így megveszi és meg is eszi. Mert otthon is el tudod készíteni, de nem lesz rajta arany. Most jó, értem, pezsgőbe kelesztik a kenyeret. Rá,
1: az pezsgő, meg tudom én. Az ilyen igen, nagyon fancy,
2: igen, tehát az, igen, arany, más az íze, vagy nem tudom, vagy a, annak a tehénnek más a teje, amiből
1: tudod
2: lesz
1: a tehén, persze.
2: Nem tudom, mi a sajt, vagy a sajt benne, igen, a sajt benne, tehát hogy ezt mondjuk megértem, de tényleg ez az aranypor, ez tényleg
0: de
2: a...
0: De igen, az aranyfólia tesz hozzá amúgy ennyire sok.
2: A hülye gazdagoknak a hülyeség.
0: Hát igen, mert most, de amúgy szerintem nem is biztos, hogy finom, mert ennyire cicomázzák az egészet. Szerintem
1: ez elég már... Elég van, hogy pénzíze van.
0: Igen.
2: Hát mondjuk, ha ilyen fémes íze van, akkor még csak meg se kóstolnám. Tehát ha ingyen dobnák oda, akkor se.
0: Hát meg azért egy szendvics 78 ezer forintért. Azért az se.
2: Hát,
0: ja,
2: hát de azt mondom, ha ingyen dobnák oda, de tudom, hogy mondjuk ilyen vasízű, vagy ilyen fémízű, akkor így köztem.
0: Igen.
2: Ezt nem kóstolom meg, mert én azt nem szeretem. Hát akkor olyan íze van, mint egy kanálnak.
0: Igen, én például alapban nem is szeretem ezt a sajtos szendvicset. Mert mint hogyha lenne benne
1: még
0: sonka,
1: még 24
0: valami...
1: aranykarátos bevonással sem.
2: De várjál, mert ez
0: hát
2: annyi,
0: nem
2: hogy
0: hát,
2: várjál, szendvics, és csak sajt van benne.
0: Igen.
2: Tehát semmi más nincs, csak nincs. Egyfajta sajt benne.
1: Pezsgőkenyér és csodatehén.
2: Csodatehén
1: sajt és arany.
0: Hát mi akkor ezt megvitattuk, hogy egyikünk se lenne ebből, vagy nem adnak ki rá ennyit. Most viszont haladjunk tovább Kaigo és Éva Max közösével a Whateverrel.

0: Még több sláger hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. Dubajban épül a világ legnagyobb genetika mintatárolója. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. Mikrofonnál a Bádi Hanna. Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint a platformhoz az induláskor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is. És a csatlakozók köre folyamatosan bővül. Az Óvádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával elindított platformot a gazditkeres.hu állatvédő alapítvány csapata hozta létre. Állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés non-profit alapon működik. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen közvetíthetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek. Az érdeklődők pedig elvesznek az információk között. A gazditkeres.hu erre kínál választ egy modern, átlátható és könnyen használható rendszerrel. Dubaj futurisztikus múzeumában 10 000 veszélyeztetett faj genetikai mintáit fogják lefogyasztva tárolni. Olvasható a tervet kezdeményező cikk közleményében. A Colossal Bioscience a világ legnagyobb biológiai mintatárolóját tervezi létrehozni az Egyesült Arab Emírségekben, vagyis egy biovaultot a veszélyeztetett fajok számára. A biotechnológiai vállalat neve már bejárta egyszer a világot, amikor genetikai technológiák segítségével feltámasztották az évezredekkel ezelőtt kihalt óriás farkast. Most egy globális természetvédelmi infrastruktúra kiépítésén dolgoznak. Colossal Biovaultnak elnevezett mintatároló Dubaj ikonikus Museum of the Future épületében kap majd helyet. A tervek szerint mintegy 10 000 fajhoz tartozó több millió fagyasztott szövetmintát, sejtet és egyéb biológiai anyagot fognak ott tárolni, ami magába foglalja 100 az Egyesült Arab Emírségek legveszélyeztetettebb élőlényeihez tartozó mintát is. Felfedeztek egy 2 méter magas Athén szobrot, rendkívül részletes faragással, írja az Akronyusz. A szobor Törökország délnyugati részén fekvő, laodékiai ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták. Pallas Athéni görög istenőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és idegenforgalmi miniszter. Szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkátok során tárták fel. Laodekia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének ezúttal is a szilvásváradi Lipicei Lovas Központ ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy hazai vagy határon túli település nevez.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: A napos időre van kilátás. Kevés felhő lesz fölöttünk. Enyhe lesz a szél. Délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.

97 a Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Kovács Jászmin, Dúrján Benedek és Salfjanka. Most arról fogunk beszélni, hogy az AI békává változott egy rendőrt, és arról, hogy börtönbe ment egy papagáj, mert falazott a gazdáinak. De előtte érkezzen Heaven és Caitlyn Aragon közöse az Iron.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Börtönbe ment a papagáj, mert falazott a gazdáinak. Brazíliában a rendőrség őrizetbe vett egy papagájt, akit arra tanítottak ki a drogkereskedő gazdái, hogy kiabáljon, ha jönnek a zsaruk. Amint meglátta az egyenruhásokat, teli torokból ordította, hogy mama rendőrség. A madarat végül letartóztatták, de a hírek szerint azóta egy állatkertben tölti a büntetését.
1: Hát ez érdekes.
0: Igen, én nagyon meglepődtem, amikor ezt a hírt olvastam, mert hát ilyenről még nem hallottam, hogy egy papagájt erre tanítottak volna.
2: Nekem erről letartóztatták volna.
3: Várj, nekem erről tudjátok, mi jutott eszembe? A Rio jutott eszembe. Abba van a, nem tudom, hogy hívják a fehér kakadót, most nem jut eszembe. Igen, ugye, aki a gonosz, és ugye és vannak benne ugye a madár kereskedők, meg az ilyen, akik ott kereskednek az állatokat, és ugye ott is az a kakadó arra van, hát gyakorlatilag így betanítva, hogy ottan megoldja a dolgokat. Hát ugye ott kicsit el van túlozva olyan szempontból, hogy ő kapja el a többi papagájt, meg ilyenek, de hogy ott is így ilyen összedolgozik a gonoszokkal.
0: Én mondjuk egyszer vigyáztam egy papagájra, és nagyon rüheltem. Szóval életem legrosszabb döntése volt egy papagájt babysitterkedni. Először is csilit, imádja a csilit. Nem tudom miért.
2: Mármint a paprikát, vagy azt a...
0: A csili paprikát, igen. Mm-hmm. És mindig azzal kellett etetnem. Viszont nem jöhetett ki a kalitkájából, és mindig be kellett zárnom a kalitkát, és figyelnem kellett, hogy nem tud-e kijönni. Hát egyszer nem zártam be, és kijött, és majdnem kirepült a lakásból. Én olyan szívrohamot kaptam.
2: Ja, azt hittem, azt mondom, hogy megette az összes csiliteket.
0: Nem. Viszont amikor meg tanulni akartam, akkor mindig beszélt hozzám. Szóval konkrétan folyamatosan beszélt.
2: Ilyen, egyenlő, B-szer, C-szer, tényleg ilyenek.
0: Nem. Viszont nem csak így mondta. Nem is tudom, mit mondott. Na mindegy, lényegtelen.
2: Elrontottad.
0: De tényleg, és amikor meg beszélni akartam vele, vagy bármi,
2: akkor meg csöndbe
0: volt. Akkor csöndbe volt, és így elfordult. És így néztem, mondom, oké. Utána bekapcsoltam a tévét, azt is végigbeszéltem, mondom, köszönöm szépen igazából. Nagyon sokra mentem vele, szóval azóta megfogadtam egy papagájt, biztos nem fogok babysitjózni.
2: Nekem ez alapvetően eszembe se jutna.
0: Nekem a mamám egyik barátnőjének van papagája házi állatként, és elmentek, nem is tudom, Madridba vagy valahova, és nyilván nem vitte magával a papagájt. És
2: pedig repülhetett volna ott a repülővel.
0: Hát mondjuk kaptam rá pénzt, szóval...
2: Nagyon,
0: én szerintem olyan idegbeteg lettem attól a papagájtól, hogy soha többet nem szeretném látni.
3: Én azon gondolkodom, hogy én szerintem állatkerten kívül nem is láttam még papagájt. Mármint, hogy így házi állatként, vagy ilyesmi. Azt tudom, hogy anyukáméknek volt egyébként, amikor kisebbek
0: nekem
3: voltak, volt papagájuk, de szerintem azon kívül nem is láttam, amit állatkerten kívül.
0: Minden esetre ez egy meglepő hír volt, azonban most hallgassuk meg Wisdom Sea, Bees and Honey közösét a Show Me.

0: 97-et Táskarádió, te is beleférsz. Az AI, ami BK-vá változtatta a rendőrt. A utahi Heber City rendőrsége nemrégiben kezdett el tesztelni egy új mesterséges intelligencia szoftvert, amelynek az a feladata, hogy a járőrök testkamerás felvételei alapján automatikusan megírja a rendőrségi jelentéseket. A rendszer alapvetően jól működött, amíg az egyik jelentésben azt nem állította, a helyszín előtiszt hirtelen BK-vá változott.
1: És mi van, ha megtörtént? Mi van, ha BK-vá változott?
0: Hát azért ezt így nehéz elképzelni, de nem akarom elrontani a te tündérmese fantáziának.
1: Akár éve. Pedig az amúgy
2: BK-ba volt hárcag.
0: Amúgy ez egy jó ötlet, mert én nézek egy ilyen rendőri sorozatot, és tényleg mindig ez van a végén, hogy ugye
1: írják a
0: nap végén írják a jelentéseket.
2: A papírmunka.
0: Nagyon sok papírmunka. Én alapból se szeretek nagyon így írni. Mondjuk jobban szeretek kézzel írni, hogy őszinte legyek, mint gépelni.
1: Én
0: lassabban gépelek, mint írok kézzel.
1: Én már megtanultam úgy gépelni, hogy oda se nézek.
0: Ja. A mamám tudott ilyet régen.
1: A nagymamát tudott gyorsan gépelni.
0: Igen, hát mert voltak írógépek, Janka, akkor is. Nem a számítok. Igaz.
2: Én aránylag jól gépelek, de azért lehet még ebbe fejlődni. Nekem anyukám az, aki megtanult vakon gépelni, de könyvből. Könyvből tanult meg vakon gépelni, és mert ugye ő kórházban dolgozik, és, uh-huh. és nekik is nagyon sok ilyen leletet, meg mindenfélét kell írniuk, és úgy jár a keze ott a billentyűzeten, tényleg oda se néz, és ír mindent. Úgyhogy ő is rohadt gyorsan gépel. Egyébként, ha már írni kell, akkor én is, nem tudom, szívesebben írok papírra.
1: Szeretek körcsöl a kezem.
2: Kinéz,
1: csak az ilyen fájdalmas.
2: Jó, ha sokat kell írni, és begörcsöl a kezem, akkor én is úgy vagyok.
0: Jó, mondjuk valahogy, nem egy ilyen 600 szavas eszét.
1: Igen.
0: Mondjuk még szerintem az se sok, de amikor mondjuk időre kell írnod, az mondjuk rossz.
2: Tehát attól függ egyébként.
1: Életemben először szerintem tök ilyen nyugodtan írtam ilyen eszét órán, és nem is görcsölt be a kezem, konkrétan tök nyugodtan, és aztán meg utána meg be kellett húznom, és akkor meg már az nagyon rossz volt.
0: Én mindig

0: ma gondolatok, és akkor
1: én felefele csinálom. Elkezdem jönni az eszét, aztán gondolok, hogy csinálom a dolgozatot, aztan megint folytatom az eszét, aztán megint átmegyek a dolgozatra, és akkor...
0: Egy kis ADHD-s sugárás ide-oda.
2: Annyi jobb abból a szempontból, mert már nagyon sokan nem tudnak helyesen írni, hogy a gép az ugye kijavítja, vagy aláhúzza, hogy
1: már mi a
0: helytelen. Ilyen autokorrekt, igen.
2: Mondjuk azt is ki lehet kapcsolni.
0: Igen, meg az is tud nagyon idegesítő lenni. Tehát amikor leírsz egy szót helyesen, csak neki nem tetszik, akkor átírja valami teljesen igen, másra. Tehát hát az például nagyon idegesítő.
2: Én mindig azt szoktam használni, ezt az XD kifejezést, és nekem az folyamatosan átjavított a CD-kre. Hogy lesz az XD-ből CD, azt nem tudom, de most menjünk tovább Hendrixtől.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1300 éves kardot talált az osztálykiránduláson egy kisfiú. Tengeri T-rexet fedeztek fel a kutatók. A mikrofonnál Brezné Jóra. Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Az énekesnő a csillagavató ceremónián többször is könnyekig hatódott, miközben beszédet mondott az őt ünneplő közönség előtt. Most már tényleg elérzékenyülök, mondta. A családomnak, a jövőbeli családomnak, a szüleimnek, az édesanyámnak, a testvéreimnek, a barátaimnak és minden alkotótársamnak köszönöm, hogy nem csak a döntéseimet támogatjátok, hanem a félelmeimet is elfogadjátok és együtt élitek át velem azokat. Az énekesnő hozzátette, ez egy olyan pillanat, amelyet soha nem felejt el, és örökre a szívében őrzi majd. A ceremónia mellette volt édesanyja, T. Cyrus, testvére, Brandy Cyrus, valamint vőlegénye, Max Morando is. A különleges vendégek között szerepelt Donatella Versace és Anya Taylor-Joy, akik szintén beszédet mondtak az eseményen. Miley édesapja, Billy Ray Cyrus azonban nem vett részt az ünnepségen. Vikingkori kardot fedezett fel egy iskolás gyermek Norvégiában. A fiú egy Grand nevű település területén találta meg a leletet, ahol osztálykiránduláson volt, írja a Heritage Daily. A 6 éves Henrik Refsnes egy kis fémdarabot vett észre kiállni a földből, amire azt hitte, valamilyen ócskavas lehet. Hamar kiderült azonban, hogy egy középkori fegyverről van szó. A tanárok értesítették az illetékes régészeket a felfedezésről, akik a helyszínre érkezve megvizsgálták a leletet. Egy vasból készült, egyélű kardként azonosították, amely meglepően jó állapotban vészelte át a századokat. Pengéje ugyan elrozsdásodott, de egyben van és alakja jól megőrződött. A szakértők szerint a fegyver mintegy 1300 éves lehet, időszámításunk után 550 és 800 között készíthették. Az ilyen típusú fegyverek jóval ritkábbnak számítanak, mint a később elterjedő kétélő vikingkardok, ezért a régészek számára értékes lehetnek számítanak. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt fedeztek fel, amely Tylosaurus Rex, röviden T-Rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szállhatta az óceánt, írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tylosaurus Rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mosasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen különágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az új fajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tylosaurus Rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, és különösen erős állkapcsa volt. A szakértők úgy vélik, hogy a T-Rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorta rátámadhattak. A Károlyi Kastély parkjában június 5-e és 7-e között kerül sor az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokra. Az érdeklődőket kiállítás, vásár, szakmai programok és koncertek várják egy inspiráló hétvégén, ahol a kertek világa, a természet szépsége és a kultúra találkozik.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A csakfoci.hu információi szerint jó eséllyel új névadója lesz az NB1-nek, amely nem Fizliga néven folytatja. Az elmúlt napokban hozzánk eljutott információk szerint ennek oka az, hogy a névadó Fiz, vagyis az OTP csoport piasztereként működő projekt jövője bizonytalan. Vagy értékesítik, vagy átalakítják, de a jelenlegi formában nem finanszírozzák tovább, ami értelemszerűen hatással lenne a Fiz marketing stratégiájára is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk. Enyhe lesz a szél. Délután 22 és 27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul

Hajtottáska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Kovács Jászmin, Sarf Janka, Dúrján Beni és Bali Villő. Digitális méregtelenítésért jár pénz, és egy férfi 47 évig volt betegszabadságon. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte hallgassátok meg Blackpink

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A férfi, aki 47 évig volt betegszabadságon. Egy olasz kórházi alkalmazott a Lógás királya néven vált híressé. 15 éven keresztül felvette a fizetését, összesen több mint 500 000 eurót, de egyetlen napot sem dolgozott. Egyszerűen nem ment be, és valahogy senkinek nem tűnt fel a HR-em.
1: Akkor most 47 év vagy 15 év?
0: Hát lehet, hogy a 47 évig volt betegszabadságon, az vagy mondjuk 47 éves, és akkor, hogy amíg nem dolgozott, akkor se dolgozott, és akkor úgy a betegszabadság, vagy nem tudom. Ezt egyébként én sem értettem, hogy jött össze a 47 év, meg a 15 év, de...
2: Lehet elfelejtették.
0: Lehet, hogy
2: 15 éven fixen keresztül kapott fizetett betegszabadságot, és utána meg nem fizetett betegszabadságon volt, mert elfelejtették mondjuk...
1: Hogy létezik.
2: Igen.
0: Hát de akkor...
2: Vagy lehet, hogy kirúgták. Én azt is el tudom képzelni, hogy kirúgták, csak nem szüntették meg mondjuk az ilyen információkat a gépben, tudjátok.
1: Az bőven lehet, persze.
0: Hát nem tudom, érdekes. De mondjuk azért
1: hogy
0: a sok mindent...
1: észre?
0: Igen, ezt akartam hát mondani, hogy azért a sok mindent elárul, hogy 15 évig nem vették észre, hogy valaki egy napot nem dolgozik, de mindig felveszi a fizetését.
2: Igen, és azért 500 euró.
1: Lehet, hogy ott dolgozik az igártásféle, és sosem tudták, hogy melyik őket látják.
0: Hát meg, hogy érted most, hogyha valakit felvesznek valahova dolgozni, akkor biztos volt próbaidőn vagy valami, tehát csak látják, és akkor mondjuk ott van egy hónapig próbaidőn, aztán felveszik, és egyszer meg sem megy be, azt csak észreveszi
2: igen,
0: valaki.
2: De a munkatársak
0: persze.
2: Igen, a munkatársaknak se tűnt fel az, hogy amúgy nem
0: vagy jelzett. Vagy neki, csak nem szóltak.
2: Amúgy lehet
1: falasztak neki. Úgy voltak fel, nem is annyira érdeklés.
2: Ja, de amúgy ez milyen lett volna, ha többiek is mondjuk lekoppintják, és akkor senki nem megy bedolgozni.
0: De mondjuk az csak észrevették volna.
2: Hát
0: ha még az, az meg
2: mondjuk
0: már elég.
2: Mondjuk ki tudja, igen, lehet van olyan főnök, lehet van olyan cég,
0: akit annyira nem érdeklik a dolgozói, hogy észre se veszi. Hát mondjuk az ő neki van kára belőle, hogy
2: hát igen.
0: 15 évig mondjuk vett a fizuját.
2: Igen, az, hogy 15 évig havonta 500 000 euró, azért a sok pénz, hogyha így egybe összeszámoljuk, hogy azért
0: úgy, hogy nem
2: az a veszteség.
0: Csinál, amit akar otthon.
2: Igen, az hogy nem vette észre, na mindegy.
0: Hát igen, de így, hogy kiderült, gondolom ebből lesz ilyen nagyobb ilyen botrány már, mint hogy biztos bíróság meg ilyenek.
2: Igen.
1: Vagyis gondolom, nem éri meg.
2: Abból a szempontból igen, hogy sikasztott.

0: 95.5-ös rádió, te is beleférsz. Digitális méregtelenítésért pénz. Egy amerikai cég pályázatot hirdetett, 10.000 dollárt, vagyis körülbelül 3,6 millió forintot adtak azoknak, akik vállalták, hogy egy teljes hónapig egy okostelefonmentes buta mobilt használnak, és bezárják az okostelefonjukat egy széfbe.
1: Vállalták, vagyis akkor ez már múlt idő, is már nem lehet pályázni?
0: Igen, azt a hiszem.
2: De erre amúgy én is pályáztam volna, mert...
0: De ez rohadtul megéri.
2: Igen.
0: Tehát, nagyon. Hogy ez nagyon durva.
2: Egy hónapig egy buta mobilt.
0: Tehát még csak nem is az, hogy nem lehet nálad semmi, hanem van egy buta mobil, telefonálni, vagy ilyesmi, azt tudsz. Szóval igazából, ha...
2: Tudsz beszélni barátokkal.
0: Igen, tehát okostelefonmentes, azt gondolom, hogy nincs ilyen, nincs internet, és nem tudsz mindenféle nézni, meg ilyenek.
1: Meg nem tudsz játszani rajta, vagy ilyenek, persze.
2: Amúgy nekem ez nem lenne olyan nagy veszteség. Jó, én is szoktam nyilván felenni a social media, meg minden, de egy hónapig szerintem.
0: Hónapig simán ki lehet bírni.
1: Mit tudom én, nyáron,
0: egy hónap, amikor mész ide
2: akkor
0: oda, mit tudom én.
2: Észre se veszem, hogy nálam
0: mi
2: van
0: mondjuk
2: a
0: táborokban, vagy ilyesmi, igen, tehát hogy akkor nem is bújom annyit.
1: Na jó, én azért még suliban is elhagyom.
0: Hát én... akkor neked végképp. Még a laptopodon is tudsz egyébként így telefonálni.
1: Simán, persze.
0: Tehát, hogy
2: meg ez az, hogy telefonálni, azt tudsz, és akkor tudsz beszélni a barátaiddal, meg minden, szóval szerintem...
0: Igen, tehát ez simán letolnám.
2: Igen, naponta egy órát beszélek, meg csinálom a teendőimet, szóval szerintem elmenne az idő.
0: Igen, meg egyébként azért se lenne baj, mert akkor legalább lehet nekiállnék a dolgaimat csinálni, amit kéne.
2: Tehát... Igen, meg lehet észrevennék olyan dolgokat a világban, amiket amúgy meg nem, mert mondjuk... Jó, mondjuk én sétálás közben nem szoktam annyit telefonozni, de például zenét hallgatok, vagy valami.
0: Ja, azt én is szoktam, de azt meg hát attól függ, milyen a buta mobil, de akár azon is tudsz. Lehet
1: nem,
0: az,
1: én
0: hogy
1: a buta mobil az ilyen billentyűs, ilyen légi nyomogombos, vagy ilyenek. Aha.
0: Nyomogombos? Hát igen, lehet, de...
1: De vannak MP3-ak a világon.
0: Igen, tehát hogy sok mindenen hallgathat zenét, hogyha neked most olyan ott
2: majd
0: van.
2: Majd egy magnót fogok magammal, meg CD-kel.
0: Az persze, a bakelit lemezen hallgatom majd. Csítás közben, hogy viszed a válladon.
1: Én amúgy most már 2 hete nem hallgatok zenét így fülesen, sehol.
2: Fjellem.
1: Mert hogy nekem, nem tudom, így rosszat tett a fülemnek, és úgy vagyok valahogy most egy kicsit így nem hallgatok zenét.
2: Nekem nagyon rosszat tett, nagyon rosszat tesz a fülemnek.
0: Igen, jó, de azért, mert a max hangerő hallgatott, a nagyon hangosan hallgat zenét.
2: De azért hallgatom max hangerőt, mert ki lett mosva a fülhallgató. Szóval ezt azért tudni kell, hogy a fülhallgatóm az ki lett mosva, és így halkabban szól, vagy lehet, hogy én hallom halkabbnak, mindegy, halkabban szól, és ezért majdnem max hangerőn, amúgy nem max hangerőn hallgatom.
0: Jaj, csak kettővel
2: meg edzésen azért ott max hangerőn hallgatom, mert megy a gép, és akkor zúg.
1: Persze, hát, biztosan vannak ennek olaj.
0: Hát nekem erre van, hogy ilyen zajszűrős a fülesem, szóval, hogyha...
2: Igen, most
0: szóval,
2: én is szeretnék egy újat, mert
0: igen,
2: ez
0: tehát,
2: így
0: hogyha magamba csinálok valamit, tehát hogy nem kell hallanom ott a körülöttem lévő embereket, és közben zenét hallgatok, akkor inkább berakom a zajszűrőt, és akkor halkabban hallgatom, és nem zavar semmi, és akkor úgy tök jó. Egyébként sétálás közben én se szoktam telefonozni. Írjátok meg, hogy ti bevállalnátok ezt, és mennyi szoktatok telefonozni egy nap. Mi most menjünk tovább, Tét Mekrétől a Tit

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. Dubajban épül a világ legnagyobb genetika mintatárolója. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. Mikrofonnál a Bádi Hanna. Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint a platformhoz az induláskor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is. És a csatlakozók köre folyamatosan bővül. Az Óvádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával elindított platformot a gazditkeres.hu állatvédő alapítvány csapata hozta létre. Állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés non-profit alapon működik. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen közvetíthetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek, az érdeklődők pedig elvesznek az információk között. A gazditkeres.hu erre kínál választ egy modern, átlátható és könnyen használható rendszerrel. Dubaj futurisztikus múzeumában 10 000 veszélyeztetett faj genetikai mintáit fogják lefagyasztva tárolni. Olvasható a tervet kezdeményező cikk közleményében. A Colossal Bioscience a világ legnagyobb biológiai mintatárolóját tervezi létrehozni az Egyesült Arab Emírségekben, vagyis egy biovaultot a veszélyeztetett fajok számára. A biotechnológiai vállalat neve már bejárta egyszer a világot, amikor genetikai technológiák segítségével feltámasztották az évezredekkel ezelőtt kihalt óriás farkast. Most egy globális természetvédelmi infrastruktúra kiépítésén dolgoznak. Colossal Biovaultnak elnevezett mintatároló Dubaj ikonikus Museum of the Future épületében kap majd helyet. A tervek szerint mintegy 10 000 fajhoz tartozó több millió fagyasztott szövetmintát, sejtet és egyéb biológiai anyagot fognak ott tárolni, ami magába foglalja 100 az Egyesült Arab Emírségek legveszélyeztetettebb élőlényeihez tartozó mintát is. Felfedeztek egy 2 méter magas Athén szobrot, rendkívül részletes faragással, írja az Akronyusz. A szobor Törökország délnyugati részén fekvő, laodékiai ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták. Pallas Athéni görög istenőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és idegenforgalmi miniszter. Szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkátok során tárták fel. Laodekia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének ezúttal is a szilvásváradi Lipicei Lovas Központ ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy hazai vagy határon túli település nevez.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: A napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, enyhe lesz a szél. Délután 22-21 fok között tetőzik a hőmérséklet.

95.5 Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Kovács Jászmin, Sarfranka, Dúrján Beni és Bali Villő. Az utolsó fél órában elhoztunk nektek 5 olyan filmet, amik garantáltan felvidít, illetve szó lesz egy kutyákkal kapcsolatos Guinness rekordról is. De előtte hadd szóljon The Weeknd-től a Popular itt a 95.5-ön.

0: 95.5 táskarádió, te is beleférsz. Guinness rekord, a legtöbb high five egy perc alatt. Egy Kaiser nevű kutya és gazdája tartja a rekordot. A kutya egy perc alatt 108-szor adott pacsit a gazdájának. Ez majdnem 2 pacsi másodpercenként.
1: Ez amúgy nagyon durva. Én megtanítottam pacsizni a kutyámat. Hogy őszinte legyek, amúgy nem tudom, hogy tanulta meg, mert így egyszer megmutattam neki, és megtanulta. És azóta meg mindig pacsit ad, még amikor nem is akarom, hogy pacsit adjon, és ez amúgy télen borzasztó volt. Amikor esett az eső, és tiszta saras volt a kutya, és kimentem, és így meg akartam simizni, ő meg így nekem ugrott, meg pacsit akart adni. Úgy mentem be, mint aki megfürdött a sárba konkrétan. Anya teljesen ki volt.
0: Én arra emlékszem, hogy mesélted, hogy meg akartad tanítani, hogy ilyen megvédjen, hogy ilyen őrzővédő kutya legyen, és akkor nekiállt.
1: Hogy így harapja meg a betörőt, tudod, itt a kezén.
0: Hogy a karját, igen.
1: Igen, szoktam ilyen videókat látni, és mondom, ha én megtanítom a kutyámat, hát nem sült el jól, mert azóta csak az én kezemre támad. Jó, most már nem, most már megtanítottam neki, hogy erről szokjunk le. Most már okos kutya.
0: Rászoktattad, most leszoktattad.
1: Igen, de... Ja, ilyeneket ne tanítsatok a kutyáitoknak.
0: Nem tudom, nekünk szinte mindig volt kutyánk, most egyébként pont nincs se anyánál, se apánál, és hát hiányolják is amúgy rendesen, legalábbis apa nagyon, de nekünk szinte mindig volt kutyánk, és egyébként mindegyikük ilyen kis jámbor volt, ilyen kis cuki, ilyen kis barátkozós, tehát volt egy kutyánk, aki ő olyan volt, tehát hogy ő így a macskákkal is nagyon haverkodott, szegény, vele a macskák annyira nem akartak, de ő még hozzájuk is így oda ment meg minden, és eddig minden kutyánk ilyen kunyerálós volt, tudod, hogy így eszel, és így, uh-huh. és így ül, és így néz ilyen nagy szemekkel, hogy így mintha éheztetve lenne, tudod, és akkor
1: így kunyíznak,
0: tehát nagyon durva kunyíztak, de nagyon kis cukik voltak.
1: Nálunk ez egyszer történt meg, hogy így baci szemmel néztek, mert nálunk nem bentiek ugye a kutyák, hanem kintiek, és nyáron volt olyan, hogy egy-két alkalommal beengedtünk meg télen, amikor nagyon rossz idő van, meg a szilveszterkor tűzi játék miatt.
0: Ja, igen. Nálunk is amúgy főleg kintiek voltak mindig, csak néha volt nem kis tűzi játék, nem volt, hogy bejöttek, meg hogy volt, hogy a teraszon ettünk kint, tudod, ilyen nyáron jó időben.
1: Igen, nálunk is úgy volt, és nekünk is ugye legesleg hátul vannak a kutyák, és így elkerítve. És amikor előre hoztuk a teraszra, akkor így végignézték, és ott csorgatták a nyálukat, és így tényleg olyan volt, mint hogyha éheztetnénk, pedig amúgy nem, mert kapnak egy csomó kaját, és szegények már olyan dundik amúgy, hogy ilyen meg lehet őket zabálni, nagyon szeretem őket. De hát igen, ennyi kaját már ők se kaphatnak.
0: Írjátok meg, hogy ti szeretitek-e az állatokat, most következzen Alex Warrenton.

0: skies. 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Zárásként hoztunk nektek 5 olyan filmet, ami elvileg garantáltan boldoggá tesz. Ezek közül az egyik a Mamma Mia, ami ugye, hát az ilyen musical.
1: Igen, igen, igen.
0: És én tudom, hogy nagyon sokan szeretik, nem tudom, Janka, te hogy vagy a Mamma Mia-val?
1: Én szeretem amúgy nálunk, azon ilyen családi film. Mi azt nagyon sokat néztük, még meg is jöttem CD-ben, meg ilyenek.
0: Mert őszintén szóval nekem a Mamma Mia az annyira nem egy ilyen nagy szám. Tehát, hogy nekem volt olyan ismerősöm, aki tök szerette, és az volt, hogy akkor ment a második rész moziba, és akkor megnéztük a másodikat, úgyhogy nem láttam...
1: Várj, nem láttad az elsőt?
0: Várj, de utána aztán megnéztük a másodikat, úgyhogy akkor még nem láttam az elsőt, és hogy így amúgy nem hiányoltam különösebben az első
1: részt. A második nekem sem tetszett. Én mindig összekevertem, hogy ugye ott vannak ilyen időugrálások, és én azt minden egyes alkalommal összekevertem. Annyira régen láttam akkor a Mamma Mia-t, hogy konkrétan nem tudtam megkülönböztetni a két színész. Szőke, szép arca van, nem tudtam megkülönböztetni. És akkor én mindig így néztem, hogy oké, most akkor 50 évvel előtt vagyunk, vagy most akkor a jelenben vagyunk?
0: Hát nekem, tehát hogy én ugye azokat így láttam, de így, tehát hogy nem is nagyon emlékszem, tehát a sztorira nem is emlékszem, az van meg, hogy ezek ilyen romantikus musicalek, szóval nekem egyébként ez pont egy olyan film, ami annyira így nem ragadott meg. Aztán a másik van még a Család kicsi kincse, azt nem tudom, te láttad-e?
1: Amúgy nem, az miről szól?
0: Én láttam, az így nagyjából arról szól, hogy van egy ilyen család, és van a család, hát mindenki egy kicsit ilyen kis kattós, vagy nem is tudom, és a kislány a családban megy egy szépségversenyre, és akkor, vagyis szeretne menni, viszont messze van, és akkor azt találja ki, hogy akkor mindenki együtt, családostól mindenestül mennek oda, és aztán, hát ugye mindenkinek van egy ilyen kis defektje, mindenféle kiderül. Hát mi ezt egyébként iskolában néztük meg, és őszintén szólva nekem kicsit az egésznek volt egy ilyen nyomott hangulata, mert valamiért mindegyiküknek rossz, de aztán a végére egy kicsit így összerázódik a kicsit így egymástól eltávolodott családtagok így kicsit összerázódnak. Szóval úgymond ilyen kedves a vége. Tehát, hogy igazából
1: happy end.
0: Igen, igen, igazából nem rossz, de nekem kicsit az egész filmnek volt egy ilyen nyomott hangulata, de amúgy nem egy rossz film. Aztán vannak még a Paddington filmek.
1: Na, azokat láttam, mert a nővérem rávett és elöltetett.
0: És milyen volt? Mert én egyébként nem láttam. Én azt hallottam, hogy tök cuki.
1: Igen, amúgy cuki, mindig van a kalapjában egy szendvics.
0: Azt tudom.
1: És az ilyen kis cuki, előveszi a kalapjáról a kis
0: Nekem unokatesom még szeretik nagyon a Paddington-t egyébként. Van még egy olyan is, hogy

Végére, mert én ezt imádom, az Emily csodálatos élete. Na, ez tényleg egy olyan film, legalábbis számomra, amit megnézek, és akkor tényleg ilyen tök boldog leszek, mert annyira egy cuki film. Tehát, igen? Hogy tényleg ilyen, igen, nagyon ilyen aranyos, tehát, hogy tényleg abból áll, hogy nem is tudom pontosan, már nem emlékszem egészen, de úgy van, hogy ugye Emily így valahogy úgy van, hogy mindenkit boldoggá szeretne tenni. Mármint, hogy vannak ilyen emberek, akikkel így megismerkedik, és közben van egy ilyen kis romcsiszál, és azt hiszem, hogy így bele szeret valakibe, és vele is így össze akar jönni, még így tudom én, és happy end a vége, tehát a végén egyébként minden összejön, de az annyira egy aranyos és tökre hangulatos film, úgyhogy én azt például tényleg nagyon szeretem. Írjátok meg

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Dasko Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Dasko Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: 8 óra. Hírek a Dasko Rádióban.
8: Máli Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1300 éves kardot talált az osztálykiránduláson egy kisfiú. Tengeri T-rexet fedeztek fel a kutatók. A mikrofonnál Brezné Aura. Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Az énekesnő a csillagavató ceremónián többször is könnyekig hatódott, miközben beszédet mondott az őt ünneplő közönség előtt. Most már tényleg elérzékenyülök, mondta. A családomnak, a jövőbeli családomnak, a szüleimnek, az édesanyámnak, a testvéreimnek, a barátaimnak és minden alkotótársamnak köszönöm, hogy nem csak a döntéseimet támogatjátok, hanem a félelmeimet is elfogadjátok és együtt élitek át velem azokat. Az énekesnő hozzátette, ez egy olyan pillanat, amelyet soha nem felejt el, és örökre a szívében őrzi majd. A ceremónián mellette volt édesanyja, T. Cyrus, testvére, Brandy Cyrus, valamint vőlegénye, Max Morando is. A különleges vendégek között szerepelt Donatella Versace és Anya Taylor-Joy, akik szintén beszédet mondtak az eseményen. Miley édesapja, Billy Ray Cyrus azonban nem vett részt az ünnepségen. Vikingkori kardot fedezett fel egy iskolai gyermek Norvégiában. A fiú egy Grand nevű település területén találta meg a leletet, ahol osztálykiránduláson volt. Írja a Heritage Daily. A 6 éves Henrik Refsnes egy kis fémdarabot vett észre kiállni a földből, amire azt hitte, valamilyen ócskavas lehet. Hamar kiderült azonban, hogy egy középkori fegyverről van szó. A tanárok értesítették az illetékes régészeket a felfedezésről, akik a helyszínre érkezve megvizsgálták a leletet. Egy vasból készült, egyélű kardként azonosították, amely meglepően jó állapotban vészelte át a századokat. Pengéje ugyan elrozsdásodott, de egyben van és alakja jól megőrződött. A szakértők szerint a fegyver mintegy 1300 éves lehet, időszámításunk után 550 és 800 között készíthették. Az ilyen típusú fegyverek jóval ritkábbnak számítanak, mint a később elterjedő kétélő vikingkardok, ezért a régészek számára értékes lehetnek számítanak. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt fedeztek fel, amely Tylosaurus Rex, röviden T-Rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szállhatta az óceánt. Írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tylosaurus Rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mosasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen különágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az új fajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tylosaurus Rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, és különösen erős állkapcsa volt. A szakértők úgy vélik, hogy a T-Rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorlatilag rátámadhattak. A Károlyi Kastély parkjában június 5-e és 7-e között kerül sor az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokra. Az érdeklődőket kiállítás, vásár, szakmai programok és koncertek várják egy inspiráló hétvégén, ahol a kertek világa, a természet szépsége és a kultúra találkozik.
2: Sporthírek a Dasko Rádióban.
8: A csakfoci.hu információi szerint jó eséllyel új névadója lesz az NB1-nek, amely nem Fizliga néven folytatja. Az elmúlt napokban hozzánk eljutott információk szerint ennek oka az, hogy a névadó Fiz, vagyis az OTP csoport piasztereként működő projekt jövője bizonytalan. Vagy értékesítik, vagy átalakítják, de a jelenlegi formában nem finanszírozzák tovább, ami értelemszerűen hatással lenne a Fiz marketing stratégiájára is.
2: Időjárás jelentés a Dasko Rádióban.
8: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk. Enyhe lesz a szél. Délután 22 és 27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 95.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Cyril Barnabás és Széplaki Emma. A jackfruit Magyarországon még nem elterjedt trópusi óriás gyümölcs, a jákafa termése. A jákafa és a jackfruit származását tekintve Indiában őshonos, azonban a világ trópusi övezetében szinte mindenhol termesztik azt. A jackfruit népszerű mezőgazdasági, élelmiszeripari termék Sri Lankán, Dél-Kelet-Ázsia térségében és szigetvilágában, mint például a Fülöp-szigeteken, de termesztik azt a Karibi térségben és Kamerunban is. A jackfruit a trópusi tavasz és nyár gyümölcse. Évente társégtől függően 6-9 hónapon keresztül szüretelhető.
1: A hatalmas jákafa akár 20 méter magasra is megnőhet, egy jákafa évente 150-200 darab 20 és 40 kg közötti súlyú gyümölcsöt terem. Ezzel a jackfruit kiérdemelte a világ legnagyobb gyümölcse címét. Mérete változó, azonban nem ritkák az 1 méteres példányok sem. Jellegzetes megjelenését nem csak hatalmas méretének, hanem extravagáns külsejének is köszönheti. A héja sárgás zöld, árnyalatú, egész felületén rücskös, kifejezetten figyelemfelkeltő jelenség.
0: Fogyasztása történhet éretlen formában, mivel ebben az érési fázisban a gyümölcs szálas textúrája a húsra emlékeztet, illetve érett gyümölcsként is. Az érett jackfruit íze azokat, akik már kóstolták, leginkább az őszi barack, a mangó, az ananász és a banán furcsa keverékére emlékezteti, azonban megvan a sajátos, egyedülálló aromája is. Az éretlen jackfruit ízvilága nem kifejezetten gyümölcsös, az érett ízénél sokkal tompább, visszafogottabb, ezért egyszerűbb ízesíteni azt. Különösképpen fűszeres, sós főételek készítése során.
1: A frissen szüretelt jackfruit vaskos héját viszonylag könnyen ki lehet bontani, nem kell csontkeménységű védeburokra számítani. Belseje rózsákra szedhető, ezekben a húsos rózsákban találhatóak a jackfruit magjai. A magok között fehér, ragacsos növényi részek találhatóak, ezek miatt a kibontáskor érdemes lehet kesztyűt húzni, hiszen makacs szennyeződést hajtanak magok után. Jackfruit fogyasztásra alkalmas része a magokat körülölelő gyümölcshús, amelyeket a fent leírt módon érett és éretlen állapotban is felhasználhatunk.
0: Mindemellett népszerű eleme a vegán barbecue ételeknek és gyakori szendvics alapanyaga, a pulled pork szendvicsek vegán megfelelője.
2: A te rádiód.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Csípőssé tennék a paradicsomot a génbuherátorok.
1: Jóval egyszerűbb lenne a főzés, ha a paradicsomnak is létezne csípős változata, és nem kéne csupán az ízesítés miatt erős paprikát tenni a tésztaszószba. Egy brazil és ír tudósokból álló kutatócsoport pont arra készült, hogy ezt megoldja, mégpedig a gének átszabásával. A paradicsom ugyanabba a családba tartozik, mint a paprika, és természetes módon megvannak benne a csili erejét adó kapszaicin előállításához szükséges genetikai információk. Csupán be kell azokat kapcsolni, amire a genetikában alkalmazott egyik módszer lehetőséget ad.
0: A tudósok nem csupán a gasztronómiát szeretnék előre mozdítani. A paradicsom ugyanis elég fontos modellnövény, amit számos genetikai kutatásban is felhasználtak már. Például ültettek már bele fagyáló fehérje sejteket egy halból. Bár a kapszaicin ipari termelés is igen hasznos lenne, hiszen az nem csak kulináris élvezeteket nyújt, az anyag fájdalomcsillapítókban és más gyógyászati termékekben is megtalálható.
1: Persze a génszabászat nem olyan egyszerű, mint amikor elvisszük méretre igazítatni a konfekciós multinál megvett egyenhosszúságú nadrágot, mert a művelet közben bekapcsolhatnak nem kívánt tulajdonságokat is. Ezért Zsögön szerint csípős paradicsom nem kerül egyhamar a vágódeszkára.
0: Maradjunk a génmódosításoknál, gyógyíthatóvá válhat a cukorbetegség.
1: Norvég tudósok felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben a szomszédos sejtek képesek átvenni a sérült vagy hiányzó inzulin termelő sejtek funkcióit. Kutatásuk elvezethet a cukorbetegség új kezelési módjaihoz.
0: A cukorbetegséget az okozza, hogy nem képesek inzulin termelni a sérült vagy nem létező inzulin sejtjeink. Az inzulin egy hormon, amely a vércukorszint szabályozásához szükséges. Sok cukorbeteg inzulint kap a vércukorszint szabályozására. A norvégiai Bergeni Egyetem szakemberei nemzetközi kutatókkal együttműködve felfedezték, hogy a hasnyálmirigy glukagon termelő sejtjei képesek változni és alkalmazkodni oly módon, hogy ellássák a szomszédos sérült vagy hiányzó inzulin termelő sejtek feladatait. A glukagon egy peptid hormon, amelyet a hasnyálmirigy alfa sejtjei termelnek, és feladata a vércukorszint emelése, azaz hatása ellentétes az inzulinéval.
1: Valószínűleg a cukorbetegség kezelés egy teljesen új formájának a kezdetét jelentheti ez, amikor a szervezet képes saját inzulin termelni egy kis kezdeti segítséggel. Idézte Luisa Gilát, a Norvég Egyetem kutatóját a Science Daily tudományos hírportál. A kutatók felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben lévő szomszédos sejteknek csupán 2%-a képes megváltoztatni funkcióját. Ennek ellenére optimisták az új kezelési lehetőségek megközelítését illetően.
0: A kutatásokban először voltak képesek leírni a sejtidentitás változása mögötti mechanizmust, amely nem egy passzív folyamat, hanem a környező sejtekből jövő jelzések eredménye. A kutatásokban képesek voltak 5%-ra növelni az inzulin termelő sejtek számát egy hatóanyag segítségével, amely hatása volt a sejtek közti jelző folyamatra. Eredményeiket állatkísérletekben mutatták be.
1: Ha többet tudunk meg az ezen sejt rugalmassága mögött álló mechanizmusról, valószínűleg képesek leszünk a folyamatot kontrollálni, és még több sejt identitását megváltoztatni oly módon, hogy több inzulin termelődjön, magyarázta Gila. A kutatók szerint felfedezésük nem csak a cukorbetegség kezelését illetően jó hír. A sejtidentitás funkció változtatásának képessége döntő felfedezés lehet más sejthalál okozta betegségek kezelésében, mint például az Alzheimer-kor és a szívroham miatti sejtkárosodás, mondta Luisa Gila.
2: Csak a te kedvenceid! Semmi!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresi Zsófia. A tea története. A tea, mely ma a világ egyik legkedveltebb itala, eredetileg gyógynövényként volt ismert. A története hihetetlenül gazdag, tele van legendákkal és érdekességekkel, melyek nem csak az ital eredetét mutatják be, hanem annak kultúráját, jelentőségét is.
1: A tea az idők során a világ rengeteg pontján vált a mindennapok részévé. Mindenhol egyedi hagyományokkal és ízekkel gazdagítva.
0: A felfedezésének története számos legendában öröklődött meg. Az egyik ősi történet szerint Buddha fedezte fel a teát, amikor egy napon meditálva egy tealevél hullott a csészéjébe, így alkotva meg a világ első teáját.
1: Egy másik elbeszélés szerint Bodhidharma a zen buddhizmus alapítója. Harcba szállt az álomsággal meditáció közben, és az első teacserjék ott nőttek ki, ahova a szemhéjai hullottak.
0: A legismertebb legenda azonban időszámításunk előtt 2737-ből származik, amikor Szennung kínai császár véletlenül felfedezte a teát. Egy vattea növény levelei hullottak a forró ivóvizébe, így alkotva meg a világ első teaitalát.
1: A tea kezdeti szerepe, mint gyógynövény, nem is meglepő, tekintve, hogy számos egészségügyi előnye ismert. A teában található antioxidánsok és más jótékony vegyületek, mint a teát, évszázadokon át használták. Különféle betegségek kezelésére és az egészség megőrzésére.
0: A tea az idők során számos kultúrában vált elengedhetetlenné. Kelet-Ázsiától kezdve, ahol a teázás mély spirituális és társadalmi gyakorlatokhoz kapcsolódik, egészen a brit tea délutánokig és az amerikai jégtáig az egész világon elterjedt.
1: Minden kultúra hozzáadott valami sajátosan egyedi ízvilághoz és fogyasztási szokásaihoz, így teremtve meg a ma ismert sokféle teafajtát és készítési módot.
0: Ma a tea nem csak egyszerű ital, hanem egy összetett gasztronómiai élmény. A hagyományos teafajták, mint a zöld tea, fekete tea mellett számos új ízesítés és változat áll rendelkezésre.
1: Te szoktál inni teát? Y'all ready?

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ősze Botond és Fekete Hanna. Vajon meg lehet menteni a kipusztulástól az északi fehér orszarvúkat?
1: Az a hír járt a 2018-ban, hogy meghalt az utolsó hím orszarvú, ami nem teljesen volt igaz. Az orszarvúaknak nagyon sok alfaja van, a legtöbb közülük már csak rezervátumokban található meg nagy számban, de még nyomokban a vadon szavannáin is felbukkannak. Tényleg elhunyt Szudán, aki az utolsó hím északi fehér orszarvú volt, ezzel magára hagyva a kettő magányos nőstény példányt, anyát és lányát.
0: Már Szudán életben tartása is egésznapos fegyveres őrzést igényelt az orvadászok veszélye miatt. 45 évet élt, végül izmai degenerációi és bőrbetegsége miatt annyi szenvedés volt számára, hogy 2018 márciusában elaltatták.
1: 2014-ben tudósok felfedezték, hogy az akkor 20 éves Fatu nem tud természetes úton teherbe esni. Nemrégiben az is kiderült, hogy anyjának egy nagy daganat van a hasában, a bal petefészke mellett, ami veszélyezteti a petegyűjtési folyamatot. 2020. decemberében a BioRescue 14 petesejtet gyűjtött be Fatutól.
0: Olaszországba szállították a petéket, majd egy 1980-ban született bika fagyasztott spermájával megtermékenyítették. Összesen 5 élő megtermékenyült embrió volt a művelet végére. Bár Sunny az anyjuk meghalt, és Fatu nem tud teherbe esni, a tudomány ezt a páros az északi fehér orszarvúak jövőjének keresztelte.
1: Ha már a kihalóban lévő állatokról van szó, nézzünk meg egy pár fajt, ami az emberiség terjeszkedése és fejlődése miatt került veszélyhelyzetbe.
0: A veszélyeztetett állatfajok száma folyamatosan növekszik, mivel továbbra is apasztjuk a természeti erőforrásainkat és pusztítjuk a természetes élőhelyeinket. Bár a veszélyeztetett állatok témája már sajnos nem számít újdonságnak, az a sebesség, amellyel újabb és újabb állatok veszélyeztetett fajok listájára kerülnek, riasztó.
1: Egy pár állatfaj, melynek drasztikusan csökkent létszáma az elmúlt pár évben, borneói oráng után, amiből csak nem 1500 példány maradt, crossfolyómenti gorilla, ami a 10 legveszélyeztetettebb állatok közé tartozik, 300 példánnyal, szumátrai tigris, amiből csak nem 400 példány maradt, szumátrai elefánt, amiből csak nem 3000 példány maradt.
0: A kontyosunda már lényegében az eltűnés szélén áll, és a kutatók szerint emlősfajok százai halhatnak ki az elkövetkezendő 80 évben. A koalák például a stressz fenyegeti a leginkább. Így például 30 éven belül eltűnhet a mezei hörcsök, de akadnak jó hírek is. Például a kihalás szélén álló javai orszarú állománya lassan növekszik, de Ausztráliába is telepítik vissza a kihalt tasmán ördögöt.
2: 97.5. Táskarádió. Táskarádió.

0: disguise. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Manapság nagyon népszerű, mondhatni menő az a jármű, ami elektromos. Metrók, vonatok, trolibuszok és már autók is elektromos árammal működnek. Nem olyan régóta azonban az EasyJet légitársaság azon gondolkodik, hogy villamosítja az egyik repülőgép járatát.
1: Egyes elemzők szerint a repülés lesz a közlekedés következő ága, amely áramosítva lesz. Ez részben azért lehet igaz, mert a mostani repülők tényleg nagy részt foglalnak az éghajlatváltozásban az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt. Ez a szám pedig a légiforgalommal együtt folyamatosan növekszik.
0: A korszellemet követve az EasyJet bejelentette, hogy az Airbus-szal és a Wright Electric-kel társulva ki fogja fejleszteni azt a hibrid repülőgépet és hajtóművét, amellyel félig villamosítani fogja a London-Amsterdam járatot. Ennek a legnagyobb környezettudatossági előnye az, hogy a földi gurulás is elektromos árammal lesz megoldva, ami jót tesz Amsterdam levegőjének, mert a repülőtéren a legtávolabbi kifutópálya 15 percre van a termináltól.
1: Mindez véletlenül 2030-ra fog elkészülni, mert egyelőre nincs még akkora akkumulátorkapacitás, amely még egy ilyen rövid útra is elég lenne. A szakemberek szerint a több száz utast elszállítani képes hibrid repülőgép még sokáig csak álom marad emiatt. A teljesen elektromos motorok pedig még pár évtizedig csak a páruléses kísérleti repülőgépeket tudják majd egy negyed fél órára a levegőbe repíteni.
2: A 97. Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma az angol nyelv érdekességeiről fogunk beszélni.
0: Biztos sokan voltatok már valamilyen angol anyanyelvű területen nyaralni, vagy a családotok kiköltözött egy munkalehetőség miatt, esetleg cserediákként mentetek ki oda. Na de a nyelvet is beszélitek? Ha igen, attól még lehet, hogy egy csomó mindent nem tudtak róla. Ezért is hoztunk ma pár érdekességet erről a nyelvről.
1: Az I am magyarul annyit tesz, hogy én vagyok, habár az angolban eldöntendő kérdésre adott válaszként is használják.
0: A leghosszabb szavuk 45 betűből áll. Ez a Pneumono Ultramicroscopic Silicovolcanoconiosis, ami egy tüdőbetegség neve, amit a hamu és a por belégzése okoz.
1: Középkori dokumentumok bizonyítják, hogy a legrégebbi angol szavak az I, we, to és a three. Ezek közül az I a leggyakoribb, legrövidebb szó a nyelvben.
0: Valójában minden nyolcadik betű, amit angolul írunk le, egy E betű. A legtöbb angol szó pedig S betűvel kezdődik.
1: Egy nyomtatási hibának köszönhetően létezett egy angol szótár 1932 és 40 között, amelyben volt egy szó, aminek nem volt jelentése. Ez a szó a dord, amit azóta szellemszóként emlegetnek.
0: Körülbelül 2 óránként kerül bele egy új szó az angol szótárba, ez kb. 4000 új szót jelent évente.
1: Angolul a kiejtést, a pronunciation szóval fejezik ki, és ez a szó, amit a legtöbb ember hibával vagy tévesen ejt ki.
0: Bármelyik országból származik is a pilóta, egymás között csak angolul kommunikálnak, mivel ez a repülés hivatalos nyelve.
1: De mi is az a panagram? Az ilyen mondat tartalmazza az adott nyelv ABC-jének az összes betűjét. Az angol nyelvben egy ilyen mondat a következő. The quick brown fox jumps over the lazy dog, ami magyarul annyit tesz, hogy a gyors barna róka átugorja a lusta kutyát.
0: A magyar lány szó megfelelője az angolban a girl, ami nem a nemet fejezte ki, hanem lehetett fiú és lány is. Akkoriban inkább a gyerek, azaz a csaj szinonimájaként használták, nemtől függetlenül.
1: Az angol rendelkezik olyan ötbetűs szóval is, ami bár francia eredetű, de ugyanúgy kell kiejteni, teljes ötbetűs formájában, mintha lehagynák az utolsó 4 betűjét, és csak egy betű maradna. Ez a szó a k, és azt a sort jelenti, amiben be kell állnunk várakozni, de bővebben minden sorra is értik, amiben várni kell, például egy online ügyfélszolgálatnál.
0: Az angol nyelv elterjedtségét jól jelzi, hogy a Földön minden hatodik ember beszél angolul, és a Holdon is az angol volt az első szó, amely elhagyta egy emberi lény száját. Hogy melyik volt ez, arról van egy kis vita, egyesek szerint az OK, mások szerint a Houston, míg megint mások szerint a Contact.
1: A magyarok szeretnek játszani az E betűvel. Általában esperanta mondatokat alkotunk, tehát csak E-k szerepelnek benne. Az angolban egyébként ez a leggyakoribb magánhangzó. Autor Ernest Vincent Wright, amerikai író viszont nem másra vállalkozott, mint arra, hogy ír egy egész regényt E betű nélkül. Ez a regény több mint 50 000 szóból áll. A regény neve Gatsby.
0: Nem csak a németben írják a főneveket nagybetűvel, de az angolban is volt erre példa a 17-18. Században. A főnevek első betűje nagybetűs volt, főleg ha hangsúlyozni szerették volna.
1: Az ő úszik fejjel lefelé, visszafelé olvasva is ugyanaz angolul, swims. Fordítsd meg a monitorod, és olvasd el visszafelé. Ugyanaz.
0: Általában az a tévhitel közöttünk, hogy az angol nyelv szókincse nem olyan változatos és bő, mint a magyar. Erre cáfol rá Paul Dixon szótár szerkesztő, aki bekerült a világrekorderek közé. Pontosan 2964 szinoníma gyűjtött össze a drang szóra angolul.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Kuruc Regina, Gál Zsombor, Porkolá Boldizsár és Dukai Alexandra. De tudod, hogy készül a kenyér? És a kovász? Most kiderül. Csabai Attilával beszélgetünk a Már Vártalakban.
1: Milyen alapanyagokat használtok, hogy igazán jól legyenek a nyeretek?
2: Alapvetően a kovászos kenyér az csak néhány összetevőből áll. Jelesül a kovászból, a kenyérlisztből, vízből és a sóból. Mindenki, aki mást állít, az nem mond igazat. A kenyér így készül.
3: Milyen fázisokon mennyátok a kenyér, amíg készül?
2: A kovászos kenyér technológiája az alábbiak szerint néz ki. Az összetevőket, amit az előbb elsoroltam, összekeverjük a dagasztás során. Mi egy függesztett karú dagasztóval dolgozunk, ami körülbelül imitálja azt, amit az emberi kéz annak idején a VK-ban a dagasztás során végzett. És ezzel a kíméletes módszerrel bedagasztjuk a tésztát, ez körülbelül egy olyan 30-40 percig is eltart. Innentől kezdve egy pihenő fázis van, és egy hajtogatási fázis, ami alatt gyakorlatilag elindulnak az érési, meg kelési folyamatok a kenyérben, a kenyértésztában. És akkor, amikor megfelelő állagú lesz a kenyértészta, akkor egy osztás során kialakítjuk a méretét, majd egy formázás során kialakítjuk az alakját, és utána bekerülnek a hűtőbe, a szakhajtóba berakott tészták, és gyakorlatilag egy ilyen 18 órás érlelés során kialakul bennük az a szerkezet, ami szükséges ahhoz, hogy abból egy igazán szép és finom kenyér legyen, és gyakorlatilag minden reggel 4 órakor kezdjük a sütést, amikor is a kenyerek egy ilyen 260-280 Celsius fokon 40-45 percig sülnek, és a végeredményt meg tudjátok nézni a polcon.
3: Minden kenyerhez használtok kovászt?
2: A kenyereinkhez csak kovászt használunk. Ez azt jelenti, hogy nálunk az a kovászos technológia általában a pékségeknél azt jelenti, hogy valamilyen szárított kovászport kevernek a kenyérbe, hogy az íze és a színe az egy kovászos kenyérre hasonlítson. Az nálunk úgy néz ki, hogy mi egy természetes kovászt használunk, ugye ezt naponta etetjük, naponta életben tartjuk, hogy a kenyerénkhez fel tudjuk használni. Ez a kovász kerül bele a kenyérbe, és mi nem használunk élesztőt. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy igen, nálunk minden kenyérbe kovász kerül, de csak kovász.
4: Hogyan készül a kovász?
2: Kovászt bárhogyan készíthetünk. Amit el tudok mondani, hogy nálunk biztosan a műhelyben, ha egy kis vizet összekeverek liszttel, akkor kovász lesz belőle egy-két nap alatt. Annyi élesztő baktérium, meg annyi élesztő gomba és annyi teljesebb baktérium van a levegőben, nálunk minden kovászolódik. Ha összekeverjük a kenyér lisztet vízzel a dagasztóban, mert ez az első fázis, akkor gyakorlatilag egy 5-6 percen belül elkezd buborékosodni, tehát az láthatóan elindul ez a fajta erjedés. Úgyhogy azt kell mondjam neked, hogy ez a legegyszerűbb, de hogyha otthon kovászt akarsz készíteni, akkor a legegyszerűbb módja az, hogy lisztet vízzel összekeversz, egy az egy arányba, és egy pici kurtot belekeversz, és minden nap, hogy áll éppen a dolog, és minden nap adsz neki egy picit enni, lisztet, meg egy pici vizet, és akkor gyakorlatilag egy ilyen 3-4 nap alatt elindul egy olyan fajta erjedés, amit már a kovásznak nevezhetünk.
5: És melyik pékhárút a legnehezebb elkészíteni?
2: Erre azért nehéz válaszolni, mert amikor az ember elkezdi és csinál egy pékséget, akkor úgy tűnik, mintha minden pékhárút nehéz lenne elkészíteni, még a legegyszerűbb kenyeret, vagy zsemlét, vagy bármit. Alapvetően, hogyha az ember megtanulja a szakmát, akkor nem nehéz elkészíteni egyik terméket sem. Ami nehéz az, hogy minden nap egyen jobbat kellene csinálni, és ezért állandóan fejlődni kell. Újabb alapanyagokat kell kipróbálni, illeszteni kell mindig a technológiát magához, az alapanyagokhoz, a vevő igényekhez. De hogyha azt kérdeznéd, hogy nekem melyik lenne most a legnehezebb, ha bemennék a műhelybe, azt mondanám, hogy a csokis babka, mert olyan rettenetesen csokis lesz az ember keze, hogy azt nem szeretem, és azért mivel az ember valamit nem szeret, akkor azt nehezen csinálja, úgyhogy én például a csokis babkát nehezen tudnám összerakni. Egy 2-3 év alatt el lehet úgy sajátítani ezt a szakmát, hogy a nulláról akár, hogy azt mondhassa az ember, hogy valójában minden egyszerű. Különben egy nagyon jó croissant csinálni az nehéz.
6: Csak a te kedvenceid, semmi más.
7: 97.5 Táskarádió.
6: Te is beleférsz.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Sörre bor, vagy inkább fordítva. Tények és tévhitek az alkoholról. Mi történik a testünkben került alkohollal? Hogyan hat az ital a diétázókra? Mi történik, ha energiaitallal együtt fogyasztjuk? Tényleg igaz, hogy a férfiak jobban bírják a szeszt, mint a nők? A tények megismerésében és a tévhitek eloszlatásában dr. Kadosa Ildikó szakorvos segít.
1: Az alkohol a gyomorból legnagyobb részt a nyombélből szívódik fel. Ha a gyomor üres, akkor gyorsan a nyombélbe jut az alkohol, de ha a gyomorban emésztendő táplálék van, úgy szakaszosan és elhúzódóan. A teljes gyomortartalom mintegy 4 óra alatt ürül ki az alkohollal keveredve.
0: A nyombélből az alkohol a véráramba jut, és rövidesen megjelenik a májban és az agyban. A felszívódott alkoholt a májunk bontja le enzimek segítségével. A véralkohol szint csökkenése a test magasságtól, a máj alkoholbontó képességétől és a test súlytól függ.
1: Nem lehet kiizzadni vagy lemozogni, és a friss levegő, a hideg zuhany vagy a kávé sem segíti az alkohol kiürülését. Ezekkel a trükkökkel nem lehet kijózanodni, csak átmenetileg érezhetjük frissebbnek magunkat tőle.
0: Kismértékben az alkohol rövid távú hatásai az eufória és a gátlások alóli felszabadulás. Csökkenti a fájdalmat, rontja a hőszabályozást és a hidegérzékelést, illetve hatással van a központi idegrendszerre és az agyra. Így romlanak az érzékeink, nehezebben mozog a nyelvünk, kihagy az emlékezetünk és bizonytalanná válik a járásunk.
1: Ha gyakran iszunk nagy mennyiségű alkoholt, akkor a hosszú távú hatásai a fizikai és szellemi leépülés. Károsodik az idegrendszer, az agy és az idegsejtek, amitől lassan el lehet butulni. Ha azonban a beteg az ivást abba hagyja, a folyamat visszafordítható, és 2 éven belül sokat javulhat.
0: Az emésztőrendszer szervei, a gyomor, a hasnyálmirigy és a máj is megbetegszik, kialakulhat a májzsugor. Legyengül az immunrendszer és megnő a rákos megbetegedések kockázata. Okozhat átmeneti vércukor emelkedést, de akár kómát is. Hosszú távon pedig hasnyálmirigy gyulladás és cukorbetegség alakulhat ki.
1: Sörre bor vagy fordít. Bármit is állítanak a gyakorlott italozók vagy a városi legendák, lényegtelen, hogy mit mivel keverve iszunk, hiszen a máj a szeszes italokban található etanolt bontja le, nem pedig magát, a pálinkát vagy a bort. Az alkoholfajták keverésénél az is kérdés, hogy tartalmaz-e az adott ital szénsavat, mert az a felszívódás nagyban gyorsítja.
0: Férfiak jobban bírják az alkoholt, hiszen nagyobb a testtömegük, ezáltal a testük víztartalma is, illetve nagyobb a testmagasságuk, így magasabb alkoholbontó enzimkészlettel rendelkeznek, mint a nők. Továbbá a vérben lévő hormonok is befolyásolják az alkoholtoleranciát, a hormonszint a nőknél pedig folyamatosan változik, így a nők általában érzékenyebben reagálnak az alkoholra, mint a férfiak.
1: A legtöbb diéta előírja az alkohol mellőzését. Sokan azonban azt gondolják, hogy a szeszes ital csak folyadék, így nem sokat számít, pedig az alkohol rengeteg plusz kalóriát tartalmaz, arról nem is beszélve, hogy étvágygerjesztő hatása van, ami nem igazán járul hozzá a fogyókúra sikerességéhez.
0: Energiaitallal keverve halálos méreg is lehet. Az energiaitalok többsége szénsavas, így gyorsabban szívódnak fel. A fiatalok körében népszerű az energiaitalokat alkohollal keverni, egyrészt mert gyorsabban jelentkezik és hosszabb távon érezhető a feldobottság érzése, másrészt mert az energiaitalok koffein tartalma egy időre elfedi az alkohol hatását.
1: Kevesen tudják, hogy az alkohol depresszáns, a koffein viszont stimuláló szer. Így ellentétes a hatásuk az idegrendszerre. Amíg átmenetileg érvényesül a koffein élénkítő hatása, a fogyasztó jóval nagyobb mennyiségű alkoholt képes meginni, mert egyszerűen nem érzi magát részegnek.
0: A koffein és az alkohol is erős vízzelvonó hatású, a kettő összeadódva pedig drámai is lehet. Ha valaki nem figyel a folyadék visszapótlására víz formájában, az alkohollal kevert energiaital fogyasztása enyhébb esetben kiszáradáshoz, rosszuléthez, akár hirtelen halálhoz is vezethet.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter, Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 plusz egy cikis sztorit lányoktól arról, mit tettek meg egy fiúért, aki tetszett nekik.
1: Íme pár cikis sztori arról, mint ment keresztül 6 lány, akinek tetszett egy fiú. Pontosabban az a fiú. Első sztorink, nem olyan titkos hódoló. Minden évben küldhettünk Valentin napi kártyákat a suliban, így jutott eszembe, hogy írjak egyet a srácnak, aki bejött. Mivel barátok voltunk, ismerte a kézírásom, ezért lefizettem egy lányt, hogy írja alá azzal, titkos imádód. Minden évben eljátszottam ezt, ám kiderült, egy közös barátunk elárulta neki a titkomat, így végig tudta. Kínos.
0: Második cikis sztorink, az új hit. Csatlakoztam a Hídgyulis csoporthoz, mert benne volt a fiú is, aki tetszett. Köztudottan ateista voltam, és ez az egy óra annyival telt el kedd reggelente, hogy próbáltam vele szemkontaktust létesíteni, miközben Istenről papoltak.
1: Harmadik, a környezettudatos szerelmes. Első éves egyetemista voltam, a kiszemeltem pedig a folyosó másik végén lakott, a szoba mellett, ahova a szemetet hordtuk. Így mindig jelentkeztem a szeméthordásra, hát ha összetalálkozunk a folyosón is, köszönhetek neki. Ha eltévesztettem az időpontot, akkor nekiálltam szelektálni is, így tuti elcsíptem.
2: Negyedik, az előrelátó. Amikor 18 voltam, az unokatesóm esküvői képére photoshoppoltam magamat és a srácot, akibe bele voltam zúgva, hogy lássam, hogy mutatnánk együtt a szalagavatón.
0: Az ötödik cikis sztorink, a kicsit meggondolatlan. Arra az egyetemre jelentkeztem, ahol az idegenvezető másodéves fiú édes és megnyerő volt. Felvettek, szóval egy életre szóló döntést hoztam egy kiszemelt miatt, akit ahányszor megláttam, csak fülig pirultam, de leszólítani nem mertem.
1: Plusz egyedik sztorink pedig a Pretty Little Lie. Első évtől érettségig volt egy fiú, akibe bele voltam zúgva. Természetesen nagyon népszerű volt. A kézilabda edzésen azt hazudtam, hogy smároltunk, csak azért, hogy beilleszkedjek a menő lányok közé. Mai napig nem értem miért. Egyszerűen kicsúszott, de azonnal megbántam. Természetesen a srác fülébe is bejutott, és borzalmasan kínos volt. Bocsánatot kértem egyik óra után, de nem hiszem, hogy valaha is elfelejtette. Az évkönyvben mi voltunk a legkínosabb párként feltüntetve.
2: Neked is van hasonló cikis sztorid? Írd meg nekünk Facebook oldalunkon.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. Dubajban épül a világ legnagyobb genetika mintatárolója. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. Mikrofonnál Labádi Hanna. Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. A közös ügyünk az Állatvédelmi Alapítvány közleménye szerint a platformhoz az induláskor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is. És a csatlakozók köre folyamatosan bővül. Az Óvádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával elindított platformot a gazditkeres.hu állatvédő alapítvány csapata hozta létre. Állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés non-profit alapon működik. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen közvetíthetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek. Az érdeklődők pedig elvesznek az információk között. A gazditkeres.hu erre kínál választ egy modern, átlátható és könnyen használható rendszerrel. Dubaj futurisztikus múzeumában 10 000 veszélyeztetett faj genetikai mintáit fogják lefagyasztva tárolni. Olvasható a tervet kezdeményező cikk közleményében. A Colossal Bioscience a világ legnagyobb biológiai mintatárolóját tervezi létrehozni az Egyesült Arab Emírségekben, vagyis egy biovaultot a veszélyeztetett fajok számára. A biotechnológiai vállalat neve már bejárta egyszer a világot, amikor genetikai technológiák segítségével feltámasztották az évezredekkel ezelőtt kihalt óriás farkast. Most egy globális természetvédelmi infrastruktúra kiépítésén dolgoznak. Colossal Biovaultnak elnevezett mintatároló Dubaj ikonikus Museum of the Future épületében kap majd helyet. A tervek szerint mintegy 10 000 fajhoz tartozó több millió fagyasztott szövetmintát, sejtet és egyéb biológiai anyagot fognak ott tárolni, ami magába foglalja 100 az Egyesült Arab Emírségek legveszélyeztetettebb élőlényeihez tartozó mintát is. Felfedeztek egy 2 méter magas Athén szobrot, rendkívül részletes faragással, írja az Akronyusz. A szobor Törökország délnyugati részén fekvő, laodékiai ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták. Pallas Athéni görög istenőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és idegenforgalmi miniszter. Szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkátok során tárták fel. Laodekia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének ezúttal is a szilvásváradi Lipicei Lovas Központ ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy hazai vagy határon túli település nevez.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A napos időre van kilátás. Kevés felhő lesz fölöttünk. Enyhe lesz a szél. Délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Noár Barbara és Zsombi Judit. A mai adásban az animékről lesz szó.
1: Az anime a rajzfilm általános elnevezése Japánban. Az eredeti hazájában több korosztályt is megcéloz, és az élő szereplős filmekhez hasonlóan több műfajban készül, például romantikus, komikus, akció és dráma.
0: Az anime története 20. század elején kezdődik, amikor a japán filmesek Franciaországban, Németországban, az Egyesült Államokban és Oroszországban felfedezett animációs technikákkal kísérleteztek. A legrégebbi ismert anime egy mindössze 3 másodperc hosszú klip egy matrózruhás fiúról. Ez összesen 50 képkockából áll, és 2003-ban fedezték fel Kyotóban. A fiú egy táblára kancsival írja föl a mozgóképek kifejezést, aztán szembefordul a nézővel, leveszi a sapkáját és tiszteleg. A klip készítője ismeretlen, címe pedig egyszerűen Katsudo Shashin.
1: 1914 áprilisában egy francia karikaturista, Fantasmagori című, nem egészen másfél perces animációja vetítésre került Japánban, Dekobo no Shinjukacho címmel. Ez volt az első animációs rajzfilm, amit Japánban vetítettek, és meglehetősen nagy hatással volt a japán filmstúdiókra, amelyek azonnal el is mélyedtek az animációs technikák tanulmányozásában. Az 1912-ben alapult Nikkatsu stúdió, amely a legöregebb japán filmstúdiók között van, 1915-ben az animációs filmek készítésébe vetette bele magát. Kitajeme Saitaro festőművész közreműködésével.
0: A Tenkatsu stúdió követve ezt a példát másodikként vágott bele az anime készítésébe Shimokawa Hekoten mangaka közreműködésével. Shimokawa Oten egyedülálló technikáját alkalmazva született meg a Tenkatsu stúdióban az első igazi anime, amelynek címe Imokawa Mukuzo Genkamba no Maki. A címbeli Mukuzo Imokawa Shimokawa saját mangájából származó karakter volt. Állítólag az animáció minősége olyan gyenge volt, hogy még maga a rendező is csalódott volt miatta. Sajnos ma már nem ismerjük sem a pontos tartalmát, sem a ténylegesen alkalmazott animációs technikát.
1: A mai animéknek általában 4 fajta megjelenési formája van. Az egész estés filmek, a tévésorozatok, valamint az OVA és az ONA. Az egész estés filmeket általában a mozikban vetítik. Ez a 3 kategória közül az, ami a legnagyobb költségvetéssel és a legjobb képminőséggel készül. Ilyen például a hazánkban is népszerű Csihiro Szellemországban vagy a Vándorló Palota. Az anime tévésorozatok rövidebb, valamilyen rendszerességgel televízióban közvetített részekből állnak. Ezek általában rosszabb minőségűek az ováknál vagy a filmeknél, mert a produkciós költségek az összes epizódra széttelítve lépnek fel. Az epizódok tipikus hossza 23 perc, hogy reklámokkal együtt éppen kitöltsön egy fél órás tévés időszeletet. Az ovák többnyire 2-20 epizódból állnak, illetve léteznek sorozaton kívüli egyrészes darabok, amik általában rövidebbek egy film hosszánál. Az ONA az ova mintájára csak az interneten keresztül terjesztett anime. Az ovákhoz hasonlóan magas költségvetésű, illetve minőségű. Az epizódszám nem szükségszerűen alacsony.
0: És hoztunk nektek pár igazán érdekes animét, amit megéri végignézni. Az első a My Hero Academia, vagy magyarul Hős Akadémia, hiszen már magyar szinkronnal is elérhető. A történet főhőse Izuku Midoriya ugyanis egy olyan világba született, ahol általánosul mindenki szupererővel bír. A Midoriyának nincs semmilyen különleges képessége, mégis arra hivatott, hogy életeket mentsen. Hogy ő is szertehessen a hőn vágyott erőre, számtalan kihívással kell szembenéznie.
1: A következő érdekes sorozatunk a Hunter x Hunter. Történetünk a főhősünkkel kezdődik, az ifjú Gonnal, aki először hagyja el városkáját és szigetét is, hogy megtalálja réges-rég eltűnt apját. Egyetlen nyoma van csupán, apja hivatásos, egyben világhírű vadász volt. Így Gon is nekivág a hírhetten életveszélyes vizsgának, mely által maga is vadásszá válhat.
2: A te zenéd. A te kedvenced. A te rád.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Néha jó csak leülni és zenét hallgatni. A Spotify az egyik legnépszerűbb zenestreamelő szolgáltatás a világon. Sokan használják, de keveset tudnak róla. És most jöjjön néhány információ a cégről.
1: A Spotify fejlesztését 2006-ban kezdte meg a Spotify AB csapata Stockholmban, Svédországban. A céget Daniel Ek alapította, a Stardoll korábbi műszaki igazgatója, a TradeW társalapítója és Martin Lorenzon. Az anyavállalat már a Spotify Ltd. londoni székhellyel, míg a kutatás és fejlesztés továbbra is a Spotify AB kezében van.
0: A nagyközönség számára 2008. október 7-e óta elérhető. Ekkoriban az ingyenes regisztrációt meghíváshoz kötötték, hogy kordában tartsák az ingyenes és fizető ügyfelek arányát. Ezzel ellentétben azonban az előfizetői regisztráció nem volt meghívóhoz kötve. Eközben a Spotify AB bejelentette, hogy sikerült megállapodást kötnie több nagyobb zenei kiadóval.
1: 2009. február 10-én a regisztrációt megnyitották, a meghívás szükségességét eltörölték, majd a Spotify-t kiterjesztették az Egyesült Királyságra is. A mobil alkalmazás megjelenésével ugrásszerűen emelkedett a regisztrált felhasználók száma, így 2009-ben az Egyesült Királyságban ismét bevezették a meghívós regisztrációt.
0: 2010. május 18-án két újabb előfizetői típust is bemutattak. A Spotify Unlimited korlátlan, hasonló a Spotify Premium előfizetéshez, azonban nem tartalmazza többek között a mobil szolgáltatást. A másik előfizetői típus a Spotify Free, ingyenes, ami rendelkezik az alapvető szolgáltatásokkal, és havi 20 óra zene hallgatását teszi lehetővé.
1: 2011. április 15-én a Spotify blogbejegyzésben bejelenti, hogy jelentősen csökkenteni fogja az ingyenes felhasználók által szabadon hallgatható órák számát 2011. május 1-ével. Az állítás szerint minden Spotify Open és Spotify Free tagidőkorlátját havi 10 órára csökkentik. Továbbá egy felhasználó egy számot csak 5 alkalommal hallgathat meg. A változás a Spotify Premium és Spotify Unlimited felhasználókat nem érinti. Az új felhasználók mentesülnek a változások alól 6 hónapig.
0: 2011. július 14-én a szolgáltatás elindult az Amerikai Egyesült Államokban is, ami jelentős mérföldkő, hiszen a négy főlemez kiadóval már régóta húzódtak a tárgyalások.
1: 2012. március 29-én világszerte eltávolításra került az 5 lejátszás számonként korlátozás az ingyenes felhasználók fiókjáról. Azonban a korlátozás az Egyesült Királyság és Franciaország felhasználóit továbbra is érinti. A 10 óra per hónap korlátozás továbbra is érvényben maradt a fél évnél idősebb fiókokon.
0: Az alkalmazás sokáig a következőképp működött. A Spotify-on történő regisztráció vagy az első Facebookon keresztüli bejelentkezés után a felhasználó fél évig használhatta a szolgáltatást ingyenesen, időbeni korlátok nélkül. E próbaidőszak alatt a felhasználói felületen reklámok jelenhettek meg, illetve bizonyos időközönként a zeneszámok váltása között rövid reklámok voltak hallhatóak.
1: A próbaidőszak lejárta után a felhasználók már csak havonta 10 óra zenét hallgathattak, még pontosabban heti 2,5 órát. Az időkeret fel nem használt része átvezetődött a következő hétre. Ez a 6 hónapos korlátozás 2014 évelején megszűnt. Azóta az ingyenes változatot használók is korlátlanul, de nem reklámmentesen hallgathatják a Spotify zenei tartalmait.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Miután az embereknek sikerült megépíteniük az első munkagépeket és robotokat, azóta felmerül az emberekben az a kérdés, hogy ezek a gépek vajon jelenthetnek-e veszélyt a társadalomra nézve. Természetesen a robotlázadást bemutató filmek és játékok nagyban hozzájárultak ennek a képnek a kialakulásához. Az emberek már mostanában is szoktak rettegni, hogy elvesztik a munkájukat, egy gépnek hála, de mindig jelen van az az érv, hogy van egy dolog, amire a gép nem képes, az emberségre. Sajnos vagy nem sajnos, már elérhető néhány olyan program, ami akár a művészek legnagyobb rémálma is lehet.
1: Ezek közül a Midjourney a leghatékonyabb. Képes arra, hogy az általunk leírt szövegeket teljesen emberi hatású festményé alakítsa, ez az úgynevezett promptírás. Ezek a mesterséges intelligencia által alkotott festmények félelmetesen hitelesek, és az ember meg nem tudná mondani, hogy nem kézzel alkották azokat. Ha valaki egy könyvnek a tájleírását, vagy egy mesebeli szörny leírását lefuttatja, akkor megkaphatja a tökéletes részletes ábrázolást. A programnak ez a képessége veszélyes lehet azokra a grafikusokra nézve, akik könyvek borítóját, filmek koncepciós rajzait és társasjátékok illusztrációját csinálják, hiszen ezen művek készítője minek fizetne rengeteg pénzt a grafikusnak, ha saját maguk pár sor bepötyögésével megkaphatják az alkotást.
0: A generatív művészet először a 60-as években jelent meg, Harold Cohen brit művésznek hála, a technika fejlődésével pedig egyre jobb eredményeket ért el. A műfaj úttörői George Nies és Frieder Naik voltak, a két német szakember a digitális képalkotás úttörői közé tartozott, ők egymástól függetlenül kezdtek el olyan programokkal kísérletezni, amelyek művészeti céllal alkotnak képeket.
1: A szoftver már említett tulajdonságai, bár nem hangzanak túl pozitívnak, ennek ellenére a művészek akár alkotótársként is tekinthetnek erre a programra. Míg a program egy átlagos használója betelhet azzal, hogy egy mesterművet sikerül alkotnia, addig egy koncepciós művész a végletekig finomíthat egy AI generált képet, hiszen szerencsére még abban a helyzetben vagyunk, hogy mi irányítjuk a gépet, és nem a gép minket.
0: A mesterséges intelligencia által gyártott képek felhasználása inkább a kisebb cégeknek lesz idő és pénzspórolás, mivel az USA álláspontja szerint a nem ember által alkotott képeket nem lehet levédetni, így a nagy multicégeknek nem éri majd meg az ilyen képekkel való reklámozás vagy logóalkotás, mert bárki felhasználhatja azokat.
1: Felvetődik az a kérdés is, hogy egy AI festmény megalkotása kinek az érdeme, az emberé vagy a mesterséges intelligenciáé. Ha sikerül alkotnod egy sikeres festményt, az a tiéd, vagy a szoftver aktuális platformjának tulajdona. Ezek és még sok más megválaszolatlan kérdés vetődik fel az AI art jövőjével kapcsolatban.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. Amit eddig nem tudtál a középsuliról. Kulisszatitkok a sorozatról és a forgatásokról.
1: A középsuli sorozat 2015. áprilisában indult. Több mint 7 éve gyártja két hetente a legújabb, izgalmas részeket. Hirtelen lett felkapott és eléggé népszerű téni sorozat.
0: Többek között Dancsó Péter által készített videója miatt lett nagyon ismert. Vannak olyan részek, melyek elérik a 3-3,5 milliós nézettséget is.
1: Egy elég érdekes osztállyal indult, és ez a sorozat izgalmas, váratlan események tömkelegét hordozza magában. 7 éve kitartóan fut a YouTube-on, immáron ez új osztállyal.
0: Nincsenek teljesen megírt forgatókönyvek, mint amikor elindult. Ott az adott helyzetben improvizálunk. Vannak adott szituációk, amit kedvünk szerint alkothatunk meg és játszhatunk el.
1: A forgatások havonta 1-2 vannak egész nap különböző helyeken. Olyan fiatalok játszanak benne, akik suliba járnak vagy dolgoznak és érdekli őket a színészet. Mindig változatosak a szereplők, a helyszínek és a történések is.
0: A forgatások úgy zajlanak, hogy oda megyünk az előre megbeszélt időpontban a helyszínre. Utána felmérjük a terepet, átbeszéljük az aznapot, hogy mik fognak történni.
1: Van egy előre megírt diszpó, amiben az van, hogy hány jelenet lesz és kik között. Volt már ugrálóparkban, paintball pályán, lovardában és egyéb extrém helyeken is forgatás.
0: A középsuli mellett fut a YouTube híradó, melyet 5 évvel ezelőtt indítottak el a szereplők. Általában itt két régi középsulis összeszedi, majd elmeséli a YouTube-on történt izgalmas eseményeket.
1: Van egy harmadik ága is ennek, mégpedig az interjúk. A középsuli főszerkesztője sok riportot készített már, például Szabi Estel, Ellel Juniorral és még sok más ismert emberrel. Ezek a videók megtalálhatók a középsuli YouTube csatornáján.
0: Évekkel ezelőtt nagyon nagy sikere volt a középsuli közönség találkozóinak és webshopjának. Ezek a közeljövőben is lesznek, ahogyan még jó sokáig a középsuli sorozat is. Neked volt kedvenc részed?
1: Ha volt, írd meg nekünk Facebookon. 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pápa Ivett és Böricsi Járd. Mai adásban a társfüggőségről lesz szó. A társfüggőség vagy kapcsolatfüggőség a másik embernek a másik véleményének való kóros alárendeltség, mely a lehetetlenné teszi az egyenlőségen alapuló emberi kapcsolatok létesítését.
1: A társfüggőség oka az, hogy kisgyerekkorban nem alakulhatott ki megfelelő kötődés az anya és a gyermek között. Ha ez a kapcsolat nem tudott kialakulni, vagy megszakadt, akkor felnőtt korukban a gyerekek ezt a kapcsolatot fogják keresni a többi emberben. 12-16 éves korban is lehetőség van erre a leválásra. Ám ha ekkor sem történik meg, a kialakuló társfüggőség felnőtt korban mind kapcsolatainkra, mind életvitelünkre kihatással lesz.
0: A társfüggő személyek másoktól teszik függővé önértékelésüket, véleményüket, hangulatokat és tetteiket is. Nem érzékelik a határt majd maguk és mások között, könnyen befolyásolhatóak, ugyanakkor akaratosak és manipulatívak is lehetnek. A kapcsolataikból hiányzik a kölcsönös szabadság és az önállóság.
1: Mivel másra akarja áttolni a felelősséget, fontos számára, hogy a kapcsolat megmaradjon. Ebből megfelelési kényszer ered. Ugyanakkor, mivel másokat tart felelősnek, saját gondolataiért elvárja, hogy mások is megfeleljenek neki. A megfelelési kényszer miatt a társfüggő személy sokkal könnyebben befolyásolható, manipulálható lehet, a másokkal szemben támasztott elvárásai miatt pedig követelőző és hiányzik az őszinteség.
0: De honnan tudod, hogy valaki társfüggő? A tünetei, ha valaki nem tudja a saját és mások érzéseit, gondolatait elkülöníteni. A mások jóváhagyására van szükség, ahhoz, hogy jól érezze magát. A mások problémái miatt is idegeskedik, és felelősnek érzi magát. Ha nem tudja, hogy mit akar, nem képes felismerni, hogy mire volna szüksége, vagy megfelelési kényszere van.
1: Összeomlik vagy kiborul, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy várta. Minden energiáját másokra és az ő boldogságukra fordítja. Bizonyítani próbálja, hogy méltó arra, hogy szeressék. Nem hiszi el, hogy képes gondoskodni önmagáról. Idealizál másokat és csalódott, ha nem elvárásainak megfelelően viselkednek. Jelentéktelennek és bármire méltatlannak érzi magát, önmagát vádolja olyan dolgokért, amikért nem is felelős. Nem tartja magát elég jónak, fél a visszautasítástól, gyakran kerül áldozat szerepbe, fél hibázni. Arra vágyik, hogy mások jobban szeressék. Nem fejezi ki nyíltan az igényeit mások felé, inkább játszmázik vagy szavakkal, tettekkel célozgat, utalgat. Nem meri nyíltan kifejezni igazi érzéseit, attól félve, hogy akkor mások nem fogadják el. Hagyja, hogy mások megbántsák, és nem is próbálja megvédeni magát. Nem bízik önmagában és döntéseiben, nehezére esik egyedül lenni.
0: Társaságba, olvasásba, zenehallgatásba, alkoholba, a szenvedélyek hajszolásába, drogokba, munkába, evésbe, vagy bármilyen más tevékenységbe menekül, mert nem tudja egyedül önmagával jól érezni magát. Úgy tesz, mintha nem történnének vele rossz dolgok, még akkor is, amikor éppen történnek, mintha nem volna szüksége senkire és senkitől semmire. A világot és az embereket vagy tökéletesnek vagy pocséknak látja. Hazudik, hogy megvédje és fedezze azokat, akiket szeret. Nehezére esik örülni és spontánnak lenni. Általában nyugtalan, de nem tudja miért. Aggódik, hogy megszakadnak a kapcsolatai. Úgy érzi, hogy a kapcsolatai fogságban tartják, hogy mások vagy mások érzései irányítják. Fél a saját haragjától. Tehetetlennek, erőtlennek érzi magát ahhoz, hogy változtasson önmagán vagy életén. Úgy érzi, hogy valaki másnak kellene megváltozni ahhoz, hogy ő sokkal jobban legyen. Gondolkodásmódjára a végletesség jellemző.
1: Ezek a tünetek komoly kihatással lehetnek egy ember életére, és még ha fel is ismeri őket, nem biztos, hogy egyedül meg tudja őket oldani. Ha magadra ismertél, kérj segítséget, hiszen a saját és a környezeted élete is könnyebb lesz, ha le tudod ezt küzdeni. 97.5 Táskarád.

0: 90 itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 7 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. A világon a legtöbb Guinness rekordot az amerikai Ashrita Foreman döntötte meg egész pontosan 577-et. Ebből már csak 196 az övé, de azért az is soknak számít, ahhoz képest, hogy összesen 40 ezer Guinness rekord létezik. Egyébként 1979-ben döntötte meg az első Guinness rekordját, ami 27 ezer terpeszugrás volt egymás után.
1: Most következik az egyetlen magyar Guinness rekord a listában. A világ legnagyobb könyvért járó díjat az Akteleken kiállított nagykönyv kapta, ami 1420 kg, ebből a fedőlap 430 kg. Egy oldalának magassága 4 méter 18 centi, szélessége 3 méter 77 centiméter. Az Aktelek élő világáról szól, és a világ minden tájáról járnak ide a szakértők csodálni. A könyv 4 évig készült, és a lapozásához 8 ember szükséges.
0: Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat. De nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került, amiért 132.000 forintot kéne kifizetni a napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es iker, 7-3-as iker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet. Ami még így is elég lassú egy emberhez képest, a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centimétert haladt másodpercenként.
1: Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihalkó Luca, Solymosi András és László Vivien. Sok olyan paranormális dolog van az életben, melyet az emberek nagy fantáziájának köszönhetünk, így tehát nem teljesen igazak. De az biztos, hogy boszorkányos képességekkel rendelkező emberek mindig is voltak. A 15. századtól kezdődött a boszorkány üldözés, és a 18. századig tartott. Minden olyan nőt, aki gyógyítani tudott, tárgyakat mozgatott az akaratával, pszichokinézis, belelátott az emberek elméjébe, telekinézis, vagy lebegni tudott a föld felett, levitáció, egyértelműen boszorkánynak nyilvánították. Közülük az egyik leghíresebb Eleonora Zugun volt.
1: Az 1900-as évek elején Romániában élt egy 7 éves gyermek különleges paranormális erőkkel. Tárgyak emelkedtek fel körülötte, tálak repültek a házban, majd nagy erővel a falhoz csapódtak. A család tagjai úgy gondolták, hogy a papok segítségével ki tudják űzni belőle a gonoszt. De ez nem sikerült, ezért a lányt elmegyógyintézetbe helyezték el. Ekkor felfigyelt rá egy újságíró, aki megírta Eleonora történetét. Ennek köszönhetően nemzetközi figyelmet kapott a lány, majd egyre több pszichológus, pszichiáter is érdeklődött az eset iránt.
2: Egy osztrák pszichológus, Grunwald, figyelte meg a gyermeket és dokumentált mindent. Egy héten belül legalább 30 paranormális jelenség történt a lány körül. Nem sokkal később Grunwald szívrohamot kapott. Ezután Zoe Vasilko szerecki bécsi grófnő vette szárnyai alá a megrémült lányt. Miután megismerkedtek, több napot együtt töltött vele a kolostorban, ahol Eleonora élt. A számtalan paranormális tapasztalatait részletesen egy könyvben meg is írta.
1: Eleonórán sebb helyek, stigmák jelentek meg, melyek keletkezését senki sem tudta megmagyarázni. Néhány nap múlva a sérülések eltűntek, majd újra láthatóvá váltak. A pszichikai kutatások elnöke Harry Price vizsgálta meg a lányt, és módjában állt meggyőződni arról, hogy ezek a jelenségek valóságosak.
2: Megállapították, hogy a lány valóban képes telekinézist végrehajtani. Az egyik döntő bizonyíték az volt, mikor egy zárt, jól őrzött helyről eltüntetett egy tárgyat. A tudósok ennek megörültek, hogy találtak végre egy hiteles, paranormális képességekkel rendelkező embert.
0: Örömük azonban nem tartott sokáig. Amikor Eleonora betöltötte a 14. életévét, képességei rohamosan romlottak. Majd mikor megjött az első menstruációja, akkor egy csapásra semmivé fosztottak paranormális képességei.
1: Magyarázat erre nagyon nincs, viszont sokan ezt a pubertáns korhoz kötik, és a hányattatott gyerekkor során felgyülemlett pszichikus energiákhoz, amiket a folyamatos frusztráció gerjesztett.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Schneider Zajákos és Szigül Barnabás. Az önvezető kötött pályás járművek. A fejlődés vonatoknál.
1: Az automatizálás és a digitalizáció egyre több szektorban jelent kihívást és egyben megoldást is a különböző folyamatok menedzselésére. Nem kivétel ez alól a vasúti közlekedés sem. Azonban Magyarországon, míg az autózásban már javában zajlik az önvezető járművek tesztelése, a metróvonalakon pedig mindennapi életünk részévé válik az autonóm, vezető nélküli kocsik használata, addig a vasúti közlekedésben nem találkozunk ilyen irányú fejlesztésekkel. Pedig egy magyar mérnökcsapat már rendelkezik az ehhez szükséges technológiával, ami nem csak műszaki megoldást nyújt, de az ágazatot fokozottan sújtó szakember hiány enyhítésében is szerepet játszhat. A Parallel Systems moduláris felépítésű önjáró szerelvényeinek segítségével sokkal gazdaságosabbá lehetne tenni a rövidtávú vasúti áruszállítást, egyben megoldást találva a vasutak egyik rendszer szintű problémájára is.
2: Metróknál. Metrók esetében az önvezetést jóval könnyebb megvalósítani, lévén, hogy azok zárt pályán közlekednek. Nincsenek kereszteződések, körforgalmak és optimális esetben gyalogosok, kutyák és elektromos rollerrel ingázó környezettudatos polgárok sem vágtatnak át vadul a síneken. Az önvezető metrónak nincs tehát különösebb dolga, mint a kijelölt megállóhelyekben megállni, biztosítani az utasok számára a le- és felszállás lehetőségét, majd a folyamat végeztével tovább gördülni a következő állomásra.
0: És milyen a fejlődés a villamosoknál? Vezetéstámogató rendszer. Így hívják azt a több részből álló szerkezetet, amit a Siemens épített be egy fővárosi kombinóba. Egyrészt azért abban, mert ez a típus a cég sajátja, másrészt azért, mert ezek a szerelvények a világ egyik leggyakrabban használt vonalán közlekednek a nagykörúton, vagyis a legbiztosabb körülmények között ez tehető. Az STA rövidítési kütyű a járművezetős munkáját segíti azzal, hogy felismeri a kockázatos forgalmi szituációkat, és ezekről azonnal figyelmeztetést ad. A rendszer jellegzetességét az adja, hogy a járműre telepített szenzorok a villamos haladási irányát, valamint a forgalmi közeget is pásztázzák. A jelenleg is zajló úgynevezett néma üzemmódú, vagyis a hang- és fényjelzés nélkülöző tesztelést az egyik utasforgalomban közlekedő kombinón végzik, elsődleges cél pedig az adat- és tapasztalatgyűjtés, ezek kiértékelése után pedig a rendszer finom hangolása.
2: Összegezve, az önvezetés már szélesebb körben jelenik meg a kötött pályás járműveknél is, mint például vonatoknál, metróknál vagy éppen villamosoknál. Többek között ezek a járművek fogják meghatározni jövőnket.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Gréta és Fűrész Janka. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miért jobb, hogyha van egy kutyád.
1: A kutatások szerint a kutyatartás nem csak jó érzés, hanem biológiai és pszichológiai változásokat is elindít. Például boldogsághormonokat termel a szervezeted, amikor megsimogatsz egy kutyát, vagy csak a szemébe nézel. A kutyával való játék napi 10 perc után is mérhetően csökkenti a stresszhormonok szintjét.
0: Emellett a kutyák állandó társaságot nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy mindig van valaki, aki ítélkezés nélkül végighallgatja, ha rossz napod volt. A kutyások többet sétálnak. A rendszeres mozgás és a természetben töltött idő bizonyítottan csökkenti a szorongást és növeli az energiaszintet. Emellett a kutya sétáltatás közben könnyebb szóba állni másokkal.
1: A kutyák azonnal megérzik, ha a gazdi szomorú. Azzal, hogy odabújnak, ráböknek az orrukkal a kezedre vagy játékot hoznak, elterelik a figyelmet a rossz gondolatokról. Kutyákról való gondoskodás pedig nagyon sok szempontból fontos. Egyrészt célt ad a napnak, másrészt növeli az önbizalma, mert érzi a gazdi, hogy fontos és szüksége van rá, hiszen a kutyus nem tudja maga elé rakni az ételt és tölteni vizet a tájába.
0: Találtunk pár elképesztő dolgot is a kutyákról.
1: A kutyák orra olyan, mint a mi ujjlenyomatunk, minden kutyának egyedi orr mintázata van.
0: De van egy ennél hasznosabb szupererejük is. Ők konkrétan szagolják az időt. Érzik, ahogy a gazdi illata elpárolog a szobából, és ebből tudják, mikor érünk haza a suliból. Ezért várnak már az ajtóban, mire mi még csak a kulcsomót keressük a táskában.
1: És egy átlagos kutya annyi szót és gesztust tud megtanulni, mint egy 2 éves gyerek, ami körülbelül 165 szót jelent.
0: Á, már értem, miért mondják, hogy a kutyák szuperhősök, csak nincs rajtuk köpeny.
1: Janka, nektek milyen kutyátok van?
0: Nekünk Border Collie és Oszinak hívják. És nektek?
1: Nekünk egy keverék kutyánk van, és Szemolca a neve.
0: Milyen keverék?
1: Tacskó és Pincser keverék.
0: És van szuper képessége?
1: Igen, kiszagolja, amikor jön valaki. És Oszinak?
0: Amikor már kimentünk az ajtóból, akkor utána még néz minket.
1: Olyan, mintha elköszönnél?
0: Igen.
1: Ha nektek is van kedvenc négylábutok, írjátok meg a nevét.
2: Megkérdeztük, te miért?

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1300 éves kardot talált az osztály kiránduláson egy kisfiú. Tengeri T-rexet fedeztek fel a kutatók. A mikrofonnál Brezné Aura. Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Az énekesnő a csillagavató ceremónián többször is könnyekig hatódott, miközben beszédet mondott az őt ünneplő közönség előtt. Most már tényleg elérzékenyülök, mondta. A családomnak, a jövőbeli családomnak, a szüleimnek, az édesanyámnak, a testvéreimnek, a barátaimnak és minden alkotótársamnak köszönöm, hogy nem csak a döntéseimet támogatjátok, hanem a félelmeimet is elfogadjátok és együtt élitek át velem azokat. Az énekesnő hozzátette, ez egy olyan pillanat, amelyet soha nem felejt el, és örökre a szívében őrzi majd. A ceremónián mellette volt édesanyja, T. Cyrus, testvére, Brandy Cyrus, valamint vőlegénye, Max Morando is. A különleges vendégek között szerepelt Donatella Versace és Anya Taylor-Joy, akik szintén beszédet mondtak az eseményen. Miley édesapja, Billy Ray Cyrus azonban nem vett részt az ünnepségen. Vikingkori kardot fedezett fel egy iskolás gyermek Norvégiában. A fiú egy Gren nevű település területén találta meg a leletet, ahol osztálykiránduláson volt. Írja a Heritage Daily. A 6 éves Henrik Refsnes egy kis fémdarabot vett észre kiállni a földből, amire azt hitte, valamilyen úcskavas lehet. Hamar kiderült azonban, hogy egy középkori fegyverről van szó. A tanárok értesítették az illetékes régészeket a felfedezésről, akik a helyszínre érkezve megvizsgálták a leletet. Egy vasból készült, egyélű kardként azonosították, amely meglepően jó állapotban vészelte át a századokat. Pengéje ugyan elrozsdásodott, de egyben van és alakja jól megőrződött. A szakértők szerint a fegyver mintegy 1300 éves lehet, időszámításunk után 550 és 800 között készíthették. Az ilyen típusú fegyverek jóval ritkábbnak számítanak, mint a később elterjedő kétélő viking kardok, ezért a régészek számára értékes lehetnek számítanak. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt fedeztek fel, amely Tylosaurus Rex, röviden T-Rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szállhatta az óceánt, írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tylosaurus Rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mosasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen különágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az új fajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tylosaurus Rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, és különösen erős állkapcsa volt. A szakértők úgy vélik, hogy a T-Rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorta rátámadhattak. A Károlyi Kastély parkjában június 5-e és 7-e között kerül sor az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokra. Az érdeklődőket kiállítás, vásár, szakmai programok és koncertek várják egy inspiráló hétvégén, ahol a kertek világa, a természet szépsége és a kultúra találkozik.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A csakfoci.hu információi szerint jó eséllyel új névadója lesz az NB1-nek, amely nem Fizliga néven folytatja. Az elmúlt napokban hozzánk eljutott információk szerint ennek oka az, hogy a névadó Fiz, vagyis az OTP csoport piacereként működő projekt jövője bizonytalan. Vagy értékesítik, vagy átalakítják, de a jelenlegi formában nem finanszírozzák tovább, ami értelemszerűen hatással lenne a Fiz marketing stratégiájára is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk. Enyhe lesz a szél. Délután 22 és 27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. Mielőtt külföldre utazol, nem árt, ha ismered ezeket az extrém törvényeket. Rengeteg dolog van, amit nem tudunk sok városról, és ha oda megyünk nyaralni, bajba is kerülhetünk miattuk. Legyél óvatos, olyan hely is van a világon, ahol tilos meghalni. Úgyhogy amondó vagyok, az ilyen problémáidat máshol intézd.
1: Görögországban például tilos a magas sarkú. Ha ókori látványosságokat szeretném meglátogatni magas sarkúban, lehet, hogy mezítláb kell folytatnod az utadat, amivel már csak az a gond, hogy a legtöbb látványosság találja lyukacsos kő, ami igen kellemetlen.
0: Utazzunk most Argentinába. Buenos Airesben nem szabad pejpaplannal takarózni. A törvényhozók azzal indokolták, hogy túl kényelmesek, és az ilyen kényelmesség serkenti és ösztönzi a buja érzéseket.
1: De Franciaországban is vannak érdekes törvények. Óvakodj, ha esetleg megfordulsz Saint-Poreinxben, ugyanis meghalni tilos. Ha valaki megmerészel halni, súlyos büntetés kap. Hogy hogyan büntetnek meg egy halottat, arra fogalmam sincs, de azért figyelj oda. Az ok a következő. A dél-franciaországi kisfalunak megtelt a temetője. Ezért a polgármester mind a 260 lakosnak megtiltotta 2008-ban, hogy ezentúl meghalljanak, ha nincs lefoglalt sírkövük. Vagyis ha oda mész, vagy vigyél magadnak saját temetőt, vagy vigyázz magadra.
0: A következő állomás Amerika, ugyanis New Jersey-ben törvénybe iktatták azt is, hogy tilos golyóálló mellényt viselni, hogyha elveszed valaki életét. Én figyelmeztettelek. Ha esetleg épp gyilkos hangulatban járod New Jersey-t, hagyjál pulcsit, jacket, vagy mit tudom én, de ne golyóálló mellényt.
1: Még mindig Amerikában vagyunk, csak a másik felén, Wyomingban. Wyomingban meg van tiltva, hogy bárki is nyulat fotózzon júniusban. Júliusban már szabad persze. Úgyhogy ha épp júniusban szembe találkozol egy fotogén nyullal, nehogy lefotózd, mert abból a pénzből, amit ki kell fizetned, akár vehetnél is egyet.
0: Ha már meguntod ezt a sok nevetséges törvényt, akkor ajánlom neked Franciaországot, ahol teljesen legális összeházasodni egy hullával. Szóval, ha te tehetséges sírású vagy, és menthetetlenül beleszeretsz a kiásott hullába, irány Franciaország, de arra számíts, hogy csak te fogod kimondani a boldogító igent.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma 13 ország különböző üdvözlési formáját hoztuk el.
0: Te tudod, hogy egyes távoli kultúrákban milyen különböző köszönési formákat használnak? Érdekesek a különbségek. Az biztos, hogy egyik sem fogható a jó öreg hazai készfogáshoz.
1: Vajon ezek az üdvözlési formák napjainkban is mindennaposak? Mit gondolsz, mi lehet az oka ezeknek a különböző, néhol egyszerű, néhol intim, néhol bonyolultnak tűnő, rítusszerű köszöntési formáknak?
0: A Fülöp-szigetekiek szép gesztusát manonnak nevezik. Ezzel mutatják ki tiszteletüket a fiatalabbak, a tapasztaltabbaknak. Megfogják az idősebb személy kezét, és egy finom mozdulattal hozzáérintik homlokukat.
1: A japánok meghajlással köszöntik egymást, aminek időtartama és testtartási szöge szituációtól függően változó.
0: Az emberek Indiában a namaste szót használják egymás köszöntésére, miközben tenyereiket a mellkasuk fölött összeérintik, pontosabban összeszorítják és ujjaikat felfelé fordítják.
1: Hasonlóan Indiához, a táj üdvözlési forma, a váj, egy imához hasonló gesztus, amit egy finom meghajlással kísérnek.
0: Franciaország népi szokása, hogy arcon csókolják egymást a találkozó felek.
1: A maori emberek Új-Zélandon egy hagyományos gesztussal, a hongival üdvözlik egymást. A két ember egymáshoz érinti orrát és homlokát köszönésképpen.
0: Botswanában, Afrikában egyszerű, de hosszabb lépések folyamatát kell követni a megfelelő üdvözlési forma betartásához. A jobb karjukat kinyújtják, míg a balt a jobb könyökük alá helyezik, majd összeérintik kezeiket, először csak a hüvelykújjukat, majd tenyerüket, majd visszaállnak az eredeti pozíciójukba.
1: Mongóliában az emberek egy sálat adnak egymásnak ajándékba, miközben mindkét kezükkel egymásba karolnak és enyhén meghajolnak.
0: Szaúd-Arábiában az emberek készfogással köszöntik egymást, és azt mondják Assalamu alaikum, azaz békesség legyen rajtad. A köszöntést olykor orruk összeérintésével is kísérik, vagy egymás vállára helyezik az ellenkező kezüket.
1: Tuvalu egy polinéziai sziget, ahol az emberek hagyományos üdvözlési formája egy mély lélegzetvétel, miközben arcukat egymáshoz nyomják.
0: Kenyában a Maszai törzs az új embereket úgy fogadja be, hogy egy táncszertartást rendeznek, ahol körben versenyeznek, ugrálnak minél magasabbra.
1: A malájok jellemzően mindkét kézzel megérintik egymás kézfejét, aztán tenyerüket a szívükre helyezik.
0: A tibeti emberek egymás köszöntéseképpen kinyújtják a nyelveiket, hogy bebizonyítsák, nem reinkarnációja egy irgalmatlan 9. századi királynak, akinek közismerten fekete nyelve volt.
1: Te milyen köszönési formákat ismersz? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivi és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 5+1 tippet, hogy zökkenőmentes legyen utazásod.
1: Mindannyian tudjuk, hogy az utazás gyakran stresszel jár, pedig épp ilyenkor kéne, hogy kikapcsolódjon az ember. Annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az utad, érdemes néhány dolgot figyelembe venni, mielőtt startolnál.
0: Tervezz előre! Írj össze egy listát arról, hogy milyen költségekkel kell számolnod, milyen programokon szeretnél részt venni, ezek mennyibe kerülnek, és milyen áron vannak a különböző élelmiszerek, a szállás és a repülőjegy. Ha ezeket pontosan követed, nem lesznek kint anyagi problémák.
1: Óvatosan válasz szállást. Nem csak az a legfontosabb, hogy minél olcsóbb helyen szállj meg, hanem érdemes figyelembe venni sok másik tényezőt, például a közbiztonságot. Nézz utána, hogy milyen az adott környék, ahol keresgélsz, mielőtt lefoglalnád a szállásod.
0: A harmadik tippünk, hogy zökkenőmentes legyen az utad, hogy vedd figyelembe a vallást is. Egy nagyon jó módja a low budget utazásnak, ha kiviszel ételt, amit majd ott megfőzöl. Nagyon fontos azonban, hogy néhány országban a vallás miatt egyes termékeket nem vihetsz be. Ezt mindig vedd figyelembe utazás előtt.
1: Készíts programtervet. Tudjuk, hogy sok munka és idő, de elképesztő módon megkönnyíti majd utadat. Írd össze, hogy miket fogtok megnézni, hova mentek majd, és azt is pontosan, hogy hova, hogyan kell eljutni. Buszok, vonatok, ezeknek a száma, indulási és érkezési idejük.
0: Az ötödik tippünk, hogy mit csinálj és mit ne. Minden országnak van egy tabu listája, ezt érdemes átböngészni, mielőtt elutazol. Vannak olyan helyek, ahol például nem ajánlott a csapvízfogyasztás, egyes részeken pedig húst nem ajánlott tenni. Ezeknek mind nézz utána.
1: Az utolsó dolog pedig, hogy figyelj a bőröndödnek a méretére. Akárhányszor utazunk, mindig van legalább egy valaki, akinek a bőröndje nagyobb a kelleténél. Mielőtt elrepülnénk egy másik országba, mérjük le pontosan a bőröndünket, hogy emiatt ne kelljen felárat fizetnünk.
0: Neked van valami sajátos szokásod, vagy valami bevált tipped, amikor utazni szoktál?
1: Hát ugye ilyen bevált dolog nincsen, egy átlagos, igazából én tervet készítek, hogy mit csinálok, mikor csinálom, meddig csinálom, és így belépőjegyeket is mindig előre foglalunk, ha olyan helyre megyünk, és igazából ilyen kis előre tervezés. De néha jönnek spontán dolgok is, és igazából csak ennyi. Neked?
0: Hát én általában úgy utazok, hogy mindent a véletlenre hagyok, és az utolsó pillanatban indulunk el, vagy épp az utazás előtti nap találjuk ki, hogy hova is megyünk, meg se tervezzük azt, hogy mi a pontos program, csak úgy spontán teszünk mindent.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Tóth Kristóf és Bognár Lilla. 2100-ra eltűnhet a homokos tengerpartok fele a klímaváltozás miatt.
1: Eltűnhet a világ homokos tengerpartjainak fele az évszázad végére, ha változatlan tempóban folytatódik a globális felmelegedés, állítja egy Európai Uniós kutatás. A Nature Climate Change című tudományos folyóiratban publikált tanulmányt jegyző tudósok az elmúlt 30 évben készített műholdfelvételek alapján modellezték a következő évtizedek várható alakulását, illetve hogy hogyan befolyásolhatja a homokos tengerpartok állapotának változását a globális felmelegedés folytatódása.
0: Azt találtuk, hogy az évszázad végére a világ strandjainak fele szenved el 100 méteresnél nagyobb kiterjedésű eróziót, ami azt jelenti, hogy valószínűleg elvesznek számunkra. Állapította meg a Michaelis, az Ispra nevű észak-olaszországi kisvárosban működő Európai Bizottság közös kutatóközpont kutatója. A homokos strandok a világ tengerpartjainak egyharmadát teszik ki, de nem csak a turizmus és a vadvilág, hanem a hullámoktól és viharoktól való védelem szempontjából is jelentősek. A partvidékeket már most is erősen sújtja az emberi tevékenység, például a beépítés vagy a szárazföldi gátak létesítése, amely miatt kevesebb, a strandok regenerálódásához szükséges hordalék kerül az óceánokba, áll a tanulmányban.
1: Az egyes országok és régiók persze nem egyformán érintettek, Nyugat-Afrikában Gambia és Bissau-Guinea akár több mint 60%-át is elveszítheti homokos tengerpartjainak, de Ausztráliában például 12 000 km partszakaszt veszélyeztet a felmelegedés, ami az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Kínában, Iránban, Argentínában és Chilében is több ezer kilométer homokos partot tüntetett el a JRC kutatása szerint. Egy független témaszakértő, Andres Pályó szerint óvatosan kell fogadni a tanulmány megállapításait, mert számos olyan feltételezést és általánosítást tartalmaz, amely mennyiségileg és minőségileg is befolyásolhatja a kapott eredményeket.
0: Michaelis ugyanakkor hangsúlyozza, hogy csapata még kissé óvatos is volt az eltűnő tengerpart hosszának megbecsülésében, és a valós veszteség a jósoltnál is nagyobb lehet. A kutatócsoport a számításaihoz két forgatókönyvet vett figyelembe. Az egyik szerint 2100-ra 2,4 Celsius fokkal nőhet a hőmérséklet, a másik szerint 4,8 Celsius fokkal.
2: 97.5 Táskarád.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Almira és Bódis Bence. Most a személyes kedvenc előadómról, Pitbullról lesz szó. Ha ezt a nevet mondom neked, hogy Pitbull, valószínűleg a 10-es évek elejére egy hatalmas láger jut eszedbe, de életében elég hosszú út vezet idáig. A rapper eredeti nevén Armando Christian Perez Miami-ban született, és kubai származású. A Miami Coral Park High School fősulin végzett, ahol már a rappelésre fókuszált, és elkezdte írni első dalait.
1: 2004-ben jelent meg debutáló albuma, a Miami, aminek a vezető slágerét Claude Lynn Johnnal és Diaz Brothers-szel közösen alkotta meg. A korong a Billboard listán a 32. míg a Hot Raps Rockson a 11. lett. 2004-től szinte mindennapi vendég volt a Miami rádiókban. Pitbull későbbi számai egy-két filmben hallhatóak. Pályafutása kezdetén az Zója című dala bekerült a Too Fast Too Furious című filmbe.
0: Tovább repülve az időben, 2009-ben jelentek meg az első világszerte felkapott dalai, az I Know You Want Me és a Hotel Room Service. Utóbbi a 600 listán a 11. helyig felkúzott. 2011 a duettek éve volt Pitbull számára. Évelején az Ördögi Kör című szappan opera főszereplőjével, Jean Carlos Canelával dolgozott együtt egy duett erejéig, amit egy újabb közreműködés követett, Jennifer Lopez oldalán. Az On The Floor szinte minden valamire való lista élmezőnyébe került, és a tavasz egyik legnagyobb slágere lett. Ezzel a duettek sora még nem zárult le, márciusban debütált a Give Me Everything, április végén a Rabiosa Shakirával közösen, majd júniusban a Rain Over Me következett.
1: A rapper szakmai oldalról sok támadást érte a dalaiban észrevető koppintások miatt. Például az On The Floor-ban felfedezhető egy betét a 80-as évek egyik hatalmas kedvencéből, a Lambadából, vagy a Christina Aguilera-val közös Feel This Moment-ben hallható dallam, az Aha, Take On Me-ből. Természetesen a rajongókat ez cseppet sem zavarta, és az említett slágerek hatalmas népszerűségnek örvendenek mind a mai napig.
0: 2014-ben nagy áttörés hozott a Shakirával közös VR-ban, amit a foci VB-re írtak. Ez minden idők legnépszerűbb olyan dala, ami a futballal kapcsolatos. Ennek ellenére a Billboardon csak a 7. helyig jutott, viszont az biztos, hogy a dalától az egész világ megismerte Pitbullt. Az utóbbi 2 évben 2 nagy slágere született, a Halálos Iromban 8-ból ismert Heima és a Floridával közös Greenlight, ami szintén az autóversenyzésről és a száguldás szeretetéről szól.
1: Végül néhány érdekesség. Egy későbbi interjúban elmondta, hogy miért választotta a Pitbull nevet.
0: A kutyák túl hülyék, hogy veszítsenek, és törvényen kívüliek Floridában. Kb. Én is így írnám le magamat.
1: Mondanom sem kell, hogy ezzel később botrányt okozott az államokban. Továbbá 2018-ban bejelentette, hogy a fezenen fog fellépni. Ám 2 héttel a koncert előtt az eseményt törölték. Végül Florida jött el Székesfehérvárra.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menne, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szólnak.
2: Ez a Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vince Ambrus, Hanvard Benjamin és Ősze Botond. Milyen a jó sláger? Mitől lesz sikeres egy zene? A milyen a jó sláger kérdés azért ezerszer nehezebb, mint például a milyen a jó film. Mert alapjáraton az emberek szeme még mindig sokkal érzékenyebb, mint a fülük. Így míg a zenében csak a hozzáértők hallják meg a hibákat és az igénytelenségeket, a filmben a laikus is látja, ha valami amatőr. A zenéről mindig is nehezebb volt beszélni, mint egy filmről, mert mindenkinek máshogy jön le, sokkal megosztóbb.
1: Sokan mondják, hogy nincs rossz zene, csak rossz közönség. Valljuk be, elég szegényes mondás, de az bizony igaz, a legérdekesebb zenék is megtalálják közönségüket. A zene milyenségét a hozzáértők ezek alapján ítélik meg. Hogyan szól a zene, mennyire sokat mondó a dalszöveg, mennyire tartalmaz valami olyan technikát vagy újítást, amitől más lesz, mint a többi. Milyen hangulatváltások vannak benne, milyen hangnemben van feltüntetve, és hogy az énekes hogyan énekel.
2: Alapesetben viszont a hallgatóság nagy része nem foglalkozik ezekkel a szempontokkal. Számunkra a sikeres zene, a sláger más elemekből áll össze. A slágerlista legsikeresebb dalait főként a vidámság, boldogság és a bulizásra alkalmasság jellemzi. Ezen kívül sok esetben azok a zenék futnak be, melyeknek a dalszövegek könnyen megjegyezhető vagy ismert előadója van.
0: Ismerős az az érzés, amikor egy olyan dal megy egész nap a fejedben, amit legszívesebben elfelejtenél. Legutóbb a Valmár és a Szikora Robi közös dalának, az Úristennél éreztük ezt, amikor eszünkbe jutottak az elmúlt 20 év legdallamtapadósabb alkotásai, például a Despacito.
1: 2017 legidegesítőbb és egyben legsikeresebb dala a Despacito volt. Abban az évben Luis Fonsi és Daddy Yankee uralta a toplistákat, bár ennek nem mindenki örült. Az ember hiába próbálta elkerülni és rá se keresni, a Despacito mindenhol ott volt. A szerzőpáros annyira egysláger, hogy a magyarországi koncertjükön többször is előadták a sikerdalt.
3: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Faragó Zsófi és Grácz Gréta. Ma az egyik legnépszerűbb videójátékról, a The Sims 4-ről lesz szó. Esetleg nem játszottál még vele, és kíváncsi vagy, hogy működik? Semmi ok az aggodalomra. A játék elején kapsz egy rövid bemutatót a játék menetéről.
1: A The Sims 4 egy életszimulációs játék, amit a Maxis és a Sims Studios fejlesztett, és az Electronic Arts jelentetett meg. 2013. május 6-án jelentették be, majd 2014. szeptember 2-án jelent meg a játék az Amerikai Egyesült Államokban. Két napra rá pedig Európában is kapható lett. Később a játékhoz kiegészítő csomagok, játékcsomagok és cuccos csomagok jelentek meg. Ezek legfőképpen új berendezési eszközöket és a Sims külsejével kapcsolatos dolgokat tartalmaznak. Néhány csomaggal új tulajdonságokat is kaptak a Sims-ek. A játék célja, hogy létrehoz egy sikeres háztartást, munkát adj nekik.
0: A The Sims 4 nagyon sokat fejlődött a The Sims 1-hez képest, ami 2000 februárjában jelent meg. A legnagyobb újítás, hogy a korábbi úgynevezett csúszkákat, a szabad formálás váltotta fel. A The Sims 3-ig nem lehetett szabadon formázni a karakterünket, viszont a Sims 4-ben már egy kattintással olyan arcot, testalkatot kaphat a Simünk, amilyet csak szeretnénk. Tehát minden testrész szabadon formázható. Ez a fejlesztés sokkal realisztikusabbá tette a játékot. Vannak teóriák, hogy a Sims 5 2020-ban fog megjelenni.
1: Gréta, neked mi a véleményed a játékról? Mióta játszol vele?
0: Én nagyon szeretem ezt a játékot, mert szerintem egy nagyon jó unaloműző, és az, hogy mikor játsz, vagy mikor játszom vele, hát egy 2 éve körülbelül azóta játszom vele. Szerinted mi a legjobb a Sims 4-ben, Zsófi?
1: Szerintem az a legjobb benne, hogy nagyon egyedi szimeket lehet már készíteni benne, meg házakat is.
0: És képzeljétek, vannak teóriák, hogy a Sims 5 már 2020-ban megjelenik.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: Igazi slágerek, igazi változatok.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Bóza Levente.
1: Több mint egy év után visszatértek a földre azok az űrhajósok, akik a nemzetközi űrállomáson rekedtek, miután kapszulájuk meghibásodott. Írja The Guardian. A három férfi szeptember 27-én épségben landolt Kazasztánban.
0: Az űrhajósokat a Soyuz MS-22 vitte az űrállomásra, és azzal is érkeztek volna vissza. Azonban egy űrszemét megsértette az eszközt, emiatt nem lett volna biztonságos azzal utazni.
1: Sergej Prokopjev és Dmitrij Petelin, orosz kozmonauta, valamint Francisco Rubio, amerikai asztronauta, így a tervezett 180 helyet 371 napot töltött a Földön kívül, utóbbival ezzel felállított egy rekordot is.
0: Az űrhajósok számára februárban már küldtek egy új Soyuz űrkapszulát, de nem térhettek azonnal, ugyanis meg kellett várniuk, ameddig a helyükre új emberek érkeztek. A csapat így végül csak szeptemberben térhetett vissza a Földre.
1: A többi űrben töltött időhöz képest valószínűleg ez volt eddig a leghosszabb idő, amit kint töltött egy csapat, teljesen tehetetlenül várva a megmentést. A mentőkapszula teljesen biztonságban érkezett vissza a Földre, benne a megmentett űrhajósokkal.
0: Hihetetlennek fog tűnni, de az első rekordot még Oroszország válította fel anno a 90-es évek közepén. Összesen 470-437 napot töltöttek az űrben az asztronautáik.
1: Nem semmi, hogy a sok megpróbáltatás ellenére az űrkutatások azóta sem álltak meg, és már készül is a következő rakéta, amely az emberiségnek ismét lehetősége lesz felmenni a felfedezetlen hatalmas világűrbe.
0: Hihetetlennek fog hangzani, de az első rakéta, amelyet emberekkel fedélzeten küldtek fel a világűrbe, az 1961. április 12-én történt meg.
1: Alekszejevics Gagarin, a szovjet légierő 27 éves pilótája, a Vostok 1 típusú egyszemélyes űrhajóval 1 óra 48 perc alatt egyszer megkerülte a Földet, majd sikeresen landolt az előre kijelölt körzetben a Szovjetunió területén.
0: Gagarin személyében a világon először járt ember a világűrben. Hőstette gyakorlatilag egy új korszak nyitányát jelentette.

0: Mi is a mentális egészség? A mentális egészség alatt értjük az érzelmi, pszichológiai és társadalmi jólétet, illetve bármit, ami befolyásolja az agyi képességet, felfogást és viselkedést. Többek között eldönti azt is, hogy egy egyén hogyan kezeli a stresszt, kapcsolatokat és döntéshozatalt.
1: Az ember mentális állapotát több szempont határozza meg. Ilyen például a biológiai, egyéni, családi és szociális, illetve gazdasági és környezeti tényezők.
0: A mentális egészség fogalomkörébe tartozik, hogy milyen forrásokból szerezzük információinkat, hogyan használjuk fel azokat az egészségünket érintő tevékenységünkben és döntéseinkben. Az érzelmi egészség meghatározza, hogy milyen mértékben vagyunk képesek kifejezni érzelmeinket, mennyire értjük meg saját érzéseinket és másokét is.
1: A személyiséggel kapcsolatos egészség arra vonatkozik, hogy milyen embernek látjuk magunkat, mit szeretnénk elérni, milyen az értékrendünk, mik a céljaink, és hogyan képzeljük el, illetve valósítjuk meg önmagunkat.
0: A társadalmi egészség körébe tartozik, ahogyan magunkat, mint egyéneket látjuk, ahogyan a társadalom tagjaival együttműködünk, és hogy milyenek emberi kapcsolataink, viszonyaink. A spirituális egészség is létfontosságú az általános egészség szempontjából, mert integrálja az egészség többi dimenzióját. Ez abban nyilvánul meg, hogy mélyen mi érdekel bennünket, és hogy hogyan viszonyulunk a dolgokhoz.
1: Tudtad, az értékrendszerünkből adódó értékítéletek alapján hozzuk meg életvitelünkre vonatkozó döntéseinket. Ezért egészségesen élni nem egyenlő azzal, hogy az egészséget, mint értéket önmagában elfogadjuk. Az egészséges életvitel sokkal inkább azon az értékrendszeren alapul, amelyel a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. Táskarádi.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. Dubajban épül a világ legnagyobb genetika mintatárolója. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. Mikrofonnál a Bádi Hanna. Új digitális platform indult a gazdátlan állatok

0: alapok örökbefogadására. Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint a platformhoz az induláskor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is. És a csatlakozók köre folyamatosan bővül. Az Óvádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával elindított platformot a gazditkeres.hu állatvédő alapítvány csapata hozta létre. Állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés non-profit alapon működik. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen közvetíthetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek. Az érdeklődők pedig elvesznek az információk között. A gazditkeres.hu erre kínál választ egy modern, átlátható és könnyen használható rendszerrel. Dubaj futurisztikus múzeumában 10 000 veszélyeztetett faj genetikai mintáit fogják lefagyasztva tárolni. Olvasható a tervet kezdeményező cikk közleményében. A Colossal Bioscience a világ legnagyobb biológiai mintatárolóját tervezi létrehozni az Egyesült Arab Emírségekben, vagyis egy biovaultot a veszélyeztetett fajok számára. A biotechnológiai vállalat neve már bejárta egyszer a világot, amikor genetikai technológiák segítségével feltámasztották az évezredekkel ezelőtt kihalt óriás farkast. Most egy globális természetvédelmi infrastruktúra kiépítésén dolgoznak. Colossal Biovaultnak elnevezett mintatároló Dubaj ikonikus Museum of the Future épületében kap majd helyet. A tervek szerint mintegy 10 000 fajhoz tartozó több millió fagyasztott szövetmintát, sejtet és egyéb biológiai anyagot fognak ott tárolni, ami magába foglalja 100 az Egyesült Arab Emírségek legveszélyeztetettebb élőlényeihez tartozó mintát is. Felfedeztek egy 2 méter magas Athén szobrot, rendkívül részletes faragással, írja az Akronyusz. A szobor Törökország délnyugati részén fekvő, laodékiai ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták. Pallas Athéni görög istenőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és idegenforgalmi miniszter. Szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkátok során tárták fel. Laodekia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének ezúttal is a szilvásváradi Lipicei Lovas Központ ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy hazai vagy határon túli település nevez.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: A napos időre van kilátás. Kevés felhő lesz fölöttünk. Enyhe lesz a szél. Délután 22-21 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan ér túl az érettségi évét.
1: Első tippünk, hogy ne parázz rá. Ez valóban egy nagyon stresszes időszak az ember életében, de fontos az, hogy megőrizd a nyugalmadat, mivel hogyha nagyon ráparázol a dolgokra, akkor nehezebben fogsz oda koncentrálni a teendőidre, és ezáltal rosszabbul teljesíthetsz. De nyugodj meg, egyáltalán nem lehetetlen jó eredményekkel leérettségizni, illetve tovább tanulni. Azt tudom tanácsolni, hogy fuss, olvas, meditálj, vagy akármi más csinálj, ami megnyugtat egy kicsit.
0: Második tippünk, hogy oszd be az idődet. Ilyenkor sok program bejön, ami eddig nem volt. Például a szalagavatótánc, a tételek kidolgozása, plusz órák, vagy egyéb teendők, és ilyenkor kevesebb időd marad magadra. Fontos, hogy meghatározd előre, mikor van időd tanulni, és mikor lazíthatsz, mert ezáltal sokkal inkább be fogod osztani az idődet, és akkor nem fogsz elcsúszni. És ez segíthet a tervezésben egy naptár, vagy egy tanári zsebkönyv is.
1: Harmadik tippünk, hogy készülj fel alaposan. Ez alatt azt értjük, hogy nem márciusban kezdj el tanulni az érettségire, hanem kezd el minél előbb. Itt több időd marad alaposan mindenre felkészülni, és jobb esélyekkel indulsz neki majd az érettséginek. Az agyadnak rá kell majd állnia erre az érettségi feladat típusra, ezért jó, hogyha minél több feladatlapot kitöltesz, ezeket az interneten megtalálhatod, és csináld meg őket, illetve ellenőrizd is le, hogy mit csináltál jól, és mit rontottál el. Ez alapján majd tudni fogod, hogy élesben mik azok, amikre majd koncentrálnod kell, és mik azok, amik kevésbé fontosak, mivel jobban mennek.
0: Negyedik tippünk, hogy menj el nyílt napra és tovább tanulási expóra. Így összekötheted a kellemest a hasznossal, és gondolsz a jövődre is, miközben lógsz. Minden egyetemre el kell menni, ami egy kicsit is érdekel, mert akkor meglátod, hogy milyen a közösség, hogy éreznéd magadot, beleképzelheted magad az egészbe. Felkészülten kell érkezni, és ezért kérdéseket írj előtte, hogy ne ott kelljen kitalálnod az összes kérdést. De tudnod kell, hogy nincs rossz kérdés, ezért mindegyiket tedd fel bátran.
1: Ötödik tippünk, hogy élj egészségesen. Úgy tűnhet, hogy az egészséges életmód nem igazán van összefüggésben az érettségivel, de sokkal többet számít, mint gondolnád, mivel hogyha megfelelően táplálod a tested, akkor az agyad is jobban fog működni, illetve hogyha többet mozogsz, akkor sokkal könnyebb lesz majd leülni tanulni is.
0: Hatodik tippünk, hogyha kedvet kaptál valamihez, akkor tanuld azt. Mindenből fontos felkészülni, de vedd figyelembe az aktuális hangulatodat is. Például, ha matekozol, de kedvet kapsz nyelvet tanulni, akkor inkább hagyd félbe a matekot, és feküdj rá a nyelvre. Ha belülről motivál valami, könnyebben megy a fejedbe az anyag, mintha nagyon erőltetnéd. Ha fáradt vagy, ne azt próbáld tanulni, ami nagyon nem megy, hanem inkább a könnyebbekkel kezdj, és hogyha később már kipihentebb vagy, akkor könnyebben is fogod tudni megtanulni.
1: Utolsó tippünk pedig az, hogy jöjj rá, hogyan tanulsz könnyebben. Nagyon fontos, hogy te tudd, hogy mi számodra a hatékony tanulási módszer, ezért az a jó, hogyha minél többet kipróbálsz belőle. Például készíts elmetérképet, ismételgesd hangosan a szöveget, esetleg írd le sokszor, stb. Ilyen technikákkal tele van az internet, és eléggé hasznosak tudnak lenni, hogyha valamelyik beválik.
0: És te hogyan készülsz az érettségire? Írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Hajnal Norton és Virágheim Kristóf.
1: Ellátogatunk az Iszka-Szentgyörgyi Mosolyvárba, ahol Kálmán Kata a lovas központ életéről mesél.
2: Mi ennek a helynek az egész lényege?
3: Mosolyvár lovas központ, igazából, ha így erre gondolok, az jut eszembe, hogy ez a hely az összefogja a családot. Hiszen, ha így körbenézek, ez nem valósult volna meg a szüleim, a nagyszüleim, a tágabb család, vagy a férjem, a barátaim nélkül. Úgyhogy ez az a hely, ahol nyugalom van, ahol tényleg a család az összefog mindenbe, és van, hogy a húgom, van, hogy a szüleim segítenek a trágyaszedésbe, az etetésben, mindenben. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok.
1: Terveztek még pónikat venni a közeljövőben?
3: Hát, én mindig. De a családtagok mindig leállítanak, hogy nem kell. Egyébként nem régen érkezett 2 újonc, úgyhogy ők még 6 az újdonság ereje. Most egy darabig még nem lesznek pónik, de nyilván nyitott szemmel jár az ember mindig, hiszen azért rájuk is figyelni kell, hogy ne legyen túl megterhelő, illetve aki már így kiöregszik, akkor helyére kell olyan, aki még frissen, újult erővel tudja fogadni a gyerekeket.
1: Szeretnétek fejleszteni a lovas foglalkozást?
3: Alapvetően mindig az a célunk, hogy új játékokat gyártsunk, vegyünk, vagy találjunk ki, úgyhogy ezzel mindig azt mondanám, hogy fejlesztjük a lovas foglalkozásokat. Alapvetően, ami most így fejlesztésnek indul itt a Mosolyvárban, és szeretnénk egy játszóteret, hogy amikor a tesópárok jönnek, és az egyik lovagol, addig a másik tudjon játszani, illetve mi is így hasznosnak gondoljuk, akár a hintának a funkcióját így az olyan gyerekeknél, akik fejlesztéssel érkeznek hozzánk.
1: Mit csináltak eddig a táborban a gyerekek?
3: A mesetáborunk már lezárult, ez előző héten volt. Itt az egyik anyukánk írt egy mesét a Mosolyvár lovas központról, és 3 csapatunk volt. Az volt a mesének a története, hogy Lolo, az egyik pónink, barátokat keres. És 3 pónilovunk szerepelt a mesében. A mese végén pedig Lolo megtalálta a barátait egy kerti partin, és ezt a mesét előadtuk a szülőknek. Úgyhogy ez volt előző héten, de voltunk kirend, kézműveskedtünk, különböző lovas foglalkozások voltak a gyerekeknek, lovastorna, játékos lovas foglalkozás, megtanulták, hogy hogyan irányítják a lovakat, hogyan kell velük földről dolgozni, lófürdetés, úgyhogy ilyen programok voltak.
1: Van kedvenc pónid?
3: Kedvenc pónim az összes a kedvencem. Hát, ahogy már így mondtam, ugye személyiségük van a lovaknak, és mindegyiket másért szeretem, de aki legrégebb óta a csapattagja, a Brutus, ő a húgomnak a pónia volt, csak a húgom a balesetem után már allergiás lett a lószőrre, így ő nem lovagol, ő az, aki talán így a legközelebb áll hozzám, hiszen ő már 7 éve a családtag.
1: A táborozók úgymond mennyit foglalkoznak a lovakkal?
3: Napi 2-szer van nekik lovas foglalkozás, de ilyenkor ők gondoskodnak mindenről, tehát ők etetik, itatják őket, trágyát szednek, ők hozzák fel a karámból őket, ők fürdetik meg őket, pucolják le, tehát igazából azt mondanám, hogy egész nap foglalkoznak velük, csak amikor van valami közös program, vagy ebédelünk, reggelizünk, uzsonnázunk, akkor jövünk fel, de egyébként meg a lovakkal vagyunk egész nap.
1: Mi a különbség egy póni és egy nagy ló között?
3: Pónival azért szeretünk jobban dolgozni a gyerekeknél, hiszen alapvetően, amikor meglátják, az az első, hogy azt mondják, hogy de cuki, és nem az, hogy úristen, mekkora félek tőlük, illetve ahogy ráülnek a hátukra, pont olyan távolságban vannak, hogy a különböző játékokat, azokat így tudjuk nekik adni, illetve kényelmesen tudnak játszani, mi is elérjük a gyerekeket, akár egy csipeszedésnél, ahol ugye lényeg, hogy nem egy 175 centis ló áll mellettünk, én ugye a 161 centimmel ezt nagyon preferálom, illetve még abban, hogy a póniknak teljesen más a mozgása. A nagyobb póninak egy kicsit kényelmesebb, a kisebb pónik egy kicsit pattogósabbak. Így a gyerekek szoktak válogatni, hogy ma olyan napjuk van, hogy ők szeretnének többet pattogni, úgymond. Tehát, hogy jobban többet emelkedni, hiszen ugye a pattogás az még így az elején történik, amikor nem tanulják meg a könnyűgetésnek az alapjait, akkor például a kisebb pónikat szokták választani a lovas foglalkozásokhoz.
1: Ajánlatok egy olyan gyereknek egy ilyen lovas foglalkozást, aki például fél a póniktól, de hogy le akarja küzdeni?
3: Abszolút, hiszen nálunk a 80 centis pónitól indul a méret, ő a Béci, ő a kisöcsémnek a pónia, és aki úgy érkezik hozzánk, hogy fél a lovaktól, vagy a póniktól, vele szoktuk kezdeni, hiszen egy ovis gyerekkel egy méretű a béci, és így abszolút megtalálják az összhangot, hiszen csak előrefele néz a gyermek, és már egyből a szemébe néz a bécinek, és ott van, és megsimogatja, úgyhogy így érdekes, mert a szülők mindig úgy hozzák, hogy hát ő fél a lótól, nem tudja, hogy fel fog-e ülni, vagy mi lesz, de ahogy a bécivel kapcsolódnak az első 10 percbe, utána már egyből át tudunk térni a nagyobb pónikra is. Táskarádió.

0: 97.5-ös Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk.
1: Legalábbis ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség a sok hasi zsírral rendelkezőknél jelentkezik. A Loughborough-i Egyetem és a University College London kutatói először világítottak rá, hogy a magas, azaz 30 fölötti testtömegindexel és magas derékcsípő aránya a rendelkező emberek szürke állománya kisebb, mint az egészséges testsúlyú embereké. A szürke állomány az agy idegsejtjeit tartalmazza és magába foglalja az önszabályozásban, az izomszabályozásban és az érzékszervi érzékelésben érintett agyi régiókat.
0: Mark Hammer professzor, az egyik egyetem tudósa elmondta, felfedezésük magyarázhatja, hogy a túlsúlyos emberek miért hajlamosabbak a demenciára és más neurodegeneratív betegségekre. A Neurology folyóiratban megjelent tanulmány szerint az extra kilogrammok és különösen a hasitájon felhalmozódott zsír kapcsolatba hozható az agy térfogatának a csökkenésével. Hammer azonban rámutatott. Egyelőre nem világos, hogy az agyi struktúrában bekövetkezett rendellenességek vezetnek-e elhízáshoz, vagy az elhízás vezet ezekhez az agyi változásokhoz.
1: A kutatásokban több mint 9055 éves vagy annál idősebb személy vett részt, akiknek 19%-a volt elhízott. Minden résztvevőnél MR, azaz mágneses rezonancia vizsgálatot végeztek, hogy felmérjék az agy teljes térfogatát és a specifikus idegi területeket. A kutatásból nem csak az derült ki, hogy az elhízott emberek agya kisebb, hanem az is, hogy ez még inkább igaz a magas derék csípő arányra rendelkező, tehát hasi tájon is elhízott emberekre. A túlsúlyos és sok hasi zsírral rendelkező résztvevők agyának szürke állománya átlagosan 786 köbcentiméter volt, az elhízott, de nem nagy hasi résztvevőknél viszont átlagosan 793 köbcentiméteres volt a szürke állománya.
0: Rugaszkodjunk el a földtől, nem szkifi a marsi zöldségtermesztés.
1: Csak nem 3 mázsat talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt zöldséget takarítottak be a német űrközpont Antarktiszi növényházában tavaly, a kísérleti program első évében. Mindenkit meglepett a bőséges antarktiszi termés.
0: Az első növényeket februárban ültette Paul Zabel kutató, aki az év végéig 115 kg salátát, 67 kg uborkát, 46 kg paradicsomot, 19 kg karalábét, 15 kg zöld fűszert és 8 kg hónapos retket szüretelt. Mint az űrközpont brémai központjában az Antarktiszról hazatérve elmondta, őt magát is meglepte a termés nagysága, bár az eper és paprika termesztéssel nem igazán boldogult. A sarkvidéki növényházat egy konténerben alakították ki, amelyben 13 négyzetméteren talaj, napfény és növényvédőszerek használata nélkül kezdtek termeszteni zöldséget és gyümölcsöt. Néhány percenként számítógép által irányított módon tápanyagoldattal permetezték a gyökereket, a levegőt és a vizet pedig újrahasznosítják az EDEN-ISS elnevezési kutatási projektben.
1: Az Alfred Wegener intézethez tartozó Neumayer 3 antarktiszi kutatóállomás közelében lévő konténer nem csak az ott dolgozó legénység étrendjét hivatotta meggazdagítani, hanem fontos ismereteket szolgált arról is, hogy hogyan lehet ellátni friss zöldséggel és gyümölcsel a Holdra és az esetleg Marsra tartó missziók legénységét. A kutatók egyebek közt arra kíváncsiak, javítja a friss zöldségféle a külvilágtól elzárt legénység kedélyállapotát.
0: Zabel azt mondta, hogy neki nagyon ízlettek a helyben termelt zöldségek, de ez természetes azok esetében, akiknek ez jelenti az egyetlen friss élelmiszert. Viszont dicsérték a konténerben előállított növényeket azok a frissen érkezett kutatók is, akik még nem voltak kiéhezve a friss zöldségre.
1: Paul Zabel szerint még 10-20 évig is eltartott, amíg az űrben is működő üvegházat fejlesztenek ki, ezért az antarktiszi német kutatóállomáson folytatják a kísérleteket. Hamarosan egy csapat utazik a Neumayer 3-ra, hogy feljavítsa a melegházat és új növényeket vessen.

0: 97.5 Társk Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Bali Villő, Sarf Janka, Hedrich Mira és Szigő Barnabás. Évszázadok óta tartó rejtély után kiderült, a magyarok ténylegesen leszármazottai-e a hunoknak. A hun magyar rokonság rejtélye megoldódott? Az elmúlt évtizedek egyik leghevesebb tudományos és közéleti vitája a magyarok eredete és a hunokkal való rokonság kérdése volt. Egy friss nemzetközi archeogenetikai kutatás azonban új fényt vet a történelmi kapcsolatokra. A kutatás szerint a magyarok közvetlen genetikai kapcsolatban állnak a hunokkal.
1: A kutatás fő eredményei. A Current Biology tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban 9 hun, 143 avar és 113 honfoglaláskori magyar genetikai mintát elemeztek. A kutatók három úgynevezett bevándorló mag populációt azonosítottak, amelyek az egyes korszakokban friss Európán kívüli eredetű népességet viseltek. A hunok, az avarok és a honfoglaló magyarok genetikai magja is a mai Mongólia területéről származik, és kapcsolatba hozható az ázsiai Xiongnu ázsiai hun birodalommal. Ez a felfedezés összhangban áll korábbi történeti felfedezésekkel, miszerint a hunok leszármazotti szerepet játszottak a Kárpát-medence benépesítésében.
2: Finnugor vagy hun eredet. A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a honfoglaló magyarok genetikaiak nem mutatnak kapcsolatot a proto-ugor, finnugor népessége. Ezzel cáfolják azt a korábban széles körben elfoglalt elméletet, hogy a magyarok a finnugor nyelvcsaládhoz tartozó népek közvetlen leszármazottai lennének. Ehelyett a honfoglalók genetikai háttere sokkal összetettebb, a hun és avar rokonság mellett iráni és más eurázsiai keveredések is megjelennek.
0: Mit jelent ez a magyarság történetére nézve? A kutatók arra is rámutatnak, hogy a honfoglaló magyarok nem elfoglalták a Kárpát-medencét, hanem genetikai rokonságban álltak már a korábban itt élő népességekkel. Ez azt sugallja, hogy a magyarok ősei szerves részét képezték a Kárpát-medence történetének, és nem kizárólag bevándorlóként érkeztek ide.
1: Történeti és tudományos kontextus. A hunokkal való rokonság kérdése régóta megosztja a tudományos közvéleményt. A nyelvészeti és régészeti kutatások sokáig nem igazolták a szoros kapcsolatot, mivel a finnugor nyelvcsaládba tartozó magyar nyelv és a hunok nyelvi öröksége között nincs közvetlen kapcsolat. A genetikai vizsgálatok azonban most új irányt adhatnak a kutatásnak. Bár a kutatás új adatokkal szolgált, még mindig nyitott kérdés, hogy a genetikai eredmények miként illeszkednek a kulturális és nyelvi örökséghez. Az is izgalmas lehet, hogy a hun-magyar rokonságot hogyan fogadja majd a történész és régész közösség, illetve milyen hatással lesz a nemzeti identitásról szóló diskurzusra. A hun-magyar kapcsolat újraértelmezése nem csak a múltunk megértését gazdagítja, hanem a jövőbeli kutatások számára is kiinduló pontot adhat.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Ákos és Vince Ambrus. TikTok és veszélyei. A mai világ elengedhetetlen applikációja a TikTok. Ez az alkalmazás elterjedt a fiatalok körében vicces rövid videói miatt. Ezek a videók sok mindent tartalmazhatnak, táncokat, mémeket, cuki állatokat, aktivista mozgalmakat, kihívásokat. Viszont a sok videók és kihívások közül van pár, ami kiemelkedik. Ezek a kihívások veszélyesek, akár halált is okozhatnak. TikTokot ezért már Indiában letiltották. Az egyik ilyen veszélyes kihívás a Blackout Challenge, ami azt akarja elérni, hogy addig folytogass magad, amíg el nem ájulsz. Ebből már több haláleset is jött létre. Másik hasonló challenge, amikor egy bizonyos allergiagyógyszerből az átlagnál 10 vagy 20-szoros nagyobb adagot vesznek be a fiatalok, hogy halucináljanak.
1: Ezek mellett az app önmagában is veszélyes tud lenni, mivel automatikusan engedélyezi a kamera és mikrofon hozzáférését a telefonokon. Az algoritmus, amit létrehoznak, minden fióknak személyes. Mindenkinek a megnézett videói alapján áll össze a forjúja. Ezek mellett a TikTok az arcodat is memorizálja, ez általában akkor történik meg, amikor egy filtert próbálsz magadra rakni. Ez az app képes embereket függővé tenni. Egy általános felhasználó naponta 1,5 órát tölt legalább a platformon. Ezért vigyáznunk kell az adatainkra, és figyeljünk oda, mi történik a fiókunkkal.
0: De nem szabad csak ezek alapján megítélni a platformot. Adni kell neki egy esélyt. Az elővigyázatossággal előbb említetteket ki lehet kerülni. A TikTok önmagában egy vicces és érdekes videó megosztó hely. Adjunk egy lehetőséget a sok utálatot kapott TikToknak.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak. Latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretébe jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili.
1: Harcművészet és küzdősport kicsit másképp. Most megismerkedhetsz az Embukán Kempóval.
0: Először is kezdjük azzal, hogy nem ajánlom gyenge idegzetűeknek. Nem kell megijedni, csak egy kicsit durva. Tulajdonképpen a Shaolin Kempó, a Jiu-Jitsu, a karate és az ökölvívás technikáit ötvöző sportág. Lehet még nem annyira híres, mint a többi harcászat, de egyre nagyobb ismertségnek örvend. Az alapító dr. Harnos Imre Imi bácsi hétféle mesteri ranggal rendelkezik, aki nagy tiszteletet érdemel. Ugyanis kemény munkájával hozta létre mindazt, amit ma Zenbuken Kempónak nevezhetünk. Hogy ez most mit is jelent? Nagyon egyszerű. Japánról lefordítva, harcművészi szellemcsarnoka. A sport a test és a lélek képzését helyezi előtérbe és ügyel saját elveinek betartására.
1: Gyakran vannak versenyek, amikkel rengeteget lehet tanulni. Ezek arra jók, hogy megtud, milyen egy teljesen ismeretlen emberrel harcolni, akitől meg kell védened magad, és győztes helyzetbe kell, hogy kerülj. Sokféle számban lehet nevezni, formagyakorlatban, ami olyan, mint egy láthatatlan szemét ütlegelnél a levegőben. Persze ez nehezebb kombinációkból áll, melyeket meg kell előre jegyezni. Ott van még a földharc, ahol kötelező a fog, lágyék, mellvédő. Állásból indul és talajon folytatódik. Ha az egyik versenyző le tudta rántani a másikat, azután már jöhetnek a folytások és feszítések is. Továbbá szükséges lábszár, lábfej, fejvédő, valamint boxkesztyű, mert AB, illetve C viadal során nagyon hasznos tud lenni, mikor mondjuk eltalálnak egy rossz helyen. Bekapsz egy fültőrugást, vagy bepancsolnak egyet az arcodba. Ezeknél inkább állóharca jellemzőbb. A pusztakezes viadal bevezető az MMA ketrecharc világába. Most megtudhatod, milyen fokozatok vannak. Összesen 22 övfokozat létezik. Az első 12 több színű kezdőkre, középhaladókra, haladókra vonatkozik, míg a másik 10 csak fekete, ezek a danok, melyeket sikeres vizsga után köthetnek fel a profik. Ahány csík van rávarva, annyi fekete öves vizsgát csinált már a tapasztalt harcos. Ám a viselet is különböző. Zöldövig fekete felső, ZBK kempó hímzéssel a hátán, fehér alsó. Kéktől az egész fekete egy bizonyos szintig, utána vagy piros, vagy kék lesz.
0: Jelenleg a Székesfehérvári Profi Kempó Akadémia, röviden PKL Egyesületnél edzek. 3 év vagyok tagja ennek a közösségnek, és sok dologra megtanított közöttük, bátorságra, becsületre és önfegyelemre. Azért választottam a kempót, mert megragadott a harci szellem, amihez elengedhetetlen a gyors észjárás és cselekvés. Nagy kitartást igényel, meg persze magas fájdalom küszöböt, mégis megér minden egyes belőtt percet. Tudom bizonyítani, amikor látom a mestereket a töréseknél, olyankor elszántak és szinte mindenre képesek, pedig seprűnyeleket roppantanak szét a testükön, és egy szavuk sincs. Vagy mikor itomtéglákat törnek szét ketté csupán a fejükkel. De ezek nem is a legkeményebb dolgok közé tartoznak. Na az az, mikor két hosszabb tűz szúrnak az alkarjukba, amire rá van kötözve legalább 3 betondarab, és igen, ezeket még el is kell törniük. A Zenbukan Kempó semmelyik másik harcművészettel sem lehet összehasonlítani, ugyan eltér a megszokottól, de pont ettől lesz olyan különleges.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos fotón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térség

0: vízmagasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
1: Vízes vízpart. A víz színe alkalisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sákély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
0: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki Nemzeti Park óvja. A Nemzeti Park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
1: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. május 28-án Mesekuckóval vár a Tarsolya gyermeknap előtti napon. Külön díjat nyertek a Hermanos diákok. Júniusban az első ütemmel indul a nagyszombati út felújítása. A mikrofonnál Arany Szabó Irén.

0: A Talsó Ifjúságért Egyesület közösségi terében a főutca 3 szám alatt május 30-án szombaton délelőtt szeretettel várnak minden kedves kisebb és nagyobb gyermeket. Nagyival, nagyapóval, anyuval, apuval vagy nagytesóval. Tudnak-e maguknak mesét kitalálni, játékot készíteni? Mesék, versek segítségével kiderül-e, milyen érzések, gondolatok motoszkálnak a gyermekek fejében? A program ideje alatt még megcsodálható és mesélhető az Igaz Gyöngy Alapítvány gyermekei által készített csodás képekből álló kiállítás is. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az Euróvíziós Dalfesztivál nyitányaként a Bécsi Városháza előtti nagy színpadon léphetett fel a két székesfehérvári fiatal, Gombaszögi Barnabás és Áhim Laura, akik a Bécsi Testvériskolával közös produkciójukkal külön díjat nyertek a United by Music versenyen. A jelentkezőknek egy videóklipet kellett készíteniük, amiben feldolgoznak egy dalt. A Hermann Zeneiskolának van egy testvériskolája Bécsben. Ennek a kapcsolatnak köszönhetően egy különleges együttműködés jött létre a két intézmény között, így a felkészítő tanárok segítségével összesen 4 kettő a Marianumból, kettő pedig a Hermannból vehetett részt a projektben. A két székesfehérvári fiatal tanáraikkal közösen Bécsbe utazott, ahol megismerkedtek a testvériskola két tehetséges tanulójával, Polinával az énekesnővel és Samuellel az zongoristával. Velük együtt dolgoztak fel egy korábbi Eurovíziós döntős dalt, a Vojla című számot. Profi körülmények között operatőr és hangmérnök közreműködésével forgatták le a klipet, és az így elkészült közös produkcióért külön díjat kaptak a zsűritől. Lassan próbáltam felkészülni a tömegre, hiszen ennyi néző és kamera előtt még sohasem hegedültem, de amint felálltunk a színpadra, minden félelmem kezdett eloszlani, pedig sokkal több ember nézett vissza rám, mint amennyire számítottam. Ameddig a tekintetünk ellátott, mindenhol nézők álltak aznap este. Több ezer ember volt ott. Emlékezett vissza a nagynapra Áhim Laura. Elindult a szám, és szinte megszűnt számomra a külvilág. Elképesztő gyorsan repül ez a 4 perc, aminek a végén már csak annyit észleltem, hogy hatalmas ováció fogadta a produkcióinkat. Ennek a projektnek köszönhetően rengeteg új ismeretre és tapasztalatra tettünk szert, és örökre szóló élményekkel gazdagodtunk. Nagyon sajnáljuk, hogy most vége az együttműködésnek, de bízunk benne, hogy valamilyen utómódon még találkozunk, és esetleg dolgozhatunk együtt. Erről pedig Gombaszögi Barnabás számolt be a különleges utazást követően. Gratulálunk a fiatal székesfehérvári tehetségeknek. Régóta várt fejlesztés indul el a nagyszombati út felújításával, az első ütemben a budai és a zsolnai út közötti szakaszon. Mint az a munkaterület átadáson elhangzott, az utat kiszélesítik, járdát építenek, és az útburkolaton irányhelyes kerékpársávok is helyet kapnak, valamint az aranybulla sétánynál autóbusz megálló helyeket és gyalogos átkelő helyet telepítenek. A városi forrásból megvalósuló mintegy 500 millió forintos beruházás során a budai és a zsolnai út közötti szakasz újul meg júniustól. A 0. ütemben megújul a Prónai utca és kiépült a csapadékvíz elvezető rendszer is, most pedig folytatódnak a munkálatok. A helyszínen a városrész önkormányzati képviselője Rót Péter alpolgármester örömének adott hangot, hogy egy régóta várt fejlesztés kezdődhet most. A nagyszombati út egyik legforgalmasabb szakaszán várhatóan június 2. hetében a vízközművek kiváltásával indul a beruházás, majd az út felújításával folytatódik. Az alpolgármester kivitelezés idejére előre is türelmet és megértést kért. Hozzátéve, az a néhány hónap az ítélőknek és az erre közlekedőknek nyilván hoz magával kellemetlenséget, ám a megvalósuló fejlesztés kárpótol majd mindenkit. Nagy Zsolt, a polgármester hivatal közlekedési irodájának vezetője elmondta, a közel 800 méteres útszakaszon kicserélik az ivóvízvezetéket, járda épül és a burkolaton irányhelyes kerékpársávok is helyet kapnak. A nagyszombati úti árok mederburkolata is megújul. Az aranybulla sétánynál autóbusz megálló helyeket és kijelölt gyalogos átkelő helyet is kialakítanak. A kivitelezéssel munkálatokat végző Strabag általános építő Kft.-nek 16 hónap áll rendelkezésére. Június 1-től ezen az útszakaszon forgalomkorlátozásokra kell számítani. A változó forgalmi rendről folyamatosan tájékoztatást kapnak az ott élők és az arra közlekedők. Az idei évben május 29 és 30-án rendezi meg az Arév Baráti Kör Egyesület az építők napját. Pénteken szakmai nappal és előadásokkal indul a program, míg szombaton az építők napi majális keretében emlékdíj átadással, szórakoztató műsorokkal és közös bográcsozással várják az Arév egykori munkatársait, családtagjait és az érdeklődőket. A kétnapos rendezvény május 29-én pénteken 14 órától szakmai nappal és König Elemér előadásával kezdődik, melynek keretében a budapesti Rombach-Sebestyén utcai zsinagóga Arév által elkezdett felújításának emlékeiről hallhatnak az érdeklődők. A helyszín a Fehérvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A második napon május 30-án szombaton 10 órától pedig a székesfehérvári SC Vörös Marti Mihály Technikum és Szakképző Iskolában. Az ünnepélyes megnyitót és a köszöntőt követően kerül sor a Kis József emlékdíj és más elismerések átadására. Majd szórakoztató műsor, egészségügyi szűrőprogramok és közös bográcsozás szerepel a programban.
1: sporthírek a Táska Rádióban.
0: A napokban a Vidi MB2-es bajnoki címet szerző évvonalba jutott női felnőtt csapatát fogadta a Városházán Cserpalkovics András polgármester. A jó hangulatú látogatáson elhangzott, hogy az MB1-es indulás feltételei biztosítottak a következő szezonban. Az MB2 nyugati csoportjában szerepelt együttes vereséggel kezdte az idényt, ezután viszont Zsinórban 7 győzelemmel az első helyen zárta az őszi félszezont. A lányok tavasszal sem lassítottak. A Veszprém elleni döntetlent követően nem veszítettek pontot, 16 mérkőzésükből 14-et megnyertek, és 72-11-es gólkülönbséggel 43 ponttal lettek bajnokok, 4 egységgel megelőzve a nagy rivális Dunajvárost. Az utolsó előtti játéknapon éppen a megyei vetétás otthonába utazott a csapat, és Kántor Krisztina 11. percben szerzett találatával 1-0-ás győzelmet aratott, amivel megelőzte riválisát, és bajnokként jutott fel az első osztályba. Hogy teljes legyen a lányok öröme, az MB2 gólkirályát is ők adták a csapatkapitány Bognár Petra személyében, aki 26 találattal segítette az élvonalba jutott együttest. A Vidi Fantasztikus szezon produkáló női felnőtt csapatát Cserpalkovics András polgármester fogadta a Városházán, aki megköszönte, hogy a lányok betartották a legutóbbi találkozásukkor tett vállalásukat, és bajnokok lettek. Gratulált az MB2 megnyeréséhez, majd kiemelte: sikerértékét csak növeli, hogy a sorsdöntő mérkőzésen idegenben győzték le a nagy rivális Dunajvárost. A városvezető a jövővel kapcsolatban elmondta, a csapat kivívta az MB1-es szereplés jogát, megérdemli azt, és ennek feltételeit meg fogják teremteni. A klubbal együtt azon dolgoznak, hogy zömében a feljutást kivívott csapat kapja meg a lehetőséget az élvonalban, néhány poszton megerősítve, hogy legyen esély bemaradni az MB1-ben. Hangsúlyozta, hogy a klub iránt érdeklődő tulajdonos jelöltek is örültek a női szakák sikerének, és lehetőségén tekintenek az MB1-es női csapatra.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: És most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Napozás és szoláriumozás hatásai a bőröm. Az óvatos napozás nem ártalmas, sőt, a szárító hatású UV-fény sok bőr problémára hoz enyhülést. Főleg a tengerparti nyaralások tehetnek csodákat a problémás bőrrel. A napfény és a sós víz már egy nap alatt helyrehozhatja az ekcémás, pikkelysömörös vagy pattanásos állapotot. Az erős napsugaraktól feltétlenül óvjuk bőrünket fényvédőkrémmel, napteljel. Egy strandolással, kirándulással eltöltött nap után nagyon lényeges a gondos bőrápolás. Hűsítsük, hidratáljuk a bőrt, hogy megőrizzük szépségét és egészségét, barnaságát a nyaralás után is.
1: Tejj fel a hátra! Dr. Svajda Bernadett bőrgyógyász szerint nem kell teljesen elrejtőznünk otthonunk hűvösébe, még a legforróbb nyári napokon sem, bár 11 és 15 óra között szigorúan kerülni kell a tűző napsugarakat. A figyelmeztetések ellenére van, aki túlzásba viszi a napfürdőzést, vagy sportolás, városnézés közben egyszerűen nem vesz észre, hogy leégett. Ha húzódik, piros, érzékeny a bőrünk, sürgősen borogassuk be, hogy lehűtsük a sérült felületet. Egy tiszta törülközőbe, vagy pamutanakba csavarjunk jégakut, vagy akár egy zacskó fagyott zöld borsót, és ezzel enyhítsük a kellemetlen érzést, ajánlja a specialista. Ha nincs más kéznél, beválhat nagyanyáink praktikája, a hideg tejföl, amely egyszerre hűti és táplálja is a bőrt. Figyeljünk oda arra is, hogy ha már megtörtént a baj, a teljes gyógyulásig ne érje már nap ezt a felületet, mert a legenyhébb napsugár is égő fájdalmat, irritációt okozhat. Súlyosabb légés esetén láz, szédülés, hányás is jelentkezhet. Ilyenkor inkább keressünk fel orvos panaszainkkal, és ne kísérletezgessünk a kezeléssel házilag.
2: Egészséges barna bőr. A fényvédelemmel nem ér véget a nyári bőrápolás. Még ha nem is éget le a bőr, akkor is szükséges esténként napozás utáni nyugtató krémek és gélek használata, amelyekkel nyugtatjuk, frissítjük és hidratáljuk testünket. Dr. Svajda Bernadett szerint a zsíros bőrűeknek alig, a száraz bőrűeknek viszont nagy szükségük van a napfürdő utáni ápolásra. Szinte minden komolyabb kozmetikai cég kínál a fényvédő mellé napozás utáni készítményeket, amelyek a hagyományos termékeknél jóval dúsabbak speciális bőrnyugtató összetevőkben. A hátjellemzően senkinél sem szárad ki, a lábszárak azonban a legkritikusabb területnek számítanak. A kisgyermekeknél a hajlatokra kell odafigyelni, a felnőtteknél azonban a láb, a térd és a kar igényli leginkább a törődést. Napozás után alaposan zuhanyozzunk, mossuk le a napkrémek maradékát, és hidratáljuk a bőrt vizes alapú, könnyű állagú krémekkel, javasolja Svajda doktornő. Nem csak krémekkel védhetjük és regenerálhatjuk bőrünket. Bizonyos étrendkiegészítők, úgynevezett napozó tabletták beta-karotin és vitamintartalmuknak köszönhetően javítják bőrünk ellenálló képességét és segítik a barnulást.
0: Belső hidratálás. A bőrápolás bőrfeszesség szempontjából különösen fontos a táplálkozásunk és ezen belül a folyadékbevitel. A napi 2-3 liter folyadék alapvető igénye szervezetünknek, és a szükséges mennyiség tovább növekszik sportolás, nehéz fizikai munka, meleg időjárás, várandóság, illetve lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegségek esetén. A legjobb, ha nem is várjuk meg, hogy ránk törjön az égető szomjúságérzés, hiszen ez már a szervezet segélykiáltása. Napközben fogyasszunk ásványvizet, enyhe gyümölcsteát vagy cukormentes gyümölcsleveket. Két étkezés köz pedig magas nedvességtartalmú gyümölcsök fogyasztásával pótolhatjuk az elveszett nedvességet. A nyári időszakban bőségesen válogathatunk a finom friss gyümölcsökből, tehát könnyű dolgunk van, amikor egy gyümölcssalátát vagy turmixot szeretnénk készíteni. A nedvesség pótlására elsősorban magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket választunk, mint a görögdinnye, a sárgadinnye, az eper és az alma. Nyáron hozzájuthatunk már a szabadföldön nevelt, finom nap érlelte paradicsomokhoz. A lédús piros finomság igazi vitaminbomba. Ráadásul magas likopin tartalmának köszönhetően ideálisan készíti elő a bőrt a napozáshoz.
1: Árt-e a szorizás? A szoláriumozók többsége nincs tisztában az UV-a sugárzás, vagyis a szoláriumozás hatásaival. Sokan azért szoláriumoznak, mert az ózonjuk növekedése miatt félelmükben mesterséges fénnyel akarják pótolni a vágyott napsugarakat. Mások a barna bőrszínért süttetik magukat, akadnak, akik a pattanásokra, pikkelysömörre remélnek gyógyulást. Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a szoláriumozással elnyelt barnaság véd a napfénykáros hatásától. De mi a különbség a napfény és a szolárium fénye közt? A szoláriumokban csak nem kizárólag UV-a fényt sugároznak, de emellett 1-3%-ban UVB fényt is sugároznak. Az UV-a sugárzás hatásai a bőrre. A szoláriumozásra elnyert barnaság a közhiedelemmel szemben nem véd a napfénykáros hatásától. Sőt, a bőr vételenebb állapotban van, mint amikor valaki lassan, az időtartamot fokozatosan emelve napozik.
2: A A rendszeres szoláriumozás számos következménnyel jár. Hajszálerek jelennek meg, a bőr vastagabb és lazább lesz, szabálytalan pigmentfoltok jelennek meg, ráncképződés a járomcsontokon, a száj környékén, a homlokon és emellett az ajak elvékonyodása. Daganat megelőző vörös, hámlófoltok kialakulása, bőrdaganatok megjelenése, pigmentált anyajegyek megváltozása.
0: Kerüld el a szoláriumokat, hogyha valamelyik igaz rád. 16 éves kor alatt vagy, ha szeplősödésre hajlamos a bőröd, kozmetikum használatakor, ha bőrrákod van, vagy volt már. Ha pigmentált anyajegyeid vannak, ha már előfordult, hogy súlyosan leégtél, ha családtagjaid közül valakinek volt már bőrrákja, vagy ha a fény okozta, vagy fény hatására súlyosbodó bőrgyulladásod van. Ezeket a tanácsokat fogadjátok meg. Legyél tisztában a bőrtípusoddal, évi két turnossal többet ne szoláriumozz. A szoláriumozás leggyakrabban 72 óránként tedd meg. Egy turnoson belül 10 alkalommal többször ne csináld. A szoláriumozás időtartalma egy-egy alkalommal ne legyen több, mint 20 perc.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.
4: 97.5 Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Nine brown eyes.
1: 97. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Lívia Gerta, Makréka Panni, Hedrik Mira, Bődi Virág Anna, Bakó Tünde és Bahar Andrea.
2: Ellátogatunk a Géza Fejedelem téri ásatásra, ahol dr. Reik Szabina, az ásatás vezetője elmondta, hogy hogyan lehet valakiből régész és pontosan mivel foglalkozik. Megtudtuk azt is, hogy mi volt a legértekesebb dolog, amit eddig találtak.
3: Hogy lesz valakiből régész?
4: Hát sokszor meg szokták kérdezni, hogy ez már gyerekkori álom, de nem, nekem a középiskolában döntöttem el, hogy régész leszek. Egyrészt nagyon szerettem mindig is a történelmet, viszont a régészetben az a jó, hogy nem csak történelem van, hanem nagyon sok tudományág, rajz, kémia, biológia, matematika, és így ez is szabad kezet ad, hogy az ember mihez is kezd, vagy mivel szeretne foglalkozni.
5: Mivel foglalkozik egy régész?
4: Hát a régésznek a legfontosabb feladata, hogy a régmúltunknak megismerjük az anyagi kultúráját, hogy az anno a különböző korszakokban élő emberek mivel foglalkoztak, mit ettek, mit ittak, milyen házakban laktak. Tehát igazából egy kicsit visszarepüljünk az időben, és nem csak a régészek dolgoznak egy-egy ásatáson, hanem éppen azért, mert sírok is előkerülnek, a csontvázakból is nagyon sok információt megtudunk, ezért például antropológusok is segítik a munkánkat, vagy nagyon fontos, hogy ugye mi sok mindent el is pusztítunk, mondjuk úgy, hiszen ahhoz, hogy új információkat nyerjünk, sok esetben el kell bontanunk. Ez viszont nagyon pontos adminisztrációra és felmérésekre van szükség. Ezért például geodéta is dolgozik egy-egy ásatáson, hogy pontosan minden feljegyzése kerüljön koordinátákkal ellátva.
1: Mik a feltárás folyamatai?
4: Na hát előtte egy régésznek mindig kutatni kell, azzal kell kezdenie, megnézni, hogy az adott területről bármilyen információja van, írott forrás, vagy esetleg egy képi ábrázolás, vagy pedig egy korábbi elődök is végeztek már ez az adott területen bármiféle kutatást. Ha megvan ez az előzetes kutatás, akkor bizony természettudományos vizsgálatokat, illetve geofizikát is használunk. Az azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy mi van a föld alatt, de oly módon, hogy még először nem ásunk semmit se. Ha megvan erről az információ, ezzel a geofizikai felméréssel, hogy mit kell keresnünk a talajban, akkor jelölheti ki az ásatás vezető az úgynevezett szelvényeket vagy kutatóárkokat, és kezdődhet meg maga az ásásnak a folyamata. Ha megindul az ásás, akkor nagyon óvatosan rétegenként kell haladni, hogy, mert az a fontos, hogy minden egyes rétegből a megfelelő leleteket összegyűjtsük.
1: Mióta régészkedsz?
4: Hát én 2014 óta dolgozom a Szent István Király Múzeumban, de én 2011-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetemen, és egy 3 éven keresztül szabadúszó voltam, tehát az ország különböző pontjait jártam feltárásokon, és most 14-től kezdve pedig lehetőségem van most már állandóan a városban, tehát Székesfehérvár belvárosában, illetve Fejér megyében végezni feltárásokat.
5: Mennyi volt a legtöbb idő, amit feltárással töltöttek?
4: Hát most nekem most ez már 2022. novembere óta zajlik, tehát több mint fél éve. Általában ezek ugye tervásatások, ezek elhúzódhatnak ennyi ideig, tehát azt mondom, hogy 6-7 hónap legalább.
3: Mi volt a legnagyobb és legérdekesebb dolog, amit eddig feltártál?
4: Hát itt a püspöki székesegyházon belül is sikerült feltárást végezni, és az egykori középkori templomnak a szentélyéből előkerült egy nagyon szép limózsi korpusz. A limózsi az egy francia ötvös műhely, és a korpusz pedig a Krisztus teste. Tehát ez egy kereszten helyezkedett el ez a kis bronz szobrocska, amely aranyozva volt, és rekeszománcokkal díszítették, és ez a 13. század elejéről származik. De kiemelhetném, hogy a két toronyban is találtunk falfestés nyomait, és egy komplett családi kriptát a sírkőlapjukkal együtt.

0: kilencfejtő táskarádió, te is beleférsz. Ma a testképzavarról lesz szó.
1: Először is, mi az a testképzavar?
0: A legtöbb ember nem elégedett az alakjával, vagy más külső tulajdonságával. Viszont a testképzavar a föld népességének mindössze a 2%-át érinti. Az ebben szenvedők még a legkisebb szépséghibájukat is tragédiaként fogják fel, ők lelki gyógykezelést, gondozást igényelnek.
1: De mégis kiket érint?
0: A testképzavar leginkább a tinédzsereknél fedezhető fel, azon belül is inkább a lányoknál. Jól bizonyítja ezt egy 2005-ben készült amerikai felmérés, miszerint a középkiskolások 45%-a próbálkozott már a fogyókúrával. De az idősebb korosztályt is érinti a zavar. A 30 és 40 éveseknél akár az előregedés jelei miatt is kialakulhat extrém esetekben.
1: Megkérdeztünk titeket is, hogy mit gondoltok a testképzavarról.
0: Szia, te hallottál már a testképzavarról?
2: Igen, hallottam.
0: Mivel ugye fiúknál elég gyakran előfordul mostanában ez az izomdiszformia, idegen szóval, hogy mindenki izmosabbnak szeretne tűnni. Esetleg találkoztál már ilyennel, hanem is magadnál, más edzőstársadnál?
2: Nem, még sosem találkoztam ilyen esettel, és tőlem távol áll ez nagyon. Én elégedett vagyok magammal, és igazából akikkel együtt edzek, azok is.
3: Szerintem, amikor nem vagyunk elégedettek a testünkkel vagy önmagunkkal, és azért olyan túlzásokba is esetünk akár, ami az egészségünk rovására mehet.
1: És magadon változhatnál valamit?
3: Nem, én elégedett vagyok magammal, és szeretem is magam.
1: Ideális férfi test számodra milyen?
3: Hát, szerintem ilyen nincs igazából. Én mostanában annyira azt szoktam magamon észrevenni, hogy annak örülök, ha látom valakin, hogy elfogadja magát akármilyen is. Ez valahogy így örömet okoz nekem is.
0: Te tudod, mi az a testképzavar?
4: Igen, nemrég hallottam róla.
0: És esetleg ismersz olyat a közvetlen környezetedből, aki ilyenben szenved?
4: Egyetlen ismerősöm sem szenved szerintem ilyen problémába.
0: Esetleg neked volt már ilyen, hogy gyengének érezted magad, és az járt a fejedben, hogy még kell edzeni, még muszáj elmenni edzeni?
4: Nem, de én teljesen elégedett vagyok úgy, ahogy vagyok.
0: Ha tehetnél, nem is változtatnál semmit?
4: Semmit sem.
1: Szia, hallottál már a testképzavarról?
5: Szia, igen.
1: És mi a véleményed róla?
5: Szerintem mindenki fogadja el magát, és szeresse úgy magát, ahogy van, ha pedig ezen tud egy kicsit is változtatni, vagy leadni, tegyen érte, de ne siránkozzon, mert ezért nem éri meg.
1: Bár sokan nem gondolnák, a férfiaknál is egyre jobban előjön a testképzavar. Tipikus fajtája az izomdiszformia. Az ebben szenvedők testüket szintén nem képesek reálisan megítélni. Azt éppen túl soványnak, erőtlennek, gyengénnek látják. Komoly függőséget okozhat, mivel számukra kényszer a folyamatos edzés és a szteroidok és egyéb izomerősítőszerek fogyasztása.
0: Milyen következménye lehet?
1: Sokan a folyadékbevitelt is csökkentik testképzavaruk miatt. Ennek következtében kiszáradás, mellkasi fájdalom, szívritmuszavar alakulhat ki. A hiányalapotok miatt fogászati problémák, veseműködési zavarok, pajzsmirigy működési zavarok is kialakulhatnak. A tejtermékek, gyümölcsök hiánya is komoly következménnyel járhat. Az ásványi anyagok és vitaminok bevételének elkerülésével csontritkulás és csonttörések léphetnek fel.
0: És most jöjjön néhány durva példa. Az anorexiás Rachel Farok egészen megdöbbentő esetét sokan ismerik. A lány az étkezési zavarok miatt 18 kilóra fogyott le, és volt olyan időszak, amikor az összes csontja kilátszott, a bőre teljesen rátapadt a csontjaira, és életveszélyes állapotban volt. Rachel szerencsére még épp időben kért segítséget egy adománygyűjtő weboldalon, hogy anyagi támogatást kapjon a gyógykezelésére, és végül összesen 200 ezer dollárt kapott. Emellett más tüneteket is okozhat a testképzavar. Szilágyi Liliana, magyar Európa bajnok úszónő a blogján írt arról, hogy az elvárások és a megfelelési kényszer hatására hogyan lett bulímiás, és hogy milyen súlyos károkat okozott a szervezetében a betegség. Az úszónő azt is leírta, hogy főként édesanyja segített a betegség leküzdésében.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivi, Lendvai Martin és Vas Eszter. Környezetszennyezés felső fokon.
1: A 21. században élő civilizált emberek, vagyis mi, rendkívül károsak vagyunk a természet számára. Akár eszünk, iszunk, vagy utazunk az árt a földünknek. Gondolj csak bele, segítségképpen összegyűjtöttünk neked pár dolgot.
2: Az első az eldobható műanyag. Mivel ezek nagyon tartós tárgyak, így több ezer évig is változatlanok maradhatnak. Ezért aztán az óriási mennyiségben gyártott műanyagflakonok, tasakok, háztartási eszközök azután is megmaradnak, miután kidobjuk őket. Könnyen belátható, hogy emiatt aztán egyre több lesz a szemét a környezetünkben.
0: De nekem például tök nagy pozitívumot jelentett az, mikor bementem, kértem egy kávét elvitelre, és nem rakták le a műanyagfedőt. És én annyira boldog voltam, hogy ezzel is úgy segítettem azt, hogy ne ártsak a földnek. És mögöttem lévő, aki kérte a kávét, ő meg, hát mi az, hogy nincsen izé rajta a műanyag tető, de aztán tök felesleges, hát most úgyis, mikor megiszod, akkor kb. Leveszed róla, szóval szerintem tök felesleges lenne, vagy eldobható evetközök, tányérok is még sorolhatnánk, hogy hány ilyen felesleges dolog van szerintem az életünkben.
1: Hát igen, meg az, hogy az acskók helyett is bevezetik a vászonzsákokat, meg ugye azt, ami nem eldobható, hanem újra felhasznosítható, tehát nem kell rögtön kidobnod, nem szakad ki olyan könnyen, szerintem ez is egy jó újítás.
2: Meg végül is úgyis kidobott, tehát megiszod azt a kávét, meg tegyük fel 10 perc alatt, utána úgyis a kukában végzi. Meg a szivószál is, mondjuk nem kávéhoz, nem mondjuk egy üdítőhöz, teljesen felesleges.
0: Következő a dobozos üdítők. A dobozos üdítőket általában olyan papírba csomagolják, amit műanyaggal, illetve vékony fémfóliával vonnak be. Tehát nem elég, hogy rengeteg fát kell kivágni ahhoz, hogy előállítsák a dobozokhoz szükséges papírt, de ezt még műanyaggal is bevonják. Emiatt az e-féle anyagot nem tudják újra hasznosítani. Így viszont újabb óriási szemétmennyiség keletkezik.
1: A következők az elemek. Az elemek még a legegyszerűbb ceruza és lapos elemek is általában olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, melyek vagy erősen mérgező, vagy maró hatásúak. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, mi történik az elemekkel, miután kimerültek. Kidobjuk őket, azaz újfent a környezetünket szennyezzük velük.
2: A következő dolog, ami árt a környezetnek, az a papír. A papír önmagában amúgy ártalmatlan anyag, azonban az előállítása nagyban hozzájárul a természet pusztulásához. Az emberiség jelenlegi pazarló szokásai miatt rengeteg papírra van szükség, és ehhez bizony nagyon sok fát kell kivágni, nem véletlenül fogynak rohamosan az erdők. Ráadásul ezt nem csak az erdők silnik meg, de a papírgyártás során sok tiszta vizet is elhasználnak, ráadásul különféle vegyi anyagokat, savakat, lúgokat is a természetbe juttatnak.
0: Itt egy újabb ok, hogy miért ne írjunk dolgozatokat. Tök felesleges, mennyi papírt elhasználunk arra, hogy egy-egy szódolgozatot vagy egy sima témazárót megírjunk.
1: Hát de fel is lehet újra használni, például amit az irodában használnak papírokat, és aztán már nem kell, annak a hátulján még van egy teljesen üres oldal, amit újra fel tudunk használni. Tehát ezért annyira felesleges tiszta lapokat elpazarolni olyan dolgokra, hogy mit tudom én, felírok annyit, hogy bevásárló lista, és aztán jaj, mégse ez, nem kell, is kidobom.
2: Ja, nálunk már a suliba 4-5 szódogát írunk, mondjuk az angol tanárom olyan, hogy nem máshol, hanem 4-5 szódoga ráfér egy 2-3 papírra. És akkor így sokkal egyszerűbb.
0: Az utolsó pedig a rovarírtó és növényvédőszerek. A nagyüzemi növénytermesztés során a haszon növények, például a búza vagy a kukorica megóvása érdekében rengeteg permetezőszert szórnak szét a mezőgazdászok. Ezek olyan mérgek, melyek a növényevő állatokat megölik, így több növény marad meg betakarítás vagy szüretelés idejére, mintha nem permetezték volna le. A sok mérget azonban az eső belemossa a földbe, majd onnan a talajvíz szerteszét viszi, sokkal messzebb, mint ahol eredetileg kiszórták. Ezért aztán a permetezőszerek nem csak ott és azokat az állatokat ölik meg, melyeknek eredetileg szánták őket, hanem máshol, később, sok más állattal is végeznek egyszerre.
1: Ha van környezetvédő szokásod, írd meg nekünk a Facebookon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A Cirque du Soleil egy montreáli székhelyű, szórakoztatóipari vállalat. A világ legnagyobb kortárs cirkusza, melyet azt tesz egyedülállóvá, hogy nem folyamodik állatszámokhoz, viszont nagyban támaszkodik mozgásművészek, akrobaták, zsonglőrök, légtornászok és komikusok munkájára.
1: Minden Cirque du Soleil műsornak saját központú témája és története van az, ahhoz kapcsolódó karakterekkel. Az előadásokat élő zenével kísérik, és a műszaki személyzet helyett maguk, az előadó művészek cserélik az artista kellékeket a produkciók között. A turnézó előadások hossza általában 2 óra és 2,5 óra közé tehető, egy 15-20 perces szünettel együtt. Az állandó székhelyi műsorok általában 70 és 90 percig tartanak szünet nélkül. Átlagosan az előadások egy héten 10 alkalommal kerülnek bemutatásra. A turnéző előadásoknak rendszerint egy sötét napja, azaz előadás nélküli napja van, míg az állandó műsoroknak 2.
0: A Cirque du Soleil az 1990-es és 2000-es években rohamosan növekedett, előadásaik száma meghaladta a 20-at, melyek több mint 300 városban voltak láthatóak, a világ összes kontinensén, az Antarktisz leszámítva. A vállalat nagyjából 4000 embert foglalkoztat, 50 különböző országból. Éves árbevétele körülbelül 1 milliárd amerikai dollárt tesz ki. A több állandó székhelyű Las Vegas-i show esténként több mint 9000 embert szórakoztat, ami a város látogatóinak 5%-át teszi ki, így világszerte több mint 100 millió ember látta már a Cirque du Soleil produkciókat. A Cirque du Soleil-t egy utcai előadó művészekből álló 20 fős csoport alapította meg 1984-ben. A szervezetnek ma már több ezer alkalmazottja van.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dézsi Barbara és Salamonra. Biztos hallottál már Billie Eilish-ról, de nem biztos, hogy sok mindent tudsz róla. Ha ezen változtatni szeretnél, tarts velünk! Billie Eilish neve biztos neked sem ismeretlen. A 17 éves lány a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel egy színészekből és zenészekből álló családban. Billie kiskorában is szeretett énekelni, de csak kisebb fajta kórusokban énekelt. 11 évesen arra az elhatározásra jutott, hogy dalokat fog írni. 2016-ban pedig meg is jelent az első száma St. Cloud kislemezként. 2019 áprilisában pedig felrobbantotta a Coachella színpadát, nemrégiben szerepelt egy Calvin Klein kampányban és debütáló albumával. When We All Fall Asleep, Where Do We Go-val elérte az első helyet a USA Billboard 200 listáján.
1: Billie mindent megtenne a rajongóért, sőt, az egyik fanját át is hívta magához, hogy megmutassa neki a tarantulláját. Viszont a fiatal énekesnő egyszer nagyot csalódott a rajongóiban. Az Austin City Limits zenei fesztiválon Billie-t az egyik rajongója meglopta. Miközben Billie lement a közönséghez megölelni őket a testőrei kíséretében, valaki ellopta a gyűrűjét, ami nagyon fontos volt számára. A koncert közben Billie ki is akadt ezen, pedig eddig egyetlen koncertet sem hagyott ki a fanjai miatt, sőt, még kificamodott bokával is végigcsinálta az egyiket. Billie Eilishnak azért sem könnyű az élete, mert a német Nylon Germany magazin címlapján Billie-t messzelenül kopaszul ábrázolták. Ez nagy felháborodást keltett az egész világon. A magazin szerkesztősége valószínűleg nem fog meglepődni azon, ha pár hét múlva a bíróságon találja magát.
0: Barbie, te mit gondolsz róla és a stílusáról?
2: Hát, egy kicsit ilyen furcsa stílusa van, mert mindig ilyen oversize cuccokba jár, de elvileg ez azért van, mert hogy ne tudják őt így bekategorizálni, hogy vékony, vagy kicsit ducibb, vagy valami, de hát nem tudom, egy kicsit ilyen furcsa, mert mindig ilyen Gucci meg Louis Vuitton cuccokba jár, közben meg mondja, hogy mennyire jótékonykodni szeretne. De azért különleges. Te miért szereted a zenéjét?
0: Hát én szeretem a zenéjét, meg tök jó hallgatni, igazából olyan megnyugtató talán, meg kitűn a többi énekes közül, mivel hogy egy más irányzatot képvisel, és máshogy énekel, és ez annyira jó, nekem nagyon tetszik. És most a végére jöjjön egy fun fact Billie Eilishről. Nem fogjátok elhinni, 12 éves kora óta bele van zúgva Justin Bieberbe.
1: Te mit gondolsz Billie Eilishről? Megírhatod nekünk a 0620 94 45 135-ös SMS és Viber számra.
3: Táskarádió. Te is

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: A 97 a Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: Ezre jött a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Mit mutat a NASA űrteleszkópja? A tudósok új részleteket fedeztek fel egy távoli bolygón, ami átalakíthatja az idegen élet utáni kutatást. A NASA James Webb űrteleszkópja lehetővé tette a tudósok számára, hogy minden eddiginél részletesebben lássák egy naprendszerünkön kívüli WASP-39b nevű bolygó légkörét. Az új kutatás más bolygókon pedig egy napon lehetővé teheti a Földön kívüli élet felfedezését, vélik a tudósok. A kutatók szerint az eredmények mindent megváltoztathatnak, és olyan technikák kezdetét jelentik, amelyekkel lehetővé válik az idegen élet jeleinek detektálása.
1: A NASA James Webb űrteleszkópjának tavaly indítása óta a tudósok azt remélik, hogy a teleszkóp segítségével más bolygók légkörének részleteit is tanulmányozhatják, és jobban föltárhatják a környezetüket. Teljesen új információkat találtak a WASP-39b atmoszférájáról, felhőiről és kémiai összetételéről, amelyekből kiderül, hogy alakult ki a bolygó.
0: A NASA teleszkópja már is megváltoztatta a kozmoszról alkotott elképzeléseinket, mivel olyan lenyűgöző képet tett közzé, amelyek minden eddiginél részletesebben mutatták a galaxisokat és a csillagokat. A teleszkópokkal azonban a tudósok más objektumokat is vizsgáltak vele a naprendszerünk bolygóitól kezdve a világegyetem legtávolibb galaxisáig. Figyelik az élethez szükséges körülményeket. A WASP-39b bolygó a feltételezések szerint a Szaturnusz pejhes változatához hasonlít, amely mintegy 700 fényévre van tőlünk.
1: A tudósok már több mint 10 éve tudnak erről a bolygóról. Ez részben azért is izgalmas, mert feltételezhetően nagy mennyiségű víz, széndioxid és más vegyi anyagok vannak a légkörében, ami hasznosnak bizonyulhat egy idegen élet keresésében. A légköre azonban még mindig nagy részt ismeretlen.
0: Hogy jobban megértsék, a tudósok James Webb segítségével figyelték a bolygót, amint 2022. júliusában négyszer elhaladt a csillaga előtt. Ennek során láthatták a légkörben jelenlévő színeket, amelyekből következtetni tudtak arra, hogy mi lehet benne. A tanulmány arra is utal, hogy a bolygót felhőfoltok borítják, méghozzá szétszórtan, nem pedig egyetlen nagy takaróként a bolygó felett. Ezek a felhők nem vízből állnak, mint a Földön, hanem olyan anyagokból, mint a szulfidok és szilikátok.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Beleférsz.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Máli Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1300 éves kardot talált az osztály.

0: kiránduláson egy kisfiú. Tengeri T-rexet fedeztek fel a kutatók. A mikrofonnál Breznei Aura. Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Az énekesnő a csillagavató ceremónián többször is könnyekig hatódott, miközben beszédet mondott az őt ünneplő közönség előtt. Most már tényleg elérzékenyülök, mondta. A családomnak, a jövőbeli családomnak, a szüleimnek, az édesanyámnak, a testvéreimnek, a barátaimnak és minden alkotótársamnak köszönöm, hogy nem csak a döntéseimet támogatjátok, hanem a félelmeimet is elfogadjátok és együtt élitek át velem azokat. Az énekesnő hozzátette, ez egy olyan pillanat, amelyet soha nem felejt el, és örökre a szívében őrzi majd. A ceremónián mellette volt édesanyja, T. Cyrus, testvére, Brandy Cyrus, valamint vőlegénye, Max Morando is. A különleges vendégek között szerepelt Donatella Versace és Anya Taylor-Joy, akik szintén beszédet mondtak az eseményen. Miley édesapja, Billy Ray Cyrus azonban nem vett részt az ünnepségen. Vikingkori kardot fedezett fel egy iskolás gyermek Norvégiában. A fiú egy Grand nevű település területén találta meg a leletet, ahol osztálykiránduláson volt. Írja a Heritage Daily. A 6 éves Henrik Refnes egy kis fémdarabot vett észre kiállni a földből, amire azt hitte, valamilyen ócskavas lehet. Hamar kiderült azonban, hogy egy középkori fegyverről van szó. A tanárok értesítették az illetékes régészeket a felfedezésről, akik a helyszínre érkezve megvizsgálták a leletet. Egy vasból készült, egyélű kardként azonosították, amely meglepően jó állapotban vészelte át a századokat. Pengéje ugyan elrozsdásodott, de egyben van és alakja jól megőrződött. A szakértők szerint a fegyver mintegy 1300 éves lehet, időszámításunk után 550 és 800 között készíthették. Az ilyen típusú fegyverek jóval ritkábbnak számítanak, mint a később elterjedő kétélő vikingkardok, ezért a régészek számára értékes leletnek számítanak. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt fedeztek fel, amely Tylosaurus Rex, röviden T-Rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szállhatta az óceánt. Írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tylosaurus Rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mosasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen különágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az új fajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tylosaurus Rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, és különösen erős állkapcsa volt. A szakértők úgy vélik, hogy a T-Rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorlatilag rátámadhattak. A Károlyi Kastély parkjában június 5-e és 7-e között kerül sor az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokra. Az érdeklődőket kiállítás, vásár, szakmai programok és koncertek várják egy inspiráló hétvégén, ahol a kertek világa, a természet szépsége és a kultúra találkozik.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A csakfoci.hu információi szerint jó eséllyel új névadója lesz az NB1-nek, amely nem Fizliga néven folytatja. Az elmúlt napokban hozzánk eljutott információk szerint ennek oka az, hogy a névadó Fiz, vagyis az OTP csoport piactereként működő projekt jövője bizonytalan. Vagy értékesítik, vagy átalakítják, de a jelenlegi formában nem finanszírozzák tovább, ami értelemszerűen hatással lenne a Fiz marketing stratégiájára is.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk. Enyhe lesz a szél. Délután 22 és 27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. Kicsi volt, messze is volt, de a miénk volt. Ti hallottatok már a Kínában lévő magyar gyarmatról? Bármennyire is hihetetlen, Magyarországnak volt gyarmata Kínában.
1: Az osztrák-magyar monarchia segédkezett több más nagyhatalommal együtt leverni a kínai boxerlázadásokat.
0: Jutalmul Kína felosztotta Tianjin nevű nagyvárosának a 60%-át és odaadta a lázadás leverésében segédkező nagyhatalmaknak. Angliának, Belgiumnak, Németországnak, Franciaországnak, Olaszországnak, Oroszországnak. Így jutott hozzá 1901. szeptember 7-én az osztrák-magyar monarchia egy 15 négyzetkilométeres területhez. A kis területen 30 ezer ember élt, és ezek a lakosok automatikusan kaptak osztrák-magyar útlevelet.
1: A terület védelme érdekében itt állomásozott 40 tengerészgyalogos, illetve egy kínai nemzetiségű milícia, a Simbu.
0: A gyarmat teljesen önellátó volt, rendelkezett fürdővel, színházzal, zálogházzal, iskolával, laktanyával, börtönnel és temetővel, illetve kórházzal is. Tianjinben az osztrák-magyar törvények voltak hatályosak.
1: A közigazgatást helyi előkelőségekből válogatták, akiket az osztrák-magyar konzul és a katonai parancsnok felügyelt. Hatalmukat biztosította, hogy az önkormányzatot vezető tanácsban kettejüknek együttesen többségi szavazata volt. Az itt alkalmazott osztrák-magyar büntetőrendszer általában kisebb bűncselekményekkel foglalkozott, és azt az elvet követte, hogy az elkövetés helye alapján alkalmazták a törvényeket. Ezek szerint, ha az elkövető kínai területen követte el a tettét, akkor a kínai törvényszék elé állították. Ha a koncesszió területén, akkor az osztrák-magyar törvénykezési gyakorlatot követték.
0: A területről végül Ausztria 1919. szeptember 10-én a Saint-Germain-i békeszerződés során lemondott, Magyarországtól pedig 1920-ban vették el a trianoni békeszerződés során.
1: A területén még mai napig találhatók magyar emlékművek, illetve épületek. 97.5 Táskarádió.

0: One Way. 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk érdekes madárfajok világszerte. Az állatvilágban számtalan érdekes élőlénnyel találkozhatunk nap mint nap, és ez nincs másképp a madarakkal kapcsolatban sem.
1: Könnyű nem észrevenni a világ legkisebb madarát, a méhkolibrit. Nevét arról az állatról kapta, melynek méretével össze lehet hasonlítani. Ez a madár kevesebb, mint 2,2 grammot nyom. Szájfesz távolsága csupán 5 cm. A BirdLife International szerint ez az aprócska Kubában honos madár a mezőgazdaság miért fokozatosan veszti el az élőhelyét, ezért a mérsékelten fenyegetett kategóriába került.
0: Az Amazonas medence mocsaraiban és a mangrove erdőiben gyakran megtalálható furcsa, fácánszerű madara nem csak barna címertollairól, kék arcáról és vörös szeméről, hanem kellemetlen szagáról is felismerhetik. A holdzin csak az előbélben erjedő növényből táplálkozik, ami a madárbüdös szagát hozza létre. A holdzin csibék hátborzogató karmokkal rendelkeznek a szárnyukon, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságosan másszanak a fákra.
1: A Vándor Albatrosz fiókák átlagosan 280 nappal kikelés után válnak röpképessé. Ez több, mint 9 hónap, ami jelentős idő ahhoz képest, hogy a legtöbb madárnál ez csupán néhány hetet vesz igénybe. Minden bizonnyal ennek a tulajdonosoknak köszönhető, hogy a Vándor Albatroszok csak 2 évente egyszer költenek. Viszont ha egyszer szájra kapnak, vissza sem néznek. Képesek akár 5 évet is úgy eltölteni, hogy nem térnek vissza a szárazföldre, pihenniük kell, azt a tengeren teszik. A szárazföldre csak a költés miatt térnek vissza. A Vándor Albatrosz egy másik rekordra is büszkélkedhet, hiszen ennek a fajnak van a legnagyobb szárnyfesz távolsága, ami akár 3,6 méter is lehet.
0: Ha nem akarsz halláskárosodást szenvedni, biztos, hogy ne tartózkodj egy malukói kakadu társaságában. Ennek az Indonéziában honos madárnak a rikácsolásakor 135 decibel is lehet, melyet mérésekkel bizonyítottak. Hogy legyen mihez viszonyítani, egy rockkoncert általában 125 decibelnél nem hangosabb, egy légkalapács pedig 130 decibellel dübörög. Egyes szakértők szerint, ha valaki hosszabb távon ki van téve 80 decibel feletti hangerőnek, akár visszafordíthatatlan halás károsodást is szenvedhet.
1: A legmagasabb madár az észak-afrikai struc. A hímek akár közel 3 méter magasak és 140 kg súlyúak is lehetnek. Persze az elefánt madár egy röpképtelen élőlény, ami még a 17. században pusztult ki, még mindig élne, a struc nem jelentene számra versenytársat. A hatalmas madárral úgy tartják, hogy a magassága meghaladta 3 métert, tömege pedig elérhette a 400 kg-ot. 97.5

0: Jelen szenétett Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matko Rebeka. Tokió városa egyike a világ legnagyobbjainak. Sokszor az is megesik, hogy a helyiek sem igazodnak el kellőképpen a 23 egymástól teljesen eltérő kerületben. Ha Japán fővárosába szándékozol utazni, akkor biztosan hasznodra válik ez a 6 tipp.
1: Első, a Narita repülőtér. A Narita repülőtér helyett válassza a Hanedát. Narita nagyobb és egyben sokkal híresebb repülőtere, igen forgalmas, és a legtöbb légitársaság elsősorban oda szervezi a japán utakat, azonban érdemes inkább a Haneda repülőteren landolni. Még a Narita reptér Tokió keleti peremén fekszik, addig a Haneda a városban.
2: Második, szerezd be egy pasmót. A pasmó egy újratölthető, érintés nélküli, intelligens kártyás elektronikus pénzrend. Bármelyik vasútállomáson beszerezheted ezt a kártyát, amelyet fel kell töltened jennel, és a helyiekhez hasonlóan könnyedén utazhatsz a helyi közlekedési eszközökön, ugyanis a jegyárát a rendszer vonja majd le a kártyáról.
0: Harmadik, készpénzes ország. Bár Japánt egy igen futurisztikus országnak képzeljük el, ahol számos technológiai innovációval találkozik az ember, bizonyos területeken jobban szeretik a kézzel fogható dolgokat. A helyiek inkább készpénzt hordanak maguknál, mint sem, hogy bankkártyát használjanak.
1: Negyedik, minden kicsi. Az első kicsi méretű dolog, ami feltűnhet japán hotelekben, az az ágy és a fürdőszoba. Ezért ajánlatos ellenőrizni az ágy nagyságát, amikor lefoglaljuk a szállodát. A legtöbb hotelben a queen size, a legnagyobb méret, csak kevés helyen van king size. Az éttermek is kisebbek, mint amikhez hazánkban hozzászoktunk. Ha csak nem egy családi vendéglátóhelyre érkezünk, általában kihívás 4 főnél nagyobb csoport számára asztalt foglalni.
2: Ötödik. Délelőtt 11-kor nyitnak a helyek. A helyiek mindennapi rutinjának ritkán része a kiadós reggeli, mert az igazi lakoma csak ebédidőben kezdődik. A legtöbb vendéglátóhely és étterem délelőtt 11 óráig ki sem nyit, ha csak nem olyan nemzetközi helyről van szó, amelyek étlapján egyértelműen szerepel a reggeli.
0: Hatodik, ritka a nyilvános szemetes. Egy 1995-ös belföldi terrortámadás arra késztette a kormányt, hogy a jövőbeli támadások megelőzése érdekében távolítsa el a nyilvános szemeteseket, mivel azokban könnyen elhelyezhetőek a veszélyes anyagok. Ettől függetlenül még előfordulnak néhány helyen a közparkokban, egyes vasútállomásokon, nyilvános mosdókban és kisboltok előtt.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Eszter és Havasi Maja. A suliváltás alapból nem könnyű, de vajon akkor is ilyen nehéz, ha csak pár hónapot maradsz? Vajon mi lehet az oka annak, hogy egy diák hátrahagyva jól ismert közösségét megpróbál beilleszkedni egy már összeszokott társaságba? Iskolánkban és más helyeken is számos diák döntött már iskolája elhagyása mellett. De miért határozhattak így? Ennek számos oka lehet. Nem volt jó az osztályközösség, a tanárok szemetek voltak, a körülmények nem voltak megfelelőek, vagy esetleg nem is abba az iskolába akartak volna menni, és évközben könnyebb váltani. Az is előfordulhat, hogy a szülők nem nézték jó szemmel, hogy a gyerekük állandó stresszben él, nincs ideje semmire, nincs ideje gyereknek lenni.
1: Viszont az új osztályközösségben nehéz lehetett beilleszkedni. Végül is egy már összeszokott, egymást ismerő társaságba került bele. Akkor lényegesen könnyebb lehet, ha van valaki az új osztályban, akit ismer, mert jobban bele tud folyni az új légkörbe a segítségével. Az is nagyban meghatározza a viszonyát az új osztálytársaival, hogy azok hogyan fogadják. Ha ellenségesen vagy zárkozottan, akkor nem lesz túl könnyű barátokat találnia. A mi osztályunkban az első fél év folyamán négyen is jöttek, és tökéletesen be tudtak illeszkedni. De ezt mindenki máshogy éli meg. Miért nem kérdezzük meg őket? Miért váltottál sulit?
2: Azért váltottam iskolát, mert nem arra számítottam, amit akartam, mert ugye azt hittem, hogy kicsit lazábban veszik, de tévedtem.
1: És nehéz volt beilleszkedni?
2: Hát szerencsére nem, mert több ismerősöm is itt volt, és jó fejek az osztálytársaim, úgyhogy nem volt nehéz.
1: Miért váltottál sulit?
3: Én úgy gondolom, hogy a tárak hozzáállása az nagyon fontos, és hogyha valaki nem úgy tanítja az anyagot, ahogy azt kellene, akkor a gyerek nem tud figyelni, és így a motivációja elveszik. És ilyenek. És hát nem a megfelelő tanáraim voltak szerintem.
1: És nehéz volt beilleszkedni?
3: Nem, abszolút gyorsan ment az egész, jó fejek az osztálytársaim, úgyhogy nem volt ilyen problémám.
0: Ha nehezedre esik a beilleszkedés, hoztunk neked néhány tippet. Mosolyog sokat, legyél barátságos, de ne tapadj. Ne zárkozz el, mesélj magadról.
1: Ha beszeretnél illeszkedni, ne akarj mindenkinek megfelelni. Add önmagad, úgy sokkal jobban fognak szeretni. Legyen önbizalmad, de ne te legyél maga az egoizmus megtestesülése. A kevesebb, az néha több. Kezd kicsiben, először ne az egész osztályt, hanem csak néhány embert próbálj megismerni.
0: A sulit váltasz, sok sikert a beilleszkedéshez.
4: Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Borbála, Radics Luca, Szűcs Vitus Koppány és Pétervári Dávid. Ma Krebs Györgyivel beszélgetünk, a Heros székesfehérvári telep vezetőjével. Körbevezetett minket, és nagyon sok mindent megtudtunk a hely működéséről, és közben számtalan állatsorsról mesélt nekünk. Ezek közül hoztunk el nektek egyet.
1: El tudna nekünk mesélni egy konkrét kutya történetét?
2: Most, aki akkor így hirtelen eszembe jut, az egy 10 éves kis szuka kutya, egy picike kis fekete-barna kutyus. Ugye az állatoknak a nagy részét azt utcára dobva találjuk, nem tudunk az előéletükről semmit, nem tudjuk, hogy miért kerülnek ki az utcára. Annak ellenére, hogy kötelező például a csip, nincsen bennük csíp, és akkor ilyenkor tulajdonképpen mi csak annyit tudunk az állatról, amit itt mi megismerünk. Ahogy már itt elmondtam az egyik kollégádnak, minden állatnál először egy állategészségügyi protokoll van, tehát meg kell nézni, hogy egészséges-e, betege, végig kell menni az oltásokon, ivartalanításon, és utána kezdünk el az állatoknak gazdát keresni, tehát ezt a kis lédi kutyát is lefényképeztük, kikerül a Facebook oldalra, kikerül a honlapra. De közben mi nagyon sokat foglalkozunk vele, tehát ezt a kis kutyát is vittük sétálni, kicsit szoktatni kellett a pórászhoz, tehát így megismerjük az egyéniségét, és hát őt az a szerencse érte, hogy mivel vannak németországi barátaink és német támogatóink, Németországban nézte őt ki valaki, és össze kellett hangolni, tulajdonképpen az önkéntesek segítségét is kellett kérni, hogy ez a kutyus eljuthasson Németországba, mert az egyik német támogatónk jött Magyarországra, de nem Fehérvárra, ezért megoldottuk azt, hogy az önkéntes, ugye itt az állatorvos az ilyenkor csipezi a kutyát, útlevelet állít ki neki, tehát van az utazásnak is különböző feltételei. Ez a Lédinél megtörtént, és akkor az egyik önkéntesünk elszállította egy találkozó pontra, ahonnét a német barátunk pedig kivitte Németországba, és most már kaptunk róla képeket, elfoglalta az otthonát. Tehát egy utcai kis kidobott idős kutya, aki koszos volt, nem foglalkoztak vele, most él egy németországi kanapén, és láthatóan nagyon jól érzi magát. És hát az ilyen történetekért tudjuk mindig újra és újra csinálni, mert hát ezért dolgozunk, hogy ilyen sorsa legyen minden állatnak.
0: A számodra is fontos az állatvédelem, akkor keresd fel a Herost akár honlapjukon, akár személyesen a Takarodó úton.
3: 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella. A mai adásban a nyelvtanulásról lesz szó.
1: Többségünk számára a nyelvtanulás időnként komoly nehézségeket tartogat. Azért, hogy át tudj lendülni ezeken, jó, ha ismersz olyan módszereket, melyek megkönnyítik számodra a tanulást. Az alábbi hatékony nyelvtanulási tippek segítenek elindulni.
0: Kifejezéseket tanulj, ne szavakat. Az egynyelvű szótár növeli a hatékonyságot. Rengeteg oka is van annak, hogy miért érdemes kifejezéseket vagy rövidebb mondatokat tanulnod szavak helyett. Néhány ezek közül. Ami rendszerben van foglalva, könnyebben rögzül, mint ami nincs, és később is könnyebb előhúzni ezeket, ha nem különálló szavakat próbálsz memorizálni, akkor egyik szó maga után húzza a másikat. Nyelvhelyesen tanulsz, így kevesebb szabályt kell külön megtanulnod. Mivel ezek a kifejezések egy idő után maguktól jönnek, beszéd közben lesz ideje az agyadnak a következő mondaton gondolkodni.
1: Készíts posztiteket! Vegyél egy csomag posztitet, írj rá a tanulandó nyelven, és kezd el a szobádat, lakásodat kidekorálni. Természetesen ne csak szavakat, hanem kifejezéseket írj. Például a polc a falon van, a hűtő szürke és magas, vagy a kedvenc székem zöld színű. Meglátod, pillanatok alatt tisztában leszel nem csak a berendezési tárgyak neveivel, de egy csomó nyelvtani formula is tudat alatt rögzülni fog.
0: Hozd magad helyzetbe a hobbiddal. Használd okosan a hobbid. Keresd rá lehetőséget, hogy amit szívesen csinálsz, azt idegen nyelven tedd. Ha főzni szeretsz, keresd külföldi recepteket, amennyiben szükséges, szótárazd ki, hogy megértsd, de nem magyar nyelvűt használj. Ha a kertészkedés érdekel, tanulj meg ezzel kapcsolatos kifejezéseket, és miközben dolgozol, gyakorold ezeket.
1: Rendszeresség. Az egyik legfontosabb dolog, amit tehetsz az eredményes nyelvtanulás érdekében, az az, hogy folyamatosan foglalkozol az adott nyelvvel. Nem kell minden nap órákat tölteni a nyelvtannal és a szótárral. Elég, ha csak munkába a jövetmenet rászánsz 10 percet, de azt minden egyes nap megteszed. Az eredményessége kiemelkedő. Ráadásul az interneten számos ingyenes nyelvtanfolyamot találsz, ami csak napi 5-10 perces leckéket jelent, de már ezekkel is nagyon sokat tudsz fejlődni.
0: Hallgass a nyelvet, szeretsz zenét hallgatni, használd ki ezt is a tanulás során. Egyszerűen próbáld leírni azt, amit hallasz, majd fordítsd le magadnak. Amellett, hogy rendkívül szórakoztató, amikor a saját leíratodat összehasonlítod a neten megtalálható eredetivel, sokat lehet tanulni abból, hogy a fordítás során megpróbálod kitalálni a meg nem értett részeket. Szeretsz sorozatokat nézni, de ha leülsz a tévé elé, bűntudatod van, hogy elfecsérelted az időt. Semmi baj, csak nézd meg a legújabb részt azon a nyelven, amit meg szeretnél tanulni, és már is hasznos időtöltéssé válik. Sőt, az sem baj, ha már láttad ezt a részt, hiszen úgy legalább azt is tudod, hogy nagyjából miről szól, így könnyebben megérted idegen nyelven.
1: Gyakorolj bárhol. A hatékony nyelvtanulási tippek mit sem érnek gyakorlás nélkül. Szerencsére ehhez bárhol és bármikor találhatsz alkalmat. Buszon utazva például próbáld magadban a tanult nyelven elmondani, hogy ki mit visel, hová mész, hány megálló van addig, vagy épp milyen színeket látsz. Munkában menet elmondhatod magadnak, hogy milyen az időjárás, miket kell ma megcsinálnod, mit ennél szívesen, vagy mit fogsz este csinálni. Gondolkodni bárkinek bárhol és bármikor szabad.
0: Készíts magadnak kreatív szótárat. Egy füzetbe szépen színessel és képekkel díszítve írd ki magadnak a szavakat vagy kifejezéseket, amiket meg szeretnél tanulni, és így mikor majd használnod kell őket, könnyebben be fog ugrani, hogy hogyan, milyen színnel írtad le, és egy adott szó mellett milyen kép szerepelt. Ha olyan nyelvet tanulsz, ahol fontosak a nemek, írhatod úgy, hogy egy nemet társítasz egy színhez, például a nőnemi szavakat rózsaszínnel, a himnaműeket pedig kékkel írod. Ha neked is van valami praktikád, ami bevált, írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejha Márkarina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Christopher Nolan az a rendező, akivel kapcsolatban manapság már akkor is felszokás kapnia a filmrajongóknak a fejüket, ha csak annyi hír jön felőle, hogy új filmen dolgozik. A sok sikeres film ellenére még mindig nem kapta meg az Oscar-díjat, pedig rengetegszer jelölték. Ha így se ugrik be a neve, ő volt az, aki megalkotta a Sötét Lovak filmeket, a Meglepően Tudományos Csillagok között filmet, az Eredetet és legutóbbi filmjét, a Tenetet.
1: Nolan Londonban született 1970. július 28-án. Angol származású apja hirdetési ügyintézőként, amerikai anyja légiutas kísérőként és angol tanárként dolgozott. Míg fiatalabb testvére hasonlóan érdeklődött a filmek iránt, addig bátyjuk Matthew gyilkossággal vádolt, elítélt bűnözőt. Nolan nagybátyja Apollo rakéták irányítási rendszerének kiépítésével foglalkozott a NASA-nál. Mivel Christopher gyerekkorában is szeretett apja kamerájával stop motion filmeket készíteni akciófigurákkal, nagybátyja felvételeket küldött neki a NASA-tól, hogy felhasználhassa azokat amatőr filmjeihez. Nolan azóta szerelmese a világűrnek.
0: Egy neves magángimnázium után Nolan a londoni UCL angol irodalom szakjára ment, amit kifejezetten azért választott, mert az egyetem híres volt a jól felszerelt filmes köréről, benne a 16 mm-es kamerákkal és profi vágóberendezésekkel. Az ifjú Christopher tehát kedvére kísérletezgethetett, már amennyire persze a pénztárcája engedte, hiszen a 90-es években még nem igazán voltak olyan digitális csodák, mint ma, szóval minden egyes projektjének büdzséjében komoly tényező volt a nyers filmára is. Itt ismerkedett meg egyébként későbbi feleségével, Emma Thomas-szal is, akivel az iskola év alatt közösen vetítéseket szerveztek, hogy az így befolyt pénzből a nyári szünet alatt saját filmterveiket alkossák meg.
1: Nolan először rövid filmeket készített, majd a filmes szakmának egyfajta vizsgafilmes jelleggel megalkotta a Követést, ami első filmjéhez képest egy kifejezetten izgalmas krimi. A Követés után következett a 2000-es Memento, ötlete Nolan öccsének fejéből pattant ki, miközben Chicagóból Los Angelesbe tartottak. A történet szerint egy amnéz

0: itt az eseményekre.
1: A Memento után az eredet volt az a film, ami az egész világot teóriák gyártására késztette, és a film megkapó színészei úgy szintén bevonzották a nézőket a mozikba. Az eredet egy olyan világot jár be, amit nem igazán láthattunk ezelőtt filmben, és az álmokban való kutatás koncepciója igazán frissnek hatott, amellett, hogy a film befejezése 2018-ig bizonytalan volt, hiszen Nolan előszeretettel zárja le filmjeit egy nagy csavarra, amin aztán évekig gondolkodhatnak az emberek.
0: Az eredet előtt még a szuperhős világnak is alkotott egy gyöngyszemet, a népszerű igazságosztó Batman megpróbáltatásait körüljáró Sötét Lovak trilógia az egyik legnagyobb szuperhős szériaként van fenntartva. Nolan a csavaros sci-fi filmnek és Batman után úgy döntött, hogy kicsit belekóstol a világűrbe, és nagyon jól tette, hiszen a Csillagok között egy tudományos körben is elismert film lett.
1: Nolan csavaros és izgalmas filmjeit naphosszat lehetne sorolni, de emellett a rendező még a háborús filmek világában is kipróbálta magát, az Oscar jelölt Dunkirkkel. Következő filmje pedig egy életrajzi film lesz, az atombomba atyáról, Robert Oppenheimerről, a mindig nagyszerű Cillian Murphyvel a főszerepben.
0: Reméljük, Christopher Nolan hamarosan megkapja az Oscar szobrot, szerintünk megérdemli.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most bemutatjuk nektek Dua Lipát. Az albán származású, ám londoni születésű énekesnő nagyjából 3 éve robbant be a köztudatba. Gyermekként mindig édesapját, Dukagin Lipát, az albán rock énekes lágereit hallgatta. 15 éves korában pedig már nem csak elkezdte posztolni a feldolgozásait kedvenc énekeseitől, hanem modellkarrierjét is elkezdte építeni.
1: Pályafutása 2015-ben a Be The One című dallal kezdődött igazán, ami több európai ország number one slágere volt a toplistákon. 2016-ban már saját

0: díjnak járó díjat. Emellett az albumon több ismert dal is megjelent, mint a Lost in Light és a New Rules is.
1: 2018-ban pedig ő volt a Sziget Fesztivál egyik leginkább várt előadója. 75 ezer ember vett részt a koncerten, és mind az énekesnő, mind a közönség hatalmas élményt szerzett. A koncert után ezt posztolta Instára.
0: Elment a hangom az izgalomtól, de megoldottuk, és Istenem, ez a show hihetetlen volt. Az arcomra akarom tetováltatni a légi felvételeket, de addig is csak sírok.
1: Szintén 2018-ban látott napvilágot Calvin Harris-szel közös dala, a One Kiss, ami abszolút az egyik legnagyobb sláger volt ebben az évben.

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. Dubajban épül a világ legnagyobb genetika minta tárolója. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. Mikrofonnál a Bádi Hanna. Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint a platformhoz az induláskor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is. És a csatlakozók köre folyamatosan bővül. Az Óvádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával elindított platformot a gazditkeres.hu állatvédő alapítvány csapata hozta létre. Állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés non-profit alapítványokat.

0: alapon működik. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen közvetíthetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek. Az érdeklődők pedig elvesznek az információk között. A gazditkeres.hu erre kínál választ egy modern, átlátható és könnyen használható rendszerrel. Dubaj futurisztikus múzeumában 10 000 veszélyeztetett faj genetikai mintáit fogják lefagyasztva tárolni. Olvasható a tervet kezdeményező cikk közleményében. A Colossal Bioscience a világ legnagyobb biológiai mintatárolóját tervezi létrehozni az Egyesült Arab Emírségekben, vagyis egy biovaultot a veszélyeztetett fajok számára. A biotechnológiai vállalat neve már bejárta egyszer a világot, amikor genetikai technológiák segítségével feltámasztották az évezredekkel ezelőtt kihalt óriás farkast. Most egy globális természetvédelmi infrastruktúra kiépítésén dolgoznak. Colossal Biovaultnak elnevezett mintatároló Dubaj ikonikus Museum of the Future épületében kap majd helyet. A tervek szerint mintegy 10 000 fajhoz tartozó több millió fagyasztott szövetmintát, sejtet és egyéb biológiai anyagot fognak ott tárolni, ami magába foglalja 100 az Egyesült Arab Emírségek legveszélyeztetettebb élőlényeihez tartozó mintát is. Felfedeztek egy 2 méter magas Athén szobrot, rendkívül részletes faragással, írja az Akronyusz. A szobor Törökország délnyugati részén fekvő, laodékiai ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták. Pallas Athéni görög istenőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és idegenforgalmi miniszter. Szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkátok során tárták fel. Laodekia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének ezúttal is a szilvásváradi Lipicei Lovas Központ ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy hazai vagy határon túli település nevez.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: A napos időre van kilátás. Kevés felhő lesz fölöttünk. Enyhe lesz a szél. Délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1300 éves kardot talált az osztálykiránduláson egy kisfiú. Tengeri T-rexet fedeztek fel a kutatók. A mikrofonnál Brezné Jóra. Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Az énekesnő a csillagavató ceremónián többször is könnyekig hatódott, miközben beszédet mondott az őt ünneplő közönség előtt. Most már tényleg elérzékenyülök, mondta. A családomnak, a jövőbeli családomnak, a szüleimnek, az édesanyámnak, a testvéreimnek, a barátaimnak és minden alkotótársamnak köszönöm, hogy nem csak a döntéseimet támogatjátok, hanem a félelmeimet is elfogadjátok és együtt élitek át velem azokat. Az énekesnő hozzátette, ez egy olyan pillanat, amelyet soha nem felejt el, és örökre a szívében őrzi majd. A ceremónián mellette volt édesanyja, T. Cyrus, testvére, Brandy Cyrus, valamint vőlegénye, Max Morando is. A különleges vendégek között szerepelt Donatella Versace és Anya Taylor-Joy, akik szintén beszédet mondtak az eseményen. Miley édesapja, Billy Ray Cyrus azonban nem vett részt az ünnepségen. Vikingkori kardot fedezett fel egy iskolás gyermek Norvégiában.

0: A fiú egy Grand nevű település területén találta meg a leletet, ahol osztálykiránduláson volt. Írja a Heritage Daily. A 6 éves Henry Krefnes egy kis fémdarabot vett észre kiállni a földből, amire azt hitte, valamilyen úcskavas lehet. Hamar kiderült azonban, hogy egy középkori fegyverről van szó. A tanárok értesítették az illetékes régészeket a felfedezésről, akik a helyszínre érkezve megvizsgálták a leletet. Egy vasból készült, egyélű kardként azonosították, amely meglepően jó állapotban vészelte át a századokat. Pengéje ugyan elrozsdásodott, de egyben van és alakja jól megőrződött. A szakértők szerint a fegyver mintegy 1300 éves lehet, időszámításunk után 550 és 800 között készíthették. Az ilyen típusú fegyverek jóval ritkábbnak számítanak, mint a később elterjedő kétélő viking kardok, ezért a régészek számára értékes lehetnek számítanak. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt fedeztek fel, amely Tylosaurus Rex, röviden T-Rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szállhatta az óceánt. Írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tylosaurus Rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mosasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen különágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az új fajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tylosaurus Rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, és különösen erős állkapcsa volt. A szakértők úgy vélik, hogy a T-Rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorta rátámadhattak. A Kárai Kastély parkjában június 5-e és 7-e között kerül sor az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokra. Az érdeklődőket kiállítás, vásár, szakmai programok és koncertek várják egy inspiráló hétvégén, ahol a kertek világa, a természet szépsége és a kultúra találkozik.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A csakfoci.hu információi szerint jó eséllyel új névadója lesz az NB1-nek, amely nem Fizliga néven folytatja. Az elmúlt napokban hozzánk eljutott információk szerint ennek oka az, hogy a névadó Fiz, vagyis az OTP csoport piasztereként működő projekt jövője bizonytalan. Vagy értékesítik, vagy átalakítják, de a jelenlegi formában nem finanszírozzák tovább, ami értelemszerűen hatással lenne a Fiz marketing stratégiájára is.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk. Enyhe lesz a szél. Délután 22 és 27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: turned gray.
1: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
2: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
3: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
1: Ez a Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 9. Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táska Rádió.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. Dubajban épül a világ legnagyobb genetika mintatárolója. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. A mikrofonnál a Bádi Hanna. Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint a platformhoz az induláskor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is. És a csatlakozók köre folyamatosan bővül. Az Óvádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával elindított platformot a gazditkeres.hu állatvédő alapítvány csapata hozta létre. Állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés non-profit alapon működik. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen közvetíthetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek. Az érdeklődők pedig elvesznek az információk között. A gazditkeres.hu erre kínál választ egy modern, átlátható és könnyen használható rendszerrel. Dubaj futurisztikus múzeumában 10 000 veszélyeztetett faj genetikai mintáit fogják lefogyasztva tárolni. Olvasható a tervet kezdeményező cikk közleményében. A Colossal Bioscience a világ legnagyobb biológiai mintatárolóját tervezi létrehozni az Egyesült Arab Emírségekben, vagyis egy biovaultot a veszélyeztetett fajok számára. A biotechnológiai vállalat neve már bejárta egyszer a világot, amikor genetikai technológiák segítségével feltámasztották az évezredekkel ezelőtt kihalt óriás farkast. Most egy globális természetvédelmi infrastruktúra kiépítésén dolgoznak. Colossal Biovaultnak elnevezett mintatároló Dubaj ikonikus Museum of the Future épületében kap majd helyet. A tervek szerint mintegy 10 000 fajhoz tartozó több millió fagyasztott szövetmintát, sejtet és egyéb biológiai anyagot fognak ott tárolni, ami magába foglalja 100 az Egyesült Arab Emírségek legveszélyeztetettebb élőlényeihez tartozó mintát is. Felfedeztek egy 2 méter magas Athén szobrot, rendkívül részletes faragással, írja az Akronyusz. A szobor Törökország délnyugati részén fekvő, laodékiai ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták. Pallas Athéni görög istenőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Nuri Ersoy

0: török kulturális és idegenforgalmi miniszter. Szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkátok során tárták fel. Laodikia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének ezúttal is a szilvásváradi Lipicei Lovas Központ ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy hazai vagy határon túli település nevez.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: A napos időre van kilátás. Kevés felhő lesz fölöttünk. Enyhe lesz a szél. Délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a Vivi.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.

0: your love. 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1300 éves kardot talált az osztálykiránduláson egy kisfiú. Tengeri T-rexet fedeztek fel a kutatók. A mikrofonnál Brezné Jaura. Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Az énekesnő a csillagavató ceremónián többször is könnyekig hatódott, miközben beszédet mondott az őt ünneplő közönség előtt. Most már tényleg elérzékenyülök, mondta. A családomnak, a jövőbeli családomnak, a szüleimnek, az édesanyámnak, a testvéreimnek, a barátaimnak és minden alkotótársamnak köszönöm, hogy nem csak a döntéseimet támogatjátok, hanem a félelmeimet is elfogadjátok és együtt élitek át velem azokat. Az énekesnő hozzátette, ez egy olyan pillanat, amelyet soha nem felejt el, és örökre a szívében őrzi majd. A ceremónián mellette volt édesanyja, T. Cyrus, testvére, Brandy Cyrus, valamint vőlegénye, Max Morando is. A különleges vendégek között szerepel Donatella Versace és Anya Taylor-Joy, akik szintén beszédet mondtak az eseményen. Miley édesapja, Billy Ray Cyrus azonban nem vett részt az ünnepségen. Vikingkori kardot fedezett fel egy iskolás gyermek Norvégiában. A fiú egy Grand nevű település területén találta meg a leletet, ahol osztálykiránduláson volt. Írja a Heritage Daily. A 6 éves Henrik Refnes egy kis fémdarabot vett észre kiállni a földből, amire azt hitte, valamilyen ócskavas lehet. Hamar kiderült azonban, hogy egy középkori fegyverről van szó. A tanárok értesítették az illetékes régészeket a felfedezésről, akik a helyszínre érkezve megvizsgálták a leletet. Egy vasból készült, egyélű kardként azonosították, amely meglepően jó állapotban vészelte át a századokat. Pengéje ugyan elrozsdásodott, de egyben van és alakja jól megőrződött. A szakértők szerint a fegyver mintegy 1300 éves lehet, időszámításunk után 550 és 800 között készíthették. Az ilyen típusú fegyverek jóval ritkábbnak számítanak, mint a később elterjedő kétélő vikingkardok, ezért a régészek számára értékes lehetnek számítanak. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt fedeztek fel, amely Tylosaurus Rex, röviden T-Rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szállhatta az óceánt. Írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tylosaurus Rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mosasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen különágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az új fajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tylosaurus Rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, és különösen erős állkapcsa volt. A szakértők úgy vélik, hogy a T-Rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorta rátámadhattak. A Károlyi Kastély parkjában június 5-e és 7-e között kerül sor az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokra. Az érdeklődőket kiállítás, vásár, szakmai programok és koncertek várják egy inspiráló hétvégén, ahol a kertek világa, a természet

0: Szépsége és a kultúra találkozik.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A csakfoci.hu információi szerint jó eséllyel új névadója lesz az NB1-nek, amely nem Fizliga néven folytatja. Az elmúlt napokban hozzánk eljutott információk szerint ennek oka az, hogy a névadó Fiz, vagyis az OTP csoport piasztereként működő projekt jövője bizonytalan. Vagy értékesítik, vagy átalakítják, de a jelenlegi formában nem finanszírozzák tovább, ami értelemszerűen hatással lenne a Fiz marketing stratégiájára is.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg. 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéi.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. Dubajban épül a világ legnagyobb genetika mintatárolója. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. A mikrofonnál a Bádi Hanna. Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint a platformhoz az induláskor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is. És a csatlakozók köre folyamatosan bővül. Az Óvádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával elindított platformot a gazditkeres.hu állatvédő alapítvány csapata hozta létre. Állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés non-profit alapon működik. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen közvetíthetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek. Az érdeklődők pedig elvesznek az információk között. A gazditkeres.hu erre kínál választ egy modern, átlátható és könnyen használható rendszerrel. Dubaj futurisztikus múzeumában 10 000 veszélyeztetett faj genetikai mintáit fogják lefogyasztva tárolni. Olvasható a tervet kezdeményező cikk közleményében. A Colossal Bioscience a világ legnagyobb biológiai mintatárolóját tervezi létrehozni az Egyesült Arab Emírségekben, vagyis egy biovaultot a veszélyeztetett fajok számára. A biotechnológiai vállalat neve már bejárta egyszer a világot, amikor genetikai technológiák segítségével feltámasztották az évezredekkel ezelőtt kihalt óriás farkast. Most egy globális természetvédelmi infrastruktúra kiépítésén dolgoznak. A Colossal Biovaultnak elnevezett mintatároló Dubaj ikonikus Museum of the Future épületében kap majd helyet. A tervek szerint mintegy 10 000 fajhoz tartozó több millió fagyasztott szövetmintát, sejtet és egyéb biológiai anyagot fognak ott tárolni, ami magába foglalja 100 az Egyesült Arab Emírségek legveszélyeztetettebb élőlényeihez tartozó mintát is. Felfedeztek egy 2 méter magas Athén szobrot, rendkívül részletes faragással, írja az Akronyusz. A szobor Törökország délnyugati részén fekvő, laodékiai ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták. Pallas Athéni görög istenőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és idegenforgalmi miniszter. Szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkátok során tárták fel. Laodikia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít.

0: sporthírek a Táska Rádióban.
1: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének ezúttal is a szilvásváradi Lipicei Lovas Központ ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy hazai vagy határon túli település nevez.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap is a napsütési lesz a főszerep, ami csak kevés gomoly felhő zavarhat meg. 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: És a tezenét indul a Táska Rádió esti showja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. Anesztézia, azaz műtét közbeni éberség.
1: A Washington Egyetem kutatói 6000 pacienst figyelték meg műtét közben, és kimutatták, hogy azok, akik műtét előtt alkoholt fogyasztottak, rendszeresen fájdalomcsillapítót, altatót vagy drogokat szedtek, nagyobb eséllyel ébrednek fel műtét során. De arra is figyelmesek lettek, hogy minél közelebb esik a műtét a szívhez, annál nagyobb az ébredés rizikója. Kutatók mind a mai napig vizsgálják, hogy altatás során egészen pontosan mi történik az agyban. A narkózis ugyanis nem gombnyomásra működik, ami egyszerűen kibekapcsolja az elmét. És bár az anesteziológusok állandóan figyelik az altatás mélységét, és bár a műszerek eszméletlenséget mutatnak, ennek ellenére megesik, hogy a páciens nagyon is éber, fogai vacognak a félelemtől. Természetesen sokszor észreveszik az éberségre utaló jeleket. Akár fél-egy perc is eltelhet ebben az állapotban. A szakembereket egy olyan műszer segíteni a legjobban, mint az autóban a fordulatszámmérő, ami egyértelműen mutatná, hogy milyen mély és biztonságos a narkózis. És nézzünk egy-két valós is megtörtént esetet.
0: Jem Müller egy motorbaleset során súlyosan megsérült, a műtétet pedig teljes éberségben kellett átélnie. Szeretett volna védekezni, kiabálni, kezét akart beszorítani, teste azonban nem engedelmeskedett. Ajka, nyelve és hangszalai némák maradtak, szemeit nem tudta kinyitni, és miközben lépe és mája vérzett, keringése összeomlott, képtelen volt arra, hogy jelezzen, hiszen a gyógyszerek lebénították az izomzatát.
1: Carol Weirer évekig szenvedett egy komoly betegséggel, amelyben a jobb szemének a szivárványhártyája gyakorlatilag elsorvadt. A betegséget kínzó fájdalom kísérte, ezért a nő belement, hogy a jobb szemét eltávolítsák. Akkor még nem tudta, hogy ezt a műtétet soha nem felejti el, amíg él. Emlékszem, arra ébredtem, hogy diszkózenét hallok, majd hallottam, hogy a sebész rászól a segédre, vágjon mélyebbre. Rájöttem, hogy ébren vagyok, és a műtétem még csak most kezdődött. Mesélte a USA Today amerikai napilapnak Weirer. A nő megpróbált pislogni, hogy jelezze az orvosoknak, hogy ébren van, de fejét sem tudta mozgatni. Ezután megpróbált visítani, teljes tüdőből, de egyetlen hang sem jött ki a torkán. A nő ébren szenvedte végig a teljes műtétet, ahogy a szemgödréből a szemgolyóját eltávolították. Amikor a műtét után kivergődött a paralízisből, 3 napig üvöltött teljes torokból, hogy ébren voltam, ébren voltam, ébren voltam, végig ébren voltam, és teljesen összetört lelkileg. A pszichológusnak mindent elmesélt, amit a műtőben hallott, csak hogy ne fokassák az orvosok az altató utóhatására, és meg is nyerte a pert a kórház ellen. Amikor az idegorvosok poszttraumatikus stressz-szindrómával diagnosztizálták, 6,5 éve nem aludtam ágyban, mert képtelen vagyok lefeküdni. Mesélte Weirer, aki azóta is székben alszik, és aki 2 héten konzultációra jár egy pszichiáterhez. Segélyszervezetet is alapított, és 4000 altatási éberségen keresztül esett emberrel beszélt már.
0: Egy másik páciens, Hinchliff, a császármetszése alatt ébredt fel, és hallott mindent. Azt is, hogy a dolgok tragikusra fordulnak a kisbabája körül, de semmit sem tehetett paralizált testével. Az első dolog, amire éber lett, egy óriási csörömpölés volt. Majd az orvos megszólalt, Maria hülye vagy, szedd már fel őket azonnal. Világos volt, hogy a nővérke lejtett egy tálca sterilműtőeszközt, és az orvos leszúrta. Hinchliff azt hitte, felugrott az asztalról ilyettében, de aztán rájött, hogy nem tud. Arra gondolt álmodig, de az egész túl valós volt ahhoz, hogy így legyen. Nem éreztem fájdalmat, még csak gyömöszölő húzóérzést sem. Még szerencse, mert ismerek néhány embert, aki ez az egész úgy esett meg, hogy minden egyes késvágást érzékelt. Totális agónia. Az egész a szerektől függ, amit kapsz, ugyanis ez egy 3 részes dolog, alvás, fájdalommentesség és paralízis. Én nem kaptam eleget az első komponensből, magyarázta Hinchliff az ébrenlétét a Sunday Times-nak.
1: Reméljük, ez a horror veletek nem esik meg sosem.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is bele.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf, Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Jön a falakon átlátó fényképezőgép.
1: A korábbi termetes masinákhoz képest az új nanofotonikai mikrohullámdetektor egy pár milliméteres csipen elfér, így simán beépíthető egy fényképezőgép méretű eszközbe.
2: A Pennsylvániai Egyetem kutatói mikrohullámú sugárzást leképező csipet fejlesztettek ki, amely hamarosan hordozható mikrohullámdetektorokba és kamerákba kerülhet. A mikrohullámok olyan közegeken is áthaladnak, amelyek a fény számára áthatolhatatlanok, ezért az új eszközzel falakon nézhetünk majd át, vagy megpillanthatjuk a szervezet belsejében növekvő daganatokat. A mikrohullám a fényhez hasonlóan szintén az elektromágneses sugárzás egyik formája, ám hullámhossza a látható fényénél jóval nagyobb, 3 mm és 300 mm közé esik. A fénynél sokkal nagyobb hullámhosszának köszönheti áthatoló képességét. Ugyanúgy nem gond neki átmenni a falon, ahogy a rádióhullámok is simán közlekednek egyik szobából a másikba. A mikrohullámú sütőnkből csak azért nem szivárog a sugárzás, mert a készülék teste a hullámokat felfogó Faraday kalitkát alkot.
0: Az egyetem munkatársai az Amerikai Optical Society rangos folyóiratában ismertették, hogyan építették fel a félvezetőgyártás hagyományos technológiájával azt a mikrohullámú leképező csipet, amely egy 2 mm élhosszúságú négyzet felületén több mint 1000 nanofotonikai egységet hordoz. A ma használatos mikrohullámú képalkotók drága és méretes asztali berendezések, vázolja a kutatócsoportot vezető Firoz Aflatóni. Az általuk fejlesztett új, közeli mikrohullámú képalkotó eszköz elektronika helyett optikát használ a mikrohullámú jelek feldolgozásához. Ez lehetővé tette számukra, hogy chip alapú képalkotó panelt hozzanak létre, olyasmit, mint az okos telefonokba épített fényképezőgépek chipszenzorai.
1: A kézben hordozható közeli mikrohullámú kamerák lehetséges alkalmazási köre igen szerteágazó. A szóba jöhető orvosi alkalmazások között említhető például a nagy felbontású agyi képalkotás, valamint a szív és légző mozgások megfigyelése, de a mikrohullámú képdetektorok miniaturizálása olyan területeken is hasznosnak bizonyulhat, mint a radaros objektumkövetés és a kisfogyasztású, nagysebességű kommunikációs kapcsolatok.
2: Ez a rendszer lényegesen kisebb és hatékonyabb, mint az elektronikus megfelelője, mert a késleltető cellák kevesebb, mint tized akkorák, miközben több, mint tízszer hatékonyabbak, hangsúlyozta Fársi Destiani, az Aflatóni csoport doktorandusz tagja és a cikk társszerzője. Emellett számottevően rövidebb mikrohullámú impulzusokkal képesek működni, ami nagyobb képalkotó felbontást eredményez. Az új chip képességeit tesztelendő a kutatók fémfelszínű tárgyakról, többek között 24 cm oldalhosszúságú fémnégyzetekről és a Pennsylvániai Egyetem fémből készült logójáról készítettek vele felvételeket. A berendezés elé helyezett tárgyakat rövid mikrohullámú impulzusokkal világították meg, a készülék négy antennája pedig felfogta a visszaverődő jeleket és a segítségükkel leképezte a tárgyakat. Az általuk bemutatott parányi képalkotó csip előállítása könnyen felskálázható, ami lehetővé teszi az olcsó, kézben hordozható mikrohullámú kamerák ipari léptékű gyártását.
0: És hogy mit tartogat még a jövő? A chip alapú mikrohullámú kamerák bemutatása után a csoport most elsőként a képpontok számát szeretné növelni. Ehhez a gyártási technológiát kell továbbfejleszteniük, továbbá szeretnének rövidebb mikrohullámú impulzusokat használni, hogy még tovább növelhessék a képfelbontást.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 trükköt, amivel hosszabb lehet az esszéd vagy fogalmazásod, és 5-öst is kaphatsz.
1: Rengeteg cseles mód juthat eszedbe, amikor éppen esszét írsz, és néhány plusz karakterrel lenne szükséged. Ha már nem jut eszedbe semmi sem, akkor itt van neked pár tipp.
2: Az első tippünk, hogy oszd bekezdésekre a szöveget. Ne írd túl hosszú paragrafusokat. Ha lehet, inkább oszd fel több részre, és kezdj új bekezdést minden gondolatnál. Írj bevezető és lezáró mondatot minden bekezdéshez. Ez nem minősül csalásnak, hiszen egy jól tagolt fogalmazás sokkal hatásosabb, mint egy összefüggő szöveg, amiben könnyű elveszni.
0: Második tippünk, hogy írj bele hosszú idézeteket. Ha valamilyen kutatómunka keretében kell írnod a fogalmazásod, valószínűleg elvárják tőled, hogy idézz a talált forrásokból. Hosszú és témába vágó idézetek választásával segíthetsz az esszéd terjedelmén. Emellett fontos, hogy reflektálj az idézetre, máskülönben jogos lesz a kérdés, hogy miért került bele az összefoglalódba.
1: Következő tippünk, hogy ne használj rövidítéseket. Általában egyébként sem szabad rövidítéseket használni akár egy esszében vagy bármilyen hivatalos formátumban. Gondolunk itt a példáulra, vagy az és a többi helyett a pöle, meg a satöbbire.
2: Negyedik tippünk, hogy írj még néhány sort a végére. Az egyik gyakori hiba az esszék írásánál, hogy a diákok túlságosan a tárgyalási részre koncentrálnak, és elhanyagolják a bevezetést és a befejezést. A befejezés jó alkalom, hogy leírhassd a saját véleményedet a témáról, ami biztos, hogy 2-3 hosszabb mondattal bővíti az esszét.
1: Nekem ez mindig nagyon nehezen ment, hogy összefoglaljam a végén a befejezést, mert általában nem jutott rá időm. Nektek ez hogy szokott menni?
0: Nekem ez nagyon könnyű, mert én hiányolnám a végéről, mert ez egy ilyen lezáró rész, és igazából itt kifejthetem a saját gondolataimat is, hogy mit gondolok az egészről, és ez mindig összefoglalja az egészet.
2: Általában nekem sem szokott különösebb gondot okozni, de azért vannak olyan esszék, amiknél nem igazán megy a dolog, de úgy általában nincsen bajom ezzel.
0: Az ötödik tippünk, hogy írd ki a számokat. Ha nincs szabály, ami tiltja, írd ki betűvel a számokat.
1: Utolsó tippünk pedig, hogy fejtsd ki. Hiába tudnád egyetlen mondatba megfogalmazni a lényeget, tudnod kell 5-6 mondatba kifejteni ezt.
2: Ha 5-öst akarsz szerezni, nem vethetsz be akármilyen csalást, hogy hosszabbnak tűnjön az esszéd. Keményen kell dolgoznod, és be kell tartanod a szabályokat, ha azt akarod, hogy a tanárod megjutalmazzon.
3: A 97-es Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűries Csenge és Hedrik Mira. Pedig annyival több van bennem, de valahogy nem merem megmutatni, kipróbálni, megpályázni, stb. Ismerős?
1: Az önbizalom hiány sokak életét megnehezíti és megakadályozza, hogy kihozd magadból mindazt, amire egyébként képes lennél. Sokféle formában jelentkezhet, például nem mersz új dolgokba belevágni, mert félsz, hogy hibázni fogsz, vagy folyamatosan elégedetlen vagy magaddal, esetleg nem mersz nemet mondani, és mindig mások igényeihez alkalmazkodsz. Az önbizalmat valamilyen mágikus és veleszületett dolognak tekintjük, amiből a szerencséseknek több jutott. Akinek meg nem volt akkora szerencséje, az folyamatosan küzdködhet a nem vagyok elég jó érzésével. Akármennyire is eleve elrendeltnek tűnik, az önbizalom fejleszthető. Ehhez azonban először fel kell ismerni magunkban azokat a viselkedésformákat, amelyek arra utalnak, hogy hadilában állunk az önbizalommal.
0: Első, folyamatos bocsánatkérés, mindenért avagy elnézés, hogy élek. Azaz alig mersz bárkitől bármit kérni, nehogy kellemetlenséget okoz. Még akkor sem mered megtenni, ha egyébként a lelked mélyén tudod, hogy igazad lenne és jogosan elvárható, amit szeretnél. Például nem mersz szólni a munkahelyeden, hogy túl sok a feladat, amit kaptál, és már nem győzöd. Vagy nem mered felvetni a barátaidnak, hogy találkozzatok olyan helyen, ami neked is könnyebben megközelíthető. A bocs, hogy felvetem, vagy ne haragudj, hogy ezzel zavallak, és hagyd csak, majd én megcsinálom típusú mondatok, árulkodó jelek, hogy te is a bocs, hogy élek érzéssel küzdesz.
1: Második. Határozatlanság és döntésképtelenség. A nem túl magas önbecsülés egyik jele, hogy még a hétköznapi egyszerű dolgokban sem tündesz könnyen. Például azzal kapcsolatban, hogy mit vegyél fel, vagy milyen filmet nézzetek meg, nem beszélve a nagyobb döntésekről. Ezeket ezerszer is átrágod, és még ha döntesz is valami mellett, utólag folyton megkérdőjelezed a döntésedet. Emiatt sokszor azt érzed, hogy mennyi lehetőséget kihagytál, vagy hogyha akkor annak idején máshogy döntesz, akkor most sokkal jobb helyzetben lennél.
0: Harmadik, konfliktus kerülés. Ami pont az egyik kiváltó oka annak, hogy időnként apró hazugságra kényszerülsz. Annyira félsz attól, hogyha bárkivel konfliktusba kerülsz, akkor már nem fogsz nekik megfelelni, hogy mindenáron megpróbáld elkerülni a vitás helyzeteket. Mind a magánéletben, mind a munkában nagyon félsz ezektől, és inkább ráhagysz olyasmit is a másikra, amivel egyébként nem értenél egyet. Hosszú távon viszont ez megint csak rombolja az önbizalmadat, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egyrészt semmi rossz nem történne, ha időnként kiállnál magadért, másrészt az is, hogy esetleg neked volt igazad, csak nem mertél véleményednek hangot adni.
1: Negyedik, apró kis füllentések, amivel igazából nem is akarsz ártani senkinek. Nem is azért csinálod, hogy átverj valakit, sőt, valójában nem is szeretnél hazudni. Csak éppen annyira meg akarsz felelni másodnak, hogy nem mersz konfrontálódni, és inkább azt mondod, amit hallani akarnak, nehogy valami kellemetlenséget okoz nekik. Lehet, hogy az egész csak annyi, hogy egyetértesz akkor is, ha amúgy más lenne a véleményed. Vagy a jobb a békesség kedvéért rámondod valamire, hogy megtetted, holott nem, hogy békén hagyjanak.
0: Az önbizalom hiány nem ritka többek között 5 és 11 éves korban. Jellemző a félénkség, sebezhetőség és a szorongás. Törekszik arra, hogy megfeleljen mindannak, amit elvárnak tőle, és zavarja, ha különbözik a többiektől. Az önbizalom hiányt valóban nagyon nehéz leküzdeni, pedig nincs egészség enélkül.
1: Ha ismersz önbizalom hiányost, vagy te vagy az, akkor segíts, vagy kér segítséget.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagybotond és Dukai Alexandra. A legtöbb ember lelkesen várja nyarat és a jó mozis estéket, ezért elhoztam pár filmet, ami segít ráhangolódni a nyárra. Első, Outer Banks. Egy baráti társaság egy kis szigeten élménydúsan tölti a nyarat, míg érdekes nyomokra nem bukkannak és nyomozni kezdenek. Eközben a teen drámák sem szorulhatnak háttérbe, valamint az, hogy a szigeten élő két csapat nem vegyülhet.
1: Kettes, egy pörgős nyár. A vadóc Summer imádja áthágni a szabályokat, ezzel rengeteg problémát okozva elfoglalt anyjának. Viszont anyja visszavág, mivel a munkája elküldi Summert egy kisvárosi családhoz egész nyárra. A kalandok pedig csak most kezdődnek igazán Summer számára.
0: Harmadik, az elveszett város. A feltörekvő romantikus regényíró mit sem sejt arról, hogy mekkora kalandba keveredik. Egy őrült milliárdos elrabolja őt, hogy segítsen megtalálni egy rég elveszett kincset.
1: Négyes, Ohana, az igazi kincs nyomában. A brooklyni család elutazik egy Hawaii-szigetre, hogy meglátogasson egy rokont. Ám a kalandvágyó Pili belerángatja barátait egy őrült kalandba. A cél, hogy megkeressenek egy kincset.
0: Ötödik, Igen nap. A merész és kalandvágyó házaspár ráeszmél, hogy a gyerekeik nem is tekintik őket olyan bátornak, mint amilyenek. Ezért úgy döntenek, bevállalnak egy kihívást, miszerint egy napig mindenre igen mondanak.
1: Hatodik, Nem erészel eljönni a bát Vicvámra. A két legjobb barátnő már régóta emlékezetes Bitvácvát tervez. Ám Stacy szerelme a híres fiú, akiben mindenki belezúg, minden tönkretesz. Ettől az egész barátság gajra megy.
2: Minden kedvenc, egy helyen.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletbe kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak. Latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretébe jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: A te rádiód!

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. A mesterséges intelligencia fogja megmondani a Warner Bros-nál, mikor mutassanak be egy új filmet.
1: Hogy az új filmeknél vállalt kockázat minél kisebb legyen, a világ egyik legnagyobb stúdiója a számítógép segítségét is igénybe veszi majd bizonyos döntések előtt.
0: Egyre több feladat jut a mesterséges intelligenciának a filmiparban is, miután a különféle algoritmusok már vannak olyan fejlettek, hogy egy-egy mozi sikerít még a bemutatásuk előtt megjósolják. Valahogy így működik a Synalytic nevű Los Angeles-i startup programja, amelyet a világ egyik legnagyobb filmstúdiója, a Warner Bros. Is kinézett magának.
1: A stúdió néhány napja tett bejelentése szerint nem csak megnézik, élesben is alkalmazzák majd a szoftvert, mielőtt egy projekt zöld utat kapna, a stúdió lemodellezi vele a film várható bevételét. Így többek közt arra is választ kapnak, mikor legyen a bemutató. A Synalytic szerint a fejlesztés pusztán kiegészítő eszköz, és a Warner is ugyanígy tekint rá.
0: A készülő filmek egyik leggyakoribb problémája, hogy a stúdiók sokszor későbbre halasztják a bemutatót, mert úgy vélik, egy-egy projekt nyáron például sokkal sikeresebb lehet. Ezt próbálják megerősíteni a szoftverrel, amely fejlesztői szerint rendkívül okos, ugyanis rengeteg adat figyelembevételével készíti el az elemzést.
1: A filmipar nagyobb szereplői és kockázatkerülőbbek lettek az elmúlt években, miután egy-egy jobbnak gondolt ötletük csúfos kudarccal végződött. Egy jól működő, a problémákat jelezni képes algoritmus viszont segíthet választ adni a felmerülő kérdésekre, ha bár többen úgy látják, egy program nem képes átlátni a filmesek néha nagyon zavaros gondolkodását.
0: A Warner által használt program egyébként nem lesz állandó eszköz, a stúdió ugyanis bizonyos kreatív munkákhoz fogja csak használni, a végszót pedig minden esetben az ember hozza meg.
1: Maradjunk a technikai újításoknál. Egy új gép akár egy hétig is életben tud tartani egy emberi májat.
0: A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek ki zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült szervet is megmentsék, és regenerálva transzplantálják az orvosok.
1: Egy szivattyú helyettesíti a szívet, egy oxigéngenerátor a tüdőt, a dialízis egység a veséket. Hormon és tápanyaginfúziók helyettesítik azt, amit normál esetben a belek és a hasnyálmirigy biztosít. A rekeszizom légzés közbeni emelkedését és süllyedését ritmikus mozgások imitálják. Amikor a Liver for Life elnevezésű projekt 2015-ben kezdetét vette, egy donor májat legfeljebb 24 órán át lehetett életben tartani.
0: Most az újonnan kifejlesztett eszközzel 7 napon át lehet életben tartani egy májat. A szakértők eredményeikről a Nature Biotechnology című szaklapban számoltak be. Ez a megnövekedett túlélési idő lehetőséget teremt arra, hogy a májat még a transzplantáció előtt kezeljék, például regenerálják. Ezáltal a hiányos májakat is meg lehet menteni és beültetni.
1: A szakértők a gépezetet disznómájak segítségével fejlesztették ki. A műszert 10 olyan emberi donormájjal tesztelték, melyek nem feleltek meg egy szerv átültetés minőségű kritériumainak, ezért elutasították őket az európai transzplantációs központok. Ezek közül 6 a géppel történt kezelése után ismét kiemelkedő működésképességet mutatott. A tudósok szerint akár már idén beültethető lehet egy az új eljárással kezelt máj.

0: 50 itt a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf, Janka, Bali, Villő és Hedrik Mira. Hogyan élj túl egy tornádót? A tornádókat nem mindig könnyű észrevenni, ugyanis a szél bármilyen erős is, láthatatlan, átlátszó. Talán hallani lehet, de a mai világban kifigyel már oda a szél zúgására, ha hallgathat metal rock zenét is. De se baj, ha nem hallod, nem sokára látni fogod, ugyanis a tölcsér által felszívott víz, por és törmelékek hatására nagyon is láthatóvá válik. A tornádók erősségét az Enhanced Fujita skálán mérik 0-tól 5-ig, ám ezt csak visszamenőlegesen tudják kikalkulálni a szélsebesség és a tornádó által okozott károk felmérése alapján.
1: Az évtizedek során a tornádókról készült videókon látható, hogy akár a házak tetőszerkezeteit, autókat is, tehát szinte bármit fel tud kapni és pár mérföldet arrébb cipelni. A túlélők beszámolói alapján, bár traumatizáló lehet az élmény, a legrosszabb tornádok esetében is 99% körüli a túlélés aránya. Ami azért nem rossz ahhoz képest, hogy hány zongorát és gerendát vághat hozzád.
2: A tornádó akkor szippanthatja be az embert a tapasztalatok szerint, ha nem marad olyan felület, amiben megkapaszkodhatnánk, mint például egy lebetonozott közlekedési tábla. A tölcsérbe kerülve a szélsebességével megegyezően keringhetnek a tárgyak, amelyek ellen alig lehet védekezni. Egy texasi nő 2019-es beszámolója szerint például több tárgy és egy gerenda is eltalálta, mégis túlélte. A zongorát tuti nem élte volna túl, szóval szerencséje volt.
1: A leérkezés után azonban a lehulló törmelékek és tárgyak miatt nagyon kell vigyázni, ez ugyanis akár veszélyesebb is lehet, mint maga a tornádó. Az NOAA szerint tornádó esetén kerülni kell az ablakokat, és ha lehetséges, mielőbb védett helyre kell húzódni, például pincehelyiségbe.
3: Ez a Táska Rádió esti sója. Hello!
4: 97.5 Táska Rádió.

0: 19 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1300 éves kardot talált az osztály kiránduláson egy kisfiú. Tengeri T-rexet fedeztek fel a kutatók. A mikrofonnál Brezné Aura. Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Az énekesnő a csillagavató ceremónián többször is könnyekig hatódott, miközben beszédet mondott az őt ünneplő közönség előtt. Most már tényleg elérzékenyülök, mondta. A családomnak, a jövőbeli családomnak, a szüleimnek, az édesanyámnak, a testvéreimnek, a barátaimnak és minden alkotótársamnak köszönöm, hogy nem csak a döntéseimet támogatjátok, hanem a félelmeimet is elfogadjátok és együtt élitek át velem azokat. Az énekesnő hozzátette, ez egy olyan pillanat, amelyet soha nem felejt el, és örökre a szívében őrzi majd. A ceremónián mellette volt édesanyja, T. Cyrus, testvére, Brandy Cyrus, valamint vőlegénye, Max Morando is. A különleges vendégek között szerepel Donatella Versace és Anya Taylor-Joy, akik szintén beszédet mondtak az eseményen. Miley édesapja, Billy Ray Cyrus azonban nem vett részt az ünnepségen. Vikingkori kardot fedezett fel egy iskolás gyermek Norvégiában. A fiú egy Grand nevű település területén találta meg a leletet, ahol osztálykiránduláson volt. Írja a Heritage Daily. A 6 éves Henrik Refsnes egy kis fémdarabot vett észre kiállni a földből, amire azt hitte, valamilyen ócskavas lehet. Hamar kiderült azonban, hogy egy középkori fegyverről van szó. A tanárok értesítették az illetékes régészeket a felfedezésről, akik a helyszínre érkezve megvizsgálták a leletet. Egy vasból készült, egyélű kardként azonosították, amely meglepően jó állapotban vészelte át a századokat. Pengéje ugyan elrozsdásodott, de egyben van és alakja jól megőrződött. A szakértők szerint a fegyver mintegy 1300 éves lehet, időszámításunk után 550 és 800 között készíthették. Az ilyen típusú fegyverek jóval ritkábbnak számítanak, mint a később elterjedő kétélő vikingkardok, ezért a régészek számára értékes lehetnek számítanak. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt fedeztek fel, amely Tylosaurus Rex, röviden T-Rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szállhatta az óceánt, írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tylosaurus Rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mosasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen különágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az új fajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tylosaurus Rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, és különösen erős állkapcsa volt. A szakértők úgy vélik, hogy a T-Rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorta rátámadhattak. A Károlyi Kastély parkjában június 5-e és 7-e között kerül sor az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokra. Az érdeklődőket kiállítás, vásár, szakmai programok és koncertek várják egy inspiráló hétvégén, ahol a kertek világa, a természet szépsége és a kultúra találkozik.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A csakfoci.hu információi szerint jó eséllyel új névadója lesz az NB1-nek, amely nem Fizliga néven folytatja. Az elmúlt napokban hozzánk eljutott információk szerint ennek oka az, hogy a névadó Fiz, vagyis az OTP csoport piasztereként működő projekt jövője bizonytalan, vagy értékesítik, vagy átalakítják, de a jelenlegi formában nem finanszírozzák tovább, ami értelemszerűen hatással lenne a Fiz marketing stratégiájára is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg. 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: És a tezenét indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Kovács Réka és Freshly Zsófia. Tudtad, milyen mérgező a függő viszony?
1: Párkapcsolatban, házasságban lenni azt is jelenti, hogy különösen sok erőt és energiát fektetünk bele abba, hogy a másikat boldoggá tegyük. Felismerjük, hogy a másiknak mire van szüksége, milyen igényei vannak, és megpróbálunk azoknak eleget tenni. Ha a másik szomorúan jön haza, akkor megpróbáljuk felvidítani, vagy együtt érezni vele, nem pedig az orra alá dörgöljük az elismeréseinket, vagy határtalan boldogságunkat.
0: Egy egészséges párkapcsolat így működik. Azonban eljöhet az a pont, amikor sokkal inkább a másikat tesszük előtérbe, sőt, mi magunk, saját vágyaink és igényeink meg is szűnnek létezni. Nem is szükséges, hogy egy romantikus kapcsolatban történjen meg, akár egy szülőgyermek vagy baráti kapcsolatban is megjelenhet a jelenség.
1: Ebben az esetben már társfüggőségről, kodependenciáról van szó. Hogyan ismerjük fel, ha esetleg mi magunk, vagy egy ismerősünk, rokonunk él ilyen kapcsolatban, és hogyan lehet kitörni belőle?
0: A társfüggőség egy diszfunkcionális kapcsolat két ember között. Ebben a kapcsolatban két különböző szereplő jelenik meg. Az egyik az, aki folyamatosan ad, saját magát, életét és igényeit háttérbe szorítva. Feláldozza szinte minden szükségletét, csak azért, hogy a másiknak jó legyen, őt tegye boldoggá.
1: A társfüggőség másik szereplője pedig az a személy, aki folyamatosan kap. Rá van szorulva arra a gondoskodásra, szeretetre, amelyet a másik ad, vagy legalábbis ezt az illúziót tartja fenn a másiknak. Folyamatosan elvárja, hogy a másik csak adjon, de cserébe nem ad semmit. Ez egy egyoldalú kapcsolat, ahol a szerepek pontosan ki vannak osztva.
0: Egy ilyen kapcsolat hosszú távon nehezen fenntartható. Ennek egyik oka, hogy az, aki folyamatosan ad, egy idő után elfárad, majd kiég. Folyamatosan minden feladatot neki kell elvégeznie, meg kell mentenie a másikat, mindent neki kell elintéznie.
1: Idővel viszont elfárad, kiég, ami miatt egyre gyakoribbak lesznek a konfliktusok, az elégedetlenség a kapcsolatban. A társfüggő számára gyakori a teljes haszontalanság érzése, ha nincs rá szükség, és csak akkor boldog, ha extrém áldozatokat kell hoznia a másikért.
0: A társfüggő személyek úgy gondolják, hogy a saját érzéseik, vágyaik nem fontosak. Sőt, a sok figyelmen kívül hagyás okaként az is lehetséges, hogy nem is képesek felismerni a saját vágyaikat. Emiatt pedig minden más hanyagolnak, legyen szó a karrierről, más kapcsolatokról.
1: Sok esetben a kodependens kapcsolatok verbális és fizikai abúzussal is társulnak. Negatív hatással van mind az önértékelésre, mind az érzelmi vagy fizikai jólétre. Így különösen fontos ezt felismerni, majd tenni ellene.
2: Ez a Táska Rádió esti show-ja. Hello! 97.5
3: Táska Rádió.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon miért fehér a hó?
1: Minden alkalommal, mikor havazik, és a világ fehérbe borul, felmerül a kérdés, vajon miért fehér a hó? A régi népmesék úgy magyarázták, hogy Holle anyó rázta ki a tollas paplanját. Egyes spirituális magyarázatok szerint viszont az angyalok szeretete hullik ilyenkor ránk. A téli ünnepek körül mindenki egységesen szurkol a fehér karácsonynak, és már ez is azt mutatja, hogy milyen mély kulturális összefüggés lehet a havazás és annak a feltűnően tiszta, csillogó fehér színe között.
0: A hó 0 Celsius fok alatt képződött csapadék, amely vízpárát tartalmazó levegő további lehűlésével jön létre, amikor a képződött jégrészecskék kristályosan további jégrészecskékké fagynak és hókristályá egyesülnek. Laza, könnyű szerkezetű, amely külső hatás nem éri. Eddig egyszerűnek látszik, de valójában mégsem az.
1: Miután az egyértelmű, hogy sem a víz, sem pedig a jég nem fehér, így jogos a kérdés a hó színét illetően. Ahhoz, hogy világosabb képet kapjunk arról, miért tűnik fehérnek a hó, először meg kell néznünk, hogy mi a szín, illetve a színlátás.
0: A szemünk olyan szenzor, amely az elektromágneses sugárzás egy adott spektrumát érzékeli, ezt nevezzük a látható fény spektrumának. A spektrum különböző hullámhosszait vagy intervallumait különböző színekként érzékeljük. A hosszabb hullámok vörösnek tűnnek számunkra, míg a rövidebb hullámok kéknek. A fény, amikor elér egy objektumot, áthaladhat rajta, kölcsönhatásba léphet vele, vagy teljesen visszaverődhet róla.
1: Ha egy maroknyi jeget leteszünk egy maroknyi hó mellé, akkor elég szembetűnő a különbség, a színeik ugyanis egyáltalán nem egyeznek meg. Az egyik pont úgy néz ki, mint a szilárd halmazállapotú, de átlátszó víz, a másik pedig csillogó, fehér színben pompázik, és egyáltalán nem tűnik átlátszónak. Az érzékelt megjelenést a tárgyak alakja és a mérete is meghatározza. A hó sok apró jégkristályból áll, és amikor a fény találkozik vele, akkor áthalad az első kristályrétegen, és közben kicsit elhajlik.
0: Innen átjut egy új kristályba, és ez a folyamat újra és újra megismétlődik. Miután azonban a tiszta jég áttetsző, vagyis alig nyeli el a fényt, és a sugarak többsége csak áthalad rajta, ennek a fénynek a színe nem változik, és ezért még mindig fehérnek látjuk, amikor kilép a jégkristályból, hogy így érjen el a retinánkhoz. A hóban levő jégkristályok kismérete miatt lesz a hó matt, de csillogó megjelenésű. Míg a sima tárgyak tükörként verik vissza a fényt, a durva felületek ezt inkább szétszórják, de az is fontos, hogy honnan nézzük azokat. A hóban található kristályok simák, így mindegyik visszatükrözi a fényt, ám amikor újra összekapcsolódnak, általánosan szétszórnak. Így lehet bizonyos körülmények között a hó kék, lila vagy akár rózsaszín árnyalatú is.
1: Miután a hó különálló jégkristályokból áll, ezért amikor a fény be, majd kilép a hó legfelső rétegében található kristályokba, mindig új irányba indul tovább, ahogy elérte a következő jégkristályt. A fény a kristályok között vergődik, és a folyamat végén a havon nem, de a jégen át tud haladni.
0: A hó esetében ugyanott lép ki, ahol beérkezett. A másik fontos magyarázat, hogy a fehér fényben a szivárvány minden színe keveredik. A napfénye, vagyis a fehér fény ugyanis egyesíti az összes színt. Mindig minden földi tárgyra fehér fény esik, akár a felhőkön át is, de csak azt a színt veri vissza, amelyiket anyagánál vagy a felületén lévő anyagnál fogva visszaverni képes. Mi ilyen színűnek látjuk majd. A fehér anyagok a rájuk eső teljes fényt, tehát a szivárvány minden színét visszaverik. Miután a hó apró kristályokból áll, ezért a részecskék a fény színeit szabálytalanul keverve teljesen visszaverik, és pont ezért látjuk őket fehérnek. Tehát úgy is magyarázhatjuk a jelenséget, hogy azért fehér a hó, mert minden színt visszaver. A fehér gyűjtő szín, és a színek összessége pedig nem mást, mint fehéret ad. 9,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Gondoltatok már arra, hogy milyen jó lenne, ha egyszer csak megtanulnátok egy idegen nyelven egyik pillanatról a másikra? Majd ehhez hasonló különleges esetről fogunk beszélni.
0: A sérülése óta csak franciául hajlandó beszélni egy olasz férfi.
1: Az Edinburghi Egyetemen készült el egy kutatás, ami egy nagyon különleges betegséggel foglalkozik, amit kompulzív idegen nyelv szindrómának hívnak.
0: A tanulmány egy olasz férfi esetét vizsgálja, aki agysérülése óta kizárólag franciául hajlandó beszélni, annak ellenére is, hogy nehezen lehetne tökéletesnek nevezni a nyelvtudását.
1: A férfi ezen kívül a francia kultúra iránt is átlagon felüli érdeklődést mutat, illetve mániás tünetei is vannak, például feleslegesen sok dolgot vesz, mikor nem is lenne rá szüksége, vagy reggelente felkelés után kikiáltja az ablakon, hogy bonjour.
0: A Cortex nevű tudományos folyóiratban közölt tanulmány szerint a férfi sok hibával beszéli a franciát, de ennek ellenére igyekszik eredeti kiejtéssel beszélni, aminek az az eredménye, hogy olyan, mintha parodizálna a franciákat.
1: A férfiről annyit tudni, hogy a 20-as éveiben volt egy francia barátnője, az iskolában tanult franciául, de soha nem mutatott különösebb érdeklődést a francia nyelv és kultúra iránt.
0: Az is érdekes, hogy miközben csak franciául hajlandó megszólalni, csak olaszul ír. Még az olasz rokonaival is csak franciául hajlandó beszélni. Az sem zavarja, ha nem értik meg őt, amikor a hiányos francia tudásával kommunikál.
1: A férfinek más viselkedési rendellenességei is vannak, például túlságosan nagy az önbizalma, sokszor indokolatlanul jó kedve van, máskor viszont képtelen aludni.
0: A világon eddig 60 olyan esetet dokumentáltak, amikor valaki egy agysérülés után egy idegen nyelvet kezdett el beszélni. Ehhez hasonló betegség egyébként az idegen akcentus szindróma, amikor a beteg saját anyanyelvén külföldi akcentussal kezd beszélni a sérülés után.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Mely ez a legkirályabb rádió?
4: Innen vannak a legjobb zenéi.
5: 97.5 Táska Rádió.
6: Te is beleférsz.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. 2004. február 13-án pénteken mutatták be az amerikai mozik az 51. randi című romantikus vígjátékot, mely az Adam Sandler, Drew Barrymore páros közösen forgatott három filmje közül a második a sorban. Bár vegyes kritikákat kapott, 198,5 millió dolláros összbevételével anyagilag sikeresnek bizonyult, és az idők során sokak kedvencévé vált. Ez javarészt a romantikus vígjáték műfajnak, a Hawaii helyszínnek és a keserédes befejezésnek köszönhető, pedig az eredeti forgatókönyvben pedig egyik sem szerepelt, de még a címe sem ez volt. Hoztunk öt érdekes dolgot, amit megváltoztattak a filmen és a forgatás alatt történt.
1: Első. Drew Barrymore mindenáron együtt akar dolgozni Adam Sandlerrel. Amikor a Columbia Pictures megvásárolta a forgatókönyvet George Wing forgatókönyvírótól, Drew Barrymore és Nancy Juvenen a Bamba nő, a Charlie Angyalai filmek producere is érdeklődtek a projekt iránt. Mikor kiderült, hogy a produkció Adam Sandler érdeklődését is felkeltette, Barrymore leült az írógépéhez és írt egy levelet a közös munka reményében, amit személyesen vitt be a színész irodájába. Ők ketten az 1998-as Nászokászában játszottak együtt, tökéletes párost alkotva. Ahogy a Dating Scene című dokumentumfilmben a színésznő elárulta, a szíve mélyén hitte, hogy ezt a filmet meg kell csinálniuk. Barrymore és Juvenen keményen lobbiztak azért, hogy részesei lehessenek a produkciónak, ami össze is jött nekik. Sandler nem csak színészként, hanem producerként, valamint forgatókönyvíróként is kivette a részét a munkából.
0: Második. A rendező épp hogy befejezte előző filmjét. 2003. április 11-én mutatták be az amerikai mozik a Ki nevel a végén című vígjátékot Adam Sandler és Jack Nicholson főszereplésével. Miközben 2002-ben Peter Segal rendező a film utómunkálatait végezte, Sandler odaadta neki az 51. randi forgatókönyvét és megkérdezte, lenne-e kedve megrendezni a filmet. Segal még azelőtt igent mondott a felkérésre, mielőtt a Ki nevel a végén befejezte volna. Ez a döntés aztán alaposan meg is viselte, mert mindössze 48 órát pihenhetett, mielőtt belekezdett az 51. randi forgatásába. 2014-ben a BBC-nek adott interjúban elmondta, hogy nem csinálná újra, és utalt Steven Spielbergre, aki úgy kezdett bele a Schindler listája forgatásába, hogy közben fejezte be a Jurassic Parkot.
1: Harmadik. Természetvédelmi terület és működő szarvasmarhafarm, valamint egy népszerű turisztikai látványosság és forgatási helyszín a Hawaii Oahu sziget partján Kaneohéban. Itt forgatták a Jurassic Park és a Jurassic World filmeket, a Kong Koponya szigetet, valamint a Lost eltűntek és a Hawaii Five-O sorozatokat. Az étterem, ahol Lucy minden nap reggelizett, eredetileg egy ház egy makadám dió farmon, amit a filmhez alakítottak át. Ugyanezt a házat használták a nap könnyeihez. A strand, ahol Harry és Lucy szerelmi jeleneteit forgatták ugyanaz, mint a most és mindörökké, valamint a Sorsdöntő nyár című filmekhez használtak.
0: A negyedik. 9-11 miatt nem forgathattak a repülőtéren. A stáb eredetileg repülőtéren is szeretett volna forgatni, de a 2001-es szeptember 11-i terrortámadás utóhatásaként éppen narancssárga kód volt érvényben, így nem kaptak rá engedélyt. Alternatív megoldásként egy Pearl Harbor közeli hajókikötőt választottak a forgatás helyszínéül. A zöld, kék, sárga, narancssárga és piros színnel jelölt kódok a terrorfenyegetések súlyosságát jelentik. A narancsriasztási fokozat a második, ami gyakorlatilag kizárja a forgatás lehetőségét. Piros kóddal találkozhattunk a még drágább az életemben is.
1: 5. Drew Barrymore cápáktól hemzsegő vízben is úszkált. Drew Barrymore a forgatás alatt rendszeresen úszott a Kaneohéből vizében, még nem egy helyi lakos felvilágosította őt arról, hogy a hely hemzseg a cápáktól.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Schneider Zajákos és Pinter Dominik. A tehetséges, egyedi stílusú szókimondó és megosztó dalszerző mi lett az egykori visszafogott szerény énekessel a kedvesem óta? Most mindent megtudhatsz a sokoldalú By Alexről.
1: 1984. június 4-én Kisvárdán született Márta Alex néven. 2012-ben lett művész neve By Alex. Népszerű magyar énekesként a zenei világ minden ágán tevékenykedik. Például dalszerző, producer, frontember és már 6. éve az X-Faktor egyik zsűrije.
2: Alex az Eurovíziós Dalfesztivál 2013-as magyar nemzeti válogatójában a Dal című műsor miatt robbant be a köztudatba. Kedvesem című száma képviselte Magyarországot 2013-ban, mellyel 10. helyezést ért el. Ekkor jelent meg első szólólemeze Szörpoholista címmel. Ezt követően több kislemezzel jelentkezett, melyekből 2020 végén egy koncertalbum lett Rehab címmel. Szóló karrierjében senki se néven is munkálkodott.
0: By Alex mostanra Magyarország egyik legismertebb zenészei közé tartozik. Zenekara, a By Alex és a Slap évek óta a legnagyobb magyar fesztiválokon van jelen. Emellett rendszeresen teltházasak a klubkoncertjeik is. Alex több műfajt képvisel zenéjében, mint pop, hip-hop, alternatív és punk. Zenekara mellett szóló előadóként is tevékenykedik. 2016 óta zsűri tagja és 3-szoros győztes mentora a nagy sikerű X-Faktornak.
1: Elég megosztó személyiség szókimondó és egyedi stílusa miatt. Tehetsége zenei téren tagadhatatlan. Sikeres pályája mellett tanulmányi eredményeire sem lehet panasz. A Miskolci Egyetem bölcsészkarán filozófusként diplomázott.
2: Munkássága alatt a mai napig nagyon sok elismerésben és díjazásban részesül. Többek közt 2013-ban legjobb új és legjobb férfi előadónak, majd 2014-ben az évdalára és legjobb videóklip díjra is jelölték. 2013-ban elnyerte az év felfedezettje díjat is. Több slágerlistás dala is született, melyek különböző helyezéseket értek el. Ilyen például a Csókolom, Kedvesem, Hé Budapest és a Még Mindig. Annyi biztos, hogy mi a következő koncertjén ott leszünk. És te?
3: Csak a top slágerek. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Nerebeszki Máté és Szigő Barnabás. 71,8 milliárdot fizetett a Facebook, úgy tűnik ellopták az élő közvetítés ötletét. Egy texasi bíróság szerint a Facebookot is magában foglaló Meta szabadalomsértést követett el az élő videó közvetítésre vonatkozó technológia elkészítésével, az ugyanis más ötletén alapult.
1: Szabadalomsértés miatt közel 175 millió dollárt, vagyis kb. 71,8 milliárd forintot kell megfizetni a Meta nevű óriás cégnek egy friss bírósági döntés nyomán, írta erről a College Times. A portál szerint az ügy a cég szolgáltatásain, vagyis a Facebookon és az Instagramon elérhető élő felvétel készítés miatt indult. A bírák úgy vélik, hogy a Facebook ezt a technológiát nem magától találta ki, mert az ötlet eredetileg egy veterán amerikai katona fejéből pattant ki.
0: A Tom Kétis nevű férfi társalapítóként szállt be egy Voxer nevű cégbe, ami arra keresett megoldást, hogyan lehetne egyszerűbbé tenni a harctéri kommunikációt, információáramlást. A bírósági dokumentumok szerint Kétis 2001. szeptemberében Afganisztánban volt, ahol őrmesterként szolgált. Egy nap, amikor Kunár tartományban jártak, az egységet támadás érte, ami elmondása szerint rendkívül nehézkessé tette a másokkal való gyors információcserét.
1: Ügyvédjei szerint a katona Afganisztánból hazatérve 2006-ban kezdett új kommunikációs megoldásokon dolgozni. Ennek eredményeként készült el egy olyan szolgáltatás is, ami a Facebookon most elérhető élő videó közvetítéshez hasonló. Azaz, a használója nem csupán látja, hallja is, ami történik. De miért is lett a Facebookból Meta, és ezt Mark Zuckerberg hogyan is képzeli el a jövőben?
0: A mindennapokban egyelőre semmi nem változik a Metával, de Mark Zuckerbergék egyre határozottabban állnak rá az egy évvel ezelőtt kijelölt útra, ami újra milliárdok életét változtathatja meg. 2021. október 19-én csütörtökön magyar idő szerint este futott végig a sajtón a hír, miszerint a Facebook Inc. Mark Zuckerberg Facebook alapító bejelentése után a Meta Platforms Inc. néven fut tovább, a jövőben pedig a metaverzum felépítésére koncentrál.
1: Ez lényegében egy szimuláció lesz, amelyben a felhasználók valós időben az avatarjaikon keresztül léphetnek kapcsolatba egymással. A cég nevének megváltoztatása azt jelzi, hogy nem egyszerűen egy új szolgáltatás indul. Zuckerbergék azt szeretnék, ha a jövőben a Meta lenne a meghatározó felületük.
0: Mostantól elsősorban metaverzum és nem Facebook vagyunk, idézi Zuckerberget a Vox. A Meta névről aztán azt mondta, azért szereti, mert a görög eredetű szó annak a jelképe, hogy mindig lehet tovább építkezni. Meg talán azért is, mert a feleségével Priscilla Chan-nel közösen vezetett jótékonysági szervezet is megszerzett egy Meta nevű startupot. Ez mesterséges intelligencia segítségével használja a tudományos kutatásokban. A cég honlapján ettől függetlenül hangsúlyoz, hogy nincs köze a Facebookhoz.
1: Mit mutatott meg Zuckerberg? A Facebook alapító a Connect Conference nevű rendezvényen jelentette be a cég névváltoztatását. Ezen a Vox beszámolója szerint látványos animációkban és prezentációkban mutatta be, hogyan fogunk játszani, dolgozni, járni, edzeni vagy akár tanulni a virtuális 3D környezetben, ha egyszer tényleg elindul a metaverzum.
0: Ehhez a Facebook új virtuális és kiterjesztett valóságot létrehozó hardvert fejleszt. Az avatárok ígéret szerint nagyon élethűek lesznek és egészen újfajta játékélmény is társul majd mindehhez. Arról nem tudni, mikor indítaná el a metaverzumot a Facebook, azt viszont már elmondta Zuckerberg, hogy a fejlesztésre legalább 10 milliárd dollárt fognak elkölteni. Évek óta erre készültek.
1: A Facebook 7 évvel ezelőtt vette meg a VR szemüvegeket gyártó Oculus-t, amely 3D-s virtuális valóságban játszható videójátékokhoz készíti ezeket. A névváltoztatás után az Oculus-t vezető Andrew Bosworth bejelentette, ezután ők is besorolnak a Meta márka név mögé, az eredeti nevüket többé nem használják. A VR cég 7 évvel ezelőtti megszerzése már megágyaztatott a metaverzum tervének, amelynek megvalósítását felgyorsíthatja, hogy a Facebook körül az utóbbi időben egyre több a botrány, ráadásul a fiatalabb generációk körében már kevésbé népszerű. Közöttük a TikTok jobban hasít és veszélyezteti a Facebook piaci pozícióját.
2: Csak a te kedvenceid!

0: 97-től Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fürjes Csenge és Hedrik Míra. A horrorokról és a thrillerekről fogunk beszélni.
1: A horror olyan irodalmi műfaj, amelynek középpontjában a félelem áll. Habár alapvetően irodalmi művekről van szó, megjelenhet más ágazatokban is, melyek közül a legtipikusabb a film. A horror különálló műfaj, aminek semmi köze sincs a háborúk vagy a természeti katasztrófák borzalmaihoz. Lásd még katasztrófa film. Habár ezek önmagukban jelentenek szörnyűséges dolgokat, irodalmi értelemben nincs kapcsolatuk a horror műfajával és témáival.
0: A horror célja az emberi félelemmel való játék, a félelem felkeltése. Fontos tulajdonsága, hogy mint irodalmi műfaj, az olvasó önmaga is belemegy ebbe a játékba, miközben végig tudja, hogy a félelem csupán a képzelet szülötte, és így alaptalan. A horrornak nem célja semmilyen erkölcsi tanulság elérése, pusztán a borzongással keltett szórakoztatás. Ebből a szempontból a horror igen eltér a klasszikus irodalmi műfajoktól. Manapság ismert horrorfilmek, például az Apáca, na meg persze a Démonok között, na és vannak a sorozatok.
1: Mostanában a legnépszerűbb film a Mosolyog. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, miről is szól. Miután tanulja lesz az egyik páciensével kapcsolatos bizarr, traumatikus incidensnek, Dr. Rose Cotter olyan rémisztő jelenségeket tapasztal, melyeket nem tud megmagyarázni. Ahogy az életén kezd elhatalmasodni a rettegés, a túléléshez Rose-nak szembe kell nézni a felkavaró múltjával, hogy ki tudjon szabadulni ebből a borzalmas új valóságból.
0: Thriller. A thriller elsősorban filmes műfaj, neve az angol thrill szóból jön, ami borzongás jelent. Ennek megfelelően az ismeretlentől való félelmet, ezt az archetipikus élményt idézi fel, mely az ősidőktől kezdve hat az emberre. Többnyire igaz a műfaj szereplőire, hogy megéreznek egy bizonyos bajt, ami fenyegeti őket, de sokáig nem szembesülnek azzal, ahogy a néző sem. Ezzel jön létre a kívánt feszültség, izgalom a nézőben. Ha nektek van kedvenc horrorfilmetek, írjátok meg nekünk a Facebookon.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Regő és Rivnyák Robin. Következő adás során a jogosítvány megszerzéséről és az ehhez kapcsolódó tudnivalókról fogunk beszélni. A tanfolyamot akár 16 és fél évesen is el tudod már kezdeni, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól tudod letenni. Ezen kívül még fontos, hogy vigyük magunkkal az orvosi alkalmassági igazolásunkat, melyet korábban a házi orvosunknál már megcsináltattunk, de legyen nálunk személyigazolványunk, illetve ne felejtsük otthon az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okiratot sem.
1: Hogyan érdemes belevágni? A beiratkozás bármelyik magyarországi autós iskolánál történhet, célszerű olyat választani, ami a lakhelytől nincs túlságosan messze. Ezen kívül ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott helyen megfelelő legyen a képzés színvonala, az árak, illetve a vizsgákon elért eredményesség is. A hivatalos magyarországi képzők listája a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján megtalálható.
0: És mit kell tudnod a tanfolyamról? Maga a tanfolyam két fő részből áll, elméleti és gyakorlati órákból. Az elméleti képzés alatt a KRESZ szabályok, a vezetési elmélet és a műszaki ismeretek tanulását értjük. Az elméletet egyébként meg lehet tanulni a helyszínen egy klasszikus képzés során, de az utóbbi években elterjedt az autós iskoláknál az úgynevezett e-learning módszer. A különbség a két fajta képzés között csupán annyi, hogy utóbbi esetén az elméleti tanfolyamról otthonról egy számítógépen is elvégezheted. A KRESZ vizsgától függetlenül ugyanúgy a helyszínen történik, érintő képernyős monitorokon kell kiválasztani a KRESZ-szel kapcsolatos kérdésekre a helyes válaszokat.
1: Mi a teendő ezután? Sikeres elméleti vizsga esetén a tanfolyamot a gyakorlati résszel tudod folytatni. A gyakorlati képzés 29 órából és egy vizsgaórából áll, melyen egy vizsgabiztos jelenlétében mutatod be a szükséges gyakorlatokat, illetve azt, hogy a forgalomban is magabiztosan és balesetmentesen tudsz közlekedni. A tanfolyam során a képjárművet természetesen az autós iskola biztosítja, de valószínűleg senkinek nem kell bemutatni a T-betűs jelzéssel ellátott autókat.
0: Egy óra oktatás egyébként valójában csak 50 perc vezetésből áll, de a lényeg az, hogy a leendő autótulajdonos legalább 580 kilométert vezessen le, mielőtt a vizsgázásig eljut. Természetesen szükség esetén lehet pótórákat venni, ennek az árát az adott autós iskola szabja meg, érdemes tehát körültekintően választani. A gyakorlati és elméleti képzésen kívül a jelentkezőnek egy sikeres elsősegélynyújtási vizsgát is le kell tennie ahhoz, hogy a jogosítványa kiállításra kerüljön.
1: Mennyibe kerül a jogosítvány megszerzése? Erre sajnos nincs mindenhol alkalmazható egyértelmű válasz, hiszen a költségek autós iskolánként eltérnek, ezért is érdemes alaposabban körülnézni, mielőtt a legelső képzési helyet kiválasztanánk. Akár interneten is rá lehet keresni az adott autós iskola értékeléseire, hiszen elég sok helyen a tanfolyam sokkal drágább lehet valójában, mint ahogy azt hirdetik.
0: Azt viszont kijelenthetjük, hogy általában akkor is, ha minden elsőre sikerül, 6 személyű összegre kell gondolni. A pontos árakat az autós iskolák honlapján megtalálhatod. Biztonságos közlekedés mindenkinek!
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter és Schuller Vivi.
1: A felnőttek nem vesznek mindig komolyan, amikor középiskolás vagy. Igaz, hogy már csak pár évre vagy attól, hogy törvényesen is felnőttnek számíts, de a szüleid ezt sajnos hajlamosak elfelejteni. Születésedtől fogva nevelnek, úgyhogy ahhoz vannak hozzászokva, hogy gyerekként tekintsenek rád. Azonban tehetsz pár dolgot annak érdekében, hogy elért, hogy megváltoztassák ezt a hozzáállást. Íme a listánk.
0: Az első tippünk: tisztelj, hogy tiszteljenek. Ha állandóan szétkozódsz és visszafeleselsz a szüleidnek, akkor életlennek fognak tartani. Tisztelettel kell bánnod velük, ha azt akarod, hogy ők is ugyanezt tegyék veled. Ha legközelebb indokolatlannak érzett szófogságot kapsz, próbálj meg komolyan elbeszélgetni velük arról, mit gondolsz. Csak is a te hozzáállásodon múlik az egész.
1: Teljesíts jól az iskolában. Ne adj okot a szüleinek, hogy rosszat gondoljanak rólad. Csináld meg a házi feladatodat, szerezd jó jegyeket, tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy elkerüld a büntetéseket. Még ha számodra nem is olyan fontos az iskola, a szüleinek igen. Ha azt látják, hogy jól teljesítesz, akkor tudni fogják, hogy felelősségteljes és megbízható vagy.
0: Harmadik tippünk, hogy keresd munkát. Hogyha van elég időd, hogy az iskolával és a munkahelyen zsonglőrködj egyszerre, akkor tedd is ezt. Ha suli mellett nincs rá lehetőség, a nagyobb iskolai szünetekben is kereshetsz diákmunkát. A szüleid nem fognak gyereknek tekinteni, ha saját pénzből meg tudod venni magadnak a videójátékaidat, és nem tőlük kérsz pénzt, valahányszor csak elmész otthonról. A munkába állás egy újabb remek módja, hogy bebizonyíts, hogy igenis felelősségteljes vagy. Eszti, tudom, hogy te dolgozol itt suli mellett, ezt hogy érzed, hogy neked ez így hogy működik? Tényleg felelősségteljesebbként tekintenek rád?
1: Nem tudom, hogy felelősségteljesebbként tekintenek rám anyáik. Én minden esetre sokkal biztonságosabban érzem magamat, hogy nem mindig anyáiktól kell kéregetni, hanem tényleg, hogy ha el akarok menni este a városba, akkor el tudok menni magamtól, és nem vagyok anyáikhoz kötve. És egy nagyon jó érzéssel is tölt el, hogy igen, én már 16 évesen is tudok dolgozni, akár a suli mellett is, még hogyha nem is 8 órásos munkaidőben, de a munka után, vagy a suli utáni 1-2 óra az így pont elég szerintem.
0: A munka után pedig következzen a negyedik tippünk.
1: Ne adj okot a csalódásra. Ha a szüleid tényleg bíznak benned, ne okoz nekik csalódást. Ha hétvégére ráthagyják a házat, ne kelljen arra visszajönniük, hogy romokban áll az egész. Ha megengedik, hogy hajnali 2-ig buliz, ne szétcsúszva menj haza. Ha mégis, akkor a beléd vetett bizalmuk könnyen köddé válhat.
0: Hatodik tippünk, hogy ne kezeljenek többé gyerekként a szüleid, hogy öltözködj a szerepednek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy nem akarnak úgy látni, hogy már majdnem a combodig le van tolva a farmerod. Amikor a barátaiddal mész szórakozni, öltöz nyugodtan úgy, ahogy a kedved tartja, de ha egy családi vacsorára mész, öltözködj visszafogottan.
1: Utolsó tippünk, hogy hogyan kezeljenek felnőttként, viselkedj is úgy. Ha azt akarod, hogy a szüleid vagy a tanáraid tiszteljenek, a beszédstílusod elképesztően fontos. Kerüld a szitok szavakat és a szleng használatát. Ez nem azt jelenti, hogy nem viccelődhetsz velük, vagy nem mesélhetsz nekik a napodról. Épp ellenkezőleg, csak közben figyelj oda, hogy maradj tiszteletteljes.
0: Ha neked is van pár tipped, írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.
2: 97.5 All the time. Táskarádió. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. Dubajban épül a világ legnagyobb genetika mintatárolója. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. Mikrofonnál Labádi Hanna.

0: állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával elindított platformot a gazditkeres.hu állatidő alapítvány csapata hozta létre. Állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés non-profit alapon működik. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen közvetíthetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek. Az érdeklődők pedig elvesznek az információk között. A gazditkeres.hu erre kínál választ egy modern, átlátható és könnyen használható rendszerrel. Dubaj futurisztikus múzeumában 10 000 veszélyeztetett faj genetikai mintáit fogják lefagyasztva tárolni. Olvasható a tervet kezdeményező cikk közleményében. A Colossal Bioscience a világ legnagyobb biológiai mintatárolóját tervezi létrehozni az Egyesült Arab Emírségekben, vagyis egy biovaultot a veszélyeztetett fajok számára. A biotechnológiai vállalat neve már bejárta egyszer a világot, amikor genetikai technológiák segítségével feltámasztották az évezredekkel ezelőtt kihalt óriás farkast. Most egy globális természetvédelmi infrastruktúra kiépítésén dolgoznak. Colossal Biovaultnak elnevezett mintatároló Dubaj ikonikus Museum of the Future épületében kap majd helyet. A tervek szerint mintegy 10 000 fajhoz tartozó több millió fagyasztott szövetmintát, sejtet és egyéb biológiai anyagot fognak ott tárolni, ami magába foglalja 100 az Egyesült Arab Emírségek legveszélyeztetettebb élőlényeihez tartozó mintát is. Felfedeztek egy 2 méter magas Athén szobrot, rendkívül részletes faragással, írja az Akronyusz. A szobor Törökország délnyugati részén fekvő, laodékiai ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták. Pallas Athéni görög istenőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és idegenforgalmi miniszter. Szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkátok során tárták fel. Laodekia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének ezúttal is a szilvásváradi Lipicei Lovas Központ ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy hazai vagy határon túli település nevez.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap is a napsütési lesz a főszerep, ami csak kevés gomoly felhő zavarhat meg. 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: És a tezenét indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Mi történik veled, ha egyik napról a másikra abba hagyod a koffeinfogyasztást? A kávé és a tea a világ legnépszerűbb italai közé tartoznak, így sokan el se tudják képzelni hétköznapjaikat nélkülük. Egy tanulmány azonban most megvizsgálta, hogy hogyan reagál szervezetünk, ha hirtelen megvonjuk magunktól a koffeint.
1: A koffein hamar felszívódik szervezetünkben, és már 2 órán belül eléri csúcshatását, ami után még tovább 7 órán keresztül nem ürül ki belőlünk. A koffein ráadásul zsírban és vízben is oldódik, így minden szövetbe képes eljutni, ami megmagyarázza, miért hat ki testünk számos különböző részére.
0: A koffein megvonás elsőre fejfájást, fáradtságot és kimerültséget okozhat. Ennek oka, hogy a szervezet toleranciát alakít ki a koffeinnel szemben. Ez az anyag késlelteti a fáradtság kialakulását, ezért miután elhagyjuk a koffeint, egy ideig biztosan alacsonyabb energiaszintet tapasztalunk majd.
1: Egy bizonyos idő elteltével azonban már elkezdhetjük érezni a koffeinmentes élet pozitív hatásait. Alvásaink minősége javulni fog, ugyanis a koffein csökkenti az alvás teljes időtartamát és lerövidíti a mély alvás időszakát is. Így annak hiánya segít a szervezetünknek visszaállni rendes ritmusába.
0: A koffeinmentesség abban is segít, hogy alacsonyabb legyen a vérnyomásunk és a pulzus számunk. Emellett csökkenti az emésztési zavarok és gyomorégések gyakoriságát is, mert a koffein sav kiválasztást indukál a gyomrunkban, így ez gyengítheti hosszabb távon a nyelőcsövünk záróizmát.
1: A koffein elhagyása javíthatja a fogaink állapotát, sokkal fehérebbek lesznek. Ez nem konkrétan a koffein megvonás miatt történik, hanem azért, mert a tea és a kávé olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek elszínezik a fogakat. A koffein viszont megzavarja ízelő bimbóinkat, így, ha elhagyjuk az étrendünkből, akkor megnő az érzékenységünk az édes ízekre.
0: Mindenkinek más a koffein tűrő hatása, de a felnőtteknek naponta legfeljebb 400 mg koffeint szabad fogyasztaniuk. Akár kávét, akár teát vagy energiaitalokat iszunk, legjobban akkor járunk, ha fokozatosan ittatjuk ki a napi koffeinbevitelt. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás és Batta Levente. A mai adásunkban egy érdekes emberről fogtok hallani, aki részt vett a világ eddig legvéresebb háborújában, a második világháborúban.
1: A brit katonáságban 1926-tól 1959-ig szolgáló Jack Churchill Hongkongban született 1906. szeptember 16-án, és 89 évesen halt meg 1996-ban. 89 éve alatt sok dolgot átélt, mint például a második világháborút, vagy a Szovjetunió szétesését. Képzeljétek, ő volt az egyetlen katona a háborúban, aki íjjal lőtte le ellenfelét.
0: Mottoja az volt, az a tiszt, aki kard nélkül indul a csatába, nincs megfelelően öltözve. 1943. júliusában parancsnoki tisztként a 2. kommandót vezette. Sajátjával és a 40-es kommandóval beszivárgott La Molina városába, elfoglalták a támaszpontot, és összesen 42 foglya ejtettek egy tüzérségi osztaggal együtt úgy, hogy csak kardját használta. Kétszer adták oda neki a Distinguished Service Order nevű érdemrendet teljesítményeiért.
1: A katonaság után is rendkívül érdekes élete volt. Ő volt az első ember, aki meglovagolta a Severn folyó nagyjából másfél méter magas hullámait saját készítésű deszkájával. Jack Churchill vonattal járt haza minden nap a munkából, és a kalauz meg a személyzet meglepődve látták, hogy az út vége felé feláll, és kidobja a táskát az ablakon. Később elmagyarázta, hogy a pakját a saját hátsó kertjébe dobja, így azt nem kell elcipelnie az állomástól a házáig.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Levegővel működő buszokat találtak fel a japánok.
1: Mint tudjuk, hogy Japán jóval előrébb tart a fejlődésben, mint Európa. A legújabb technikájuk pedig egyenesen lenyűgöző. Olyan autóbuszokat gyártottak, melyek levegővel mennek és vizet bocsájtanak ki.
2: Egy Golovnin nevű blogger meg is osztotta a Facebookon véleményét. Azt írja, hogy most látott először olyan buszokat, melyek üzemanyaga a hidrogén, amit ugye a levegő oxigénjéből nyernek. Amennyiben ez a fajta módszer hosszú távon is beválik, már semmi nem fogja elválasztani a japánokat attól, hogy végleg elbúcsúzzanak a benzinnel működő járművektől.
0: A levegővel működő buszok mechanikája következő. Az úgynevezett hidrogénmotor oxigént és hidrogént egyesít, ebből pedig víz keletkezik. Mint a legtöbb fizikai folyamat, így ez is jár némi hőleadással, tehát hőt és vízgőzt is a légkörbe bocsájt. Ennek a folyamatnak az energiája pedig megmozgatja a villanymotort, ebből pedig áram termelődik.
1: Golovnin szerint ez a rendszer rendkívül környezetbarát és sokféleképpen meggátolná a légszennyezést, de van egy szépséghibája. Sajnos egyelőre nagyon drága az előállítása ezeknek a buszoknak, illetve elég kevés helyen van megfelelően kiépített infrastruktúra a hidrogén visszatöltésére. Például egy Toyota Mirai hidrogénhajtású kocsi ma 63 ezer dollárba kerül, ami átszámolva majdnem 18 milliárd forint.
2: A japán kormány célja, hogy 6 éven belül az ilyen meghajtású autók ára körülbelül 20 ezer dollárnál megálljon, azaz magyarul 6 millió forintnál. Folyamatban van több hidrogéntöltő állomás építése, illetve a hálózat bővítése is. Egyelőre főként az önkormányzatok vásárolnak ilyen járműveket, hogy példát mutassanak a lakosságnak, illetve motiválják őket a környezetbarátabb életmódra. Szerencsére ez úgy tűnik sikeres is, ugyanis már az említett Toyota modell kereslete folyamatosan növekszik. Ma rengeteg hibrid, elektromos és benzines működtetésű autót gyártanak. Szerencsére ezek is rendkívül kelendőek.
0: Ha mindannyian teszünk egy apró lépést a környezettudatos életmód felé, az a földünknek már egy óriási lépés. Ti szoktatok valamit tenni környezetetek megóvásának érdekében?
3: Minden este 6-tól 10-ig.
4: Hello.
3: A Táskarádió esti sója. 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.
5: Ezek megyek, csalogáltak, ellenben sem lesz nekem így.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os Oktober Rust-tal, és rajongó tábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek neveztek el. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az orgona által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verziók 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bár Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitára. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd's Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternevek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rossz sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált.
2: Sztorik, pletykák és a tesszelét. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Mi köze a csimpánzoknak a mobiltelefonokhoz? Gondolom sokakban felmerülhet, hogy az okostelefonnak milyen hátrányai, előnyei lehetnek. Lehet az okostelefonok terén is tudatosnak lenni? Erre a kérdésre fogunk most válaszolni Nagy Réka ökoanyú bolygómentő kézikönyvének segítségével. Először is kezdjük ott, hogy az okostelefonok újrahasznosíthatók-e.
1: A telefon gyártásához egy koaltán nevű anyagra van szükség, amit csak Afrikában tudnak kibányászni. Ezek a bányák ugyanott vannak, ahol például hegyi gorillák, bonobók és csimpánzok is élnek. A bányászat drasztikusan megváltoztatja az élőhelyüket. A Jane Goodall intézet célul tűzte ki, hogy megvédi ezeket az élőlényeket és erdőiket. Hogyan teszik mindezt? Összegyűjtik a használt mobiltelefonokat, hogy aztán újra hasznosítsák őket, különösen bennük található érceket, így csökkenni fog az újonnan bányászott ásványok iránti kereslet. Természetesen a telefonok többi részét is igyekeznek felhasználni más termékekhez.
0: És mégis mennyi mobilról beszélünk? 2018-ban 5,1 milliárd mobil jutott 7,6 milliárd emberre. Becslések szerint ez az arány tovább nőhet. 1996 óta 6 millió ember halt meg a koltán bányászat következtében. Az okostelefonok ma már az életünk részei. A trendek miatt akár gyakran le is cseréljük őket, és bár néha nem is vagyunk tisztában vele, mégis ártunk a környezetünknek. A gyártók felelőssége is nagy, ők gyakran szándékosan rövidítik az élettartamot, vagy látványfunkciókat találnak ki, hogy vásárlásra ösztönözzenek minket.
1: De mégis mit tehetünk? Érdemes átgondolni, hogy valóban le kell cserélnünk a telefonunkat. Akkor is, ha olcsónak tűnik az új, mert lehet, hogy valaki nagyon kevés pénzt kapott az alapanyagért. Leselejtezett telefonodat elajándékozhatod, vagy leadhatod a már említett Jane Goodall intézetnek is.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedrick Mira, Kovács Réka. A Váratlan utazás egy kanadai kosztümös filmsorozat. Evonleyban játszódik, ami egy kis falu a Kanada melletti Prince Edward szigeteken. A sorozat Lucy Maud Montgomery könyvei alapján készült. Az írónő maga is a történet helyszínén nőtt fel, árvaként. Igaz, ő mindkét szülőjét elveszítette, nem csak anyját, mint a történet elején hősünk. A szerzőt nagyszülei vették magukhoz, és a szigeten nőtt fel.
1: Maga a történet Sarah Stanley-ről szól, aki apja jogi ügyekbe keveredése miatt rokonaihoz utazik, arra az időre, amíg szülője rendezi a dolgait. Hattie néni meghalt anyjának nővére elég szigorúan bánik a körülötte élőkkel, beleértve a saját felnőtt húgát, Oliviát is. A kislány nevelésébe besegít még Alec, a fivérük és népes családja. Sarah nem könnyen szokik hozzá a kisvárosi környezethez.
2: Szerencsére családja segítségével beilleszkedik. Unokatestvérei, Felicity, Félix és Cecily igyekeznek mindenben támogatni. Olivia néni is próbálja ellensúlyozni Hattie néni vasszikorát, de ha nem számítjuk a sziklaszilárd felszínt, Hattie nénit is foglalkoztatja a húga beilleszkedése. A kislányt viszont kemény fából faragták és barátokra is lel.
0: A sorozat első 5 évada inkább a gyerekek sorsára koncentrált, de miután a főszereplő Sarah Polley kilépett a sorozatból, leginkább a King család sorsára, a falubeli emberekre és a változó világra került a hangsúly. A sorozatban sok befutott sztár vendég szerepelt, többek között Ryan Gosling, Christopher Lloyd, Michael York és Diana Rigg, valamint sokan mások.
1: A történetből készültek filmek, sorozatok, sőt még egy anime is. Érdekes, hogy a sorozatot kizárólag kanadai finanszírozásból akarták elkészíteni, mivel szerették volna növelni a kanadai tévéműsorok arányát az amerikaiakkal szemben. Ironikus, hogy végül pont a Disney segített kifizetni a sorozat költségeit.
2: A szériát 16 Emmy-díjra jelölték, de a rajongók nagy felháborodására Sarah Polley-t nem díjazták. Egyébként a színésznő az 5. évad után kiszállt a sorozatból, főként egészségügyi okokból. Később már csak 2 epizódban láthattuk. A kislány egyébként a karakteréhez hasonlóan elveszítette édesanyját, aki a sorozat castingolását intézte. Később egy epizódot is dedikáltak a tiszteletére. Felnőttként a színésznő komoly művészfilmes karriert futott be.
1: A Váratlan utazást ajánljuk azoknak, akik aranyos és szórakoztató sorozatélményre vágynak, és azoknak is, akik már esetleg hallottak az írónő más regényeinek feldolgozásairól is.

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűrjes Csenge és Hedik Mira. Miért jó sportolni? Javítja az állóképességet. A testmozgás rengeteg előnnyel jár. Ismert tény, hogy javítja a fizikai állóképességed, növeli a tüdőt kapacitását, a rendszeres testmozgás hatására a szívizom megerősödik, nő a szív teljesítő képessége, és csökken a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata. Az immunrendszer működése erősebb, ami által a szervezeted ellenállóbbá válhat a betegségekkel szemben. A rendszeresen végzett testmozgással a kettes típusú cukorbetegség kordában tartható. Az emésztőrendszer is pozitív hatással van. Gyorsítja az emésztést és a táplálék áthaladását a bélcsatornán, valamint csökkentheti a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát.
1: A sportolás pozitívan befolyásolja a csonttömeg megtartását, így mérsékelhető a csontritkulás is. Az izmaid megerősödnek, javul a testtartásod, fejlődik a testkoordinációd és csökkenthet az ízületi merevséged. A rendszeresen végzett sporttevékenység segít megelőzni az elhízást, valamint segít a fogyni vágyóknak elérni a kívánt testsúlyt. Könnyebben elégedhetők a felesleges kalóriák, illetve segít elérni a testsúly csökkentéséhez szükséges kalóriadeficitet.
0: A rendszeresen végzett mozgás nem csak a testünkre, hanem a hangulatunkra, a pszichés jólétünkre is pozitív hatással van. Elősegíti a hangulatjavító szerotonin hormon, valamint a fájdalomcsillapító és jó érzés generáló endorfin hormon felszabadulását az agyban. Tehát a rendszeres edzés hatására hangulatunk pozitív irányba változhat. A depresszív állapot kezelésében is az egyik alapvető technika a viselkedés aktiválása. A depresszív állapotban lévő személyek nem szívesen mozdulnak ki otthonról. Gyakran még az ágyból sincs kedvük kikelni. Annak érdekében, hogy változás álljon be az állapotukba, olyan tevékenységekre sarkalják őket a terápiájuk során, amiket korábban szívesen végeztek. Akár a rövidebb időtartamú rendszeres sporttevékenység is képes pozitív változást hozni a depresszív állapotban lévőknél, csak fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő motivációt.
1: Ha alvási problémákkal küzdesz, a sportolás erre is jó megoldás lehet. A rendszeres edzés által fizikailag is lefárasztod a tested, ennek következtében könnyebben fogsz tudni elaludni. Fontos, hogy az edzést ne csúsztass túl későre, mert akkor fennáll a veszély, hogy a szervezeted annyira felpörög, hogy emiatt nem fogsz tudni elaludni. Az edzés főleg, ha egy olyan monoton gyakorlatsorról van szó, mint a futás, úszás, segítségedre lehet az éppen aktuális nehézségek feldolgozásában, megoldásában. Edzés közben átgondolhatod az adott problémát, azt, hogy mit érdemes tenni az adott helyzetben, és mit nem. Attól, hogy egy kicsit távolabbról tekintesz a problémára, olyan megoldási lehetőségek válhatnak elérhetővé számodra, amelyekre eddig nem is gondoltál.
0: Egyéni vagy csoportos edzés. Mindkét edzésformának vannak pozitívumai. Az egyéni edzés során jobban magadra tudsz koncentrálni. Saját korlátaidat döntheted meg edzésről edzésre. Viszont ennek egyik veszélye az lehet, hogyha túl megengedő vagy önmagaddal. Akkor a várva várt fejlődés elmaradhat. Annak érdekében, hogy megfelelően haladj, érdemes kezdetben egy sportoló barát vagy egy személyi edző segítséget kérni. Csoportos edzés előnyei közé tartozik, hogy közösségbe járhatsz, egy csapat része lehetsz, motiválhatjátok egymást, és összemérheted az erőléted másokéval. Akár egyéni, akár csoportos edzés formát választasz. Fontos, hogy először mérd fel a saját igényeidet, hogy a személyiségedhez melyik edzésforma illik a legjobban.
1: A rendszeres edzés által fejleszteted a kompetencia érzésedet, hiszen megtapasztalod, hogy alkalmas vagy valamire. Általában szembesülhetsz azzal, hogy veled nem csak történnek az események, hanem képes vagy hatni és befolyással lehetsz saját magadra és az életedre. Ráébredhetsz, hogyha szeretnél változtatni, az csak rajtad múlik, és ha képes vagy elindulni a cselekvés útján, akkor magabiztosabbá és elégedettebbé válhatsz. A rendszeres edzés által közelebb kerülhetsz, vagy el is érheted az általad megálmodott testalkatot. Ez az önbizalmadra is hatással lesz, ami hosszú távon az életed több területén is pozitívan megnyilvánulhat. Legyen szó a magánéletedről, vagy a munkádról.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigő Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszig tartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiúgyüttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomgyu, Taehyun és Hwanin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Champ-től Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mik volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Champ-től Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertén Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Hang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrow and Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Miley Cyrus csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1300 éves kardot talált az osztálykiránduláson egy kisfiú.

0: Énnek, az édesanyámnak, a testvéreimnek, a barátaimnak és minden alkotótársamnak köszönöm, hogy nem csak a döntéseimet támogatjátok, hanem a félelmeimet is elfogadjátok és együtt élitek át velem azokat. Az énekesnő hozzátette, ez egy olyan pillanat, amelyet soha nem felejt el, és örökre a szívében őrzi majd. A ceremónia mellette volt édesanyja, T. Cyrus, testvére, Brandy Cyrus, valamint vőlegénye, Max Morando is. A különleges vendégek között szerepelt Donatella Versace és Anya Taylor-Joy, akik szintén beszédet mondtak az eseményen. Miley édesapja, Billy Ray Cyrus azonban nem vett részt az ünnepségen. Vikingkori kardot fedezett fel egy iskolai gyermek Norvégiában. A fiú egy Grand nevű település területén találta meg a leletet, ahol osztálykiránduláson volt. Írja a Heritage Daily. A 6 éves Henrik Refnes egy kis fémdarabot vett észre kiállni a földből, amire azt hitte, valamilyen ócskavas lehet. Hamar kiderült azonban, hogy egy középkori fegyverről van szó. A tanárok értesítették az illetékes régészeket a felfedezésről, akik a helyszínre érkezve megvizsgálták a leletet. Egy vasból készült, egyélű kardként azonosították, amely meglepően jó állapotban vészelte át a századokat. Pengéje ugyan elrozsdásodott, de egyben van és alakja jól megőrződött. A szakértők szerint a fegyver mintegy 1300 éves lehet, időszámításunk után 550 és 800 között készíthették. Az ilyen típusú fegyverek jóval ritkábbnak számítanak, mint a később elterjedő kétélő viking kardok, ezért a régészek számára értékes lehetnek számítanak. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt feleztek fel, amely Tylosaurus Rex, röviden T-Rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szállhatta az óceánt. Írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tylosaurus Rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mosasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen különágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az új fajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tylosaurus Rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, és különösen erős elkapcsa volt. A szakértők úgy vélik, hogy a T-Rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorta rátámadhattak. A Károlyi Kastély parkjában június 5-e és 7-e között kerül sor az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokra. Az érdeklődőket kiállítás, vásár, szakmai programok és koncertek várják egy inspiráló hétvégén, ahol a kertek világa, a természet szépsége és a kultúra találkozik.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A csakfoci.hu információi szerint jó eséllyel új névadója lesz az NB1-nek, amely nem Fizliga néven folytatja. Az elmúlt napokban hozzánk eljutott információk szerint ennek oka az, hogy a névadó Fiz, vagyis az OTP csoport piasztereként működő projekt jövője bizonytalan. Vagy értékesítik, vagy átalakítják, de a jelenlegi formában nem finanszírozzák tovább, ami értelemszerűen hatással lenne a Fiz marketing stratégiájára is.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg. 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fonai Dorka és Kozári Lenke.
1: A mai adásban egy környezetvédő újdonsággal jövünk. Mexikó partjainál épülhet fel a Grand Cancún okosziget, mely kizárólag megújuló energiák használatával fog üzemelni, miközben az óceán vizét is tisztítja. A világ számos pontjáról érkeznek az úszó és víz alatti ökovárosok tervei Japántól kezdve Rio de Janeiron át a Karib-tengerig. És a közelmúltban adták át a világ első kizárólag napelemmel működő luxus üdülőjét a Maldív-szigeteken. Richard Moreira Castillo építész Cancún fennállásának 50. évfordulójára, vagyis 2020-ra szeretné felépíteni a Grand Cancún elnevezésű futurisztikus ökoszigetet.
0: Hogy mire jó? Több áramot termel, mint amennyit használ. Az okos szellemiségben épülő turisztikai komplexum a luxus minden skáláját magába foglalja, mely víz alatti szállodával és étteremmel is büszkélkedhet, majd a világ egyik legszebb tengerének élővilágára nyíló panorámával. A tervek szerint a teljes tengeri platform napelemekkel lesz beborítva, mely nem csak a komplexumot látja el elektromos árammal, hanem a város főhálózatát is.
1: És még az óceán ökoszisztémáját is segíti helyreállítani. A Grand Cancún Project egyike az olyan tengerparti létesítményeknek, mely a természeti erőforrások kihasználása helyett arra törekszik, hogy óvja a tengert és a környezetet. Az óceán ökoszisztémáját védi azáltal, hogy a tisztító rendszer kiszűri a szénhidrogéneket és különböző szennyező anyagokat és a felszínen úszó szemetet, ezáltal egészségesebb élőhelyet biztosít a tengeri élővilág számára.
0: Esővízgyűjtő rendszerrel rendelkezik és sótalanít is. A napelemek mellett függőleges szélturbinák, a víz alatti árapály és hullámgenerátorok termelik a tiszta energiát. A komplexumhoz esővízgyűjtő rendszer is csatlakozik, mely a víz gazdaságos felhasználását és újrahasznosítását biztosítja. A sótalanító üzem pedig tiszta ivóvizet biztosít a vendégek számára a tengerből. Az új okokomplexum azon túl, hogy luxus üdülőhelyet biztosít a turisták számára, szeretne hozzájárulni ahhoz is, hogy a Karib-tenger ökoszisztémája helyreálljon.
1: Lenke, te mit gondolsz erről? Szerinted ez jó ötlet?
0: A Földnek szüksége lenne a megújulásra, ez az első lépés, ahhoz, hogy ezt elérhessük. És te mit gondolsz?
1: Szerintem írtó jó ötlet. Ha már az emberek úgy is költenek az igényes szállodákra, akkor az már legyen környezetbarát.
2: Megkérdeztük!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Súlyos pénzbüntetéssel sújtanák az oltástagadókat.
1: Akár 2000 euró pénzbírság is kirúgható a jövőben azokra a montenegrói szülőkre, akik elutasítják, hogy gyermekük védőoltást kapjon. A podgorikai kormány nemrégiben fogadta el az erre vonatkozó törvényjavaslatát.
0: A montenegrói közszolgálati televízió beszámolója szerint, amennyiben a parlament elfogadja a lakosság fertőző betegségektől történő védelmére vonatkozó törvényt, azok a szülők, nevelőszülők, örökbefogadók, akik nem engedik, hogy gyermekük megkapja a kötelező védőoltásokat, 100 és 2000 euró közötti összegre büntethetőek, illetve továbbra is arra kötelezik őket, hogy engedélyezzék a vakcina beadását.
1: Montenegróban a gyermekek számára kötelező a tuberkulózis, szamárköhögés, diftéria, tetanusz, gyermekbénulás, az agyhártyagyulladás, kanyaró, rubeola, mumps és hepatitis B elleni védőoltás.
0: Az általános védettséghez a gyerekek 95%-ának kellene oltást kapnia. Ezzel szemben az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint a tavalyi esztendőben a gyerekek mindössze 65-70%-a kapta meg a szükséges védőoltásokat. Zoli, mit gondolsz erről a törvényről? Szerinted Magyarországon is érdemes lenne bevezetni?
1: Szerintem nem. Mivel hogyha egy gyermeket nem kezelnek védőoltásokkal, hogy ne kapjon el bizonyos fertőző betegségeket, ezáltal, hogyha elkapja, akkor társaira is veszélye volna. És te, Kristóf, te mit gondolsz róla?
2: Én szerintem van ennek alapja, de én a bírságot kicsit soknak érzem. Tehát azért 620 000 forintot egy átlagos magyar családnak kifizetnie, nem biztos, hogy ezt mindenki megengedheti magának.
1: Ez teljes mértékben így van. Viszont maradjunk a baktériumoknál. Baktériumok leselkedhetnek rák a kávézacban.
0: Spanyol kutatók kiderítették, hogy meglepően sokféle baktérium él a kávéfőző gépeken lerakodott kávézacban. Szerencsére ezek mind békés természetűek, emberre nem jelentenek veszélyt.
1: Egy-egy kutatási téma hallatán az embereknek néha rossz gondolatok támadnak a fejében. Vajon hogy jut eszébe egy kutatónak, hogy a kávéüledékben lévő baktériumokat vizsgálja? Üldögélnek a kávégép előtt, és egyszer csak a fejére csap valamelyikük, hogy hoppá, a kávézac baktérium flóráját eddig még nem vizsgálta senki. Vagy új kávéfőző kellett a laborba, és így volt a legegyszerűbb hozzájutni?
0: A kutatók nem egyszerűen megvizsgálták 10 Nespresso kávéfőző kávészennyeződését, hogy kiderítsék, milyen baktériumok találhatók benne, hanem nyomon követték, hogyan telepítik be a baktériumok az új kávéfőzőket. A kolonizációs folyamat gyorsan, pár nap alatt lezajlik, és az is kiderült, hogy más összetételű baktérium közösségek élnek például a kávéfőző kifolyó csövében, mint a kávétálcán.
1: Egyben viszont megegyeztek. Valamennyi baktériumtörzs jól alkalmazkodott a magas koffein szinthez, illetve a kávéban lévő más vegyületekhez. Sajnos arról nem írtak a kutatók, hogy mennyire volt élénkítő hatású a kávé a bacikra. De kiemelték, hogy úttörő munkáit fontos lehet olyan biotechnológiai folyamatoknál, ami például koffeinmentesítés. Kristóf, neked van kávégéped?
2: Van, igen.
1: És ez milyen típusú kávégép?
2: Kapszulás kávégép. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy a kapszulás kávégépeknél még akkor se lenne gond az, hogy a kávézacban esetlegesen baktériumok élnek, hogyha az emberre veszélyesek lennének. Mivel a kapszulás kávégép használata során te semmilyen mértékben nem érintkezel a kávézacsal.
1: Ez tényleg így van. Viszont az negatív egy kapszulás kávéfőzőben, hogy például egy sima, filteres kávéfőzőben az accot filterrel együtt el tudod ültetni a kertbe, így táplálod a termőföldet.
2: Igen, viszont a kapszulás kávégép tisztább. Tehát a kapszulás kávégépet akár még a szobádban is használhatod, ez azért a kávépárnás készülékekre nem igaz. De egyébként ezt is próbálják orvosolni, csökkenteni a szennyezés mértékét, hogy kapszula visszagyűjtő pontokat rendszeresítettek Budapesten már több helyen.
3: Ez a Táskarádió esti showja. Hello! 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kovács Jázmin. Sokszor nem könnyű megállapítani, hogy szimpatikus vagy-e annak, akivel még csak néhányszor találkoztál, mert nem mindenki mutatja ki egyértelműen, hogy kedveli-e a másikat. Most 10 olyan dolgot mondunk el, amiről megállapíthatod, hogy valaki kedvele vagy sem.
1: Első, felét fordítja a lábfejét. Ez elsőre furán hangzik, de érdemes néha lepillantani a beszélgető partner lábfejére, ha szeretnéd tudni, szimpatikus vagy-e neki. Ha ugyanis igen, akkor általában feléd néznek a lábujjai, esetleg kicsit kifelé, de mindenképpen a te irányodba. Az összekulcsolt boka vagy a hátrahúzott lábfej például nem jelent túl jót.
0: Második, látható helyen vannak a kezei. Nem csak a lába, a keze is árulkodik. Ha kedvel, a legtöbbször látható helyen vannak a kezei. Például nem teszi őket zsebre vagy keresztbe. Nem fogja őket össze maga előtt, ezek ugyanis az elzárkózás jelei.
1: Harmadik, őszintén mosolyog-e. Egy-egy erőltetett mosolyt könnyű elereszteni, még akkor is, ha egyáltalán nem bír valakit az ember. Ez viszont nagyon más, mint az őszinte nevetés. A valódi mosolynál látszanak legalább egy picit a fogak, és a szem is mozdul a mimikával, összehúzódik picit, és megjelennek a mimikai vagy mosolyráncok.
0: Negyedik, oldalra fordítja a fejét. Ha a másik kissé oldalra fordítja a fejét, miközben beszélsz, az nagyon jó jel. Ez ugyanis azt üzeni, hogy tényleg kíváncsi a mondandódra, érdekli, amiről mesélsz, és szimpatikusnak talál. Bár ezt mindenki tudattalanul csinálja, nagyon is árulkodó.
1: Ötödik, néha elakad a szava. Azt veszed észre, hogy keresi a szavakat? Néha kicsit elakad, esetleg korrigálja a saját mondatait? Ez azt jelenti, hogy izgul a jelenlétedben, és zavarban van, ami nagyon is pozitív. Ilyenkor ugyanis jó benyomást akar kelteni, azt szeretné, ha kedvelnéd, méghozzá azért, mert ő is kedvel téged.
0: Hatodik, megérinti a nyakát. A nyak, illetve a torok a sebezhetőség és kommunikáció területe. Ha valaki gyakran megérinti magát ezeken a részeken beszélgetés közben, akkor nagy valószínűséggel érdeklődik irántad, és aggódik, hogy jó úton-e jár afelé, hogy megkedveltesse magát veled.
1: Hetedik, közeledés. Előremutatóbb jel, amikor megpróbálnak közeledni hozzád. Nem akarnak hátborzongatónak tűnni, de közelebb húzódnak, hogy kényelmes távolságban legyenek veled. Ha közelebb hajolnak hozzád, az szintén az érdeklődés egyik kifejező eszköze.
0: Nyolcadik, a hangszín. Ez egy nyilvánvaló jel. A fiúk csökkentik, a lányok pedig növelik a hangjuk magasságát. Ha mindig új témákat hoz fel, hogy tovább beszélgessetek egymással, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy hosszabb legyen a veled való kapcsolata.
1: 9. Tükröződés. A beszédstílus lemásolása szintén érdeklődő jel. A testbeszéd tükrözése ugyanis a kapcsolatteremtés és a megértés kialakításának egyik módja. Ezt ösztönösen használjuk, anélkül, hogy tudatában lennénk. Maga a tükröződés egyébként azt fejezi még ki, mintha azt mondanánk, hogy olyan vagyok, mint te, és én is pontosan így érzek.
0: 10. A szemkontaktus. Ebből nagyon könnyen megtudhatjuk, hogy kedvele a másik személy. Hiszen ha nem tud a szemedbe nézni, akkor nem figyel rád eléggé. Azonban ha tartja a szemkontaktust, akkor igenis figyel rád és érdeklődik irántad. És az iránt, hogy mit mondasz.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Arany Szabó Irén és Muhel Bíbor. A fiú, aki látta és érezte magában azt, hogy többre hivatott. A fiú, aki szerint egyszerűen neki több jár. A fiú, aki önerőből elérte céljait és megváltoztatta életét. Bauko Attila, vagyis Azaria sokak számára ismert név országszerte, bár már azt is lehet mondani, hogy a világ számos pontján sem idegen a neve. Ismertsége évről évre robbanásszerűen nőtt, és beférkőzött minden kedves hallgató szívébe, mind mély szövegével, mind egyéni dallamával. Rögtön 3 év alatt hódította meg az országot, és döntött meg csúcsrekordokat. Attila, nem lehet tagadni, egy igazi ős tehetség, és a magyar zenei kultúrában legendává vált, de vajon milyen út vezetett idáig?
1: Első kedves zenei emlékei 6 éves koráról vannak meg, amikor édesapja hazahozta neki a Kerek Rockerek című filmet. A film elsősorban azért tetszett neki, mert korhatáron felüli volt. Bár azt gondolja, hogy semmi olyan jellegű dolog nem volt benne, amit egy gyereknek nem szabad látnia, leszámítva a káromkodásokat. Viszont a filmben játszott metal zenék és a gitárok voltak azok, amik igazán mély benyomást keltettek benne, és formázták meg a zenélés gondolatát. Később nagyobb befolyás nem érte ezen a téren, csak szimplán rengeteg metált és idővel más zenéket hallgatott napi szinten. Kreativitását és lelkesedését a szülei mindig is támogatták, ezért is tart ott, ahol tart.
0: Bár zenei karrierét 2019-ben kezdte, a művész úr addig sem bújt el a világ elől. 2014-ben indította el a Paul Street nevezető YouTube csatornáját, amiről sokan tudnak, de az új Azaria rajongóknak ez esetleg új információ lehet. 12-13 évesen ült először kamera elé, és hozta létre csatornáját, melyre az unalom és a magány vette rá, de ugyanakkor megvolt benne az is, hogy úgy érezte, nem volt kivel megosztani érzéseit és gondolatait. Saját felületén olyan témájú videókat csinált, amilyen dolgok foglalkoztatták, és amikkel kapcsolatban megosztotta saját gondolatait, meglátásait is. Legismertebb videósorozata a Rejtélyek nyomdokában címmel futott, de emellett számos vicces vagy személyes videót készített, aminek hatalmas sikere lett, 2023 áprilisára a közönsége 500 ezer főre nőtt. Idővel videóiban egyre gyakrabban mutatta meg a zenei tehetségét, majd több évnyi vívódás után úgy döntött, külön választja a két érdeklődését és művészi foglalkozásait a 2018-ban megalapított Azaria csatornájára töltötte fel.
1: Első komoly zenei elhatározásai 2017-ben kezdődtek, amikor angol órákon angol dalszövegeket kezdett el írni a füzetébe. 2019-ben adta ki első Blind című kislemezét, melyet barátjával 100 Sins Pócsi Botondal közösen alkotott meg. Azonban a karrierje csak 2 évvel az első kislemez megjelenése után lobbant lángra, amikor kiadta Des Molnár Attilával a Rét nevezetű közös számukat. A dal azonnal felkapott lett, de ez nem minden. Következő közös számuk a minden egy még nagyobb sikert aratott. A Maha Stream Top 40 slágerlista 9. helyén indított, de nem kellett sokat várniuk, nem sokkal később a lista legtetejére került a dal. Viszont van egy kérdés, ami ott lebeg mindenki szem előtt. Ha már korábban is voltak zenéi, és rendelkezett egy szolidabb követési táborral, akkor miért nem indult be azonnal a karrierje? Attila állapítása szerint a dalszövegek nyelve miatt.
0: A Rétig csak is angol szövegű dalokat írt, és hiába rendelkezett az összes korábbi száma ugyanolyan jellegű zenei stílussal, mint a Rét, úgy véli, az angol nyelvű dalok nem érintették meg úgy a közönséget, ellenben sokat számít az, amikor valakit a saját anyanyelvén szólítanak meg. Bár mindkét szám közel áll a szívéhez, és boldog emlékek törnek fel benne, amikor felidézi őket, de a sikerhez az angol szöveg írásról, a magyar írásra váltás volt a kulcs. Ez az elmélet bebizonyosodott, amikor 2021-ben kiadták a Ló túloldalán nevezetű közös albumokat, és jobban teljesített, mint a kicsivel korábban kiadott egyéni Camouflage albuma, amely csak angol nyelvű számokat tartalmaz. De miért erőltette annyira az angolt? Attila őszintén bevallotta, mindig is úgy érezte, hogy az angol dalszövegekben jobban ki tudja fejezni az érzéseit és a gondolatait. Ezért is volt nehéz a váltás számára, de igyekszik minél jobb számokat írni most már magyarul is.
1: De ne felejtsük el megemlíteni elért sikereit. 2021. novemberében elnyerte az MTV Europe Music Awards regionális díj legjobb magyar előadó díját. Alig egy évvel később teltházas koncertet adott a Papp László sportarénában, majd első magyar előadóként triplázott a budapesti Puskás arénában, mely az eddigi legnagyobb dobása volt.
0: Azaria dalai sokak számára jelentenek menedéket, és legalább annyira fontosak a rajongók számára, mint magának az alkotónak. Bauko Attila még fiatal, és meg annyi zene, koncert és csodás emlék vár rá és a közönségre egyaránt.
2: Sztorik, pletykák és a te zenét.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Berzevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mi a legnépszerűbb könyv, amit mostanában eladnak?
2: Vissza is fogok kérdezni, melyik korosztályból?
1: Mondjuk a miénkből, a 12-14 éves korosztály.
2: Ehhez egy pillanatra gondolkoznom kell. Szerintem a legnépszerűbbek talán a abszolút történelem sorozat, mert nagyon érdeklődőek vagytok a történelemmel kapcsolatban, és ezek ilyen nagyon jó pofán, időutazás szerűen mutatják be a történelmi korokat, egészen Mátyás király korától, akár az 56-os forradalomig találunk regényeket ilyen témában.
1: A korosztálya felvételi iránt választja a könyveket, vagy csak mert érdeklik őket?
2: Nálunk inkább azok, akik maguktól szeretnek sokat olvasni, illetve a szülők választanak a gyerekeknek, mert ugye az szokott lenni, hogy nyárra mindenképp legyen olvasmány a kötelezőkön kívül is, illetve karácsonykor majdnem minden család úgy gondolja, hogy a fa alatt könyvnek is van helye, úgyhogy az a másik olyan időszak, amikor a ti korosztályotoknak is nagyon sok könyvet adunk el.
3: Van a személyes kedvenc könyve?
2: Természetesen mindig másik, de van, mivel nem kamerával vagytok, ezért kevésbé tudom megmutatni, de most személyes kedvencem ott három olyan albumkönyv, ami gyönyörű szép grafikával, és tulajdonképpen ajándékkönyvek.
3: Ön szerint is érdemes ezeket a könyveket olvasni?
2: Mindenképpen. Hát olvasni nagyon-nagyon fontos és muszáj. Sokkal-sokkal több minden megnyílik előttünk a könyveken át, mint hogyha filmeken nézzük ezeket. Úgyhogy mi iszonyúan nagyon-nagyon mindenkit arra bíztatunk, hogy olvasson sokat. Hát lehetőleg mondjuk egy heti egy könyvet érdemes lenne elolvasni. Nektek mondjuk nyáron én úgy egy kettő könyvet nagyon javasolnék, hogy kettőt olvassatok el. Nézzetek szét, és amelyik tetszik, azt olvassátok el.
3: Önnek a könyvesboltban itt van a kedvenc könyve?
2: Igen, nekem a tavalyi legesleg kedvencebb könyvem, körülbelül én olvastam olyan 50-valahány könyvet a tavalyi évben, és a Másodvirágzás című könyv volt a személyes kedvencem, és ott van fönt a kirakatban, meg tudom mutatni.
4: Ön így a munkája mellett sokat szokott olvasni?
2: Nagyon sokat próbálok olvasni, csak nagy családom van, mert 6 gyerkőcöm van, úgyhogy amennyi időm marad mellettük, igen, én próbálom a heti egy könyvet tartani.
3: Mi az eredeti szakmája?
2: Én néptáncpedagógus, és egy teljesen más szülésznő voltam ezelőtt, mielőtt idejöttem dolgozni, úgyhogy kisbabák születésénél segítettem.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Billő. Csak előnytelen unalmas fotók készülnek rólad, és ezen változtatni szeretnél? Mi segítünk.
1: Budapesten található a Selfie Múzeum, melyben gyönyörű, figyelemfelkeltő fotókat tudsz barátaiddal egymásról készíteni. A kreatív flamingós, unikornisos vagy egy cukormedencében úszkálós képpel garantáltan lájkok sokaságát tudhatod magadénak.
0: A két szinten elterülő 400 négyzetméteres múzeumban olyan díszletek és installációk között készíthetsz egyedi fényképeket, melyeknek csak a képzeltet szabhat határt. 11 különböző teremben élheted ki kreativitásodat.
1: A készítőknek ezen felül még rengeteg ötletük volt, ezért úgy döntöttek létrehoznak nem messze az elsőtől még egy helyet, ahol ki lehet élni a fotomániánkat.
0: Te is álmodoztál már arról, milyen belefeküdni egy pénzzel teli kádba, vagy fehér lovakon vágtatnál vissza az időben? Ezt itt megteheted. Ráadásul ez a múzeum ad otthont egy különleges koktélbárnak is, ahol szomjunkat oldhatjuk.
1: Villő, ha jól tudom, de már voltál ott. Milyen volt? Kicsit mesélj nekünk róla.
0: Igen, én voltam az első Selfie Múzeumos helyen, és nagyon élveztem. A flamingók voltak a kedvenceim, és amikor bele lehetett ugrani a cukorgyöngyös medencébe.
1: Az jó lehetett. És mindenki, aki elmegy ebbe a múzeumba, ugyanolyan képeik lesznek?
0: Nem, egyáltalán nem lesz ugyanolyan képe mindenkinek, hanem a kellékek adottak, meg a háttér és saját kreativitásodat élheted ki benne.
1: Nekem megjött a kedvem hozzá, és nektek írjátok meg nekünk.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti showja. 97.5 Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szósz tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió. Te is

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poszeidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktisz, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellehető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.
2: Csak a te kedvenceid! Semmi más!

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. Dubajban épül a világ legnagyobb genetika mintatárolója. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. Mikrofonnál a

0: hamarosan bővül. Az Óvádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával elindított platformot a gazditkeres.hu állatidő alapítvány csapata hozta létre. Állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés non-profit alapon működik. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen közvetíthetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek. Az érdeklődők pedig elvesznek az információk között. A gazditkeres.hu erre kínál választ egy modern, átlátható és könnyen használható rendszerrel. Dubaj futurisztikus múzeumában 10 000 veszélyeztetett faj genetikai mintáit fogják lefogyasztva tárolni. Olvasható a tervet kezdeményező cikk közleményében. A Colossal Bioscience a világ legnagyobb biológiai mintatárolóját tervezi létrehozni az Egyesült Arab Emírségekben, vagyis egy biovaultot a veszélyeztetett fajok számára. A biotechnológiai vállalat neve már bejárta egyszer a világot, amikor genetikai technológiák segítségével feltámasztották az évezredekkel ezelőtt kihalt óriás farkast. Most egy globális természetvédelmi infrastruktúra kiépítésén dolgoznak. Colossal Biovaultnak elnevezett mintatároló Dubaj ikonikus Museum of the Future épületében kap majd helyet. A tervek szerint mintegy 10 000 fajhoz tartozó több millió fagyasztott szövetmintát, sejtet és egyéb biológiai anyagot fognak ott tárolni, ami magába foglalja 100 az Egyesült Arab Emírségek legveszélyeztetettebb élőlényeihez tartozó mintát is. Felfedeztek egy 2 méter magas Athén szobrot, rendkívül részletes faragással, írja az Akronyusz. A szobor Törökország délnyugati részén fekvő, laodékiai ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták. Pallas Athéné görög istenőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkátok során tárták fel. Laodékia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének ezúttal is a szilvásváradi Lipicei Lovas Központ ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy hazai vagy határon túli település nevez.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap is a napsütési lesz a főszerep, ami csak kevés gomoly felhő zavarhat meg. 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

0: óceánt. Írja a Life Science. Bár egy időben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tylosaurus rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a mosasaurusok közé sorolható, amelyek teljesen különágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak. Amint az új fajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tylosaurus rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, és különösen erős állkapcsa volt. A szakértők úgy vélik, hogy a T-rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorta rátámadhattak. A Károlyi Kastély parkjában június 5-e és 7-e között kerül sor az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokra. Az érdeklődőket kiállítás, vásár, szakmai programok és koncertek várják egy inspiráló hétvégén, ahol a kertek világa, a természet szépsége és a kultúra találkozik.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A csakfoci.hu információi szerint jó eséllyel új névadója lesz az NB1-nek, amely nem Fizliga néven folytatja. Az elmúlt napokban hozzánk eljutott információk szerint ennek oka az, hogy a névadó Fiz, vagyis az OTP csoport piasztereként működő projekt jövője bizonytalan, vagy értékesítik, vagy átalakítják, de a jelenlegi formában nem finanszírozzák tovább, ami értelemszerűen hatással lenne a Fiz marketing stratégiájára is.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg. 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

mint a később elterjedő kétélő vikingkardok, ezért a régészek számára értékes leletnek számítanak. Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt feleztek fel, amely Thalassaurus Rex, röviden T-Rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve a kréta időszakban szállhatta

szakadok, akkor is vannak rossz szakarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani kisz ez vagyok én.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsekre bukkantak Dániában. Megdöntötte a félmaraton rekordját egy kínai humanoid robot. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyálmirigyrákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevétlenek. A kutatás során a modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, melyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenes is detektálta. Ezek többsége később rossz indulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő paciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszában lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelését. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvétel pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki egy dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy néptelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézésre tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen

0: autó 56 perc 42 másodperces csúcsát, melyet tavaly februárban állított fel. Amint egy 1,69 méter magas Lightning teljesen önműködő, igaz, létezik egy távirányításos kivitele is. Ez automatizált testvérénél még gyorsabban teljesítette a távot. 48 perc 19 másodperc alatt, de a kínai robotolimpia szabályai szerint csak a teljesen önműködő eszközök teljesítménye számít rekorddöntőnek. Az augusztus 20-ai négynapos hétvégéhez kapcsolódva idén egészen augusztus 23-áig várja látogatókat a Szent István ünnepek köré szervezett összművészeti fesztivál, a Székesfehérvári Királyi Napok. A történelmi főváros legfontosabb augusztus 14-én kezdődő kulturális eseményéről Lerner Zsolt a polgármester és Igaz Krisztina a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője tartott sajtótájékoztatót.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Május 28-a és 31-e között Székesfehérváron az MKOS sportcsarnokban rendezik a Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság A döntőjét. A 8 csapatos tornán az Albafehérvár serdülő csapata mellett 5 budapesti, 1 pécsi és 1 debreceni gárda vesz részt. A szervezők minden érdeklődőt várnak a döntőre.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg. 23-29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: egészségesnek lenni sok erőfeszítést, pénzt és időt igényel. Valójában viszont az életünkön változtatni sokkal egyszerűbb, csak be kell iktatnod pár új szokást a napi rendedben. A mai adásban ezeket hoztuk el nektek.
1: Manapság nagyon sok embert érint a migrén, és van, akinél már a gyógyszer sem segít. Ha te is köztük vagy, ez a természetes gyógymód biztosan segíteni fog. Amikor érzed, hogy közeleg a migrén, csak igyál meg egy pohár szőlőlevet. Ilyenkor ugyanis fejfájásodat az agyadban lévő kémiai anyagok egyensúlyának zavara okozza. A szőlőben található A, B2 és C vitamin is, ezek mind a migrén ellen hatnak. Azonban a legnagyobb szerepet a B2 vitamin játsza, mivel ez egyensúlyba hozza a kémiai anyagokat az agyadban, illetve csökkenti a fejfájásodért felelős vas szintjét a véredben.
2: Másodikként hajad szépségének megőrzésére hoztunk egy tippet. Az igazság az, hogy nem csak az számít, hogy milyen sampont használsz, hanem az is, hogy mit eszel. A titok pedig a lazac. Ebben a halfajtában ugyanis sok D-vitamin és omega-3 zsírsav található, melyek létfontosságok a haj és a fejből hidratálásához. Az omega-3 ezen kívül egészségesen tartja a hajhagymákat, csökkenti a gyulladást, kezeli a korpát és mérsékli a szárazságot. Összefoglalva tehát, minél több lazacot eszel, annál egészségesebb leszel te és a hajad is.
0: Ha te is gondolkodtál már abban, hogy leadnál pár kilót, a citromos sós víz nagyban segítségedre lehet. Közismert, hogy ez nagyon egészséges, de sajnos nem olyan finom, mint egy pohár narancslé vagy energiaital. A citrom és só azonban két olyan varázslatos összetevő, ami kimossa a szervezetedből a méreganyagokat és gyorsítja a fogyásodat is. Ennek okai, hogy csökkentik az étvágyadat, így gátat szabva annak, hogy felesleges kalóriákat vigyél be, valamint felpörgetik az anyagcserédet is.
1: Negyedikként egy egyszerű otthoni praktikát ismerhetsz meg. A sárgás körmök sajnos egy mindennapi jelenség, de egyáltalán nem szép. Ha természetesen szeretnéd fehéríteni őket, javasoljuk neked a fogkrémet. Ez ugyanúgy erősíti és fehéríti a körmeidet, mint a fogaidat, hiszen ebben is keratin található. Ezt a praktikát nagyon egyszerűen véghez tudod vinni. Csak kenj egy fogkefére kevés fogkrémet, majd dörzsöd vele a körmeidet. Hagyd hatni egy percig, majd mosd meg a kezeidet.
2: Ha meg szeretnéd növeszteni hajadat, készíts saját hajszérumot. Ennek egyik összetevője a ricinos olaj, amiben megtalálható a fejből hidratáltságát biztosító E-vitamin, omega-9 és omega-6 vitaminok. Ezen kívül ásványi anyagokkal is találkozhatunk benne. Második összetevője az avokádóolaj, amely vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, emiatt megvédi a hajad a töredezéstől. A szérum utolsó összetevője a kókuszolaj, ami megelőzi a fehérjék csökkenését a hajadban. Emellett még véd a napsugárzástól és a környezet káros hatásaitól is. Ennek elkészítése nagyon egyszerű. Mindegyik összetevőből tegyél egy tégelybe egy harmad rész, és alaposan rázd össze. Ezután már használhatod is.
1: Az utolsó tippünk a fogfehérítéssel kapcsolatos. A ragyogó mosoly meg a biztosságot ad, azonban ha fogaidat rejtegetned kell, az sokat levesz az önbizalmadból. Ha te is meg a biztosan szeretnél mosolyogni, egyél sok zöldséget és gyümölcsöt. Ugyanis ezek antioxidáns tartalmuknál fogva csodásan képesek eltüntetni a foltokat a fogaidról. Ilyen gyümölcs például az eper, ami fehéríti a fogakat, valamint a bor és kávéfoltokat is képes eltüntetni. Másik ilyen gyümölcs az alma. Ez természetes folteltávolítóként működik, mivel fokozza a nyáltermelést, ezzel segítve az öntisztulási folyamatot. Ajánljuk még neked a narancsot, illetve az összes többi fanyar gyümölcsöt, mert ezek semlegesítik a szájüreg savasságát, ezzel meggátolva a fogszúvasodást.
2: Te próbáltál már ehhez hasonló lifehackeket? Ha igen, írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalán.
3: 97.5 Táska Rádió. Make some noise!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rék és Fratli Zsófia. Te hallottál már a szorongásos zavarokról?
1: A szorongás, a félelem, az idegesség mindannyiunknak ismerős, hiszen ez az életünk felejárója. Az egyén természetes reakciója új, váratlan vagy megterhelő élethelyzetekben. Szorongást tapasztalhatunk fontos teljesítményhelyzetekben, vizsga, felvételi előtt, nyilvános szereplés alkalmával, vagy egyéb lelkileg megterhelő események kapcsán, például betegségek, negatív élmények, bizonytalan élethelyzetek alkalmával.
0: A mai pszichológiai tudás szerint a szorongás valamilyen vélt vagy valós veszélyhelyzetre adott reakció. Nem a helyzetek, hanem azok egyéni értékelése váltja ki a szorongást, például egy állás elvesztése, mely egy valós veszélyhelyzet, ugyanolyan szorongást válthat ki, mint az állás elvesztésétől való félelem, mely meg egy vélt veszélyhelyzet.
1: Hasonlóképpen a hipohondriás beteg, aki valamilyen betegség esetleges kialakulása miatt aggódik, vélt veszély, ugyanolyan erős szorongást élhet át, mint a testi betegségtől szenvedő, valós veszély, személy.
0: A szorongás sokféleképpen hathat, egyaránt át pozitív vagy negatív hatása az egyénre nézve. Pozitív hatása lát a képességek és probléma megoldás mozgósítására, vannak emberek, akikből a feszült helyzet hozza ki a legjobb teljesítményt. Előfordulhat negatív hatásként viszont a gátlás, vagyis amikor az egyén szinte megbénul az adott helyzetben és jóval képességei alatt teljesít.
1: A szorongás testi, érzelmi, gondolkodásbeli és viselkedéses tünetekben nyilvánulhat meg, melyek egyéniségenként nagyon különbözőek lehetnek. Testi megnyilvánulásnak tekinthetjük például az arcunk kipirulását, szájszárasságot, izzadást, heves szívverést, mellkasi szorítóérzést, hasmenést és vizelési ingert, valamint a vázizomzat tartós megfeszülését.
0: Érzelmileg furcsa, félelemhez hasonló ideges feszültséget, szorongató érzést élhetünk át. Magatartásunk is nagyon megváltozhat ilyenkor, például rosszul alszunk, esetleg elfelejtünk dolgokat, vagy szükségét érezzük annak, hogy többször is leellenőrizzük magunkat.
1: Te tapasztaltál már ilyet?

0: 97.7 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Durján Boglárka, Török Marcell, Óvári Ambrus, Szép Laki Emma, Csókás Dávid és Porkoláb Boldizsár.
1: Most bemutatjuk Lokbalok Pétert, aki már 4 évesen szórakoztatta az utcájában lakókat a saját rádió műsorával. A Táska Rádióból indult, dolgozott a Lánchíd Rádióban, de láthattátok az M2 gyerek műsorában is. Az álma az volt, hogy bekerüljön az SZF-re, 4-szer próbálkozott, sikertelenül, de Peti nem adta fel. 5-5-szörre sikerült. Jelenleg filmrendezőnek tanul az egyetemen.
2: Mind dolgozol jelenleg?
3: Most az SZF-én, a Színház és Filmművészeti Egyetemen tanulok filmrendezést. Ez volt az első tanévem, és várhatóan 2024-ben fogok végezni.
4: Mi tetszik most legjobban az egyetemben?
3: Nem volt olyan nap, hogy ne lett volna kedvem bemenni. Ugyanazt élem át, mint annak idején itt a rádióban, hogy bemegyek, és jó szívvel megyek be, szeretem az embereket, akik ott vannak, minden nap valami izgalmasat csinálunk, amikor órák vannak, akkor az órákon ülünk, és az órák jók, érdekesek és izgalmasak. A mi egyetemünkön csak egyet nem szeretünk, de a többi 14 tantárgyat azt szeretjük. Úgyhogy ezt szeretem benne, és remélem, hogy ez még így is marad.
5: Mi az álommelód?
3: Nehéz kérdés ez, mert minden alakul át. A médiára célzok most pontosan, hogy teljesen átalakulnak a fogyasztási szokások, hogy mi lesz a TV, rádió, meg a film sorsa, azt még nem tudjuk. Tehát ugye minden költözik át az online platformra, ami pedig már online jelenik meg, az nem lehet teljesen olyan, mint mondjuk a rádióban vagy a TV-ben volt. Mások a szokások, másképp hallgatják az emberek, és egyébként a filmre is igaz ez valamilyen szinten, mert nyilván sokáig fognak filmek készülni, nagyon sok film fog még készülni. Úgy néz ki, hogy a következő évek azok a mini sorozatokról fognak szólni, hogy most a társadalom a sorozat függő lett, és ennek a film issza meg a levét. Azért nehéz ez a kérdés, mert nem tudom megmondani neked azt, hogy pár év múlva, amikor én végzek, vagy amikor én majd 30 éves leszek, meg 40 éves leszek, meg 50, akkor hogy fog ez az egész kinézni? Lesz-e még olyan, hogy rádió? Lesz-e még olyan, hogy tévé? Lesznek-e még mozik, ahol 2 óra hosszú filmeket lehet megnézni?
6: Mi motivált téged, hogy ennyiszer jelentkezz az egyetemre?
3: Egyrészt a makacságom, szóval, hogy már egy kicsit a büszkeségemet is piszkált ez a dolog, hogy ennyiszer kihajítottak, akkor nehogy már annyira alkalmatlan nem lehetek, és akkor volt is olyan tanár, akinek megmondtam, hogy már pedig addig jövök, amíg föl nem vesznek. Meg a másik az, hogy én úgy voltam vele, hogy ha már elmegyek egy egyetemre, és rászánok legalább 3 évet, akkor azt hasznosan szeretném tölteni. Ne csak a papírért csináljam, hanem akkor az tényleg teljen is úgy az a 3 év, hogy érdemi dolgokat csinálunk, és az SFE nagyon kevés egyetemek egyike, ami egy gyakorlatias egyetem, tehát alig van ilyen elméleti meg magolós része, hanem javarészt inkább arról szól, hogy dolgokat kell csinálnunk, alkotnunk, forgatnunk, történeteket kitalálni. A tanórák nagy része is olyan, hogy beszélgetős, érvelős, ellenérvelős, tehát alig van olyan tantárgyunk, ahol így leadnak egy anyagot, és ezt meg kell tanulni.
0: Mik a terveid a következő pár évre?
3: Következő 2 évre biztosan az, hogy az egyetemet befejezem. Utána hol kötök ki, hogy most rádiózni fogok újra, vagy visszamegyek a tévébe, vagy esetleg belevágok a filmezésbe, mert most ugye én játékfilmrendezőnek tanulok. Az lenne elvileg a jó út, hogyha ezután filmezni kezdenék, de Magyarországon azért nagyon nehéz ebben elhelyezkedni, mert pénzt szerezni filmekre, meg pozíciókat, azt azért ki kell járni azt az utat, és én filmezésben még nem dolgoztam, úgyhogy ez nekem egy új vonal. Mindenképp a média vonalon szeretnék tovább menni, de még nem tudom, hogy annak pontosan melyik szegmensébe, de remélem, hogy a filmezésben is kipróbálhatom magam, ha már egyszer diplomás filmrendező leszek.
7: 97.5 All the time. Táskorán.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna, Fésű Amira Bonita, Kassai András. Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgetünk a mobilfüggőségről. Mit nevezünk függőségnek?
1: Sziasztok! Függőségről akkor beszélhetünk, hogyha megváltoztatja valakinek a viselkedését, az érzelmeit, a gondolkodását, súlyosabb esetben mondjuk nem tudja ellátni a napi teendőit, a munkáját, vagy a tanulást például valaki. Tehát nyilván függőség sokféle lehet, sokféle megnyilvánulási formája lehet, illetve ennek vannak azért fokozatai, tehát van, amikor ez egy kicsit enyhébb, van, amikor viszont akár nagyon súlyos is lehet egy függőség.
2: És ez milyen súlyos lehet ez a függőség?
1: Mobillal kapcsolatban?
2: Igen.
1: A mobiloknak ugyanaz az előnye, mint a hátránya, tehát az a nagy probléma velük, hogy nagyon könnyen tudjuk őket használni. Tehát picik is, könnyen használhatók, és mindig ott vannak velünk. Tehát körülbelül reggel felkelünk a mobilunkkal, és onnantól kezdve folyamatosan velünk van, és este is nagyjából ezzel fekszünk le. Tehát ezzel az a nagy probléma, hogy nagyon könnyen rá tudunk erre úgymond kapni, hogy egy folyamatos információáramlásban vagyunk, folyamatosan meg tudjuk nézni az e-maileinket, az SMS-einket, állandóan elérhetőek vagyunk. Van egy csomó ugye ingyenes alkalmazás, amit le tudunk tölteni, segíti az életünket. Ez viszont kialakíthat egy függőséget, tehát most már beszélünk konkrétan a mobil függőségről, ami azt jelenti, hogy van, akinél ez akár nagyon súlyos is lehet. Tehát most az új vizsgálatok alapján, tehát az utóbbi években elkezdték ezt kutatni is, és ott már kiderült az, hogy sajnos mint a kábítószerek akár olyan változásokat is hozhat az agyba ez a fajta függőség, illetve a szorongást és a depressziót növelheti.
3: Milyen következményei lehetnek?
1: Sokféle következményt nézhetünk. Nézhetjük ugye a fizikális dolgokat is, tehát hogyha például valaki folyamatosan mobilozik, tehát azon játszik, tehát akkor felvesz például egy olyan testtartást, tehát hogy fizikálisan is ugye lesz egy görbe hát, egy beszűkült tudatállapot egy kicsit, ez növelheti a stresszt, növelheti a szorongást, akár ugye a látásra például rossz hatással van, tehát hogy a szemét is akár veszélyezteti, tehát testileg és lelkileg kihat sajnos egy erősebb ilyen függőség. Tehát, hogy itt igazából az a lényeg, hogy mennyi a mennyiség ennek az óraszámnak, amit mondjuk eltöltünk a mobilunkkal, és azt mondjuk milyen helyzetbe. Tehát, hogyha valaki például leül több órára, és ugyanabban a testtartásban áll fel mondjuk 3 óra után, akkor nyilván ott még a fizikai dolgokra is kihat.
0: Hogyan tud egy mobilfüggő megszabadulni a szenvedélyétől?
1: Vannak fontosabb paraméterek, amiket érdemes mondjuk betartani. Tehát vannak olyan dolgok, amire tudunk figyelni. Tehát, hogy például kijelölök olyan tiltott zónákat, ahova nem viszem a mobilomat. Tehát mondjuk a fürdőszobába, vagy a konyhába, hogyha éppen vacsora van, vagy valami olyan helyzet van, tehát bizonyos szituációkban, családdal, barátokkal, stb. Nem viszem magammal a mobilt. Aztán érdemes például lehalkítani, tehát vagy levenni bizonyos értesítéseket, tehát hogy ne legyen mindig az a ott a figyelmem, ne legyen mindig az bennem, hogy na vajon most mi történik, ki fog írni, mi jött, elérhető vagyok-e, milyen információról maradtam le, hogyha nem figyelek oda. Tehát, hogy ne legyen egy állandó készenlétem a telefon felé. Tehát ezt meg tudom úgy oldani, hogy például bizonyos értesítéseket kikapcsolok. Aztán lehet olyat csinálni, hogy vannak ingyenes alkalmazások, amit szintén le lehet tölteni arra, hogy mondjuk lássam azt, hogy mennyit mobiloztam, tehát érdemes megnézni azt, hogy mondjuk mennyi időt töltöttem a neten, mennyit foglalkoztam a bizonyos dolgokkal. Ha viszont súlyos függőségről beszélünk, akkor viszont szakemberhez kell fordulni, tehát hogy van, akkor mert, tehát hogyha egy súlyos függőség van, akkor azért ezt már egyedül nem feltétlenül tudja megoldani az, akit ez érint, tehát akkor addiktológus, szakember, pszichiáter vagy pszichológus az, aki tud ezekbe segíteni.
2: És kihatással lehet a gyerekek koncentráció képességére?
1: Mindenképpen, mert egyrészt a mobil beszippant, tehát hogyha elkezdek vele foglalkozni, akkor szinte észre se veszem, hogy még ezt is megnézem, azt is megnézem, amazt is megnézem. Úgy nem is tudok ugye akkor másfele koncentrálni. Mivel mindig egy ilyen ügyeletes készenlétbe vagyok, hogy most érkezik esetleg egy bejövő hívás, SMS, cseten valaki éppen keresni fog, stb. Így még, hogyha nincs is a kezembe, és nem foglalkozok vele, akkor is elviszi a figyelmemet, tehát nem tudok úgy odafókuszálni például az adott feladatra. Tehát tanulni mondjuk nagyon nehéz úgy, hogy tudom, hogy ott van a közelben a telefon, és akkor bármikor történhet valami, akkor nem fogok tudni odafigyelni például a matekházira, mert a koncentrációm az nem ott van.
3: Az elmúlt percekben Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgettünk a mobilfüggőségről. Köszönjük, Anikó!
1: Köszönöm!
4: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz!

0: megengedtél.
1: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kuruc Regina és Hedrik Mira. A kutyák szinte az idők kezdete óta részei az emberek életének. Most megnézzük, hogy a kutyák hogy tudnak segíteni az emberek számára.
2: Sokak tartanak otthon háziállatot, leginkább kutyát, de vajon miért? Egyrészt lelki okok miatt, egyrészt pedig azért, mert az állat segítség számukra mindennapokban. Ilyenek például a segítő kutyák a vakok és gyengéllátók számára. Ők amolyan látószemek, vigyázók ezek egy sérült ember számára. Sokszor szinte tökéletes páros tudnak alkotni.
1: Az élet más területein is megmutatkozik a kutya-ember kapcsolatának pozitív hatása. A terápiás kutyákat kifejezetten erre a célra, ahogy az elnevezésből egyenesen következik, terápiára és fejlesztésre nevelik már kiskoruk óta. Iskolákban, óvodákban egyre gyakrabban alkalmazzák a kutyás terápiákat, foglalkozásokat a gyerekek fejlesztésére, mindezt igen nagy eredményekkel. Ezen alkalmakkor a kutya aktív, motiváló résztvevője a folyamatnak. Az ilyen foglalkozások oldják a stresszt, a szorongást, fejlesztik a részképességeket és pozitívan hatnak a társas kapcsolatok kialakítására is. A gyermekeknél kiskorban, a beszédindításban is tudnak segíteni.
2: Egy pszichiáter véletlen folytán rájött arra, hogy a kutyák pszichiátriai kezeléseknél is jól lehet használni. Így a felnőttek gyógyulásában hatékony segítők tudnak lenni. A kutyák jól tükrözik a beteg érzelmeit, reakcióit, és akár közös kommunikációs csatornává is tudnak válni, segítve egy pszichiáter terapeuta munkáját. Sőt, kutatások igazolják, hogy optimalizálják a vérnyomást és a depresszióra is pozitív hatással vannak négylábú barátaink.
1: Vannak olyan beteg személyek, akiknek sokszor a mellettük lévő kutya mentette meg az életüket. Ezek a rohamjelző kutyák. Ők egy-egy rosszul lét, epilepszia, diabétesz előtt jeleznek a gazdájuknak, akik gyógyszerbevételével meg tudják előzni a bajt. Ezek az állatok speciális kiképzésükből fakadóan roham alatt segítség hívásával tudnak segíteni a gazdájuknak.
2: Beláthatjuk, hogy a kutyák, és úgy az általában az állatok nem csak lelki társai tudnak lenni az embereknek, hanem nagyon sok élethelyzetben a fejlődésünket, a gyógyulásunkat is szolgálják.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancpolcer Csepke és Pajor Natália. BP a cserkészet alapítója. 1857. február 22. London. Itt és ekkor született Lord Robert Stevenson Smith Baden-Powell, a cserkészet alapítója, becézve BP.
1: BP már fiatalon is életre kész volt. Négy bátyával túrázott és hajóutakat tettek meg. Tanult a Carthouse intézet ösztöndíjasaként. 19 évesen lett hivatásos katonatiszt, alhadnagy a 13. huszárezrednél. Ez volt az a lovas osztag, ahová beosztották, és ami épp Indiában állomásozott.
0: 1883-ban alig 26 évesen már százados, 1884-ben Afrikában Zulu földet térképezi, utána Málta kormányzójának szánsegéde és örnagya lesz. 1895-ben afrikai katonai expedíciót vezet az Aszné törzs földjén. Felderítő tapasztalatait az Astu Scouting segédkönyv a Felderítőknek című munkájában teszi közzé.
1: 1899-ben Dél-Afrikában háború dúlt, amiben BP is részt vett. Mafeking város védelmét bízzák a fiatal ezredesre. Két zászlóalj fölött parancsnokol. 1250 fegyveressel védi a dél-afrikai, angolok számára kulcsfontosságú kis települést. 217 napon át mindaddig, míg 1900. május 17-én meg nem érkeznek a felmentő csapatok.
0: Ezek után visszatér Angliába, ahol észreveszi, hogy könyvét, a segédkönyv Felderítők neked leginkább a fiatalok olvassák. Ez ösztönzi arra, hogy elkezdjen anyagot gyűjteni az új könyvébe, a Scouting for Boys-ba. 1907 nyarán megtartja az első cserkésztábort a Brown Sea-nél, amin körülbelül 20 fiú vett részt. 1908-ban sikeresen megjelent az új könyve, a Scouting for Boys, azaz cserkészet fiúknak.
1: 1912-ben összeházasodik Olive-val, emellett december 28-án megalakult a Magyar Cserkész Szövetség. Viszont 1948-ban, április 8-án betiltották, ami szerencsésen 1989-ben újra engedélyeztek. Eközben 1928-ban megalakult a Cserkész Lányvilág Szövetség. A cserkészek négy évente tudnak találkozni külföldi társaikkal egy bizonyos cserkész dzsamborin. A világ első cserkész dzsamboriét 1920-ban Londonban tartották meg. 1933-ban a negyedik cserkész dzsamborit itt Gödöllőn, vagyis Magyarországon tartották meg.
0: A cserkész foglalkozások a mai napig tartanak. Minden korosztály szívesen látnak lányokat, fiúkat is egyaránt. Alapelvük az elfogadás. Foglalkozásokon terjesztik ismereteiket, kézügyességüket. Ha szeretnél csatlakozni, vagy csak szintén érdekel, akkor nézz utána a www.cserkesz.hu weboldalon.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Azt határozottan érzed, hogy barátságnál több van köztetek, de nem tudod eldönteni, hogy milyen komolyak az érzéseid iránta. Ez a 12 ok segít megbizonyosodni arról, hogy vonzalom vagy szerelem a kapcsolatotok hajtóereje.
1: Amikor a jövődre gondolsz, őt is beleképzeled. Legyen szó akár közeli, akár távoli jövőről, ha arról álmodozol, hogy melletted lesz, az már egy biztos jele annak, hogy szereted.
2: Ha nincs veled, mindig hiányzik. Ismerős az érzés, hogy minden jelentőség teljesebb, ha vele vagy, és már szenvedsz, hogy nincs melletted.
0: Kézzelfogható a kémia köztetek. A jó kapcsolat egyik fontos alapja, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan vonzódjatok egymáshoz. Ha ez megvan, már csak arra kell vigyáznotok, hogy a szikra ne tűnjön el a kapcsolatból.
1: Imádsz vele lenni? Olyankor mindenkinek vannak rosszabb napjai. De ha még ilyenkor is vele lennél a legszívesebben, és a túl sok együttlét sem szegi kedved, nem érzed azt, hogy vágysz egy kis magányra mellette? Szintén árulkodó jel a kapcsolatotok komolyságára nézve.
2: Már nem gondolsz a korábbi párkapcsolataidra. Azok az emberek, akik a múltban fontosak voltak számodra, nem léteznek többé. Nem gondolsz rájuk, nem csekkolod őket a közösségi oldalakon, és nem gondolsz arra, mi lett volna, ha, hiszen végre tényleg boldog vagy.
0: Mindenről ő jut eszedbe. Ez annak is a jele, hogy olyan sok időt töltötök egymás társaságában, hogy minden helyhez és akár a napi rutin momentumaihoz is fűződik egy-egy közös emléketek, így óhatatlanul is ő jut eszedbe róluk.
1: A hibáival együtt imádod. Egy csípős beszólás, egy rossz szokás, egy apró gödröske az állán, ezek lehet, hogy a kapcsolatotok kezdetén zavartak, de ha már nem csak megbékeltél velük, hanem egyenesen beléjük szerettél, akkor biztosan nem csak vonzalom fűz hozzá.
2: Úgy érzed, bármit elmondhatsz neki. A kapcsolatok alappillére a bizalom. De ha már a lelked legmélyének titkait is rámered bízni, nem kell szégyelned előtte az általad elkövetett hibákat, és bátran elétárthatod a problémáidat. A szintén nagyon fontos mérföldköve a köztetek lévő románc alakulásának.
0: Ha olyankor fel is bosszant, rögtön megbocsátasz neki. Természetes, hogy néha összekaptok, hiszen a legjobb kapcsolatokban is előfordulnak nézeteltérések. De mindig nyitottnak kell lenni a másik álláspontjának megértésére, és törekedni kell arra, hogy végül megegyezésre jussatok és kibéküljetek.
1: Azon kapod magad, hogy minden beszélgetés során szóba hozod őt, mivel életed fontos részét képezi, evidens, hogy sokat gondolsz rá akkor is, ha nincs veled, és szívesen osztod meg az iránta való érzéseidet és a hozzáfűződő élményeidet a szeretteiddel.
2: Jobb embernek érzed magad mellette. Ha a megfelelő emberrel élsz párkapcsolatban, az óhatatlanul is rányomja a bélyeget az önbizalmadra. A szerelemtől pedig úgy érzed, hogy kivirágzol.
0: Nem tudod elképzelni az életed nélküle. Hevesen tiltakozni kezdesz, ha azt hallod, hogy senki nem pótolhatatlan, hiszen úgy érzed, megtaláltad az igazit, akivel nem csak most, hanem mindörökké együtt akarsz lenni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarit, Zsihárd és Pápa Ivett. Most az antiszociális személyiségzavarról fogunk beszélni. Az antiszociális személyiségzavar jellegzetessége, ha valaki folyamatosan nem tartja tiszteletben mások jogait és mások által követett szabályokat, valamint ennek megfelelően is viselkedik. Az antiszociális személyiség nem szeret, nem szorong, nem tanul, szavakkal írható le a legegyszerűbben. Az ilyen személyiséget néha szociopatának is szokták nevezni. Férfiak esetében 3-4-szer olyan gyakori, mint nők esetében.
1: Ugyan a kutatók szerint van genetikai alapja a betegségnek, de a zavar kialakulásának esélyét növeli, ha a gyerek rendszeresen kábítószerező és alkoholizáló vagy bűnöző életmódot folytató emberek között nő fel, valamint ha kaotikusak a családi viszonyai, elhanyagolják vagy durván bántalmazzák.
0: Szociopata személyiség az, aki a többi embert tárgynak tekinti, akiket manipulál és kihasznál úgy, ahogy az emberek többsége egy csavarhúzót vagy egy papírzsebkendőt vesz a kezébe. A szociopata gyakran agresszív, nem érez empátiát, szégyent vagy megbánást a visszaélései miatt. A szociopaták legnagyobb gyengesége, hogy nem tudják magukat különféle érzelmi helyzetekbe beleélni, mások helyébe képzelni. Ennek következtében általában sikeresek, hiszen céljaikat keményen, sőt kíméletlenül megvalósítják. Egyidejűleg a szociopaták sima modrú, gyakran vonzó és spontán személyiségek, meggyőző beszélőkészséggel. Rosszul viselik a monotóniát, hamar elunják magukat, állandó szükségletük van különböző impulzusokra, ami felelőtlenséggel párosul. Hazudozók, manipulálják a többieket, nincs lelkiismeret furdalás. Csekély mértékben képesek kontrollálni viselkedésüket.
1: Azt a tényt, hogy csak saját céljaikat követik, legtöbb esetben jól tudják titkolni, vagy a gyanakvást elfeledtetni. Gyakran csak a közvetlen környezetük van azzal tisztában, hogy valami nincs rendben. Szociopaták érzelmektől függetlenül mindig ugyanazon a teljesítő képességi szinten vannak, miközben a normális embereknél érzelmi terhelés esetén csökken a teljesítmény.
0: Az antiszociális zavarban szenvedők kétes esetenként törvénytelen ügyekbe keverednek, mivel úgy gondolják, hogy a törvények és a szokások rájuk nem érvényesek. Gyakran kegyetlenek, és nem éreznek semmiféle lelki furdalást, ha kárt okoznak másoknak. Az együttérzés hiánya jellemző minden kapcsolatukra nem csak idegenekkel, hanem szeretteikkel szemben is.
1: Az antiszociális személyiségzavarban szenvedőknek rettegést okozhat az a gondolat, hogy gyengének bizonyulnak, vagy mások áldozatai lesznek. Félnek attól, hogy valaki csak kihasználja őket, vagy akár csak fölébe kerekedhetnek. Ilyen a helyzetben rosszindulatúan, vagy akár kegyetlen módon is viselkedhetnek. Biztonság iránti érdektelenség, izgalom és az erős érzelmek olyhászásából ered, amely a belső ürességet és elszegényedett érzelmi életet próbálja kitölteni, kompenzálni.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Zöldsuli konferencia volt a diákoknak. 32 éves korig is eltarthat a sertülőkor. Korábban ismeretlen emberi vonalra bukkantak. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. 11 ökoiskola tanulói vettek részt a fogyasztásszüneti naphoz kapcsolódó konferencián, melynek célja az általános iskolások környezettudatosságának formálása volt. A rendezvényen a fenntartatóságról, a túlfogyasztásról, a pazarló szokásokról is szó esett, és megemlékeztek Varga Gáborról, a Gaja Környezetvédő Egyesület elhunyt elnökéről is. Az egyesület azóta is fontosnak tartja a fenntartató életvitel népszerűsítését, a túlfogyasztás elleni küzdelmet, és ennek keretében Székesfehérvár önkormányzatával közösen várták a város is környék ökoiskoláinak tanulóit egy szemléletformáló találkozóra a Városháza dísztermébe. Egy új tanulmány szerint az agyunk 5 nagy korszakon megy keresztül életünk során, írta a The Guardian. A kutatók csecsemőkortól egészen időskorig vizsgálták az idegsejtek kapcsolatainak fejlődését, az eredmények közel 4001 és 90 év közötti ember agyi vizsgálatán alapulnak. Az első szakasz a gyermekkori fejlődés a születéstől egészen 9 éves korig. Ezt az időszakot a hálózat konszolidációja határozza meg. Az idegsejtjeink száma csökken, és csak a legaktívabb sejtjeink maradnak meg. A kutatók szerint az ezután bekövetkező serdülőkor egészen 32 éves korunkig fennáll. Egy a közelmúltban megjelent tanulmány alapján egy korábban ismeretlen emberi vonal genetikai nyomaira bukkantak Argentínában, írja The Independent. A szakértők szerint a felfedezés segíthet jobban megérteni az egyik utolsó ember által benépesített település történetét. A Homo sapiens Afrikából kiindulva Dél-Amerika déli csúcsát érte el az egyik legkésőbb. A térség eddigi legkorábbi emberi jelenlétére utaló bizonyítékai nagyjából 14 ezer évesek. A régió legősibb lakóival kapcsolatban máig sok a kérdőjel, legfőképpen azért, mert a dél-amerikai ősi DNS vizsgálatok messze elmaradnak az európaiakhoz és az ázsiaiakhoz képest. Egy új kutatás szerint az emberek és a kutyák érzelmeit ugyanazok a gének befolyásolják, írta a The Independent. Több mint 1300 Golden Retriever

0: kiszorítását, ugyanis a Black Friday hónap és a karácsonyi bevásárlás idején vált elérhetővé a vásárlási kutatási asszisztens, amely a friss árakhoz hozzáférve képes összevetni termékeket és ötleteket adni, hogy mit vásároljunk szeretteinknek. A segéd minden felhasználó számára elérhető, ugyanis az ingyenes csomag részét képezi. Ha ki akarja próbálni, lépjen be az OpenAI fiókjába, majd válassza ki a vásárlási kutatás opciót a plusz menüből. Ezután már meg is tudja adni, mit keres és miről szeretné kikérni a chatbot véleményét.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Simon Petra is bekerült a Handball World szaklap összeállításába, amely a szerdán kezdődő női kézilabda világbajnokság legnagyobb sztárjait mutatja be. A lista legfiatalabb tagja a Ferencváros 21 éves irányítója kapcsán felidézték, hogy tavaly bronzéremhez segítette a magyar válogatottat a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, majd a világ legjobb fiatal játékosának választották. Simon korábban az ifjúsági és a junior kontinens tornát is megnyerte, az ifjúsági világbajnokságon pedig bronzérmet szerzett. Klubcsapatával a bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte már.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a délután második felében több felé fordulhat elő eső, több helyen élénk lesz a szél. Napközben 3-8 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszter és Czajner Atina. Most megosztunk veled egy gólyakisokost, azaz 5+1 tippet arra, hogy él túl az egyetem első fél évét.
1: Először is menj gólyatáborba! A gólyatábor nem csupán egy felejthetetlen élmény, hanem a barátságok kialakulásának helye. A barátságok már pedig nagyon hasznosak az egyetemen. Nem csupán a legstréberebb szaktársadat ismerheted meg, akitől bármikor kunyarálhatsz jegyzeteket, hanem olyan felsőbéveseket is, akikhez bármikor fordulhatsz, ha problémád van. Ha pedig nem vagy bulis arc, akkor se izgulj, hiszen

0: muszáj a sárga földig innod magad, és kötelező feladat sem létezik egy gólyatáborban.
1: Érdeklődj a tanárok felől. Ami az egyik tanárnál kettes, a másiknál ötös, így nem mindegy, melyik tanárhoz veszed fel az órákat. Ezért, ha már ismersz felsősöket, érdeklődj, melyik tanárnál mire lehet számítani, milyen tárgyat tart több tanár is, és közülük melyiket ajánlják.
2: Harmadik tippünk, hogy tervezd meg előre az órarendedet. A tárgyfelvételnél fontos a gyorsaság, ezért tervezd meg előre a Neptunban az órarendet, hogy csak két kattintással legyél a tökéletes órarendtől.
0: Ahhoz, hogy túléld az egyetemet, előre tanulmányozd a Neptunt. Mielőtt bármit is tenni kéne rajta, lépj be, nézd meg, hogy mit hol találsz. Ez hatalmas előnyt jelent majd a fél év aktiválásánál, a tárgyfelvételnél, a vizsgajelentkezésnél. Fontos, hogy amint lehet aktiválni a fél éved, azonnal tedd meg, mert a tárgyfelvételnél hátrányt jelent az a fél perc, amíg átállítja magát a Neptun.
1: Növesz acélidegeket. A Neptun sokszor ki fog dobni, a TO nem mindig tudja elintézni a dolgod. A második ZH sem sikerül majd. Az egyetem tele van hajtépi pillanatokkal is, neked meg kell tanulni ezeket kezelni, különben hamarabb akarod majd hagyni az egészet.
2: Plusz egy tippünk arra, hogy hogyan élt túl az egyetem első fél évét, hogy ne az utolsó pillanatban ülj letanulni. Ugyan nagyon csábító dolog minden héten bulizni, skippelni a feleslegesnek tartott órákat, és inkább kávézgatni tanulás helyett, de próbáld meg egy kicsit megerőltetni magad a szorgalmi időszak elejétől. Ugyanis a vége is nehéz lesz. Egyik nap ZH, másik nap kis előadás, aztán hip-hop, itt is van a vizsgai időszak. Sokkal könnyebb lesz a dolgod, ha legalább az érdekesebb tárgyakból elkezded nézegetni a jegyzeteidet már szeptembertől. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A mai adásban a mikrohullámos sütő történetét ismerhetitek meg. A mikrohullámos sütő egy olyan találmány, ami már teljesen hétköznapinak számít, hiszen hol máshol melegítenénk a maradék vasárnapi pörköltet, hanem a mikróban. Ha nem lenne mikró, akkor vagy fél órán keresztül melegítenék az egy adag ételt, vagy a hideg töltött káposztától nem szabadulnánk a WC-ből. Bármennyire is meglepő, a hétköznapi mikrohullámos sütő feltalálása nem szükségből, hanem egy véletlen folyamán került előtérbe.
1: 1945-ben egy amerikai mérnök, Percy Spencer, egy olyan radar technológián dolgozott, ami mikrohullámokat használ, hogy érzékelje az ellenséges hajókat és repülőgépeket. Egy nap Spencer észrevette, hogy a nagy erősségű mikrohullámok megolvasztották a zsebében levő csokoládét. Ezután megpróbálta a mikrohullámot kukorica patogtatásához is felhasználni, így a patogatott kukorica volt az első étel, amit kipróbáltak a mikróban. A második kísérlet a tojás melegítése volt, ami Percy Spencer szeme láttára robbant szakatokra. Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámos sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott.
1: Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámos sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott. Ez a gépezet vízszűtéssel működött, teljesítménye 3000 watt volt. 1965-ben szabadalmaztatták az akkora már 1600 watt teljesítményre csökkentett gépet. Az első mikrót 2-3000 dolláros áron adták Amerikában.
1: Az első mikrohullámos sütőket főleg utasszállító repülőgépeken használták előszeretettel. A 70-es évekre már csökkentették ezeknek a masináknak az árát, szóval most már a lakások 95%-ában megtalálható ez az eszköz.
0: Sütő működésen viszonylag egyszerű. Mikrohullám segítségével forgatja és rezgeti a melegítendő anyag dipólus molekuláit, aminek következtében az étel belsejében súrlódási hő fejlődik, és ez melegíti fel az ételt.
1: Miket nem ajánlott mikróba tenni? Kemény tojást, mosogató szivacsot, bármilyen fémet, bizonyos műanyag tálakat erősen nem ajánlott melegíteni.
0: Ez lenne hát a mikrohullámos sütő nagyívű története. Nektek is van történetetek, hogy mit raktatok bele a mikróba, amit nem szabadott volna, írjátok meg!

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. A gepárd a macskafélék családjába tartozó, nem egyetlen élő faja. Jellegzetes ragadozó, mely lopakodás vagy falkában vadászás helyett inkább gyorsasági fölényét kihasználva ejti el áldozatát. A gepárd a leggyorsabb szárazföldi emlős. A maximális sebessége egyes kutatások szerint rövid távon eléri a 110-120 km/h sebességet, mások szerint viszont csak 93 km/h.
1: A gepárd nagyon izmos, bár a teste karcsúnak és törékenynek tűnik, mellkasa domború, még a hasa mélyen behúzott. Kis feje, rövid orra és magasan ülő szemei, kis kerek fülei és a maximális oxigénbevitelhez nagy orjukai vannak.
0: A gepárd szőre sárga színű, fekete kerekpettyekkel, amelyek segítik az álcázásban. Az orra két oldalán fekete köncsepszerű minta húzódik lefelé a szemétől a szája sarkáig. A felnőtt állatok súlya 21-72 kg között mozog, testhossza 110-150 cm, farokhossza 60-80 cm hosszú.
1: A gepárdoknál előfordul a ritkás mintázatú, illetve a nagyobb folszerű összeolvadó pettyekkel mintázott változat, mely királygepárd néven ismert. Egykor külön alfajnak tartották, ám ez csupán az afrikai gepárd egyik ritka színváltozata. A királygepárd színe miatt nehezebben él meg a vadonban, ám fogságban szaporodnak.
0: Vadon élő gepárdok elsősorban Afrikában találhatóak, ám korábban Észak-Indiára is kiterjedt az élőhelyük. A gepárdok a nyílt területeket, például a félsivatagot, a szavannát és a bozótos síkságokat kedvelik. Eltekintve attól a nagyjából 200 egyedtől, amely az iráni Horaszán tartomány területén él, a gepárdok elterjedése mára egyértelműen Afrikára korlátozódott.
1: A gepárdok leginkább a 40 kg-nál kisebb tömegű emlősökkel táplálkoznak, például Thomson gazellával és impalával. Ha a gepárdok többen vannak, gnúra is vadásznak, különösen a borjakra. Gyöngytyúkot és vadnyulat is elejtenek olykor, míg a többi nagymacska főként éjjel vadászik, a gepárd nappali vadász. Leggyakrabban kora reggel vagy alkonyatkor néz élelem után, amikor nincs meleg, de már elég világos van. A gepárdok inkább hagyatkoznak a látásukra, mint szaglásukra.
0: Vadászat közben maximális sebességgel a világ leggyorsabb szárazföldi emlőse, nem repülő szárazföldi állata. Maximális sebességét az 1950-es és 60-as évek kézi stopperórás mérései 110-120 km/h körül feltételezték, az adatok világszerte ismerté váltak. Bár a mérések nem feleltek meg a tudományos vizsgálatok feltételeinek, az adatokat a köztudatban évtizedeken keresztül tudományosan elfogadott tényként kezelték. A legújabb műholdas számítógépes technikával végzett vizsgálat 93 km/h sebességet állapított meg.
2: 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Hoztunk egy pár érdekes tényt a Mariana-árokról. A bolygó felszínét borító óriási víztömeg a világtenger összterülete meghaladja 362 millió négyzetkilométert. A világoceán 1000 méteres vízmérség alatti régiója alkotja a mélytengeri birodalmat, a Föld legnagyobb és egyben legszélsőségesebb élőhelyét.
1: 11.034 méterével a Föld legmélyebb pontjának mondhatjuk a Mariana-árkot. A Csendes-óceán délnyugati medencéjének peremén, Japán közelében, Tokiótól mintegy 2400 kilométerre, az azonos nevű Mariana-szigetektől keletre található. Mint minden mélytengeri árok, két egymással ütköző kőzetlemez találkozásánál alakult ki. Először 1875-ben mérték meg a mélységét, ekkor még csak 8164 méter tudtak beazonosítani, mára már ezt a számot jócskán meghaladták a későbbi adatok.
0: A tenger legmélyebb pontján kevesebb ember járt, mint a Holdon. Ez is azt tükrözi, hogy még nem nagyon kutakodtak a sok-sok tonna víz nyomása alatt az emberek. A rájuk nehezedő víztömeg miatt páran vállalják el ezt a kockázatos és rizikós utat, de akkor is csak speciális tenger alatt járókkal. Amely kíváncsivá tehet bárkit mégis, mi van a legmélyén és miért ilyen veszélyes?
1: Elsősorban a nyomás nehezíti meg az odavaló eljutást, valamint a körülmények sem könnyítenek a helyzeten, ugyanis a csontok feloldódnak ebben a mélységben. Halljuk be, ez a tény sem túl biztató. Így csupán feltételezhetjük a gerinces állatok hiányát. Ellenben vannak bizonyos állatfajok, amelyek alkalmazkodtak a túlélésért cserébe. Tehát az élőlények testszövetei igen nagy mennyiségben tartalmaznak vizet, a medúzáknál ez az érték meghaladja 95%-ot, de például az emberi testszövetek 63%-a is vízből épül fel. Az ajzattól nem messze találhatóak például rákok, halak, esetleg világító ragadozók. Hasonlítanak az általunk ismert tengeri állatokhoz, ám sokkal rondábbak és ijesztőbb külsővel rendelkeznek.
0: Azonban az eddig elhangzottak nem valótlan állításokra vannak alapozva. Több tudós vagy felfedező alátámasztotta, mi folyik odalent, és nem csak a víz. William Webb nem hezitált, búvár gömböt tervezett, és ezzel ereszkedett le. Később újból megismételte a kutatást, ezúttal nem egyedül, hanem Otis Barton társaságában. Mire egyet pislanthattunk volna, már a tenger megszállottjai, Jacques Picard és Don Welsh 1962-ben egy amerikai expedíció keretén belül elérték a Mariana-árok legalját. Övék a megtiszteltetés, hogy elsőként, egyben utolsóként pillanthatták meg a közel 11 000 méteres feneketlenséget.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Tóth Kristóf, Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Magyarország első okos város része jön létre a Ligetben.
1: Magyarország egyik első okos város része jön létre 2023-ra a Liget Budapest Projekt Smart Liget koncepciójának köszönhetően. Az Európában is egyedülálló megoldásunknak köszönhetően a városrész a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye lesz, mondta a Városliget ZRT vezérigazgatója. A jövő Városligetének okos infokommunikációs fejlesztései, a különleges megoldások energiatakarékos és gazdaságos üzemeltetést tesznek lehetővé, így jelentősen mérséklődik a ligeti épületek energiafelhasználása, csökken az intézmények ökológiai lábnyoma. A Smart Liget rendszerének újdonságait az E-Mobility Forum 2019 című országos konferencián ismertették.
2: Az épületek és a park változatos digitális szolgáltatásainak összekapcsolása a 21. századi látogatói élmény mellett hatékony és fenntartható üzemeltetést és biztonságot nyújt. Mindezek mellett a park teljes autómentesítésével, megújuló erőforrások alkalmazásával és a növényzet felújításával a Városliget gyakorlatilag zéró emissziós zónává válik, így a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye jön létre. 2023-ig megnyílik az összes új intézmény, és teljes szépségében kész lesz a megnövekedett és megújított zöld felületű park is. Így a megújult Városliget környéke Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő része lesz. A Smart Liget tervezése során többek között a bécsi okosváros fejlesztéseket vették alapul, és az ottani tapasztalatok alapján finomhangolták a városligeti megoldásokat. A megújuló Városliget összes szolgáltatása legyen a sporthoz, kultúrához, pihenéshez vagy közlekedéshez kapcsolódó, egy okostelefonos alkalmazáson vagy a Liget honlapján megismerhető, gyorsan, kényelmesen és személyre szabhatóan igénybe vehető.
0: Az egész Ligetet lefedő wifi hálózatot hoznak létre, az alaprendszerhez könnyedén kapcsolódhat például a Google Maps. Így az autóval érkezők online tudnak majd tájékozódni a szabad parkolóhelyekről és az ezekhez vezető útvonalakról. Az elektromos autók számára pedig az új mélygarázsokban számos töltőállomást létesítenek. A Smart rendszer támogatja az akadálymentességet is, például a vakok és gyengén látók közlekedését, eligazodását is segíti. A hatékonyság növelése érdekében az épületeket egységes és integrált épületgépészeti, automatikai, biztonsági és felügyeleti rendszerrel alakítják ki, így az épületek automatikusan mindig csak annyi energiát használnak fel, amennyi az éppen bent tartózkodó látogató kiszolgálásához szükséges. A Smart Liget koncepciója minden elemében összhangban van a fővárosi közgyűlés által elfogadott Smart Budapest jövőképével.
2: A csúcs technológia azonban rossz dolgokra is használható, a főnök hangját utánzó mesterséges intelligenciával nyúltak le 220 000 eurót.
0: Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak. Egy brit energetikai vállalat vezérigazgatóját felhívta a cég német anyavállalatának vezetője, és azt kérte, utaljon át 220 000 eurót egy magyar beszállítónak egy órán belül.
2: A vezérigazgató teljesítette is a kérést, egy dolgot nem tudott csak, hogy nem a főnöke hívta, hanem egy csaló készítette el mesterséges intelligencia segítségével a főnök hangját. A becsapott cégvezető egész biztos volt abban, hogy a főnöke hangját hallja. A hangszín és a német akcentus is pontosan ugyanolyan volt, mint a valóságban.
1: Akkor fogott gyanút, amikor a csaló még egyszer felhívta, hogy pénzt kérjen, de ezúttal egy osztrák telefonszámról. Az átutalt pénz nem sokáig maradt a magyar bankszámlán, egy mexikói számlára utalták tovább. Egyelőre egyetlen gyanúsítottat sem tudtak azonosítani.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Berzevici Dávid, Bacher Bence, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Horváth Winter Oliver, Mordarvas Mihály és Csókás Dávid. A mai adásban Rozsgerivel a kezdetekről beszélgetünk.
1: Milyen végzettséget szereztél?
2: Testnevelő edzőn szereztem alapdiplomát. Szeretném magam még tovább képezni, hiszen még bőven van bennem, én úgy gondolom, 32 évesen nem kell megállni, nem is szabad megállni, legyen az akár a tanulás folyamata, vagy legyen az akár a sportolás folyamata.
3: Jártál edzeni iskola közben, és ha igen, mennyit?
2: Igen, nagyon sokat jártam edzeni, általános iskolában ugye atletizáltam, ez mind általános iskolai kereteken belül, illetve azon kívül is megtörtént. Fehérváron az Arak, az Alba Régi Atlétikai Klub keretein belül. Középiskolában, ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk még az általános iskolánál, hiszen még az általános iskolához köthető egy Shotokan karate edzés. Én a hatodikos koromban álltam neki Shotokan karatézni, ez elkísért egészen középiskola, talán 10-11. Osztályig. Ebben az időszakban ez volt a fő csapás irány, szimplán csak olyan indítatásból, hogy kellett egy kis önfegyelmet tanulnom. Tényleg igen, energikus, kirobbanó fiatal gyerek voltam. Aztán ez a Shotokan karate, mivel tetszett a küzdősport, gondoltam, hogy próbáljunk ki valami durvábbat is. A Székesfehérváron megalakult Pitbull Teamhez mentem el MMA-zni, ahol aztán tényleg megtanultam a földharc, illetve a küzdősport, illetve a küzdelmek csinyát, bínyát. És utána találtam rá a saját testsúlyos edzésre, ez a mai napig kíséri az életemet. Ettől függetlenül, mivel ugye tesi egyetemet végeztem, hát ugye elkerülhetetlen a testnevelés. Ezer meg egy ága, itt gondolok csak a gyakorlati órákra, de emellett szerettem belekóstolni minden másba, legyen az akár vízisport, hegymászás, amit még szintén hobbi szinten a mai napig űzök. Szóval tényleg igen, igen sok mindenbe sikerült belekóstolnom. Középiskolához még annyit csatolnék hozzá. Én eredetileg pákozdi lakos voltam, ugye ez nem messze található. Én nagyon sokat jártam a pákozdesehez, mint labdarúgó, tudom, nagyon frankó, tehát a pákozdese színeiben, mint ifi, mint felnőtt csapatban tudtam bizonyítani.
1: Berekedtél-e már életed folyamán?
2: Hát bíztam benne, hogy az ilyen kérdéseket elkerüljük majd. Engem régen mindenki próbált úgy beskatujázni, hogy én voltam az, aki mindig kereste a bajt. Nem, szó sincs ilyenről tényleg. Én az a szerencsétlen gyerek voltam, aki hál' Istennek meg tudta magát védeni, de valamilyen úton módon mindig megtalálta őt ez a bizonyos verekedés. Hál' Istennek nem sok volt, és hál' Istennek nem is olyan durvák. Több mindent nem szeretnék erről megosztani. Bízom benne, hogy ti nem fogjátok megtapasztalni, illetve tényleg a fehérvári közösség és társadalom érett annyira, hogy ne, hogy is mondjam, tettek elérjék el azt, amit szóval is el lehet érni igazából, bár tudjuk, mennyire bántó értéke van a szónak, de bízunk abba, hogy békésen meg tudjátok majd beszélni. Én mindig is azt mondtam amúgy, és csak édesanyámat tudom idézni, hogy háborúhoz elég egy kell, tehát kettőnál a vásárra meg tudjátok beszélni, tényleg bízom majd a pozitív kimenetelben, de leginkább tényleg abban, amit az előbb mondtam, hogy nem fogjátok ezt megtapasztalni.
4: Ha újra átélhetnéd a gyerekkorodat, akkor mind változtatnál?
2: A best of kérdés a tiéd a mai nap folyamán eddig. Tényleg. Nagyon sokat szoktam ezen gondolkozni, hogy hova utazhatnék vissza, ha már lenne időutazás, és mi az, amit átélnék. Egy picit most le kell túrnom az emlékek, illetve a lelkem legaljába. Mindenféleképpen azt mondanám, hogy azt a korszakot élném át újra, amit édesapámmal töltettem, hiszen 9 éves korom után sajnos ez már nem adatott meg nekem. Illetve minden, ami boldog élmény, tényleg a nyári strandolástól elkezdve Sukoron, hiszen mi oda jártunk Pákozról Sukoróra strandolni. Tényleg ezek a nagyon pici kis diákcsinyek, nyári élmények. Ide csatlakoztathatnám még egy-két fesztivál élményemet is. Azok nagyon jók voltak, hiszen most már nem adok annyi teret a szórakozásnak, most már inkább tényleg kicsit elfogult vagyok magammal szemben is. De ha nagyon időintervallumra vagy kíváncsi, akkor ez a 16 és 21 éves korom közötti időszakot élném újra. 97.5 All the time.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Virág és Hedvig Mira. Képes vagy éjszakákon át olvasni egy jó könyvet? Keresed a lopott órákat, hogy belemélyedj egy remek történetbe? Vagy éppen ellenkezőleg? Nincs kedved, időd, esetleg türelmed a könyveket bújni? Bármelyik tábort is erősíted? Most tarts velünk, és megismertetünk az olvasás néhány kevésbé, de annál hasznosabb előnyeivel.
1: Olvasd többet, tovább élsz. Fogadjunk, erre nem gondoltál volna, és el sem tudod képzelni, hogy hozható össze a hosszú élet titka az olvasással. Pedig ezt a tényt már tanulmányok támasztják alá. A Yale Közegészségügyi Intézetének kutatói több mint egy évtizedig vizsgálták az 50 évesnél idősebb emberek olvasási szokásait. A vizsgálatból egyértelműen kiderül, hogy az olvasás csak nem 2 évvel meghosszabbítja a könyv szeretők életét. Az is biztossá vált, hogy minél többet olvas valaki, annál hosszabb életű lesz, de már napi fél óra is sokat számít. Azt még nem tudni pontosan, milyen összefüggés van a könyvek és a hosszabb élettartam között, de feltételezések szerint ez a tevékenység az agysejtek közötti kapcsolatokra van jótékony hatással. A vizsgálatot végző kiemelte, hogy eredményeik a könyv és nem az újságolvasókra vonatkoznak.
0: Szellemileg frissen tart. Ha a sok olvasással elintézted magadnak a hosszú életkort, akkor nem árt, ha mindezt szellemileg is fitten éred meg. Ebben ismét segíthetnek a könyvek, hiszen a testedhez hasonlóan az agyadnak is szüksége van egyfajta edzésre ahhoz, hogy jó formában maradjon. Egy chicagói kutatás szerint az olvasás lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a szellemi leépülést. A Rush Egyetem kutatói 300 idős emberrel végeztettek tanulási és memóriai tesztet, illetve mentális tevékenységeiről is kérdezték őket. Halálok után megvizsgálták az érintetteket, és kiderült, hogy a sokat olvasó emberek elméjében kevesebb volt az időskori demenciára, elbutulásra utaló jel.
1: Kevésbé leszel stresszes. Azt senkinek sem kell bizonygatni, hogy milyen fontos megszabadulni a bennünk felgyűlő feszültségtől, hiszen a stressz hosszú távon meg is betegíthet minket. Egy jó könyv olvasása elszakít a hétköznapi nyomasztó gondolatoktól, és koncentráltan a történetre irányítja a figyelmünket. Ezáltal lazít, pihen az agyunk. Ennek a következménye egyfajta relaxált megnyugvás, ami ellazítja az izmokat, a szívet, így a vérnyomásod is csökken. Mindezt alátámasztja egy 2009-ben végzett kutatás, melyben különféle tevékenységet végző csoportokat vizsgáltak a feszültség szempontjából. Érdekes eredményre jutottak, ugyanis a sokat olvasó stressz szintje meglepően hamar, csupán 6 percnyi olvasás után már 68%-kal csökkent. A stresszoldást megvizsgálták zenehallgatás, teázás és sétálás tekintetében is, de magasan az olvasás végzett az első helyen.
0: Népszerűbb lehetsz. Annak ellenére, hogy az olvasás magányos tevékenység, a kutatások mégis azt mutatják, hogy ettől fejlődnek a társas készségeid, ami a mindennapi életben is hasznodra válnak. Például, aki regényeket olvas, jobban bele tudja magát élni mások lelki világába. Át tudja érezni a regényhősök indítékait, vagyis sokkal empatikusabb lesz. Derül ki a 2013-as kutatásból. A másokra való ráhangolódás képességével az életben is könnyebben érted meg a körülötted lévő embereket. Átérzed örömöket, bánatukat, sokkal jobban szót értesz velük. A könyvolvastástól tehát fejlődnek a szociális készségeid, és ezekre leginkább a regények és a detektív történetek legalkalmasabbak. Vagyis azon kívül, hogy jól szórakozol, emberi kapcsolataidat is építed, több barátot szerezhetsz.
1: Fejlődik az intelligenciád. A könyvekről általánosan elmondható, hogy tájékozottabb leszel tőlük. Az olvasás sokféle módon dolgoztatja meg az agyadat, ugyanis használod közben a képzelőerődet, figyelmedet és nyelvi képességeidet, vagyis jótékonyan hat az értelmedre. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy minél korábbi életkorban kezded a könyvolvasást, annál intelligensebb leszel. Egy 2014-ben közzétett tanulmány szerint azok a gyerekek, akik kiemelkedően olvasnak, 7 éves koruktól magasabb pontszámot érnek el az IQ-teszteken, mint kevésbé jól olvasó társaik. Az intelligenciát fejlesztéséhez tehát nem feltétlenül a tankönyveken, értelmező kézikönyveken keresztül vezet az út, hanem elegendő hozzá sokat olvasni már gyermekkortól kezdődően.
0: Jobban alhatsz. Nem vitás, hogy sok múlik azon, mennyit és milyen minőségben alszol, hiszen a pihentető alvás az egész napodra, teljesítő képességedre és egészségedre is hatással lehet. Egy jó könyv akár álomba is ringhat. ingathat. Egy amerikai egészségügyi központ vizsgálata szerint, ha az esti lefekvéshez rituálénak bevezeted a könyvolvasást, segíti a jobb alvást. Megkönnyíti az ébrenlét és az alvás közti átmenetet. Könnyebben álomba szenderülsz. Egy jó történettel tehát olyan, mintha hídon mennél át a pihentető alvásba.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Extrém madárnevek. Rengeteg madár létezik, és azt kell mondjam, a felének kisé érdekes neve van. Persze vannak normálisak is, mint a veréb, de mennyivel menőbb már a jé, ott egy veréb, helyett azt mondani, hogy jé, ott egy csíkosbegyű bolyhosfarkú madár.
1: Van például olyan, hogy flitteres drongó. Ez a kékes-fekete madár piros szemmel a verebek osztályába tartozik, és villes farkáról ismerhető fel. Leginkább Ausztráliában őshonos.
0: Vagy itt van a széles farkú halfarkas, aki egy tengeri madár, időnként mégis megjelenik a szárazföldön. Főleg ősszel fordul elő valamilyen vízfelület mellett. Úgy néz ki, mint egy sirály barna szárnyal.
1: Következő a sápatlábú fazekas madár. Ez a 18 centis madár, halvány és sötét barna foltos, hosszú lábakkal és sárga szemekkel. Leginkább esőerdőkben él, de gyakran kimerészkedik erdőkbe vagy legelőkre is.
0: Itt van még a szürkefejű hernyófalú. Ennek is érdekes neve van, igaz? Ez a pici 12 cm-es madár sárga és szürke, egyettől függő, hogy mennyire arányos a két cím. Az összes kontinensen előfordul és azt teszik, amit talál.
1: A csíkos farkú kacikának is elég eredeti neve van, azt meg kell hagyni. Ez a madár kicsit nagyobb, 33 cm is lehet. Leginkább Dél-Amerikában fordul elő, így az esélye, hogy találkozunk vele, elég kicsi.
0: A következő a csónakcsőrű ricsóka. Na ez a madár épp oly érdekesen néz ki, mint amilyen érdekes a neve. Piros hasa van, fekete háta és elég nagy türki színű csőre, ami eléggé feltűnő, főleg ha felfelé nézünk. Nem valami nagy, csak 23 cm-es lehet, általában párban vagy kisebb csoportokban él.
1: Itt van még a bormellő karvaj. Ez a madár is megéri a pénzét, elég pufók, a hasát fekete-fehér csíkos toll fedi, a háta barna. Ragadozó életmódot folytat, mint az összes karvaj.
0: A fehérfülű nyávogó madár is ide számít. A zöld szárnyú, de mint a nevében is említett fehérfülekkel rendelkező madár 24 cm-es körülbelül. Leginkább gyümölcsökkel és rovarokkal étkezik, de nyilván nem valami finnyes. Kivéve, ha elkezd nyávogni, ha nem tetszik neki valami. Vajon a macskáktól tanulták?
1: Az utolsó a kontyos zacskó madár. Ez az általában 47 cm-es madár, a kék szemével elbűvölően néz ki, már ha nem számítjuk az éles csőrét és a farktolla belső élénk citromsárga színét. Talán még így is elbűvölő.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Ktorík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Az orvos után jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsekre bukkantak Dániában. Megdöntötte a félmaraton rekordját egy kínai humanoid robot. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyálmirigyrákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevétlenek. A kutatás során a modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, melyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenes is detektálta. Ezek többsége később rossz indulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő paciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszában lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelését. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvétel pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki egy dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy néptelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézésre tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztalt ehhez hasonlót, nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen 4 további aranykarkötőt találtak. A leletek összesített tömege 762,5 gram. Ezzel Dánia történetének 3. legnagyobb vikingkori aranylelet együttese. Megdöntötte a félmaraton rekordját egy kínai humanoid robot, számolt be róla egy szaklap. A Honor Lighting nevű gép 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a 21,975 kilométeres távot, ezzel jócskán felülmúlva Jacob Kiplimo ugandai futó 56 perc 42 másodperces csúcsát, melyet tavaly februárban állított fel. Amint egy 1,69 méter magas Lighting teljesen önműködő, igaz, létezik egy távirányításos kivitele is. Ez automatizált testvérénél még gyorsabban teljesítette a távot. 48 perc 19 másodperc alatt, de a kínai robotolimpia szabályai szerint csak a teljesen önműködő eszközök teljesítménye számít rekorddöntőnek. Az augusztus 20-ai 4 napos hétvégéhez kapcsolódva idén egészen augusztus 23-áig várja látogatókat a Szent István ünnepe.